2026. május 3-a, húsvét 5. vasárnapja. Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 1-től 12. vers. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek. Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy. Hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Elmélkedés. Út, igazság, élet. Az evangélium Jézus búcsúbeszédét idézi fel, az utolsó vacsorát, amikor már tudta, hogy közeleg a kereszt, a szenvedés, a tanítványok szétszélednek, elárulják, megtagadják. Jézus mégis békéről beszél. Olyan kijelentéssel indítja a tanítványok vigasztalását, amely minden kor hívő emberének szól, nekünk is: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Az emberi szív és lélek nyugtalansága ismerős tapasztalat számunkra, amely megjelenhet egy fenyegető veszély formájában, de akár a mindennapokban is. Egy váratlan diagnózis, egy felbomlott kapcsolat, egy felismerés, hogy életünk rossz irányba halad, és már is azt érezzük, hogy semmi sem biztos. A tanítványok is hasonlót éltek át. Mesterük, akiben bíztak, s akitől új világot reméltek, most arról beszél, hogy elmegy, és ők nem követhetik. Ebben a helyzetben hangzik el az Úr bátorítása: higgyetek! A hit nem az, hogy minden világos és átlátható. A hit nem logikai összefüggések elfogadása, hanem egy bizalmon alapuló kapcsolat, annak tudatosítása, hogy kihez tartozom, és hogy nem vagyok egyedül, még akkor sem, ha mindent elveszítek. Keresztény hitünk nem azonnali válasz minden kérdésünkre, hanem kapaszkodó minden helyzetben. Jézus egyrészt nyugalmat, lelki megbékélést ígér, másrészt utat is mutat.

utat. Atyám házában sok hely van, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És amikor Tamás zavartan kérdezi, hogy még azt sem tudják, hová megy, akkor hangzik el az evangélium egyik csúcspontja. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus nem csak ismeri és megmutatja az utat, hanem ő maga az út. Az Istenhez vezető út nem eszmerendszer, nem szabályok és elméletek gyűjteménye, hanem egy személy, Jézus Krisztus. És ő mindenkit hív, a keresőt, a tévejgőt, az elcsüggettet, a kétkedőt, a nyugtalan szívű embert. Egy fiatal atya mesélte, hogy első szolgálati helyén a Szent Misén nagyon izgult. A falu idős asszonyai sorban ültek a padokban, mindegyikük évtizedek óta járt a templomba. A mise után egyikük odament hozzá, és ezt mondta: tisztelendő úr, maga ma úgy imádkozott, mint aki hazaért. Ez a mondat megnyugtatta az atyát. Mert fontos a szép prédikáció, a mozdulatok pontossága és a liturgia gördülékenysége. De még lényegesebb, hogy hitelesen képviselte Krisztust, aki jelen volt személyében és a szentségben, és aki a papok szolgálata által utat talál az emberi szívekhez. A mai ember keresi az irányt, merre menjen, mit kezdjen az életével, hol van a helye a világban. Sokszor sodródunk egyik célból a másikba, egyik kapcsolatból a másikba, anélkül, hogy valóban otthon lennénk. Jézus nem csak útmutatást ad, hanem önmagát adja útként. A vele való kapcsolat eligazít, irányt mutat, otthont ad már itt a földön is. Pedig Jézus napjainkban is elindul és társakat keres az útra. Nem tökéleteseket, hanem nyitott szívűeket. Nem hősöket, hanem olyanokat, akik hajlandók rátenni lábukat az útra, amely ő maga. Életutunk néha meredek, néha köves, néha fájdalmas. De mindig vezet valahová. A valódi otthonba, az atyaházába, ahol már nem lesz kérdés, nem lesz kétség, csak egy örök és megrendítő felismerés: itt van, akit kerestem, itt van, aki boldoggá tesz örökre. Urunk Jézus Krisztus, te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az egyetlen biztos irány, akiben a szív megnyugodhat, aki elvezet az atyához. Add, hogy ne a világ útvesztőiben bolyongjunk, hanem benned bízzunk és veled járjunk. Erősítsd bennünk a hitet, hogy ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra figyeljünk. Ne engedd, hogy elbizonytalanodjunk életünk útján. Segíts, hogy mi magunk is úttá váljunk, így másokat is hozzád vezessünk. Légy velünk minden lépésünknél, és vezess minket az atyaházába, a mennyországba. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.

0: Miriam Rádió, Érsekújvár, FM 94,6.
1: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvas fel.
2: A jó pásztor Kánában. A galileai Kánában, ahol Jézust meghívták egy mennyegzőre, az édesanyja így szólt a szolgákhoz: tegyetek meg mindent, amit csak mond. János evangéliuma 2:5. Mária ugyanezt mondja nekünk is. Amit Krisztus mond nekünk a történelemnek ebben a percében, az felhívás egy erős imádságra a családokkal együtt és a családokért. A szűzanya arra hív bennünket, hogy egyesüljünk ebben az imában, és forduljunk az ő fiához, aki minden egyes családot szeret. Ő ugyanis megváltói küldetésének legelején kifejezte ezt a szeretetet szent jelenlétével a galileai Kánában, és ez a jelenlét ma is folytatódik. Imádkozzunk tehát Krisztus által, vele és benne az Atyához, akitől származik minden közösség az égen és a földön. A jó pásztor mindenütt velünk van. Miként ő volt a vőfély a menyasszony és a vőlegény között, amikor rábízták egymásra önmagukat egy egész életre, úgy van velünk a jó pásztor ma is, mint reményünk értelme, szívünk erejének forrása, minden új lelkesedés kiindulása és a szeretet civilizációja győzelmi jele. Jézus, a jó pásztor azóta is vigasztal minket. Ne féljetek, én veletek vagyok. Én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Máté evangéliuma 28:20. Mi ennek az erőnek a forrása? Mi az oka bizonyosságunknak, hogy te velünk vagy, bár kivégeztek téged, ó Isten fia, és meghaltál, mint bármely más ember? János evangéliumának 13. fejezetének 1. versében az evangélista így mondja: szerette övéit, mindvégig szerette.
1: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvasott fel.

Kedves hallgatói család! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Felvidéki Mária Rádió Mirjam idén májusban ünnepli megalakulásának 14. évfordulóját. Szeretettel hívjuk hallgatói családunk tagjait és minden érdeklődőt május 9-én, szombaton, születésnapi ünnepségünkre. A hálaadó szentmisére 18 órakor kerül sor a komáromi Szent András Bazilikában, melyet rádiónk élő adásban is közvetít. A legszentebb áldozat bemutatása és megünneplése után szeretettel várjuk Önöket a plébánia nagytermébe, ahol lehetőség nyílik a személyes találkozásra, kötetlen beszélgetésre, egymás jobb megismerésére. Tartsanak velünk május 9-én 18 órakor, személyesen vagy épp lélekben rádiókészülékeik előtt minél többen. Adjunk hálát együtt az elmúlt 14 évért, s ajánljuk a gondviselő Isten kezébe a Felvidéki Mária Rádió Mirjam köré gyűlt közösségünket.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa a májusi ima szendéka minden ember élelmezéséért. Közé tették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. A Szentszék figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot.
1: A pápa májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. A pápa ima világhálója közzétette a Szentatya május hónapra szóló videóüzenetét, amelyben arra szólít, hogy nézzünk szembe korunk egyik legsürgetőbb kihívásával, az éhezéssel és az élelmiszerpazarlással. Milliók nem jutnak hozzá méltó táplálkozáshoz, ezért a pápa imára és cselekvésre szólít, hiszen a földjavait Isten mindenkinek szánta, nem csak keveseknek.
2: Today we recognize with sorrow that millions of brothers and sisters continue to suffer from hunger, while so many goods are wasted at our tables.
1: Imájában 14. Leó pápa fájdalommal állapítja meg, hogy testvéreink milliói szenvednek az éhezéstől, miközben sok élelmet elpazarlunk asztalunkon. A Szentatya arra hívja a hívőket, hogy tudatosabban éljenek, tanuljanak meg köszönetet mondani minden élelemért, egyszerűen fogyasszanak, örömmel osszák meg az ennivalót másokkal, elismerve, hogy Isten a föld gyümölcseit minden embernek ajándékozta, nem csak keveseknek. A pápa azt kéri Istentől, hogy tegye képessé a közösségeket az önző fogyasztói logika helyett a szolidaritás kultúrájára, konkrét gesztusokon keresztül, érzékenyítő kampányokkal, élelmiszerbankokkal, józan és felelős életstílussal. Az imádság egy evangéliumi kéréssel zárul, senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól. Az ENSZ szervezetek legutóbbi adatai növekvő válságról számolnak be. A világélelmezési program jelentése szerint 2026-ban 318 millióan néznek szembe éhezési krízissel, vagy még súlyosabb helyzetekkel. A Közel-Keleten zajló konfliktus további 45 millió embernél okozhat éhezést júniusig. Tavaly Gáza és Szudán egyes területein egyidejűleg éhínség alakult ki, az idei évszázadban először. A 2025-ös élelmiszerbiztonsági és élelmezési ENSZ jelentés megállapította, hogy 673 millióan szenvedtek az éhezéstől 2024-ben, ezen túl pedig 2,3 milliárd ember mérsékelt vagy súlyos élelmiszerbiztonsági körülmények között élt. 2,6 milliárdan nem engedhettek meg maguknak egészséges táplálékot. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet és a Világélelmezési Program figyelmeztet, hogy az élelmiszerbizonytalanság tovább súlyosbodhat 2026-ban, legalább 16 országban és egyes kritikus területeken. Még aggasztóbb ez a valóság, ha összevetjük a globális élelmiszerpazarlással. Az ENSZ környezetvédelmi programja rámutat, hogy a világ több mint 1 milliárd tonna élelmiszert elpazarol. Ez egyben súlyos klímaproblémát is okoz, mivel a globális üvegházhatású gázok 8-10%-áért felelős. Erre az óriási ellentmondásra hívja föl a figyelmet 14. Leó pápa májusi ima szándékában. A Szentatya személyes ügyének tekinti a kérdést, a szívéből született az intenció, mondta el Páter Cristóbal Fones, a pápa ima világhálója nemzetközi igazgatója. A pápát mély fájdalommal tölti el, hogy sok ember a világon nem jut hozzá egy ilyen alapvető és emberi dologhoz, mint az étel. Ezért mindenkit arra hív, hogy ne maradjunk közönösek, hanem határozottan cselekedjünk, imádkozzunk, és tegyünk konkrét gesztusokat a szolidaritásra.
2: Lord of creation, you gave us the fertile earth, and with it our daily bread, as a sign of your love and providence.
1: Teremtés Ura, nekünk ajándékoztad a termékeny földet és vele a mindennapi kenyerünket, mint szereteted és gondviselésed jelét. Ma fájdalommal ismerjük el, hogy testvéreink milliói még mindig szenvednek az éhezéstől, miközben oly sok élelem megy veszendőbe asztalunkon. Ébresz minket új lelkiismeretre, hogy megtanuljunk köszönetet mondani minden élelemért, hogy egyszerűen fogyasszunk és örömmel osztozzunk, és hogy megőrizzük a föld gyümölcseit, mint a te ajándékodat, ami mindenkinek szól, nem csak keveseknek.
2: Good Father, make us capable of transforming the logic of selfish consumption into a culture of solidarity.
1: Jó Atyánk, tégy minket képessé arra, hogy az önző fogyasztói logikát szolidáris kultúrára cseréljük. Tedd, hogy közösségeink konkrét gesztusokat mozdítsanak elő, érzékenyítő kampányokat, élelmiszerbankokat és egy józan és felelős életstílust. Te, aki elküldted szeretett fiadat Jézust, megtört kenyeret a világ életéért, adj nekünk új szívet, mely éhezi az igazságosságot és szomjazza a testvériséget.
2: May no one be excluded from the common table, and may your spirit teach us to see bread not as an object of consumption, but as a sign of communion and care. Amen.
1: Hogy senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól, és hogy lelket tanítson meg minket, hogy ne úgy nézzünk a kenyérre, mint fogyasztási eszközre, hanem mint a szeretet közösség és a gondoskodás jelére. Amen.

0: Közzétették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 14. Leó pápa a június végi konzisztórium előtt a bíborosoknak írt levelében mélyebb elmélkedésre szólít fel az Evangelii Gaudium, az evangélium öröme kezdetű 2013-ban Ferenc pápa által kiadott apostoli buzdítás témáiról, kiváltképpen a keresztény beavatási folyamatok reformjáról, és óva int a prozelitizmus kísértésétől, illetve a puszta intézményi szintű megőrzés vagy terjeszkedés logikájától. Az egyház küldetése nem a saját fennmaradása, hanem annak a szeretetnek a közvetítése, amellyel Isten szereti a világot. Ez áll 14. Leó pápa bíborosoknak írt levele középpontjában, amelyet április 14-én kedden tettek közzé a rendkívüli konzisztórium közelettével. A tanácskozásra június 26-án és 27-én Szent Péter és Szent Pál ünnepe előtt kerül sor a Vatikánban, amelyet a 14. Leó által vezetett Szent Mise zár le. A pápa a január 7-én és 8-án tartott konzisztórium végén jelentette be a következő gyűlés időpontját. A levélben a pápa háláját fejezi ki a januári konzisztóriumon végzett munkáért, és az összegyűjtött anyagokat maradandó értékű erőforrásnak nevezi, amelyet az egyházi megkülönböztetés révén tovább kell fejleszteni. Leó pápa rámutat Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítására, mint folyamatos hivatkozási pontra az egyház életének és küldetésének terén. Megjegyzi, hogy ez mindent újra a kérugmára, mint a keresztény és egyházi identitás szívére összpontosít, és egy friss levegő fuvallatának nevezi, amely képes elindítani a lelkipásztori és missziós megtérés folyamatait. Leó pápa felvázolja, hogyan hívja ez a perspektíva az egyházat a megújulásra számos szinten. Személyes szinten minden megkeresztelt embert arra hív a pápa, hogy újítsa meg találkozását Krisztussal, a pusztán befogadott hittől a valóban megtapasztalt és megélt hit felé haladva. Közösségi szinten felszólít a karbantartásra, a megtartásra összpontosító lelkipásztori megközelítésről, a missziós lelkipásztori megközelítésre való áttérésre, amelyben a közösségek az igehirdetés élő szereplőivé válnak, amelyeket a kapcsolatokra való odafigyelés, valamint az elkísérésre és a gyógyulásra való nyitottság jellemez. Egyházmegyei szinten a lelkipásztorok felelőssége kiemelt szerepet kap. Biztosítsák, hogy a missziós dinamizmust ne nehezítsék el, vagy folytsák el a szervezeti akadályok, miközben segítsék elő a lényegre összpontosító megkülönböztetést. Ezekből a gondolatokból bontakozik ki a küldetés egységes felfogása. Leó pápa a Krisztus központúnak és kerugmatikusnak nevezi azt, amely egy olyan találkozásból született, amely képes átalakítani az életeket, és vonzás, nem pedig hódítás által terjed. Megjegyzi, hogy ez a küldetés együttműködik a kifejezett igehirdetéssel, a tanúságtétellel, az elkötelezettséggel és a párbeszéddel, miközben elkerüli a prozelitizmus kísértését és a puszta intézményi szintű megőrzés vagy bővítés logikáját. Még azokban a kontextusokban is, ahol az egyház kisebbségben van, arra hivatott, hogy egy kis nyájként éljen, amely reményt hoz mindenkinek. A jövőre tekintve 14. Leó számos további elmélkedésre szoruló területet emel ki. Felszólít az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításban lévő információk őszinte értékelésére, megjegyezve, hogy egyes aspektusok ismeretlenek és megvalósítatlanok maradtak. A prioritások között szerepel a keresztény beavatási folyamatok reformja, az apostoli és lelkipásztori látogatások megújult értéke, valamint annak szükségessége, hogy felülvizsgálják az egyházi kommunikáció hatékonyságát, beleértve a Szentszék szintjén is, egy egyértelműbben missziós értelemben. Levelének végén Leó pápa megismétli háláját a bíborosok szolgálatáért, és megerősíti, hogy további részleteket közöl majd a júniusi konzisztórium előkészítéseként. Az egyházat a feltámadt úr reménységére bízva húsvéti üdvözletét küldi, és arra buzdít minden hívőt, hogy fedezzék fel újra az egyház küldetésének lényegét, tanúságot tenni Isten szeretetéről a világban. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. Eugenio Pacelli, 12. Pius, az Isten városa és az ember városa között. Ez a témája annak a konferenciának, amelyre május 4-én hétfőn 17 órakor kerül sor Rómában, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor pápák termében. A konferenciát a 12. Pius pápa születésének 150. évfordulójára emlékező ünnepségek részeként szervezik. Dominik Mamberti bíboros, protodiákonus, az apostoli szignatúra legfelsőbb bíróságának prefektusa elnökletével az előadók között lesz Johann X, az államtitkárság államokkal fenntartott kapcsolatok részlege történeti levéltárának igazgatója, aki Eugenio Pacelli és a konkordátumok témáról beszél, Andrea Tornielli, a vatikáni média főszerkesztője, aki Eugenio Pacelli bíboros, mint államtitkárról szól, Stefan Heid, a keresztény régészet pápai intézetének rektora, aki 12. Pius és a Szent Péter Bazilika konfesszió oltára alatt végzett ásatások címmel tart előadást, valamint Fabrizio Cambi domonkos atya, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor perjele, aki Itália és védőszentjei Szent Katalin és Szent Ferenc 12. Pius magisztériumában témáról beszél. A Szent Cég figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot. A Szent Cég felhívja a figyelmet, hogy ha újra a nukleáris elrettentésre, az arzenálok modernizálására támaszkodunk, és arra, hogy egyre inkább integráljuk a mesterséges intelligenciát a katonai rendszerekbe, akkor az egyre veszélyesebb útra tereli a világot. Április 29-én szerdán tartották New Yorkban az ENSZ ülésén a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 11. felülvizsgálati konferenciájának általános vitáját. A tanácskozáson a Szent Cég állandó megfigyelője nagyon súlyosnak nevezte ezt a pillanatot. A növekvő geopolitikai feszültségek és a gyengülő fegyverzet ellenőrzési keretek hátterében a szentszéki küldöttség aggodalmát fejezte ki a nukleáris retorika visszatérése miatt, beleértve a nukleáris fegyverek esetleges használatával és tesztelésével kapcsolatos fenyegetéseket is. 14. Leó pápát idézve a szentszék állandó ENSZ megfigyelője sajnálkozott a multilaterális diplomáciától való egyre növekvő eltávolodás miatt. Megjegyezte, hogy a párbeszéden és konszenzuson alapuló diplomáciát felváltja az erőn alapuló diplomácia. Kiemelte a nukleáris létesítmények elleni közelmúltbeli támadásokat is, mint a globális biztonságot védő régóta fennálló normák erodálásának jeleit. Nagy aggodalmának adott hangot a mesterséges intelligencia növekvő szerepe miatt a nukleáris döntéshozatalban. A Szent Cég figyelmeztetett, hogy az ilyen rendszerek csökkentik az emberi mérlegelés idejét válsághelyzetekben, növelve a téves számítások kockázatát és elhomályosítva az élethalál döntések erkölcsi súlyát. Megerősítve a fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés központi szerepét, kijelentette, hogy annak három pillére a leszerelés, a fegyverek elterjedésének megakadályozása és a nukleáris energia békés célú felhasználása továbbra is elengedhetetlen a nemzetközi békéhez és biztonsághoz. A leszereléssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a 6. cikke kötelező érvényű kötelezettséget ír elő a nukleáris fegyverek felhasználására irányuló tárgyalások folytatására. Ez a kötelesség most sürgetőbbé vált, mivel a nukleáris hatalmak modernizálják fegyverarzenáljukat és bővítik elrettentési doktrináikat. Az ilyen trendek miatt fennáll a veszély, hogy egy olyan paradigmát szilárdítanak meg, amely már stratégiailag és erkölcsileg is megkérdőjelezhető, figyelmeztetett a szentszéki képviselő. Hozzátette, hogy az elrettentésre támaszkodni a biztonsághoz való olyan megközelítést tükröz, amely az erő fenyegetése által fenntartott kölcsönös sebezhetőségen alapul, nem pedig a jogon és a bizalmon. A nukleáris fegyverek katasztrofális humanitárius következményeire emlékeztetve a Szent Szék megerősítette, hogy támogatja a nukleáris fegyverek tilalmáról szóló szerződést, amely megerősíti a leszerelés erkölcsi és jogi keretét. Hosszú és részletesen kifejtett nyilatkozatában a szentszéki ENSZ megfigyelő a non-proliferációról is beszélt. Szorgalmazta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szigorú biztosítékait, továbbá megújította a támogatást a Közel-Keleten található nukleáris fegyverektől mentes övezet kialakítására. A puszta ellenőrzés nem elegendő, ha nem kezeljük a bizonytalanság kiváltó okait a párbeszéd és a felelősség teljes szerepvállalás révén. A nukleáris energia békés célú felhasználásával kapcsolatban a Szent Szék megerősítette az államok jogát arra, hogy kötelezettségeikkel összhangban békés célokra fejleszték a nukleáris technológiát, megjegyezve annak alkalmazását az orvostudományban, a mezőgazdaságban, az élelmezés biztonságban és a környezetvédelemben. Végezetül a szentszéki ENSZ megfigyelő emlékeztetett 14. Leó pápa felhívására, a lefegyverzett és lefegyverző békére. A valódi béke nem alapulhat a félelmen, ehelyett a bizalomra, a párbeszédre és a közös emberségünk elismerésére kell építeni azt. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvas fel.
2: 8. könyv, 4. fejezet. Miért nagyobb az öröm, ha kiváló emberek térnek meg? Uram, gerjesz kérlek, és hívogass bennünket. Gyújtsd ki tüzedet, és árazd el bensőnket édes illatoddal, hadd ragadja el lelkünket szereteted. Hiszen akárhány lélek, még a Viktoriánusnál is szörnyűbb elvakultságból visszatalált már te hozzád, s látó világosságottól, amelynek erejében minden, ami részesedik benne, Isten gyermekévé válik. Nem mind nyilvánosak ezek az esetek. Azért azok öröme is rejtettebb, akik tudnak róluk. Az öröm ugyanis minél általánosabb, annál nagyobb külön-külön mindenkiben, mert egyik a másikét gerjeszti, táplálja. Azon kívül a nyilvános megtérés nyilvános, igen üdvös példabeszéd és útmutatás az utána következőknek. Azért nagy tehát az öröm, mert nem csak a követőkre, hanem a példaadókra is vonatkozik. Mert arról szó sem lehet, hogy országodba a gazdagnak és előkelőnek több becsülete volna, mint a szegénynek és a közembernek, hiszen épp ellenkezőleg a világ erőtleneit választottad, hogy megszégyenítsd az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetettjeit választottad, és azt, ami semmi, hogy lerontsa azt, ami valami. És mégis maga a legkisebb apostol, kinek ajkain keresztül a most említett igéket kihirdetted, mikor Sergius Paulusszal viaskodva annak a kemény nyakát betörte Krisztus szeli rigájába, s a pogány konzult a nagy király alattvalójává tette, s előbb volt nevét Saulus szívesen cserélte Paulusra, e nagyszerű győzelme emlékezetére. Mert az ilyen emberben, akit a sátán erősen karmaiban tartott, s akin keresztül egész tömegeken uralkodott, nagyobb a sátán veresége. Úgy szokott ugyanis lenni, hogy az ördög a büszkéket mindig erősebben markolja. Az előkelőkség köpenye alatt, és ezeknek tekintélye útján ismét sok más embert tart karmai közé. minél inkább fontolgatta népet, hogy Viktoriánus lelke, az ördög ostromálló erőssége volt, nyelve pedig súlyos, éles, nyilvessző sokak veszedelmére, annál nagyobb hálával kell örvendeznie, látván, hogy királyunk bilincsekbe verte az erőset, elzsákmányolta, megszentelte, és szolgálatodra hasznosította kincseit, és alkalmassá tette őket az Úr kezében minden jó cselekedetre.
1: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvasott fel.

Föltámad Krisztus. Örvendező szívvel borulunk le előtted, mert föltámadásoddal bebizonyítottad, hogy Isten vagy. Föltámadásoddal megadtad szent tanításodra, ami katolikus vallásunkra az igazság isteni pecsétjét. Az első húsvét vasárnapon azok, akik nagypénteken téged gúnyolva és káromolva állották körül keresztedet, üres sírod láttán szégyenkezve zavarodtak meg. Az első húsvét vasárnapon azok, akik nagypénteken fájdalommal nézték a kereszten elvérző testedet, nagyszombaton pedig szomorú lemondással gondoltak sírodra, újjongva hallották az angyali szó hírét, hogy sírod azért üres, mert feltámadtál és élsz. Arra kérünk, dicsőséges feltámadott Jézus, hogy a húsvét ne csak megdicsült életed kezdetének emléke legyen számunkra, hanem lelkünk és buzgóságunk megújulásáé is. Add, hogy akik eddig inkább a földieket kerestük, ezután komolyabban törekedjünk az égiek után. Add kegyelmedet, hogy ifjúságunknak te légy a reménye. A felnőttek életében te légy az irányító. Az öregségben te légy a vigasztaló. A halál óráján pedig te légy az erősítő. Segíts, hogy vallásosan éljünk. Hited hűségében haljunk meg, és így feltámadásunk az örök boldogságban legyen. Amen.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Pray and Run futózarándoklatot rendeztek Mária Pócson. Köszöntötték a nyíregyházi egyházmegye nyugdíjas papjait. Ismét megnyílik a pesti alsórakpart a gyalogosok és a kerékpárosok előtt május 1-én. A hírszerkesztő Kovács néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Egy érintésre mottóval zarándoklatot tartottak a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyen április 25-én összekötve a mozgás örömét a közös imádsággal, írja a Magyar Kurír. Kicsik is nagyok egyaránt elindultak a családi örömfutás 1 kilométerén, de parókiák és iskolák csoportja is részt vettek a programokon. Többek között a speakerek, ifjabb Obbágy László atya és Szikora Gábor is feleltek a nap hangulatáért. Az összehangolt munkának a polgárőrség, a rendőrség, a mentőszolgálat, a görögkatolikus motorosok és a helyi atyák jelenlétének köszönhetően a metropólia minden szegletéből érkező futók biztonságban tölthették a napot. A célunk maga Jézus Krisztus, az úton pedig a szűzanya segít minket, tanított Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a napot elindító reggeli paraklízban. A részvétel ingyenes volt, a távok pedig lehetőséget adtak mindenkinek a bekapcsolódásra. Szocska Ábel megyéspüspök és munkatársai látták vendégül a nyíregyházi egyházmegye nyugalmazott áldozó papjait a nyíregyházi Szent Miklós házban április 23-án, írja az egyházmegye. A találkozó testvéri együttlét is hálaadás volt az idős lelkipásztorok több évtizedes áldozatos szolgálatáért. Az ünnepségre az Ungvári Unió létrejöttének 380. évfordulójának előestéjén gyűltek össze. Horváth Tamás bírósági helynök beszédében kiemelte a jelenlévők példamutatását. Óriási dolog, hogy az elmúlt időszak több mint egytizedét az itt lévő atyák szolgálata fedi le, mondta. Szocska Ábel megyés püspök beszámolt az egyházmegye aktuális híreiről. A püspök beszélt a kápolna ikonjairól is, melyeket kárpát-aljai művészek készítettek, akiket a háború kitörése sodort Magyarországra, illetve akik ott maradtak a pincék mélyén áram nélkül dolgoztak a közösségért. Május 1-ével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok és a kikapcsolódni vágyók előtt, az első időszakban a hétvégéken és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet, közölte a főpolgármesteri hivatal az MTI-vel kedden. Május 26-án és augusztus közepe között új rugalmas forgalmi rend lép életbe. Hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége. A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasz lesz. A hétvégéket és ünnepnapokat érintő forgalmi változás október 25-ig marad érvényben. A nyitó hétvégén május 1-e és 3-a között közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. A rendezvények ingyenesen látogathatóak. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 3 óra. Az irgalmasság rózsafüzére következik.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Amen. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésű bűneinkért,

0: Hatalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az irgalmasság Rózsefüzért imádkoztuk.

0: Miriam Rádió. Értéket közvetít.
1: A fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszem a Szentlélekben, hiszem a katolikus

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: adunk az ellenünk védkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldottad te az asszonyok között, és áldottad te méhednek gyümölcse, Jézus, aki világosítsa értelmünket.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki erősítse emlékezetünket.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottat a méhednek gyümölcse, Jézus, aki tökéletesítse akaratunkat.
0: Az

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak írva gondolatra.
2: Első szempitok, aki érettünk vérelverítékezett. Mennyei Atyám, felajánlom neked Jézus szíve borzalmas szenvedéseit az olajfák hegyén, vérelverejtékezésének minden egyes cseppjét, engesztelésül a magam és minden ember szívében elkövetett bűneiért, különösen a rokonságomban, a plébánián, a környezetemben. Kérlek Jézusom, add kegyelmedet, hogy rendszeresen tudjak a szívben elkövetett bűnök elkerüléséért, valamint az Isten és vele baráti szeretet gyarapodásáért imádkozni.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts ma a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verejtékezett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk végre verejtékezett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki élettünk vérrel verejtékezett.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Második szent titok, akit érettünk megostoroztak. Ennyei Atyám, felajánlom neked a sok ezer sebet, a borzalmas fájdalmakat, és Jézus ostorozásakor folyt drága látos vérét, engesztelésül a magam és minden ember testiségben elkövetett bűneiért, ilyen bűnök megakadályozására, az ártatlanság megőrzéséért, különösen a rokonságomban, a plébánián, a környezetemben. Kérlek Jézusom, add kegyelmedet, hogy a testiség bűneivel szemben példamutatóan tudjam gyakorolni az önuralmat, az önfegyelmet, az önmegtagadást hétköznapjaimban is.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

Üdvözlégy Mária, kegyelemre teljes, az Úron te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrral te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kokolt tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Harmadik szent titok, akit érettünk, tövissel koronáztak. Mennyei Atyám, felajánlom neked a tövissel koronázott szent fősebeit, fájdalmait és belőlük kifolyt drágalátos vérét, engesztelésül a magam és minden ember bűneiért, melyeket értelmünk követett el. Ilyen bűnök megakadályozására különösen a rokonságomban, a plébánián környezetemben. Kérlek Jézusom, add kegyelmedet, hogy minél ritkábban csípkelődjek, bántsak, élcelődjek mások kárára. Add, hogy minden ilyen szavamat a bűnbánat kövesse.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövisre koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünktől visel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
1: Az...

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak írgalmadra.
2: Negyedik szentitok, aki érettünk a keresztet hordozta. Mennyei Atyám, felajánlom neked Jézus szenvedéseit a keresztúton, különösen jobb válla szent sebét és abból kifolyó szentséges vérét, a magam és minden ember ellenkezéséért a kereszttel szemben, a szent rendelésed elleni zúgolódásokért, a nyelvvel elkövetett összes bűnökért, ilyen bűnök megakadályozására, különösen a rokonságomban, a plébánián, a környezetemben. Kérlek Jézusom, add kegyelmedet, hogy keresztjeimet meg tudjam szeretni, és azokat fel tudjam ajánlani a szenvedőkért, a kereszt ellen tiltakozókért, az ismeretségi körömben, a nyelvvel elkövetett bűneimért, és a környezetemben található ilyen bűnökért.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts ma a gonosztól. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhennek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhennek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhennek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhennek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhennek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottat a méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottat a méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottat a méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: 5. szentitok, akit érettünk keresztre feszítettek. Mennyei Atyám, felajánlom édes isteni fiadat a kereszten, felfeszítetését, felemeltetését, kezei és lábai szent sebét, belőlük omló vérét, teljes szegénységét, tökéletes engedelmességét, összes testi és lelki gyötrelmét, drága halálát, annak vér nélküli megújítását minden szent misében a földön, engesztelésül a szent fogadalmak megsértéséért, elégtételül a magam és az egész világ bűneiért, a szakadárokért, a keresztény családok helyreállításáért, a hit bátor megvallásáért, hazánkért és a népek egységéért Krisztusban és egyházában. Kérlek Jézusom, add kegyelmedet, hogy szentséges szíved utolsó, drágalátos tartalma engem és a hozzád tartozókat mosson tisztára minden büntetéstől, melyet bűneinkkel magunkra vontunk, és szüntesse meg a tisztító tűzben szenvedő, hozzánk tartozó lelkek kínjait.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítette.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítette.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítette.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítette.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a lelkeddel.
2: Áldjon meg és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya,
1: a Fiú és a Szentlélek.
3: A fájdalmas rózsafüzért imádkoztuk.

0: 2026-ban a Mária Rádió Mériam a békesség útjára hív bennünket. Hallgassuk most a mai elmélkedést.
1: Az igen, amely megnyugtat. Legyen nekem a te igéd szerint. Mária igent mond egy olyan útra, amelyet nem lát előre. Ez az igen nem vak, hanem bizalomból fakad. A béke sokszor nem abból születik, hogy mindent tudunk, hanem abból, hogy rábízzuk magunkat. Mária igene megszünteti a belső harcot, nem küzd Isten ellen, hanem együttműködik vele. Melyik belső küzdelmemet kellene Isten kezébe tennem? Adj békét az igen kimondásában.
0: A Mária Rádió Mériam által meghirdetett békességéve mai gondolatát hallották.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: 14. Leó pápa telefonon egyeztetett António Costával, az Európai Tanács elnökével. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Simoni bíboros albán vértanú kerekéit ajándékozta 14. Leó pápának. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Konyorcikné Bodnár Emese. 14. Leó pápa telefonon egyeztetett António Costával, az Európai Tanács elnökével április 29-én, adta hírül közleményében a Szentszéki Sajtóközpont. A szívélyes hangvételű beszélgetés során megvitatták a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a palesztin államra, Ciszjordániára, valamint a Dél-Libanonban élő keresztények helyzetére. A beszélgetés későbbi részében a Szentatya megosztotta gondolatait nemrégiben tett afrikai apostoli látogatásáról, hangsúlyozva a vallásközi párbeszéd, a béke előmozdítása, valamint a kontinens leghátrányosabb helyzetű közösségeinek nyújtott támogatás fontosságát. Zárul a sajtószolgálat közleménye. A beszélgetés jelzi a Szentszék és az Európai Unió közötti szoros párbeszédet a humanitárius válságok kezelésében és a diplomáciai megoldások keresésében. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonala Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonala Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok, az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli. A 97 esztendős albán Ernest Simoni bíborost és hozzátartozóit audiencián fogadta 14. Leó pápa az apostoli palotában a hét elején. Öröm és remény töltött el a Szent Atya arcát látva, amely Jézus arcát jelképezi, hogy a béke és a testvériség és a szeretet jó hírét hirdessük az egész világon. Nyilatkozott az audienciáról Ernest Simoni, akit a kommunista rezsim üldözött hazájában. A pápák termében zajlott a találkozó, amelyen jelen volt a főpásztor, mintegy 40 fős rokonsága is. Tájékoztat a Vatikáni Rádió. Simoni bíboros, aki néhány éve Firenzében él, és időskora ellenére beutazza a világot, az audiencia végén nyújtotta át ajándékát a pápának, egy keresztet és albán vértanú kerekjéit. Simoni bíboros nemrég ünnepelte pappá szentelése 70. évfordulóját, Ferenc pápa 2016-ban bíborossá kreálta, és háláját fejezte ki tanúságtételéért. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján.
1: Van az iskolában egy gyerek, aki hát minden tanárórát fölborítja, és nem tudom milyen, és örökké hűl, és hát minden, hát persze ezt a bohóc szerepet fölvette a gyerek, hogy már figyeljenek oda rá. És kérdezték, de Robi bácsinál nincsen semmi baja. És kérdezték a Robi bácsit, hogy ez mit csinált vele. Ó, hát azt mondja, hogy az elején felismerte ezt a dolgot, és megbeszélte a gyerekkel, hogy minden egyes, mit tudom én, erről fognak tanulni, meg arról, és amikor ez a téma, ennek a gyereknek ahhoz a témához vicceket kellett gyűjteni. És az lehetett, hogy ő az óra elején bemutathatta ezeket a vicceket. Ő mesélhette el. Tehát lett egy valaki azon a területen, ahol ő ugye jó volt, ezt nagyon jó elő tudta adni. Hát azt mondja, azóta a Robi bácsinak még a kabátjának is köszön a gyerek. Van még egy terület, ahol nagyon, amiben nagyon beleütközhetünk, amikor speciális nehézségekkel küzd. Vannak olyan speciális nehézségek, ami nem fegyelmezési kérdés. Ez nagyon fontos, hogy mester ilyen szétválasszuk, mert van olyan, amiről nem tehet. Tehát, hogyha ő nem tehet, ugye vannak ezek a magatartás problémák, de nincs annyi. Speciális nehézség lehet a hiperaktivitás, de külön ki fogok rá térni. Nincsen annyi hiperaktív gyerek, mint amennyire azt mondjuk, hogy ez nem most speciális nehézsége van. Mondjuk lehet, hogy éhes reggel, ugye? Hiperaktív szerű mozgások és rohangálások és nem tudom én agresszivitás. Bocsánatot kérek, lehet, hogy éhes. Tehát, vagy lehet, hogy törődés hiánya van, lehet, hogy egy irányítási vákuumot él meg, vagy lehet, hogy zaj van. Tehát nincs annyi speciális nehézség, de van, amikor tényleg az van, és akkor azt nem lehet egy sima utasítással, vagy rendszabályozással, vagy ilyen jellegű következményekkel megfegyelmezni. Azt akkor nem lehet. Volt egy nagyon érdekes eset, orvos szülő gyerek, egy nagyon jó kis család, és minden szóval abban az előző iskolában ismertem a családot, tényleg nagyon, mindenre nagyon jó volt. Jött az x-edik gyerek már az iskolába, és úgy nézett ki, hogy minden jó lesz, nem tudom én, és egyszer csak jön a tanító, és ő is olyan furának érezte, mert ismerték a családot, hogy hát ezzel a gyerekkel ő nem bír, hát ez állandóan föl kell, ez az első óra után már annyira ideges lesz, hogy ez nem tudja, mit csináljon vele. Kérdezték, jó, volt-e az óvodában probléma vele? Nem volt. Hát akkor mi lehet? Milyen? Nincsen? Nem jó. Elkezdték keresgélni. Jó, minden esetre a végén hosszasan, sokrára derült ki, hogy valami olyan speciális halászavara volt ennek a kisgyereknek, amivel óvodában nem volt probléma, mert olyan ügyesen megoldotta, hogy elég jól tudott szájról olvasni, és ugye ott viszonylag szabad játék volt, meg ilyen közelebbi foglalkozás, amikor ő úgy érezte, hogy nem annyira jól hallja a dolgokat, kicsit közelebb ment, és akkor jobban látta, és akkor minden rendben volt. Bekerült az iskolába, viszonylag nagyobb darab gyerek volt. Hát nem az első sorba ültették. Ő mindig a hátsó sorokba ültette, az elején még nagyon nagy koncentrálással figyelt, akkor elég jól tudta tartani a dolgot, utána nem tudott ennyire koncentrálni, és amikor aztán később már így lehet rájöttek, egy ilyen alap ízét, egy ilyet hallott mindig, amikor nagyobb szóval beszéd volt. Na most hát ebbe egy darabig persze ezt is tűrte, mert egy ilyen jól nevelt gyerekecske volt, de egy idő után, hogy ez kibírhatatlan vált, ugye bár a zaj mit csinál, és fel kellett ugrania. Fel kellett, ideges lett, mozgás, stb. Mindent produkált, amit a zajszín tud produkálni. Na most, amikor erre rájöttek, természetesen, ugye látták, szépen megoldott, már rá is érettségizett, már nagyon klassz, mert minden jó lett, érted? De odáig ez egy fegyelmezetlenség volt. Ez egy olyan tünet volt. Pedig ez egy speciális nehézség volt, természetesen ezt nem lehetett, hogy ülj le, fiam, azt maradj nyugton, érted? Mert ennek az meg az a következő. Ez nem lehetett így. Tehát ezek lehetnek speciális nehézségek, vissza szeretnék majd térni rá, viszont a másikokra, amikor nem speciális nehézség, csak annak tartjuk. Tehát milyen akkor, kicsit belenézünk, hogy hogyan zajlik ez a bizonyos hatékony fegyelmezés, ami adott esetben kemény is lehet, hogy hogyan járunk el ezek megint csak törvényszerűségek. Először is kell látnia annak a valakinek, hogy egyre nagyobb a döntési szabadság. Tehát a fegyelmezés valóban a szabadságra nevelésnek az útja, de ezt őnek is kell tapasztalnia. Hogy nem betonba vert szabályok vannak, és ő a kész, pász, és ez soha nem változik, de igen változik.

egyszerűen mindig következményekkel járó döntési szabadság. Ebben azt tanulja meg a személyiség, hogy nem ő irányít, ez elég fontos, végig tudni. Nem én, tehát van emberem, aki irányít. Ugye az irányítási vákuum miatt fontos ez a nem ő irányít. Nem az, hogy én megmutassam, hogy én vagyok a főnök, nem, hanem hogy ő érezze, hogy van, aki törődik veled, érted? Hogy fontos nekem az, hogy mit csinál. Te ide figyelj, nem le se csinálnám azt, hogy mit csinálsz, hogyha nem lenne fontos, amit csinálsz. Tehát nagyon fontos, hogy igenis az irányítás kinél van. Ezt kell tudni, kell látni. De van döntési lehetősége adott esetben. Minél inkább megyünk a serdülés felé, alternatívákat megfogalmazni. Ezt vagy azt lehet. Te e között lehet választani, de harmadik között nem lehet választani. Lehet beszélni egy, hogy azt mondom, hogy gyere haza, nem tudom én, 11-re vagy 1-re, ezekről beszélgethetünk, de érted? De arról nem, hogy 4-re. Tehát beszélgethetünk arról, hogy hova lehet elmenni, de mondjuk nincs benne a Siófok Sound. Tehát érted? De lehetnek alternatívák. És lehetnek, és én is elmondanám, hogy miért nincs bentem, vagy ide miért igen, vagy miért nem, és ő meg is kérdezheti, ugye a serdülésnél ezekről beszélgettünk. Ezek a korlátok határozottak és egyértelműek, erről már beszéltünk most az előbbiekben is. Tehát egyszerűen előre és nem krízis helyzetben előre megbeszélt és tényleg alternatívákkal fölépített korlátok legyenek. De abban a pillanatban, amikor megfogalmazunk egy korlátot, ez egy vezetésben is érdekes majd. Tehát ez ugyanúgy vezetés elmélet a fegyelmezés, mint szülő. Tehát a nem vállalása. Tehát a nem az ugyanolyan jó szó, mint az igen. Ettől szoktunk félni. Főnökök is félnek, vezetők is, vagy túlzásban. Nem, van én vagyok a főnök. Nem. Hanem a nem az egy nagyon jó dolog. Gandhi azt mondja, van egy jó gondolata erre, az őszinte legmélyebb meggyőződésből fakadó nem jobb, mint az igen, amivel a kedvemben akarsz járni, vagy ami még rosszabb, valami nehézséget akarsz elkerülni. Tehát akkor nem mondjál igent azért, mert hogy most könnyebb, hagyjuk rá, érted? Megbeszéltük azt, hogy nem tudom én, ennyi képernyőzés van, megbeszéltük. És akkor van még egy kis izé, oda érkezünk, hogy na jó, igen, és akkor de még ne. Nem. Akkor tényleg lekapcsoljuk. Tehát érted, most nem tudom, annak idején még az érvényes volt, kihúztuk a hálózatból, nem tudom, ma már ez így nem annyira megy. Újabb ötleteket kell kitalálni, de azért arra én is emlékszem, hogy amikor kihúztuk a hálózatból, persze megpróbáltam, igen, majd elköszönök, még anya meg, tudjátok, meddig megy egy elköszönés. Hát, hogy a 25 embertől elköszön, az tényleg sokáig tart. Úgyhogy akkor én is rászoktam, hogy akkor 10 perccel előtte szólok, hogy most kezdj el elköszönni, mert tudod, nem sokára lejár. Jó, igen. És akkor még mindig, jaj, még nem köszöntem el mindenkitől, stb. És akkor egyszer csak betelt a pohár, buf, apja kihúzta a hálózatból. Na, aztán jött a magas C. Na, aztán atya világ. És elment világgá. Ott az a nyomban. Tehát tényleg elment világgá. Én majdnem utána mentem, de mondta a férjem, hogy ne menjek utána, mert visszajön. És visszajött. Visszajött. Tehát igen. Tehát érted, ezzel össze kell ütközni adott esetben ezekkel a korlátokkal, tehát a nemet vállalni kell. Mert igenis fontosnak láttam azt, tényleg fontosnak láttam, mert ártalmas. Érted, ebben a helyzetben azt mondom, nem lehet, most nem tudom, én beszélek egy 10 éves, vagy 11 éves, nincs a szobádba gép, nincs a szobádba telefon se éjszaka. Nincs. És érted, hiába mondod azt, hogy az összes fiúnak van, meg a mindenkinek van. Jó, tehát ilyetben meg nincs. Hát most ez ilyen dolog. Érted? És ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Én is tudom, hogy nagyon nehéz. De ez nagyon fontos neki, és akkor is, hogyha kikezdi, akkor is fontos, hogy anyámnak fontos voltam. Ilyen hülyén, mert hát az anyám nem normális, de ez mégiscsak fontos voltam neki. Ez majd később esik le. Tehát nyilván neki megy annak a karámnak, nyilván kipróbálja, de nem baj, mert a nemet viszont én állítottam föl, és az tényleg fontos, magyarázd meg, indokold meg, és tartsad. Azt mondja az egyik kutató, hogy általában, vagy sokszor a szülőknek a neme, tehát már mint ez a nem szó, az olyan, mintha a Grand Canyon másik oldaláról suttognák el. Érted? Édesem, ne csináld ezt. Menj valahova. Ne rugdosd az öcsit, ne. Kérlek szépen. Ez nem kérlek szépen, kérdés ezekben a helyzetekben. Nem, és kész, pont, érted? Na, de ezt belül kell vállalni, érted? Nem kell ordítani. Nem kell vicsorogni hozzá. Tehát szeliden is lehet határozottan, de szikrázni kell. De belül, tehát érezze azt,

0: hogy vállalom a nemet. Tehát nem az, hogy jaj, ne csináld, mert apád tudod, mit szól hozzá. Hát mi ez, hogy apád? Hát én vagyok itt. Tehát én szólom hozzá éppen. Tehát ezt kell vállalni, hogy én belül azt gondolom, hogy ezt pedig nem. Ezért kell elég jól átgondolni a korlátokat és a szabályokat. Mert hogyha most akkor, ugye ezt mondtam kicsikorban, de nagykorra is tehető, ugye, ha olyat mondasz, amivel magad se olyan tulajdonképpen értesz egyet, vagy valami, hát az azonnal el fog morzsolódni az a szabályod, érted? Ugye mi is az elején próbáltuk azt, hogy ugye milyen szép a család, amikor együtt eszik, és úgy kezdjük el, és úgy fejezzük be, és nem tudtuk tartani, mert örökké veszekedtünk a befejezésnél, persze. Az elején még ment, amíg ugye mindenki egy tempóba tudta, ugye, mert kicsikkel, na jó. Amikor a nagyobbak nőttek gyorsabban, ez meg nyammog. Vagy teszem, azt jön egy vendég, és az meg halat eszik közben, vagy magyaráz és anekdotázik, és nem tudom micsoda. És akkor, hogyha az a szabályod véletlenül, hogy mindenki odáig ül az asztalnál, amíg a legutolsó be nem fejezi, hát ott aztán vérpisi szám, amíg a vége jön, érted, hogy fejezzem már be, érted, fejezzem. Magyarul például el kellett engednünk azt a szabályt, hogy a végén nem. Együtt kezdjük, mai napig együtt kezdjük, ez se egy könnyű dolog, jó, de mondjuk együtt kezdjük, és utána a végén meg lehet beszélni, és aki befejezte, elmehet, vagy valamilyen féle koreográfiát, érted? Gondold meg, milyen szabályt tudunk tartani, és azt hogyan tudjuk de azt akkor vállaljuk, nem azért, mert apád mondta, hogy nem, vagy tudod, a nagyi nem szereti, nem tudod, a nagyi, vagy egyet értek vele, vagy nem értek vele egyet, és ha nem értek vele egyet, akkor az egy nem. Úgy azt jelenti, hogy nem. Jó. És ezt mondjuk higgadtan. Na most ez a higgadság... Ugye? Nagyon jó. A higgadság ugye nem azt jelenti, hogy majd még jön az őszinteség is, és akkor hogy leszek higgadt, mikor fönn vagyok a plafonon, ugye? Tehát nyugodtan lehet azt vállalni, hogy mérges vagyok, és nagyon dühös vagyok, és legszívesebben fölkennélek a falra. Ezt lehet vár, ez összefér a higgadsággal nyugodtan. Tehát, de a higgadság ugye azt jelenti, hogy nem jelentezel nagy jelenetet, vissza tudsz menni, stb. Tehát nagyon két szempontból fontos. Kisgyereknél hisztiről volt szó, persze. Hiszti, meg nem tudom én, tükörneuronok, hopp. Ugye? Na, kisgyereknél azért fontos, mert gyakorlatilag ugye ő a feszültségből nem tud visszamenni, emlékeztek rá, tehát a te idegállapodra kénytelen ráhangolódni, arra fog ráhangolódni. Tehát egyszerűen valamilyen eltűrhető idegállapotot kell teremtenem magamba. Erre mondtuk azt, hogy hideg víz nem neki, hanem neked. Először. Tehát ezért ugye kisgyereknél. A serdülőbbnél pedig azért fontos a higgadság, mert abban a pillanatban, hogy én átveszem azt a... Érted? Kész! Ezzel nem lehet beszélni. Kész! Kész az indok, hogy miért... Jó, felejtsük el, jó. Érted? Magamba leírtam azt, hogy egy ilyen hisztissel. Hát csak érted? És nem fogad szót, és nincs tekintélye, és nincs semmije, gyakorlatilag meg se hallottam, mert itt védekezni kell, hiszen üvölt, mint egy sakál. Hát védekeznem kell. És a védekezés sokféle lehet. Vagy az, hogy nem hallom meg, vagy az, hogy rávágom az ajtót, vagy az, hogy magamba elrendeztem, hogy te aztán hülye vagy aztán azt mondom neki, hogy mindegy, mondd, amit csak tudod, én úgyis tovább bírom. Vagy. Tehát érted, sokféle stratégiát kialakíthat magába, de az biztos, hogy nem az lesz a válasz, hogy jó, mit mondtál, jaj, jó, akkor megszívlelem. Tehát nem jó. Tehát ezért kell a higgadság ebben az esetben, ezért nagyon fontos, hogy valahogy ezt megtanuljuk. Tehát ez egy technika valóban, hogy valahogy visszamenjünk erre a higgadt állapotra. Nagyon jó, ha megelőző és rövid és konkrét az a féle szabályrendszer. Mondom, a megelőzőről sokat beszéltünk, és viszonylag rövid és konkrét, erről is beszéltünk már, tehát nem kell nagy mindenféle körítés. Magyarázat kisiskolástól, kortól kell azért, de nem hosszas és nem örökké körülíró, stb. Jó. Következetes és rugalmas. Na most egész eddig a következetességről beszéltünk, ugyebár. Tulajdonképpen ugye az egy alaptörvény, ez egy lélektani alaptörvény, hogyha egy magatartás nem nyer megerősítést, akkor az elmarad. Tehát kioltódik, ez a kioltás törvénye. Ha nem nyer megerősítést. Tehát magyarul, hogyha én nyávogok mindig azért, hogy de anya, és ez nem nyer megerősítést, következetesen nem ér el ezzel semmit se, az a magatartás kioltódik. Hát jó, tudom, lehet, hogy 2 év alatt, vagy van akinek 3 év alatt, mindegy, de kioltódik, tényleg. Erre csinálták a biológiában, több ilyen törvényszerűséget figyeltek meg, de például ez egy nagyon szemléletes példa, van ez a nagy csuka, aki ilyen kicsi cselléket szeret egyszerre tenni, és hogyha beeresztesz a csuka házába, vagy mi a vizébe olyan sok csellét, pillanat alatt fölfalja. Jó. Csináltak egy ilyet, csuka, üvegfal, csellék. És a csuka megy neki az üvegfalnak, cselle, és mindig beleütközik, és a magatartása, a csellekereső magatartása nem nyer megerősítést, nem tud csellét enni, akárhányszor. Ez odáig megy, hogy a csuka egy idő után nem indul el, látja a cselléket, és nem megy csellét fogni. Egyszerűen ott úszkál, és nem is akarja megfogni. Tovább megyünk, odáig lehetséges csinálni, felhúzod az üvegfalat, a csellék körülúszkálják a csukát, és nem eszi meg. Így kioltódik a magatartás. És odáig ment ez a kísérlet, hogy a csuka megdöglött. Úgy, hogy csellék voltak benne a vízébe. Na, a gyerekünk nem csuka, tehát nem kell félni. Biztos. Előbb-utóbb felfedezi, hogy megint csellem. Jó? De tényleg, szóval ez a kioltás magatartása. Ha egy magatartás nem nyer megerősítést, kioltódik. Ugye, ez a következetességünk, igen, eredménye lehet. Tehát azért nagyon fontos. De miért van az, hogy következetes és mégis rugalmas? Nagyon fontos. Tehát alapvetőleg nagyon következetes. Alapvetőleg, és ott a fal, és ott a fal, és ott a fal. Jó, ez az alap. És ezután a rugalmasság mit jelent? Hogy mégis tudok minden egyes helyzetet, vagy legalábbis a legtöbb helyzetet, mérlegelni, és azt mondani, hogy na, hát ma van a születésnapod. Ma csak tejszínt eszünk. Persze, hogy ma nem kell megenned. Persze, mindegy. Érted? Felemelem a szabályt. Valamikor. De ezt mindig megmagyarázom. Tehát azért, hogy érezze azt, hogy te vagy fontos, nem a szabály. Van szabály, nagyon kemény, mindig érvényes, 120 évig, érted? Illetve nem csak ameddig serdülés felnőtt nem lesz, ugye? Tehát nagyon, nagyon erős a szabály, és meg is vagyok győződve róla, de időnként teszek kivételt. Most nem. Most ezt felemeljük. Vagy valami annyira jó sikerült, tudod mit? Hagyjuk el ezt, kész mám. Máma nem alszunk. Máma le se fekszünk, föl se kelünk. Vagy valami. Valami. Érted? Felemeljük a szabályt. Ami eddig mindig szabály volt, most ma nem. De te érted. Csak te miattad. Nem azért, hogy nekem, hogy most kényelmesebb, hogy most máma annyi gépezés van, amennyit akarsz, mert annyira elfáradtam délelőtt. Nincs erőm szólni. Nem ezért, tehát nem érted, de mindig megmagyarázni, mindig megmondani, megindokolni, hogy most miért. Tehát ez a rugalmasság. Gyökösi Endrének a felesége, ez a bizonyos Reini, van egy ilyen életrajzi kis könyve, és ott találtam, hogy hát ők egy ilyen svájci arisztokrata családnak a gyereke, nagyon nagy szigor, nagyon nagy következetesség, nagyon nagy mindenféle, minden, nem tudom. És ő számol be arról, hogy például ezt a következetességet és rugalmasságot hogyan élték. Kiskorunkban egyszer egy hónapban mindig szabad napot kaptunk, azt csinálhattunk, amit akartunk. Egyetlen feltétel volt, hogy másoknak ne ártsunk. Emlékszem, hogy mennyit törtük a fejünket, hogy mit évők is legyünk. Olyat sikerült kitalálnunk, hogy nem kelünk föl az ágyból, nem eszünk meg mindent a tányérunkról, az asztaltól étkezés közben többször fölállunk. Ez is azt mutatja, hogy szinte igazából semmiben nem korlátoztak, tehát ezek ilyen külső dolgok voltak, mégis szigorúan neveltek. De érted, bevezették azt, hogy havonta egyszer van egy ilyen, hogy na próbáld ki. Érdekes ez az egész, mindegy, hogy csinálod meg, de az, hogy érezze azt, hogy nem a szabály miatt van a szabály, hanem te érted, és ezt mutatja ez a rugalmasság adott esetben. Az egységes képviselet. A szabályoknak, illetve ezeknek a fegyelmezési korlátoknak az egységes képviselete családon belül, ugye? Apa, anya, itt egy nagyon fontos dolog, apa, anya. Ha lehet egy tantestület, ha amikor iskoláról beszélünk, ott persze kevesebb szabályba tudunk tantestületi szinten megegyezni, de azért egy-kettőben meg kell egyezni. Most, hogy azért iskolában vagyunk, azért itt ezt érdemes. Szóval egyszerűen az, hogy nem tudom én, hozunk egy szabályt, benne van a házirendbe, és akkor valaki azt mondja, hát engem nem zavar, én megengedem. Hát ez kullogjon haza. Tehát érted, ezt nem kéne. Tehát az egységes képviselet, akkor legyen kevés szabály, és azt mondani, hogy ez, érted, akkor mellé állok, mert mellé állok. De ugyanígy otthon is, tehát anya és apa, de mondjuk az iskolában csak a hatékonyságot rombolja le ez a nem egységes képviselet, az is baj, de nem akkora, mint otthon. Otthon viszont egy gyereknek az igazság, az érték, az irány, azaz anya és apa együtt. anya és apa képviselői együtt, hogy mi az, ami felé megyünk, mi az, ami jó, mi az, ami szabad, mi az, ami klassz, mi az, ami... és stb. Anya és apa együtt. Tehát gyakorlatilag, hogyha ez az egységből az egyik azt mondja egy esetre, hogy igen, igen, a másik azt mondja, hát nem baj, nem, nem annyira. Akkor ez az egység szakad szét, és igazából a gyerekbe az bomlik meg, hogy hát, igazából nincs ilyen, hogy igazság. Nincs ilyen, hogy tisztesség, érted? Hogyha a tisztességről vallott valami, az egyik azt mondja, hogy nem, soha nem nyúlunk a máséhoz, a másik azt mondja, hogy hát szereztem egy kis papírt a munkahelyről, akkor most mi van? Akkor itt nem az lesz a baj, hanem maga a tisztesség, mint erény, maga az igazmond, miért a maga becsületesség olvad el. Mert az, akik ezt képviselik, ellentéteset képviselnek egymást. Ezért nagyon nagy baj. Tehát az egységes képviselet, nem biztos, hogy egyetértünk minden nevelési dologban, de akkor tessék félrevonulni, ott meg küzdeni azt, és egységesen kilépni, és akkor azt vállalni. És akkor ez nehéz, jó, de ez így van. Beletartozik az egységes képviseletbe a nagyszülő. Mert ugye szokták azt mondani, hogy én annyira következetes vagyok, de hát a nagyinál, hát ott mindent lehet. Nem számít. Nem számít. Egy gyerek van annyira komplett, fel tudja mérni, hogy ez a nagyinál van. Ez meg itthon van. És mindig az elsődleges marad a család. Tehát nyávogni fog azért, hogy jaj, a nagyinál, anya nagyinál, hát lehet gépezni. Ott mindig lehet a nagyinál gépezni. Jó, itthon meg nem lehet. És kész. Ennyi. Ennyi. Tehát egészen biztos, hogy ha csak nem egy háztartásban van, tehát arra nem lehet fogni, hogy én annyira klasszul nevelek, de a nagyi mindent elront, ez nem így megy. Nem tudja elrontani. De az iskola se. Már bocsánatot kérek, nem tud. Igazából elsődleges a családi nevelés. Tehát azért nyilvánvalóan egy előző rendszerben is, amikor nem voltak ilyen klassz iskolák, mint ez, akkor is nőttek föl klassz gyerekek. Ugyebár, mert a családi nevelés nagyon erős. Tehát annak a hatása tényleg nagyon erős. De azért persze hozzátehet az intézmény, meg át is írhat, de jó. A hiteles és őszinte képviselet azt jelenti, hiteles és őszinte, hogy ugye nem azt mondom, hogy azért, mert ő mondta. Tehát én ezt vállalom, ott a nem vállalásánál már ezt érintettem, de lehet vállalni a felindultságodat, lehet vállalni a szomorúságodat, amiatt, mert valami nem jól megy, mert rendszeresen nem jól megy, és nem sikerül, stb. Kiutat mutatva, stb. Ezért foglalkoztunk a kritikával annyira, de ezt tényleg őszintén képviselve. Nem, hát nem is vagyok dühös, hát nem vagyok mérges, de ez az igazság. Dehogy nem vagy mérges. Tessék el mondani, nagyon is mérges vagy. Nagyon is dühös vagy, nagyon is nem tudom. Ezt lehet vállalni, és ugyebár a higgadsággal ez nincsen ellentétben, de akkor lehiggadok, és akkor hozok következményt, akkor beszélünk. Tehát amit például haragodban parancsolsz, az semmi nem érvényes. Tudjátok, mint Ösztör királynál. Haragban hozott szabály nem érvényes. Jó, de most nem azt mondom, hanem például az, hogy egy ilyen kisgyerek helyzet, és áttesszük majd másikra. Tegyük fel, hogy egyik nap, amikor apa hazaér, a garázsajtót alig tudja kinyitni, mert az összes délután használt játék, jármű, vödör, lapát, bicikli, görkori, minden szanaszét hever. Jó. Ekkor azt is választhatja, hogy dühösen szétszórja, és nem igaz, és ott az ajtóba áll a gyerek. Apám, mint a vulkán, érted? Nem igaz, nem lehet ezt eltenni. Jó. Ez itt nem elég jó, mert egyszerűen nem tud ezzel a dűvel mit kezdeni, valóban ott van az a dolog, mit tehet még ahhoz, hogy hiteles és őszinte legyen. Először is dühös, persze. Azt mondja, pókol ilyen földűhít, amikor a játékoljédet a kocsi bejáron széthaigálva találom. Gyere, azonnal pakoljunk el. Érted? Bevonja őt a helyrehozásba. Gyere, pakoljunk el. Most azonnal csináljuk meg. Érted? Erről ő azt mondja, hogy igen, apám dühös, de tehetünk érte, hogy ebből kimenjünk. Én is tehetek érte, hogy ebből kimenjünk. És akkor utána azt mondja, még egyszer ezt itt találom, átviszem a Ferikének. De akkor itt legközelebb, legalább egy kis autót át kell vinni Ferikének. Legalább. És akkor mi következik? Apa, de az a kedvenc kis autóm pont azt a karácsonyra Jézuska hozta, tudod, a nagymaminál, és... Ferikéhez megyünk. Majd úgyis elbótolja Ferikével majd később. Mindegy, át kell vonulni vele. Tehát ez a következetesség, érted, ebben a helyzetben. És ez az, amikor azt mondja, mit tanult ebből? Azt tanulta, hogy igenis, lehetek dühös. De van lehetőség azt jóvá tenni. És ki is fejezhetem. De van következménye. Erről van szó. Erről van szó. Tehát ennek a komplex egységnek meg kell történnie. életkornak megfelelő. Ehhez csak azt mondom, hogy szókincsben és stílusban is, tehát akár csak a következményeknek is, tehát hogy minek mi a következménye, mi a jóvátétele, hogy az arányos legyen, most itt nem fejtem ki, mert úgyis már erről még fogunk beszélni, de azt például a kisgyerekeknél is azért vegyük figyelembe, csomó dolgot nem is értenek. Nem is értik a szót. Tehát amikor azt mondja, ugye lehet, hogy a kisiskolásnál mondtam, hogy nagyon megdöbbentem, amikor árvásat játszottak. Jó van, akkor én leszek az árva. Nincsen apám, anyukám sincs, még fogalmam sincs. Érted? Azt gondolod, hogy réges-rég érti a fogalom szót. Hát nem értette. Hát nem értett. Csomó dolgot nem értenek. Tehát a fegyelmezésben egy csomó dolog attól függ, nem jól mondtad el, hosszan mondtad el, ezer izét beleépítettél, amit nem tud követni, stb. Vagy nagyon gügyögtél, vagy egyszer, szóval különösen ilyen kisebb gyerekeknél, de vigyázz, az általános iskolás korosztály nagyon-nagyon érzékel, ott tényleg azt gondoljuk, hogy sokkal többet tudnak még a felsősöknél. És azt mondja egy másik ilyen általános iskolás. Jaj, ha egy kicsit levágtuk a hajamat, mert azt mondta anyukám, hogy nagyon prüd már. Hol mondta? Nagyon prűd. Másik. Megyek körök. Család. Ismerem az egész családot. Tényleg aranyos, jó, épek a gyerekek, mindenféle. Jó voltak, orvosnál ezt meséli, hogy hát mondta a doktornén, itt van ez a kis pohár, vidd be, pisíj bele. Jön ki, hozza a poharat, üresen. Hát mondtam, hogy pisíj bele. Hát belepisítem, azt kiöntöttem a WC-be. Miért? Hát az neki nem magától értetődő, hogy pisíj bele, és hozd ki. Vigyázz, vigyázz, egy csomó ilyen. Vigyázz a fejletlen személyiség is, vagy a fáradt ember is, ugyanígy működik. Lemegy arra a szintre, kész, pisíj bele. Neki ez volt a normális, kész, ennyi. Vagy amikor volt az a magyar szentekről szóló ének, az a Isten hazánkért élelünk, és akkor Margit imái
1: vezekelve
0: szállnak. Anya, miért szállnak veszekedve a Margit libái? Margit libái veszekedve szállnak. Tehát hihetetlen, sokféle dolog, ugye? Volt egyszer egy nagyon klassz tanár, abban az iskában, amit vezettem, éppen az Alföldről jöttek, magyar történelem hittanszakos volt. Ő egy gimnáziumból, egy kis gimnáziumból jött, mind a három szakját tanította, jaj, de jó. És hittant is tanított, de hittant azt elsőtől végig tanítanak, ugye, mindenhonnan. Jó. Egyszer jön, első, mit tudom én, ott szeptember elején jön, hú, Terita, ez a mai generáció, te még ilyet nem pipáltam. Hát bojkottálták az órámat. Bojkottált. Mi van? Hát mondom, hányadik osztályban volt? Elsőbe, ez az izgalom, elsőbe. Hát mondom, te azt nem lehet, én ismerem ezeket a családokat, egyet a gyerekeket, minden, ezek nem bojkottálják az órádat, tehát mi van? Hát miért, mit csináltál? Szóval elmagyarázok minden szép részlet, és ahol klasszul fölkészítem minden. És tényleg csak egyet kértem, hogy ezt az egy kis mondatot írjuk föl, felírtam a táblára. Nem írta senki. A Józsikám, első osztály, nem tudnak írni. Ennyire eltévedt az ember. Volt saját gyereke is, érted, hogy ennyire eltévedt adott esetben, hogy ez az osztály nem tud írni. És utána, amint mesélte, rájött ő is persze a pillanatban. De ennyire el tudunk menni az életkortól is. Tehát azért azt hiszem, hogy gondoljuk át nagyon sokszor, és mondom, a serdülőtnél már az, hogy túldedósan bánnunk a dolgokra. Ez talán az utolsó, félelem helyett biztonságot teremteni, tehát a fegyelmezéssel egy biztonságot, hogyha követi, akkor jó van. Tehát lehet tévedni, de vállalni kell ennek a légkörét. Sokszor beszéltünk erről, biztos fogunk még a tévedés lehetőségét fenntartani. Fegyelmezésben is erről van. Nem az a probléma, hogy hibáztál. Nem az a probléma. Helyre lehet hozni, de helyre kell. És amikor vállalni kell a tévedést, lehessen a tévedésből jól kijönni. Jó. Érted? Nem engedem meg a többieknek, hogy leugassák. Se a testvéreknek, se az osztályban, se a másikaknak. Ez az én dolgom. Elbírok vele. Jó? Te neked meg ebben nincsen, jó? Nagyon fontos, hogy úgy érezze, hogy igen, ezzel most találkoztunk, ez pocsékolt, vállalom, kijöhetek belőle, jóvá tehetem, utána el lesz felejtve, nem büfögöm föl 70-szer, meg nem tudom, mert múltkor is, meg nem tudom. Tehát, és lehessen ilyen jól kijönni belőle. Ez rendkívül fontos ebben a helyzetben, mert akkor tudja csak szabadon azt mondani, hogy na legközelebb ezt talán nem így csinálom. Ha itt megszégyenült, ha itt rábizonyították, stb. Lehet, hogy ott kijavítja, De legközelebb nem jön belülről. Tehát ezért fordítjuk belefelé. Gőte Csaba elég jó fegyelmezési történeteket szolgáltat. Van egy, talán többször is hallható volt, ez a, amikor a gyerekek elszöktek. Papi gyűlés van. Ott az érsek atya meg mindenki. Szól a vonalas telefon, a kolléga fölveszi, és mondja mindenki előtt nagy vigyorogva. Csaba testvér, három fiad megszökött, menj, keresd meg őket. Hát mit mondjak, a papok sem angyalok, ők is szeretnek szórakozni, főleg egymáson. Azt hittem, rögtön elsüllyedek szégyenemben, tőlünk a gyerekek nem szoktak megszökni. Beültem az autóba, és bevallom férfiasan, arra gondoltam, ha megtalálom őket, olyan nyakleveseket kapnak, hogy csak na. Ekkor, mintha Jézus odaült volna mellém, hogy Csaba testvér, ezek a fiúk bármit is követtek el, az nem jogosít fel téged arra, hogy letérj a szeretet útjáról. Persze, ezt szoktam én is mondani, teoretikusan működik is. Na de uram, hát legalább a fülüket megcsavarnám. Mire Jézus, mintha azt válaszolta volna. Hát, én sem nyúltam le a keresztről, hogy Pilátus fülét beállítsam. Ráfért volna, köztünk legyen szólva, de nem tettem. Nos, a főnökkel veszekedni a legnehezebb. Jól van, uram, hát nem bánom, próbáljuk ki, hogyan lehet egy ilyen szituációt szeretettel megoldani. Persze ebben sokat segített az is, hogy Szászsebestől Gyulafehérvárig 18 kilométer volt az út, ugye idő, lehiggadás, a párbeszédhez idő is kell. Nos, hol keres az ember szökött gyerekeket? Hát az út szélén. Meg is találtam őket, ott menegettek szépen Déva felé. Kérdezem tőlük, hova stoppoltok? Hát, dehogy stoppolnak, hanem mennek vissza Dévára, vagyis egyik árvaházból szöktek a másikba. Ezek a gyerekek ugyanis eredetileg Déván laktak, ám mivel Erdélyben is sorra zárják be az iskolákat, és Gyulafehérváron kevés volt a diák, szóval átvittek. Oda vittek. Persze önkéntesen mentek el Déváról a gyerekek, de az elején mindig izgalmasabb az új. Aztán, amikor kiderült, hogy Gyulafehérváron vannak azok a lányok, akik miatt annyit kellett mérgelődni, meg focizni sincs kivel, akkor úgy gondolták a fiúk, hogy eleget voltak ott. Visszamennek Dévára. Hát, mondom, fiúk, mit gondoltok, milyen messze van Déva? Azt mondják, 20 kilométerre. Elmentünk az első kilométerkőhöz, azt írja 87. Na, ez sok. Mit gondoltok, egy óra alatt hány kilométert lehet menni? Mondják, 30-at. Hát, mondom, kiraklak ennél a kilométerkőnél, a másiknál megvárlak. Stoppoljuk az időt. De ha gondoljátok, el is hihetitek nekem, hogy egy óra alatt körülbelül 3-4 kilométert lehet menni. Hát, hol élünk? Én tanítsalak megszökni titeket? Nem eleget hallottátok a mesékben, hogy a királyfi, ha elindul, visz magával legalább hamuba sült pogácsát, meg minden egyebet? Ti meg csak úgy elindultok nyáriasan a világba? Potyára mondom én a meséket nektek. Néztek nagy kerek szemekkel. Három lehetőség van, mondtam nekik. Az egyik, ti most mentek, én integetek nektek, és az életben, ha még találkozunk, örvendünk egymásnak. A másik, visszamegyünk az árvaházba, készítünk zsíros kenyeret, meg hamuba sült pogácsát, vágunk egy nagy botot, hogyha kutyákkal találkoztok, netán farkasok kerülnek elétek az erdőben. Igaz, Erdélyben nem nagyon sok farkas van, ez egy kis pedagógiai túlzás volt. Hát, legyetek majd felszerelve. Ti mentek világgá, mi integetünk, aztán ha találkozunk, örvendünk egymásnak. A harmadik lehetőség pedig az, hogy hazamentek vissza a kolostorba, ott bocsánatot kértek, megígéritek, hogy több világ körüli út nincs ilyen spontán szervezésben. És szent a béke, megy az élet tovább. No, A, B vagy C verzió, döntsetek. A gyerekek oda bújtak hozzám, és elkezdtek sírni, hogy ők nem is akartak megszökni, bocsássak meg nekik. Ott álltunk a kilométerkő mellett, fújta a szél a ruhámat, hát gondoltam, hamar üljünk be az autóba, mert még valaki azt hiszi, hogy valami pogány szertartást végzünk itt az út szélén. Közben olyan öröm és hála áradt szét bennem, amiért nem engedte Jézus, hogy letérjek a szeretet útjáról, mert éreztem, hogy ezeknek a gyerekeknek akármilyen nagy pofonokat osztok, ezek sírva nem bújnak oda hozzám. Ezért látom annyira fontosnak, hogy ne térjünk le a szeretet útjáról. Ugye, hogy jóvá még nem szittak senkit. Ez a tévedés, a tévedésből lehessen jól kijönni, és sok minden volt benne, gondoljátok majd át. Mutatok még egyet, azt is át lehet majd gondolni. Erdélyben, ha egy kiskorú rosszat tesz, akkor bezárják egy speciális fogdába, és ott tartják, amíg ott tisztázódik, hogy a szülők hazaviszik-e vagy javítóintézetbe, esetleg 14 éves kor feletti börtönbe kerül. Egyszer bementem ebbe az intézménybe Déván, és azt mondták, hogy van egy fiúcska, akivel nem tudnak szót érteni, mert nem beszél románul. Amikor ez a fiú meghallotta, hogy én is magyar vagyok, elkapta a ruhámat, és kérlelt, hogy vigyem el őt innen. 12 éves volt. Kiderült, hogy anyukája lányként szülte, aztán ráhagyta a nagymamára, az nevelte tovább. Az anyuka közben férjhez ment, és a házasságából is született három gyereke. A nagymama minden évben várta, hogy elvigye ezt a fiút, de hát csak nem ment érte. Még nem aztán a nagymama meghalt, és a 12 éves gyerek, nevezzük most Lacikának, hazakerült az anyjához. Képzelhetik, mekkora meglepetés volt a férnek, amikor kiderült, hogy a feleségének nem is 3 gyereke van, hanem 4, és mivel ez tanév közben történt, a fiút nem lehetett beiratni az iskolába se. A gyerek otthon tengett-lengett, érezte, hogy kicsit útba van, hát próbált ő is szórakozást keresni magának, ugye az unalom fáj. Elemelt egy biciklit, meg ezt-azt. Lett is belőle nagy cirkusz. Végül úgy érezte, hogy ebből a szép családi időből elege van, hát kivette az anyai örökségből a ráeső részt, valami kávéfőzőt, egy kis aranyláncot, és elindult, hogy felfedezze a világot. Székelyföldről indult, és hogy-hogy nem Déván leszállt, hogy megnézze a várat, mert kíváncsiság volt benne. Elkapták a rendőrök, bevitte, stb. Bőte Csaba kiszedi onnan az intézetből. Hamar kiderült, hogy nem tud leírni egy betűt sem, mert ugye iskolában nem járt. Gáz. Beraktuk az első osztályba 12 évesen a 6 évesek közé. Persze az apróbbak elkezdtek szórakozni rajta, hogy ilyen nagy kajla és még mindig nem tud írni. Ő úgy gondolta, hogy talán egy seprűnyéllel helyre tudná állítani a tekintélyét az osztályban, és vagy 5 fiút jó elnáspángolt. Lett is nagy üvöltözés, sikoltozás. Jött hozzám a nevelő, hogy takarítsam el ezt a kölyköt, mert mindenkit összever. Na, adott a konfliktus helyzet, mit lehet ilyenkor csinálni? Oda mentem, megöleltem Lacikát. Elkezdte ütni a hasamat, hogy ő úgyis elszalad. Simogattam a hátát. Jó, hát Laci, de hova? Egy darabig még erőlködött, aztán elkezdett sírni. Gondolom belátta, hogy ilyen a világ. Hagytam, hogy sírdogáljon, aztán azt mondtam neki. Na gyere, Laci, bemutatom neked azt az 5 fiút, akiket megvertél. Ugye szembesíti az, amit csinált. Ő Csabika. 2 éves korától nem látta az anyukáját, folyton várja, rengeteget sír, hogy látogassa már meg. Nem jön. Aztán szépen sorban mindegyiket, akivel verekedett, bemutattam neki. Elmondtam, hogy nézd, a gonosz léleknek nincs keze, nem tud megütni téged, azt szeretné, hogy mi fűhöljük egymást. Számára ez remek szórakozás, viszont egyikünknek se jó. Se a nevelőnek, se neked, senkinek. Gyertek, azt mondja, tehetetlenségembe elkezdtem imádkozni velük. Fogjuk meg egyás kezét, imádkozzunk, hogy többet ne verekedjünk. És azok a kicsi gyerekek valahogy megértettek engem, a tehetetlenségemet is. Megfogtuk egymás kezét, sírva, maszatos arccal imádkoztunk, mondtuk a műatyánkot, az üdvözléjet, és úgy éreztem, mintha a felnők felszakadnának. Figyelj most! Utána elindultunk fel a lakásba a nevelőhöz. Nálunk a gyerekeket nem szabad fizikailag vagy verbálisan bántani, de tornáztatni szabad. Ha valaki egy kisebbet megüt, 100 guggolást kell csinálnia. Ugye? Előzőleg lefektetett szabályok, nem krízis helyzetben, utána minden jó rendben, de a következményektől nem óvja meg. Tehát sírunk, rendben vagyunk, és utána felmegyünk a nevelőhöz. Szóval 100 guggolás, egy verés. Laci 5-tel verekedett. Hát az 500 guggolás. Azt mondja Laci, hogy ez egy kicsit sok lesz. Hát nekem is soknak tűnt, és megint patthelyzet alakult ki, nem tudtam, hogy mit is csináljak. Őszinteség, látod? Őszinteség, hitelesség. Gondoltam egyet, és azt mondtam, tudod mit, Laci? Ma az elején most te számoljál, én megcsinálom. Elkezdtem. 1, 2, 3. Mire azt mondta Laci, hogy álljak meg majd most ő. Mondtam neki, hogy ne szóljon bele a magánéletembe, de aztán Laci is elkezdte csinálni, és így szép felesbe végiguggoltuk a kirótt adagot. Hát másnap olyan izomlázam volt, hogy alig bírtam járni, pedig ez több mint 10 évvel ezelőtt történt. Ha megkérnénk most Lacit, hogy sorolja fel a 10 legjobb barátját, úgy gondolom, én is köztük lennék. Igen. Tehát gondolj bele egy ilyen fegyelmezési helyzetbe. Tehát azt nem minden volt, amit beszéltünk meg, amit a legközelebb fogunk beszélni az is. Tehát azt gondolom, hogy a fegyelmezés, mint a belső szabadság megteremtése, van néhány eszköz, vannak törvényszerűségek, ezeket beszéljük majd legközelebb is végig. Bizalom kell, kötődés kell, nagyon erős kötődés kell, és adott esetben felismerni azt a helyzetet, hogy ezekkel hogy mégis hogyan tudunk beleavatkozni, bizony ellenállást fog szülni. Nem baj, a szabadságra nevelés útja biztosan erre vezet.

0: Emberfaragó. Uzsaliné, dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján.
1: Emberfaragó című műsorunkat hallották.
2: Imádság a békéért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Mennyei Atyánk, ma hozzád fordulunk kiáltásunkkal, hogy jóságodért esdekeljünk. Nézd le a sok szenvedést áttélt emberekre, akiket annyiszor fenyeget erőszak és háború.
5: Halld meg kiáltásainkat, és nézd sok bajunkat, béke utáni vágyunkat most.
1: Jézus Krisztus, béke fejedelme, költözz be szíveinkbe. Te azért jöttél a világba, hogy legyőzd a gonoszt, ami gátol minket abban, hogy testvéri kapcsolatban éljünk egymással. Segíts, hogy leromboljuk az emberek és népek közötti falakat, hogy béke uralkodjon az egész világon.
5: Halld meg kiáltásainkat, és nézd sok bajunkat, béke utáni vágyunkat most.
6: Szentlélek Úristen, világosíts meg minket, hogy a béke eszközei lehessünk. Mutasd meg nekünk az utat a béke világának felépítéséhez, amelyben együtt élhetünk testvérekként.
5: Halld meg kiáltásainkat, és nézd sok bajunkat, béke utáni vágyunkat most.
3: Jó Atyánk, nézd könnyeinket, gyermekeid könnyeit, és béke utáni szomjunkat. Áldj meg, és óvd minket, hogy mindenkor visszataláljunk a békéhez vezető útra, ha eltévedtünk, vagy elfáradtunk.
4: Amen.
1: Imádkozzunk Szent Kalkuttai Teréz anyával a békéért.
2: Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket egy csodálatos világban. Ámen.
7: Atyáink Istene, nagy és teljes irgalmú, mindennek Atya, te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését. Gyűlölöd a háborút, és elnyomod az erőszakosak büszkeségét. Azért küldted fiadat, Jézust, hogy a közelieknek és a távoliaknak békét hirdessen, és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze. Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását, az egész emberiség sürgető kérését, ne legyen többé háború. Visszafordíthatatlan kaland, ne legyen többé háború, a szomorúság és erőszak útvesztője.
1: Máriával, Jézus anyjával együtt újra és újra kérünk téged. Szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez. Tartóztasd fel a bosszú és számonkérés logikáját. Lelked által adj ösztönzést új megoldásokra, nagylelkű és tisztességes gesztusokra, a párbeszédre és a türelmes várakozásra, amelyek gyümölcsözőbbek, mint a be nem tartott háborús feltételek. Add meg korunknak a béke napjait, soha többé háborút. Ámen. Szent II. János Pál imája.
3: Krisztus Urunk, a béke fejedelme, kérjük az ő békéjét magunk és az egész világ számára.
8: Küldd el, Urunk, a vigasztaló szent lelket, hogy megtanítsa a világot a te békéd evangéliumára.
5: Kérünk téged, hallgass meg minket!
6: Ajándékozd meg egyházadat békével és egyetértéssel, és add meg teljes egységét.
5: Kérünk téged, hallgass meg minket!
7: Ébreszd rá a világot, hogy ne a fegyverek erejében, hanem a testvéri egybetartozás munkálásában lássa a béke biztosítékát.
5: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Őrizd meg a családtagokban az egymás szolgálatára kész szeretetet, a béke kötelékét.
5: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Vedd el rólunk bűneink nyomasztó terhét, hogy megkönnyebbült lélekkel élvezhessük a tiszta lelki ismeret békéjét.
5: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
5: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen. Üdvözl légy, Mária,
5: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Dicsőséges királyunk, Jézus Krisztus, tiéd minden hatalom a mennyben és a földön. Hallgasd meg esedező néped imádságát. Adj igazi és tartós békét földi életünkben, utána pedig védj fel minket az örök béke honába, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
5: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.

0: Litániát imádkozunk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve Isten szent temploma,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve a magasságbeli szent szekrénye,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve minden erénynek mélysége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve minden szív királya és központja,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, aki után ősatyáink vágyakoztak,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve lándzsával átvert szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve minden vigasztalás forrása,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve békességünk és kiengesztelődésünk,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve bűnösök áldozata,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve benned remélők üdvössége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve haldoklók reménysége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk, Jézus.
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
2: alakíts szívünket a te szíved szerint.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerólt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik szent fiad Jézus Krisztus nevében irgalmasságodért esedeznek, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Litániát imádkoztunk.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 5 óra. Életkérdések című műsorunk következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen. Szeretnénk bemutatkozni, folytatnánk az ember szenvedése, boldogulása, az ember küzdelme, győzelem, az ember halála, föltámadása témáját, de húsvét fényében, Jézus Krisztus evangéliumának az erejében, a Krisztusi Egyháznak a tapasztalata gazdagságában, és akkor bemutatkozunk Brückner Ákos előtt ciszterci szerzetes plebános hittanár szeretném bemutatni, vagy ide ajánlani kedves népemből, kedves enyémből a kedves tanárnőt, aki olyan lelkesen másod is eljött ide közénk, egy másik turnéra is, két diákkal együtt, akkor szeretném a nevet kérni.
4: Bércesi Katalin vagyok.
3: És mivel foglalkozik?
4: A Ciszterci Szent István Gimnáziumnak vagyok a tanára, magyar tanítok.
3: Hát az nagyon szép foglalkozás, magyar tanítani, ez is szép. És a következő...
5: Hegyi Laura vagyok, a Ciszterci Szent István Gimnázium végzős diákja.
3: Végzős, de azért nem hátat fordító diákja, igaz?
5: Nem, tervezem, hogy visszajövök tanítani.
3: Még hozzám, na hát akkor is, Enikő.
6: Krausz Enikő vagyok, és én is szintén a Ciszterci Szent István Gimnázium végzős diákja vagyok.
3: És merre haladsz tovább? Mi a terved?
6: Gyógypedagógiát szeretnék tanulni.
3: Hát akkor pontosan érint téged a mai téma, amikor az ember gyógyulásáról, szenvedésből, kilábolásáról beszélünk, és abban remélünk is, azzal szeretnénk vigasztalni is. Ha átgondoljuk, azt mondanánk, hogy hát a szenvedésnek van értelme, van kilátásunk, van támaszunk, és ha végig gondolnánk, mert eddig is próbáltuk idézni, a Biblia azzal az Isten szava eligazít. Méretetlen élményem az, amikor felfedeztem, hogy a Kalocsi Egyház katekizmusából olvasható, hogy abban olvasható, hogy azt mondja, nem a Biblia egyik vagy másik helye válaszol a szenvedés, hanem a Biblia egésze. A Biblia maga egy szemléletével ad kulcsot ahhoz, hogy mi kibírjuk az életnek a nehezebb próbatételeit. Egy kicsit nézzük meg, hogy is gondolkodik ez a keresztény tanítás.
6: Krisztus a testnek, az egyháznak a feje. Ő a megváltás forrása. Felemelve az atya dicsőségébe, övé az elsőség mindenben. Elsősorban az egyházban, ami által kiterjeszti uralmát mindenre. Egyesít minket húsvétjával. Minden tagnak törekednie kell, hogy hozzá legyen hasonló. Ami Krisztus ki nem alakul bennünk. Így beépülünk életének misztériumaiba, társulunk szenvedéseihez, mert a test a főhöz tartozik, vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Gondoskodik a növekedésünkről, hogy minket maga fölé növeljen. Fejünk Krisztus testében, az egyházban rendelkezik azokkal az ajándékokkal és szolgálatokkal, amelyek által kölcsönösen segítjük egymást az üdvösség útján. Krisztus és az egyház tehát a teljes Krisztus. Az egyház egy Krisztussal. A szentek nagyon tudatában voltak ennek az egységnek.
3: Milyen érdekes az, hogy Jézus nem recepteket osztogat, nem buzdít, meg tanácsokat, hanem velünk szenved, múltkor mondtuk, hogy Szent Bernát szerint, ugye hős harcosként küzd értünk velünk, hogy az egyházban mi Jézussal együtt cselekszünk, tehát nem a mi előtte vizsgázgató nagy hősieskedésünk, a hitünknek az értelme és ereje és öröme, hanem az, hogy vele együtt küzdhetünk meg. Hányszor van ilyen, az ember egy bizonyos helyetet mégis Jézusra old meg. Mondjuk, hogy most megyünk imádkozni, mert ezt meg kell imádkozni, ezt kicsit el kell csendesednem, és át kell gondolnom, de akkor mindig arra gondolok, hogy hát végül Jézusra kell kiteregetnem a problémát, vagy olyan ember előtt, aki mint egy lelki segítőtárs, egy segítő beszélgetés kapcsán megér, de Jézus nevében, tehát az egyháznak a támasza ott van Jézus szerepében, hogy akkor az ember nem maga viselje, és nem maga ködösödjön bele a gondjaiba, hanem lássa, hogy mások szolidaritása, és főként Jézusnak a mellettünk állása kisegít bennünket, hogy nem egyedül kell küzdeni. Ezt különösen szeretném elmondani, hogy amikor olvasgattam többször is a Beteg Keletinek a vezérkönyvét, már zsinat utáni nagyon-nagyon nem csak szabályokat mondó, hanem lelki tartalmat sugárzó írás, meghökkente mondja, hogy mennyire kell az orvosokat biztatni, hogy tegye meg mindent a betegét, mennyire mondja, hogy a család, a rokonság vegye külön a betegét.

0: akkor azt nézzük meg, hogy egy valami kedvenc verső volt itt szó, hogy is van az a bizonyos, nagyon kedvenc írás.
1: Általános iskolában szavaltam még ezt a verset egy 56-os megemlékezésen, és én nagyon vele szerettem, és a tanárnő is szereti ezt a verset, ha jól igen. tudom. Szóval szerintem gyönyörű, szép, és a szenvedéshez, meg Krisztus meghurcoltatásához is van köze. Ez egy Reményik Sándor vers. Reményik Sándor, kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszített körömszakadtig maradék erődet. Akarsz, eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak. Mindegy. Mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlőcéből nincsen. Nincsen menekvés. S akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárul ki átokra, imára. Erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat haszontalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcsterem. Ez a magától, ez a kegyelem.
0: Hát csodálatos versben az előbb elmondott eszmei teológiai fejtegetés, hogy Jézussal így vagyunk együtt, hogy csak úgy magától az a ránk omló isteni szeretet minket, gyógyító, fájdalom csillapodó szeretet, az Istennek a közelsége a fiában, Jézusban, a Szentlélek tud erre minket érzékenyíteni, ez a legmélyebb megoldás. Csodálatos olyan társaink vannak, akik a szenvedést remekül tudták elviselni, értékesíteni. Tudnánk ilyeneket mondani, kinek van olyan kedvenc egyénisége, szentje, barátja, ismerőse égen, földön, aki a szenvedésben számára példát adott, vagy támaszt nyújtott, akiknek lehet a gazdagság, a lelki egyensúly minket is megerősít.
2: Szent Margit.
0: Hát kiről is van igazán szó? Árpádi Szent Margitról?
2: Igen.
0: És miért olyanokon szemes neked ő?
2: Hát, mert önsanyargató életet élt, és ezt ő választotta, nem kellett volna neki így élnie, lett volna más lehetősége, de ő ezt választotta, és nagyon sokat tett az emberekért, segített mindenkinek, ahol csak tudott, és szerintem csodálatos dolgokat tett.
0: Hát érdekes egy fiatal ezt, hogy önsanyargató, hát mi volt benne, hogy érted ezt, hogy önsanyargató, és neked mégis sokon szenves, nem hiszem, sokat sanyargatod magadat, hogy van ez? Csodálatos.
2: Nem az önsanyargatás a rokon szenves, hanem az, ahogy az emberekkel bánt.
0: Tehát ennek egy nagyon-nagyon kicsi szólt, nagyon fegyelmet, nagyon gazdag egyéniségé vált, pont ezáltal tudott olyan finom, amikor leöntötték mosogató léve, azt hiszem, a Szabina, akkor csak szerdekezett, miért te az atyám fia, ugye, vagy miért teszed ezt, ugye? Mikor zaklatták, hogy mit kínzod magadat, ugye ez a végső nagy szenvedése, amikor az apja meg a bátyai másik tatjás lenett a hazánkba, és fölégettek kolosokat, templomokat, falvakat, szörnyű csata volt egy családon belecsat, apa meg fia között, hát őtök is nem volt egy könnyű fióka, és akkor ugye Margit vezekelt, engesztelt, és akkor engesztelt főket, és akkor ugye mondják, hogy miért kínzod magadat, és azt mondja, én nekem ne lenne közöm, és én nekem nem fontos az, mi történik itt. Hát mikor Krisztus

0: tagja, mert értik, én is meg vagyok elszere Krisztusát, nekem ne lenne fontos, hogy mit szenved az egyház, pont a családom miatt. És akkor többiek kéntek voltak elhallgatni, mert ez egy döbbenetes szolidaritás, mélylátás volt. Van-e neked is, Laura, ilyen kedvenc egyéniséged?
1: Kedvenc egyéniségem nincs, ami így hirtelen beugrott nekem, az egy egyházi szervezet. Én először egy egyházi megyei hétvégén hallottam erről a szervezetről, Logos Hope a neve.
0: Na.
1: Ez egy hajó, ami így körbehajozza a világot végül is, és fiatalok vannak ezek ezen a hajókon, akik mennek téríteni így szerte a világba, és az egész hajó tele van Bibliával és egyéb ilyen szent írásokkal, úgymond, és különböző afrikai országokba, ázsiai országokba mennek és térítenek, és hiába nézik le őket, ők akkor is reménnyel mesélnek erről az egészről, hogy ez nekik mekkora hatalmas élmény, hogy kijutottak. Úgyhogy amikor én erről a szervezetről össze hallottam, engem nagyon szíven érintett, hogy vannak ilyen fiatalok, és tényleg, hogy ezt tekintik küldetésüknek.
0: Egyes és fiatalok a bátor élni akarás, tenni akarás, vigasztani akarás, sokat számít, hiszen nyilván a Biblia tele van vigasztással, erősítéssel, és akkor ezt örülsz annak, hogy ezt sok fel elviszik.
1: Igen.
0: Jaj, de jó. Tanárnőnek is
2: nekem
0: van?
2: Teréz anya jutott eszembe, hogy neki is mennyit kellett küzdenie, hogy elérje a céljait, és hogy mennyit segített embereken, és biztos, hogy neki is nagyon sokat kellett szenvednie, illetve Kaszap István.
0: Az utóbbinak az éve van most, ugye március 25-től december 17-ig a földi születésnaptól mennyei születésnapig, hogy ő maga is ezt mondta. Hát meghökkent, ez a kisportolt munkájában kifogástalanra érlelődött, tudatos, erős akaratú fiú. Ez ahogy Jazsírta lett, az sorra más olyan betegség támadták meg az orvos, hogy sóváltak a fejüket. Már tavasz volt, hogy jön, azt mondta, hogy hát, ha láza nem megy le, akkor mentetlen. Döbbenetes dolgokat élt át, és tudjuk, hogy akkor még az érzésen is más volt talán, hogy iszonyú kínokat kellett megszenvednie, görcsösen fogta az ágyi rácsát, de akkor is elviselte, és nem tagadta, hogy nehéz a szenvedése, mégis vállalta. Szeretettel, szenvedéssel szeretünk így beszélni az ő történetéről, ennek a életének erről a szakaszáról, ami hát sajnos végül is elég hamar pontot tett rá, hogy a halál 1935. december 17-én. Ez a Kaszap Istváni utolsó nagy menet, a szenvedés iskolája olyan mihetetlen vonzóvá tette őt, és olyan tanulságossá, hogy tele van most is friss táblákkal, ima meghallgatásokkal a sírja mögötti fal, és ez megerősít bennünket az élet példája. Egy-egy kevés kis idézet is lehetne tőle mondani, hogy hogyan fogalmazta meg, hogy Jézussal együtt ezt ő mindenképpen vállalja, és ezzel nagyon sok jót tud tenni. A szenvedés hatalmas valuta, de sokakat lehet segíteni. Hát Árpád szentesben szívesen emlegettem, mert amit ő végszenved, egy nagyon kedves pap tanítványom egyszer megírta ilyen drámaszerűen Erzsébet négy karácsonyát. Hát nagyon tanulságos a gyerekkor, és aztán a későbbi, beleértve azt a menekülős korát, amikor ugye ott kellett hagyja a Warburgot, a fellegvárat, és elment ugye lent azok által, se befogadtak, hogy annyi jót tett, még a Ferences Temben ugye énekelte a Te Deumot a hárman gyermekével. Szóval, hogy megrázó az, hogy egy ilyen nagyon érett, érzékeny hölgy hogyan tud annyi jót tenni, és pont a szenvedése olyan finomát teszi, hogy mindenki rögtön érzi a szolgálatot. És azt mondják, hogy a szentek azok, akikkel, ha találkozunk, Istent jobban megértjük, a Istenre kell gondolnunk. Hát Erzsébet biztos, ilyen volt, még az a világra szólom, ő az a magyar szent, akit a világon mindent komolyan vesznek, és tisztelnek, és emlékeznek rá. Hát még lehetne folytatni ezt a sort, mert bizonyos, hogy sok ilyen kiváló ember van. Viktor Frankl, aki ugye átírta a koncentrációs tábort, és onnan mégis megszabadult ez a élet értelmét, logoterápiával, ugye az élet értelmét hangsúlyozó, kutató, arra biztató magatartást vált nagyon hitelesen, csodálatosan tudja ezt, éles az emberben ezt az élni akarást. Tehát ő nagyon sokat tesz mostában azért írásaival, hogy merjük vállalni az életünket és minden küzdelmünket. A katekizmus katekizmusban van olyan 39, egy ilyen 40 hely, mert a szenvedésnek a körülményeiről ír. És a másik katekizmusban is felsorolta nekünk, hogy mennyi minden olyan kihívás között élünk, amely bennünket ugyancsak megpróbál. Ha elolvasnánk ezeket a mondatokat, akkor végül majd ennek a fejezetnek a záró szavaival fogjuk befejezni.
3: Egyensúly hiányok a mai világban. A dolgoknak így gyors és gyakran rendszert nem ismerő változása, sőt a világban uralkodó ellentétek mind elevenebb tudatosodása maga is új ellentmondásokat és egyensúlyzavarokat hoz létre vagy súlyosbít. A személyiségben gyakran megbomlik az egyensúly a modern gyakorlati észjárás és az elvont gondolkodás közt, mely nem képes úrrá lenni az ismeretek tömegén, s nem tudja kielégítően egységbe foglalni őket. Egyensúly hiány áll be a gyakorlati eredményességre való törekvés, meg az erkölcsi lelkiismeret követelései, továbbá igen sokszor az életkörülmények eltömegesedése és az önálló vagy éppen az elmélyült gondolkodás között. Felbomlik végül az egyensúly a tevékenység szakosodása és a teljes valóságot átfogó életszemlélet között. A családban ellentéteket idéznek elő a nyomasztó népesedési, gazdasági és társadalmi viszonyok, vagy az egymást követő nemzedékek közt felmerülő ellentétek, vagy pedig a férfiak és a nők közt létrejövő új társadalmi kapcsolatok. Nagy ellentétek vannak a fajok, a különböző társadalmi csoportok, a bőségben élő és a szegény, sőt nélkülöző népek között is, végül pedig egyrészről a népek békevágyából született nemzetközi intézmények, másrészről a saját ideológia terjesztésére irányuló törekvések, vagy pedig a nemzetek és egyéb társulások kollektív önzése között.
0: Azért olvastuk ezt, nem elvont ilyen taxatív leltártakunk nézni, de nem menjünk odáig, hogy fáj a kis ujjam, vagy mit tudom én, beteg a kutyám, vagy mit tudom én, nem maradjunk ilyen pici helyi szenvedések világába, vegyük észre világnak mennyi egyensúlyvesztése, mennyi feszültsége van. Ez a leltár döbbenetes, 50 éve, ezt gondoljátok meg, 50 éve ezelőtt az illat ilyen világosan látott már. Azóta mindez sokkal hatványozottabban jelentkezik, szinte bőrünkön, és az ember kell, hogy lássa azt, hogy ebben a felszűvjában mégis van remény. Tehát most csak azért olvassuk ezt, hogy lássuk azt, hogy az egyház nem behúny szemmel él az emberek között, hanem tényleg szeretne segíteni. Ha elolvassuk ennek a bekezdésnek a záró mondatait, egy nagyon-nagyon szép üzenetet kapunk.
3: Az egyház pedig meggyőződéssel hisz Krisztusban, aki mindenkiért meghalt és feltámadt, és szent lelke által világosságot meg erőt ad az embernek, hogy megfelelhessen nagyszerű hivatásának, de az ég alatt nem is adatott más név az embernek, amelyben üdvözölhetne. Hiszi továbbá az egyház, hogy ura és mestere az egész történelem kulcsa, középpontja és végső célja. Az egyház azt is hirdeti, hogy az összes változások mögött sok minden van, ami nem változik, és mindezeknek végső alapja Krisztus, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Krisztus, a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte. Az ő fényességében kíván tehát szólani a zsinat mindenkihez, hogy világot vessen az ember titkára, és hogy mindenkivel együttműködve keressen megoldást korunk legjelentősebb kérdéseire.
0: És amikor egy Szent Margit annak idején képes volt elfogadni a szülő akaratát, és engesztelő áldozatot adta önmagát, és nem lehet ebből már később kiszedni akármilyen dinasztiás érdek miatt sem, akkor Margit nagyon jól hitt abban, hogy amit ő személyesen tesz, az egész magyarság, egész Európa javára van. Amikor közelmúltban Kalkutai Teréz, Boldog Teréz megkérdeztük, hogy mit tud tenni, hát minimális abban hatalmas Indiában, amit ő tesz. A világon minden, akár országban ott van, de mit tud ő tenni? Hazámban néhány nővére van amit érdemli, stb. Hát mit tud egy tömőutca, mit tud tenni ő? Szóval igaz, hogy az egész világ gondját nem tudom megoldani, mint elvitt felsorolunk egyensúlyvesztéseket, de az igaz, hogy egy csepp a tengerben az is valamiképpen számít, mert hiszen ennyivel szebb lesz a világ, meg van egy minta, egy reményjel, amit lehet követni, és valóban etalonná vált az ő stílusa is. Tehát ne felejtsük el, hogy a szenvedésben olyan valutát ragadhatunk meg, olyan kincset, amivel hihetetlen sokat lehet, és hihetetlen sokakat lehet menteni, segíteni. Hát ilyen értelemben nézeketük ezeket a témákat, és azt gondolom, hogy ha van meg kedves verset kikészítve, akkor olvassuk ezt el, mert nézzük meg, mert a művészet ugyanezt az eszmei dolgot nagyon oldottan tudja kifejezni.
1: Avilai Szent Teréz, legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod, Uram. Minden körülmények között teljesedjék bennem szent akaratod. Ha azt kívánod, hogy szenvedjek, adj erőt, és én elviselem azt. Ha betegséget, gyalázatot, üldözést, szegénységet küldesz rám, íme, kész vagyok, atyám. Nem térek ki az utadból, rosszul tenném, ha a szenvedés elől elmenekülnék. Add nekem szent kegyelmed, amelyért szerelmes fiat könyörgött már, hogy bennem az ő szándékai megvalósuljanak. Tégy velem teljes tetszésed szerint, a tiéd vagyok. Ámen.
0: Az az érdekes, hogy ezt a Családok imakönyvéből olvas, hogy viszonylag frissen megjelent könyv. És érdekes, hogy ez pont az a valaki fedezte föl, aki Árván vagy befogadottan nevelkedett egy sekrestésünk, aki Budapesten járva, mert boltba ezt felfedezte, és akkor még nekem is fölkínálta, hogy szerezünk ilyet, hogy lecseszünk, és jót fog tenni a Családok imakönyvben, amely tele van ilyen fantasztikus, szép imádsággal. Az egyik nagy része a könyvnek, egy 300-nál több oldalas könyvnek, pont arról szól, a szenvedésről, tehát pont arról, hogy ha szenvedés bocsájtasz ránk, akkor mit tegyünk? Hát ezzel szeretnénk segíteni. És az egyik legnagyobb, amit tehetünk az, hogy fölkínáljuk azt az írást, amit Más János pápa, Szent pápa adott nekünk közre, és ebben konkrétan az ő merénylete, szenvedése, akár erkölcs egy pápát halálra kívánni, és ugyanakkor a gyógyulások az a nagyon bátor férfias vállása, ennek az élményéből írta ezt a enciklikát, és ezt az apostoli buzdítását, enciklikát mégiscsak, és négy kép a fedőlapon pont a betegségének a külön helyzeteit mutatja, és ez nagyon érdekes, hogy ennek nagy, három rész van ennek a nagy írásnak összegezve, és azzal tudnám közreadni, ilyen lelki gyakorlaton és ilyen tridumokon is ezt próbáltam, hogy nagyon hasonlít ennek a mondani valója a középkort annyira behálózó, biztató Szent Kristóf legendához. Kristóf ugyanis, amikor már nem tudott eléggé nagy urat találni, mert már mindenféle fajta szakmát és hivatást kipróbált, hát arra kapott indítást, akkor menjen másnak segítés. A folyón akkor, mint egy révész, átgázolt a folyó sodrásán, és vitt a rászorultakat. És egyszer egy gyerek került a partra, a ihacsony nyakába kapta, hogy átviszi, de a gyerek hihetetlen nehézé vált, a folyó közepén majdnem megingott, majdnem elsüllyedt vele. Másrészt pápa világosan elmondja, hogy a szenvedés sokkal titok, mint gondolnánk. Itt most lehetne részvezni a Bibliát úgy mondja, hogy a szenvedés egy hatalmas könyvét, amelyben megrázó üzenetek vannak, a szenvedés nagy könyve, tehát el is olvashatjuk ezt a részt az enciklikából.
2: A Szentírás a szenvedés nagy könyve. Elég, ha csupán néhány példát, helyzetet említünk az Ószövetségből, melyek a szenvedés, mégpedig főként az erkölcsi szenvedés segélyt viselik. Halálveszély, a gyermekek, különösen az elsőszülött és egyetlen fiú halála, de ugyanígy az utódok hiánya, vágyódása haza után, üldöztetés és ellenséges környezet, a szenvedő ember kigúnyolása és kinevetése, magány és elhagyatottság, lelki furdalás, értetlenség a fölött, miért megy jól a rosszak sorsa, és miért szenvednek az igazak, a barátok és szomszédok hűtlensége és hálátlansága, s végül egy egész nemzet bal sorsa.
0: Szívesen mondanám, hogy ez az első rész, tehát rövidre fogva ezt a nagyon gazdag tenetes, persze érdemes elolvasni eredetiben, de az a veleje, hogy az ember nem lehet fölényes egy beteggel szemben, egy szemvel szemben. Mellé kell állni, és meg kell hallgatni őt, és csöndbe ott lenni mellette, ott állni az ágya mellett, vagy a szenvedő, síró mi volt a mellett, hogy érezze, hogy nincs egyedül. Nem tudunk okosak lenni a helyzetben, a szenvedés is nagyobb titok, mint gondolnánk. Azért meg fiatal is lehet ezt el lehet fogadni, nem? Legalább mások szenvedését látva, a szenvedés nagyobb titok, mint gondolnánk. Nagyobb misztérium. Nem lehet fölényesen tanácsokat osztogatni, hanem csak csendesen meghallgatni, imádkozni, együtt érezni, hallgatónak a kezét megfogni, tehát valami fajta szolidaritással mellé állni. Amikor Kristóf aztán tovább mégiscsak átvergődött ezen a hullám szakaszon, akkor végül is nagy győzelmesen kikötött a túlsó parton, és rádöbbent arra, hogy a gyerek, akit ő vitt, az a gyermek, aki őt viszi, a világ ura Jézus Krisztus, aki kisgyermekként a nyakába csimpaszkodva kívánta tőle, hogy legyen vele szolidáris, vigyá át a túlsó partra, de valójában Jézus volt az, aki az egész küzdelmet mindegy kívánta és megsegítette is. Ennek is van egy érdekes helye.
2: A szenvedés próbatétel. Pár mondatot csak kiemelek. Kifejezése jut benne a szenvedés nevelő értéke is. Ezek az üldözések népünknek nem csupán vesztére, hanem nevelésére is szolgálnak. A szenvedésnek a megtérést kell szolgálnia, az, hogy a jó helyre álljon a szenvedő alanyban.
0: Hát a pápa ez azzal teszi nagyon valószínűvé és vonzóvá, de azt mondja, hogy a húsvét titka, a Jézus föltámadásának a titka úgy körül öleli az embert a szenvedésében, hogy nem gondolhatná azt, hogy mennyire méretetlen vonzóvá, vagy legalábbis mennyire elviselő teszi számára. Tehát értelmet az egésznek, meg erőt hozzá, tehát a húsvét titka az sokkal nagyobb erő, mint gondolnánk. Nem csupán egy példa, vagy történet tény, hanem egy itt és jelenleg ható, hatalmas tényező. Az Isten szeretete, mint egy új körbe öleli a szenvedőt, hogy ezáltal ő a mint egy magára megfelelkező az Istenben tudja föloldani a szenvedését. És a harmadik mozzanata a legendának az, hogy Kristóf átéve, tehát túlsópad és rádöbben, hogy kit vitt igazából, akkor a révész botját leszúrja a földbe, és az másnap a kivirágzik, gyönyörű hát termést hoz, virágokat hoz. És a pápa ezt mi a harmadik szakaszban, ebben a encikában, hogy hát nem tudjuk elgondolni, a szenvedésnek sokkal nagyobb értelme, értéke van, mint gondolnánk. Nehezebb, mint gondolnánk, jobban körül az Isten szeretet, mint gondolnánk, és méretetlenül termékenyebb, gazdagítóbb, áldottabb, mint gondolnánk.
2: Mindenek előtt így szól, kövess engem, jöjj, és szenvedéseddel védj részt a világ üdvösségének művében, amely az én szenvedésemmel teljesedik be. A szenvedés értelme akkor nyílik meg az ember előtt, ha felveszi keresztjét, és lélekben egyesül Krisztus keresztjével. Az ember nem emberi szinten, hanem Krisztus szenvedésének szintjén fedezi fel az értelmet. Ugyanakkor pedig a szenvedés üdvözítő értelme Krisztus szintjéről alászáll az ember szintjére, és az ő személyhez szóló válaszává lesz. És az ember akkor megtalálja szenvedésében a belső békét, mi több, a lelki örömöt.
0: És ez a lényeges, aki igazán Krisztusban az nem nyűszítve tesz jókat, meg válja meg a bűneit, és ismételten rimánkodik, vagy mitől szentséghez járul, hanem az Krisztus erejével, örömével, szolidaritással találkozik, mint hallottuk, személyességével. A keresztény közösségi társadalmi személynek három vonása van, a személyesség, a szolidaritás és a szubszidiaritás. Szubszidiaritás mit is jelent? Hogy amit egy kisebb meg tud tenni a maga helyén, azt ne akarja a nagyobb lekörözni. Tanárnő szeretik, mert megosztja a feladatokat a diákokkal, igaz, jól mondom ezt? Igyekszem. Hát gyakran szubszidiaritást, és nem minden csak úgy tolva mond a fejük fölött, hanem igyekszik bevonni ebbe. Igen, ez a szubszidiaritás. hogy ezek nagyon lényeges dolgok, és nagyon magyarok is. Még egy gyönyörű szépet szeretnénk idézni, nem?
2: Minden ember, aki megáll egy másik ember szenvedése mellett, bárki legyen is az, irgalmas szamaritánus. Ez a megállás nem kíváncsiságból történik. Rendelkezésre kell állnunk, mint egy a szív belső tetrekészségéből fakadóan meg kell nyílnunk, s ennek érzelmileg is ki kell fejeződnie. Irgalmas szamaritánus minden ember, aki érzékeny mások szenvedésére. Az az ember, akinek megesik a szíve mások szerencsétlenségén. Ha Krisztus, aki ismeri az emberi bensőt, hangsúlyozottan említi ezt a megindultságot, akkor fontosnak kell tekintenünk a másik ember szenvedése szempontjából. Ápolnunk kell tehát magunkban a szív érzékenységét, amely a másik iránti együttérzésünkről tanúskodik.
0: Hát ez valami nagyon vigasztó, erőt adó igazság. Ez egy csodálatos enciklika, és még mondom, újra mondom, hogy ennek megvan az ára, fedezett a hitele, mert egy merjenete szenvedő pápa írta, a merjenete után nem túl sokkal később, tehát teljesen, személyesen, megbocsátóan és erőt adóan közölte azt az élményt, amit Isten őt méltatta, belevitte és megmentette. Egy fajta olyan élményt idézünk most, amit akinek épp a dédmamáját kellett nemrég az Istennek ajánlani, biztos mélyebb érzéssel fog elolvasni, hiszen mindjárt érezzük, hogy nem tudjuk soha eléggé megköszönni, azoktól kaptunk, akiket szeretünk, és ez megint mutatja, hogy valaha szeret meg a szenvedés is összefügg egymással, de ez végül is nagyon szép és jó így, mert így teljesedik ki az örökségnek a szeretete bennünk megbecsülése.
3: Mécs László, a Királyfi három bánata. Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége teljét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék. Isten tudja honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygás derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem előre követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom, miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom, harmadik bánatom.
0: Ezt mi pedagógusok nagyon átérezzük, mert ugye nem csak családi vonatkozás ez a vers, hanem mindenki, ki szereti a másik szolgája, az milyen átérzi, mikor úgy látszik, hogy dühösek vagyunk, vagy valamit szivatunk, ugyanakkor tulajdonképpen mi nagyon szeretettel fogunk a fiatalra, mert szeretnénk abból a nyomorból kirángatni, hogy belemászott, ebben nem tud kikerülni. Jót mondok én ezzel?
2: Igen, teljesen egyetértek az atyával.
0: Van erre valami élménye is, hogy amikor hogy a gyerekek, mi meg szoktunk szenvedni, vívódni, kijövünk az óráról, vagy mint az iskolából, és akkor magunk a hurcsők azt a vívódást, amit ott nem tudunk egészen megoldani, vagy próbáltunk mégis.
2: Hát persze, minden héten történik ilyen. Gyakori persze, amikor látjuk, hogy éppen nincs erő, vagy nincs kedv egy-egy diákban tenni a dolgát, és sajnáljuk azt, hogy elvesztegett heteket, hónapokat, mert mi már látjuk, hogy mekkora erőfeszítés kell majd neki, hogy behozza a lemaradást, és mi aggódunk érte, mert tényleg látjuk azt a nagy egészet, ami ott történni fog, és próbálunk mindent megtenni, csak hát itt sincs recept, mert a hány gyermek, annyiféle módon kell hozzájuk közelíteni, és igyekszünk a legjobb tudásunk szerint eljárni ezen ügyekben, de van, hogy azt gondolom, hogy van, hogy annak is építő ereje van, hogyha a hármat hátralépünk, és hagyjuk, hogy egy kicsit ő elgondolkodjon, és belássa a saját rossz döntéseinek a következményét.
0: De soha nem dőlünk hátra.
2: Nem dőlünk hátra, a hátulról figyeljük, kicsit hátrébből figyeljük, és amikor érezzük, hogy már hatna a szavunk, akkor lépünk oda.
0: És ilyen fiatal egy tanárnak vannak arra élményei, hogy ez megéri, mert előbb-utóbb valahol ez kamatozik, ahogyan a szenvedés egész titka a világnak olyan mélységes gyöngye, gyémántja, amit a világ él és tovább él, mert az Jézus szenvedése nyomán is abban kapcsoltan minden elfogadott Krisztusi személy, Krisztusban fogadott szenvedés, az valahol építi a történelmet, az embert, a környezetet. Van erre élménye, ilyen fiatal már, hogy a diákok valahol ezt valahol visszahonorálták, vagy visszaköszöntek erre?
2: Persze, csak ilyen élmény van, amikor tényleg belátta a diák, hogy a saját érdekében muszáj tenni a dolgát, és én annak örülök igazán, amikor belátja, hogy nem az én kedvemért fontos ezt csinálni, vagy anya kedvéért, vagy apa kedvéért, hanem hogy ez neki önmagának is rettenetesen fontos. És nagyon sokat jelentett nekem, amikor egyszer hallottam a Böjte Csaba egyik beszédében, ő is ugye, hogy gyerekekkel foglalkozik sokat, és ő is arra biztatta az ilyen hivatást választókat, hogy nem kell kétségbe esni, hogyha nem látjuk rögtön a munkánk eredményét, mert hogy ez ugyanolyan, mint a mag, amit elvetünk, hogy hosszú távon lesz igazán eredménye.
0: Hát bizony így van, és egy fiatal hogyan látja ezt a kérdést? Tehát észreveszitek, hogy néha tanák is vívódnak miattatok? Van erre élményetek? Kérdezem.
1: Hát tanárnak készülök, ezért én igyekszem mind a két oldalról látni a dolgot.
2: Egy másodpercet szólnék csak közbe. A lányokat ugye csak szeptember óta ismerem, de azt gondolom, hogy ők pont olyan diákok, akikkel hál' Istennek a tanároknak nincs sok gondja, úgyhogy szerintem azért saját példát nem tudnak mondani, maximum osztálytársak köré.
0: De annál szebb, hogy egy tisztán látó, tehát nem megszavart egyéniség, és akkor mit mondj, folytsak tovább, nagyon érdekeset mondtál.
1: Hát, hogy tanárnak készülök, és így a nyári hittantáborokból azért látom azt, amit a tanárnő is elmondott, hogy néha háttérbe kell állni, és figyelni, ahogy elszenvedi a saját hibáit, mert egyszer nem érti meg, amit mondunk, akkor azután se fogja megérteni, és hogyha saját maga megtapasztalja, akkor talán végre meg fogja érteni, hogy az mégis mi akartunk neki jót. Tehát mint egy nyári táborban nem tudtam megmagyarázni egy kisfiúnak, hogy ne mászkáljon a köveken mezítláb szakadó esőbe. Rohangált kint a köveken, most én nem fogom tudni beszedni az esőről egy negyedikes kisgyereket, és addig-addig rohangált, míg elesett. Nem rohangált utána.
0: Megértette, hogy igen. Nem volt az a kisanyás szó. Igen, tanárnő.
2: Én közben csak az jutott még eszembe, hogy ugye egyáltalán nem mindegy, hogy milyen korosztállyal dolgozunk éppen idézőjelesen, mert amíg egy kis ötödikesnek egyszerűbb azért elmagyarázni dolgokat, mert ők még annyira nyitottak, és tényleg elfogadják, amit az ember mond, ahogy kamaszodnak, ugye egyre nehezebb szavakkal meggyőzni őket. Sok gyerekben ilyenkor van egy lázadás, és azt gondolom, hogy így ki is kapcsolnak, ó, most éppen valami nagyon bölcs gondolatokat akar a tanárnő megosztani, és mint a tudatosan nem akarnának erre figyelni.
0: Én pont ráérik erre a liberalizmusnak ez a szélsőséges lazító hatása.
2: De aztán ennek is megvan a hatása, csak őket máshogy kell, azt gondolom, így megfogni.
1: Én pont azért szeretnék gimnáziumi tanár lenni, mert hogy a gimnazistákban szerintem a középiskolásokban sokkal nagyobb a kihívás, hogy megszerettessem az adott tantárgyat, amit tanítani akarok.
0: Helyes. És Enikő, mit szólsz mindez a bölcs vallomás kötekhez? Te is érzed ezeket a dolgokat?
3: Hát én, nekem személyes tapasztalatom nincsen, mert
0: hát hála Istennek, igen.
3: De
1: De
0: együttérzés van benned.
1: Abszolút.
0: És gondolom meg, hogy egy papnak, egy hittanának mennyivel még izgalmasabb, amikor az ember régen nem tudja kémiát, meg a fizikát, vagy a magyar verseket elfejteni, talán már nem mindenki teszi ezt, akkor még mindig ott van az üdvösség kérdés, az Isten kérdés, az életek a nagy kérdés egész konkrétan és egészen kívül. Tehát még izgalmasabb, hogy meg tudjuk-e szeretetni azt, ami gazdánkat és annak az ajándékait, aki az életnek a ténylegesen egyetlen végső kulcsa. Ne felejtsük, hogy a húsvét titka, az annyit emlegetett Pascal misztérium, hústitok, az három olyan kérdésre ad választ, amelyet semmilyen filozófia, semmilyen irodalom, semmilyen emberi bölcsesség nem old meg. Melyik ez a három? Ha egyszer szeretnék boldog lenni, miért kell szenvedni? Ha szeretnék egyszer élni, a miért kell?
1: Meghalni.
0: És ha szeretnék tiszta lenni, és boldog, és önérzetes, és sugázó, mit kezdek a bűneimmel? Ugye ez a három kérdés, ugye erre senki nem tud választ adni. Lehet körülírni, lehet körülversenyezni, lehet körül okoskodni, de ez azért ugye a szenvedés titka, a halál titka, és a bűn titka, a lelkehalál titka ebben a sorrendben az ennek a legnagyobb három titka. És mi a húsvétban pont ezt köszönjük Jézusnak, hogy ezekre nem csak hogy választ adott, de kimenekvést, szóval kiutat belőle, a föltámadás ténye pontosan kiút mind a háromba. Valamiért, mert kell a szemlés, hogy Jézus maga ezt vállalta. Miért kell egy a halálnak, ezt a szörnyűségnek, hogyha Jézus ezt átélte, vállalta. És kell legyen valami megoldása az ember mocskosságának, ha Jézus ezért adta az életét kértünk, és ennek oldásáért támad fel a javunkra. Hát nagyon örülök ennek, hogy ezt végig gondolgattuk, aztán nincs más mód, mint egy zászót mondani, tehát azt gondolom, hogy ki mit szeretne együttézéssel azoknak sugározni, akik most bennünket is hallgattak, és hát a közöttük van, mi ezt nem tudhatjuk, olyan szenvedő, vagy olyan küszködő testvér, vagy olyan akár elakadt, akár pedig hősiesen magát Isten adó ember, akinek ez most vagyon élménye, vagy esetleg pont kihívás, hogy ezt még mélyebben látja, mint mi mondjuk, hát ő még ezt még tovább folytatná. Mit gondolunk erről? Mit mondjunk egy zárószóként? Kinek?
1: Szerintem az a legfontosabb, hogy Jézus minden körülmények között vigaszt jelent. Tehát, hogy hozzá bármikor fordulhatunk, ő sose fog elfordulni tőlünk, tehát érhet minket bármilyen nagy nehézség, amit lehet, hogy nem tudunk leküzdeni, de Jézus enyhíteni tudja a szenvedésünket, és reményt tud adni nekünk.
0: Adja az Úr, hogy ezt mind mennél többen észrevegyék.
2: Én is első körben a hitre gondoltam, ami minden helyzetben erőt ad, másrészt pedig a jó Isten olyan embereket is ad mellénk bajok, problémák esetén, akik nagyon sokat tudnak segíteni, illetve, hogy azt gondolom, igaz az a mondás is, hogy a bajban ismerszik meg az igazi barát, az igazi társak, úgyhogy fogadjuk el az emberek segítségét is.
3: Én egyetértek az előttem szólókkal.
0: És válasz is mindezt a magad módján, és még lesz módod ezt szétkamatoztatni, osztani. Én pedig Ferenc Pávval mondom, aki a Evangelii Gaudium, az Evangelii örömével mondja, hogy Istenre egyesülve meghallunk egy kiáltást. Szeretnénk meghallani a kiáltást. Kinek a kiáltását, akár a felsziszenő jaj kiáltását is Isten egyesülten. Ezért vagyunk, ezért kaptunk annyi mindent tőle, hogy másokra iránt érzékenyek legyünk. Így szeretnénk tényleg a szó értelmét nagyon mélyen mondani, hogy
4: dicsértessék a Jézus Krisztus,
0: mindörökké. Amen.
5: Életkérdések című műsorunkat hallották.
6: Miriam Rádió, Rosnyó, FM 90,5.
5: Ne féljetek, című műsorunk következik.
7: Május 3-a. Mária ünnep és Jasznagóra. A mai ünnep arra hív bennünket, hogy különleges módon gondolkodjunk. Jasznagóra sajátos jelét adja az anyai jelenlétnek, annak, hogy Isten anyja köztünk van. Ma emlékezünk erre, mert május 3-án éppen 600 éve van jelen velünk képmásával, Jasznagorában. Így hát valamennyien elzarándokolunk a képmáshoz szívünkben, és megpróbálunk eljutni hozzá életünk zarándok útján. Jasznagorai zarándok utamra gondolok. Már hosszú ideje töprengek erről. Szeretném végrehajtani. Számomra előírt kötelességnek tartom. A szív kötelességének, egy fiú kötelességének az anyja iránt, iránta és nemzetem iránt. Erkölcsi kötelességemnek érzem, hogy honfitársaimmal együtt ott legyek Jasznagorai miasszonyunk lábainál. Azt is gondolom, hogy ennek megfelelő feltételeit meg kell teremteni, és számítok rá Lengyelország jó hírneve nevében és egy 1000 éves nemzet iránti tisztelet nevében. Drága testvéreim és nővéreim, érezzük úgy, mintha lélekben jelen lennénk Jasznagorában, és éljük át a Szenthely misztériumát, a szinte megszólaló képmás és anyaság teljességét, mely nemzetünk védelmére adatott. Mert az anyaság mindig az életért van, és az élet védelmében.
5: Ne féljetek, című műsorunkat hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében.
0: Dice Isaia.
1: Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion a det.
1: Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Kiválasztották a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó 5 védőszentjét. Kiosztották a díjakat a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya vármegyei levéltár családtörténeti versenyén Pécsen. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztő Konyorszkiné, Bodnár Emese. Szent II. János Pál pápa, Kim Tagon Szent András áldozópap, Cabrini Szent Franciska, Bakita Szent Josefina és Szent Carlo Acutis lesznek a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó védőszentjei, jelentette ki a világtalálkozó helyi szervezőbizottsága, tájékoztat a Fidesz, a Vatikán hivatalos missziós hírügynöksége április 26-án. A 2027-es szöuli világtalálkozó védőszentjeinek kihívása hirdetésével egy időben elindult egy interaktív alkalmazás is, Fedezd fel védőszentjeidet címmel. A személyiségtesztek és az interaktív kvízek mintájára, amelyek manapság nagyon népszerűek a fiatalok körében, szerepel a helyi szervező bizottság által kiadott közleményben. A kezdeményezést Koreában azért hívták életre, hogy bevonják a fiatalokat az ifjúsági világtalálkozó előkészületeibe, írja a Magyar Kurír. A Mondj egy sztorit a Dédiről családtörténeti verseny 4. évadának díjátadóján Pécsen a Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya vármegyei levéltárában április 29-én rendezték meg. A díjakat dr. Gőzsi Zoltán, a Baranya vármegyei levéltár igazgatója, főlevéltárosa adta át. Első helyezést ért el Halmi Noel Gábor, a pécsi Janus Pannonius gimnázium 8. osztályos tanulója. Második lett Konyorci Kaliz, a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma 7. osztályos tanulója. Harmadik helyen végzett Szarka Melinda, a Ciszterci Szent Margit általános iskola 8. osztályos tanulója. Külön díjat kapott Hoffmann Bálint, a Sombereki Kalász Márton általános iskola és alapfokú művészeti iskola 8. osztályos diákja. Az ünnepségen a felkészítő pedagógusok munkáját is elismeréssel jutalmazták. A legjobb pályaműveket pedig a levéltár honlapján is közzéteszik. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonala Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok, az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Jézus Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk Istenünk egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Kérünk, add, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

jöttek, és hallgatták Jézust. Hirtelen megszólal a régi hang, a farizeusok és írástudók hangja. Ez bűnösökkel társalog, és velük eszik. Ezt már többször hallottuk, a régi lemez, a lejárt lemez, amelynek hamis dallama folytonosan ismétlődik. Arról szól a régi dallam, hogy Isten, a félreértett Isten, szigorú bíróként, számon kérő végrehajtóként tekint a bűnösökre, és híveitől is elvárja, hogy tartózkodjanak a gyanús elemekkel való érintkezéstől. A tisztaság törvényénél már erről beszélgettünk, hogy erre is vonatkozott, nem csak ételekre, emberekre is. Jézus a megjegyzése látszólag nem válaszol, nem mond semmit, hanem példázatokban festi meg az új, a sokak számára ismeretlen Isten arcot. Hiszen olyan ő, mint az elveszettet kereső pásztor, a háziasszony, de majd halljuk azt is, ő a várakozó édesapa is. Ma a kereső, az elveszettet kutató Istenről, az atyáról elmélkedünk. Isteni számtan egy több, mint 99. A földi logikus gondolkodás azt sugallja, hogy a 99 több, mint az egy. Ez evidencia, magyarázatra, bizonyításra nem szorul. A vallásos gondolkodás is ilyen volt Jézus korában, sőt, sokszor ma is ilyen. Isten szereti az igazakat, gondjukat viseli, vigyáz rájuk, a tévelygőket, pogányokat, hűtleneket, sokszor még a mi felfogásunkban, uram, bocsa, a más vallásúakat sem szereti, őket alkalmasint meg is bünteti. Itt a földön és az örökké valóságban. Ezért nem fontos az elveszettekkel törődnünk. Majd mi jók, vigyázunk egymásra. Meg vagyunk magukban szépen vallásunk falai között, mert a 99 mégiscsak több, mint az egy. Jézus felfordítja ezt a látásmódot, az eféle gondolkodást, abban a pillanatban, amikor kiderül, hogy egy bárány hiányzik az esti elcsendesedés előtti percekben, több lesz az egy, mint az egész nyáj. Mintha a pásztor elfeledkezne a békében nyugvó többiekről, ott hagy mindent, szinte mindenről megfeledkezik, csak egyetlen gondolat űzés hajtja, kergeti ezer veszélyen át. Hol lehet az egyetlen bárány, mi van vele? Szenved-e nagyon, éhezik, fázik valahol? Vajon milyen veszélyek leselkednek rá, és keresés közben ő maga is ezer veszélyt vállal, János evangéliumának jópásztor hasonlatában, ez részletesen is ott szerepel, azt még külön olvassuk majd el a farkasokról, a veszélyekről, a küzdelmekről, sőt a béres és a pásztor közötti különbségről. János evangéliumák 10. fejezetében találjuk ezt meg. Az egy tehát több, mint a 99. És most elmélkedjünk egy picit zenével.

0: Egy kis rendetlenség, egy kis felfordulás az igazi rendért. A háziasszonyok többsége bizony ilyen. Lehet, hogy a férje, vagy a szomszédasszonya azt mondaná, ugyan már jobb a nyugalom, jó, hogy megvan a többi dénár. Ne izgass magad, minek felforgatni a házat, eltolni a bútorokat, szétdobálni a szőnyegeket. Ülj le, anyjuk, nyugodtan, és törődj. Ne törődj az egy dénárral, hiszen van még elég. De nem. Ő belső nyugtalanságtól hajtva feláll a karosszékből, körülnéz, izgatottan rámolni kezd, fölforgatja a lakást, rendetlenséget csinál, de nagyot, azután keres és keres, bizony akkor a mécses világánál. Addig keres, amíg meg nem csillan egy rejtett zugban az egyetlen dénár. Kitörő örömét azonnal megosztja barátnőivel és a szomszédasszonyokkal. Mert a rendetlenség látszólagos. Amit tett, az az igazi rend teremtése, mert minden dénár fontos, amelyik megvan és látható, és amelyik elveszett. Ugyanaz a számtan, csak itt még színezi Jézus azzal, hogy látszólag a világot fel is kell forgatni azért, hogy meglegyen az az egy. A megszokott rendet. Ahogy ő is ezt tette. Mert minden dénár fontos. Azért, hogy megtalálja az egész világot, fel kell forgatnia, de ez csak látszólagos, mert így áll helyre az eredeti nyugalom, az igazi isteni rend, hogy minden visszakerüljön a szeretet rendjébe. Az elveszett megkerült, az elveszett nagyon fontos, tehát rendetlenségben a rend. És nincs tanulság. Már többször próbáltam jelezni kedves hallgatóimnak, de a róluk szóló elmélkedés, hogy ne keressenek az evangéliumokban, de a róluk szóló elmélkedésekben sem azonnal, abban a pillanatban valamiféle tanulságokat, és azonnal megvalósítható kész recepteket. A telefonálók is sokszor kérnek ilyesmit, hogy na most akkor én azonnal valami egészen konkrét dologban adjak tanácsot, és hát valamikor lehet, de valamikor azt kell mondani, hogy kelj föl és járj, indulj el valamerre, templomi szolgálatomban is mindig mindenütt ezt szoktam mondani, hogy ne ezt várják, hanem inkább belső gondolkodást, békességet a lélekben, és akkor utána induljanak. Mert nem erről szól az egész, hogy na most mi napra kész recepteket kapunk. Többnyire gondolkodásmódunk vizsgálatáról és megváltoztatásáról van szó. Tehát vizsgálat az evangélium fényében, hogy helyes volt az a kép, helyes volt az elgondolásunk az atyáról, vagy a fiúról, vagy a lélekről, vagy a szeretetről, és a vizsgálat után jöhet a megváltoztatás. Először a szív békéjének és igaz örömének megtalálása fontos. Ezután majd jönnek az igaz tettek. Most is így van. Én lelki gyakorlatokat is általában így szoktam kezdeni, ha tartok, vagy krédumokat, hogy már az elején megmondom, hogy ne várják azt, hogy én készre szabott jó feltételeket mondjak. Akkor nincs is sok értelme. Hanem csak az, hogy kinyitni egy ajtót és elindítani. Hagyjuk, hogy hasson ránk, tehát a szokatlan, a váratlan, az ismeretlen, nincs tanulság, most itt hirtelennyében, de nagyon nagy az ajándék. Szemléljük hát a megfordított isteni számtant, amelyben az egy több, mint a 99. De most úgy, hogy közben ne álljunk a jól védett 99 közé, most próbáljunk a jópásztor szívével látni, gondoljunk arra, hogy a jópásztor számára mi vagyunk az egy. És mi voltunk, volt olyan, biztos, hogy volt olyan pillanat, amikor mi voltunk az egy, mi most is így van, de életünknek valami meghatározó eseményében a nagyon értékes, nagyon fontos személy, tehát ha szabad így mondani, mi is elvesztünk, persze az ő szemében nem, de elveszett bárányok, vagy elgurult drachmák voltunk, vagy vagyunk most is. És számára fontosak vagyunk. Gondoljunk arra, és ő rá inkább, aki egy könnyed mozdulattal elengedi a nagy összegű tartozást. Igen, álljunk meg, mielőtt folytogatni kezdenénk az utunkba kerülő, jelentéktelen semmiséggel tartozó embertársunkat. Ugye milyen érdekes, hogy tulajdonképpen Jézus mindig ugyanarról beszél, csak az ő végtelen szeretete az emberségében is megnyilvánul, hogy mennyi módon villantja föl ezt az ugyanazt a titkot. Mert a tartozásos példabeszéd is tulajdonképpen ide tartozik, hogy egy másfajta logika szerint gondolkodik, egy másfajta matematika szerint, nagy, könnyed mozdulattal elengedi a hatalmas tartozást, és mi meg egy pici dologért folytogatjuk a másikat. Ugye, hogy ebben a példabeszédben is mennyire megfordul az emberi mérték? Igen, és szemléljük a rendetlenséget. Most úgy, ahogy erről elmékedtünk, a rendetlenséget, az igazi isteni rendet, amelyben a megszokott dolgok és értékek eltűnnek, megsemmisülnek azért, hogy az egyetlen dénál előkerüljön. Ma ne a látszólagos rend oldaláról nézzük vallási világunkat, hanem képzeljük magunkat a várakozó, elveszett, sarokba gurult pénzdarab helyébe. Mi vagyunk ott, ahogy egy szív és egy szorgos kéz reánk talál a nagy keresés után. Erre a fordított rendre gondoljunk a vámos és a farizeus imájában, hogy hátul állt meg, és mégis Isten szívében volt, és a főhelyekre nagyon sok minden rokon értelmű példabeszéd itt visszaköszön. Így majd könnyebb lesz irgalmasságot gyakorolnunk, nyitottabb szívvel járnunk életünk ösvényein. Akkor talán Isten szent templomában szívesebben állunk meg hátrébb, képletesen is. Akkor talán Zakeus mellé mi is letelepedhetünk, és nem az ablakon keresztül kiabálva próbáljuk rendre oktatni a mestert. Akkor talán mi is nyitottabb szívvel és szemmel keressük, ami elveszett.
1: Evez a mélyre. Molnár Béla atya műsorát hallották.

Kedves hallgatói család! Idén ismét lehetőség nyílik, hogy adójuk 2%-ával egy önök által kiválasztott szervezetet támogassanak. Idén fontos változás, hogy 2%-ot szüleink számára is felajánlhatunk. Ez viszont nem zárja ki, hogy ugyanezt megtegyük egy civil szervezetnek is. A felajánlott 2%-ok összeadódnak, nem helyettesítik egymást. Tehát két szülő esetében összesen 6%-ról rendelkezhetünk. Jogi személyek esetében az adóbevallást könyvelők végzik. Ez esetben elegendő megadni a szükséges adatokat, ezek megtalálhatók honlapunkon és közösségi oldalunkon. Változott a formanyomtatvány is. Amennyiben ön alkalmazott, adóbevallását a munkáltatója végzi. Ez esetben önnek egy nyilatkozatot kell kitöltenie és leadnia a munkáltatónak. Ezt a nyilatkozatot megtalálják az adóhivatal honlapján www.finansnasprava.sk, valamint egy a rádió adatait már előre tartalmazó nyomtatvány rövidesen elérhető lesz honlapunkon is. Buzdítjuk a Mária Rádió Miriam köré gyűlt hallgatói család tagjait, éljenek törvény adta lehetőségükkel, hiszen, mint azt már tudják, ez a fajta támogatás nem jelent többletkiadást az adózó számára. Bátorítsák dolgozó családtagjaikat, barátaikat, ismerőseiket egyaránt, rendelkezzenek ezen összeg felett saját meggyőződésük, értékrendjük szerint. Hálásan megköszönjük, ha választásuk idén a Szűzanya rádiójára esik.

Feljegyzésre érdemes szaniszló segítő testvér esete. Szülei és rokonsága egyre csalogatta vissza a világba, de eredmény nélkül. Egy alkalommal ismét megjelent sógora egy másik rokona társaságában, és sétára hívta a testvért. Séta közben váratlanul felrakták egy autóba, és Budapestre vitték akarata ellenére. A kolostorban megfejthetetlen rejtély volt eltűnése. Néhány nap múlva egy kerülő úton küldött levélből szerzett tudomást az újoncmester a szerzetes rablásról. Szaniszló testvér azonban addig puhította szülei szívét, míg végül útjára engedték, s ő néhány hét múlva ismét visszaérkezett a kolostorba. Szerzetesi élete elején példásan viselkedett, később azonban a rossz legyőzte. Intrikáknak, uszításoknak lett áldozata, s ő maga kérte felmentését. Íme egy jellemző példája annak, hogy az elhivatás és az abban való végső kitartás két különböző kegyelem. Úgy látszik, Szaniszló testvér nem működött eléggé együtt az isteni segítséggel. Most azonban még ne nézzünk a szomorú jövőbe. Még itt dolgozgat társával, s vígan, boldogan éli szerzetességének első szép napjait. Most még kitüntetésnek veszi, ha áldozatok árán is, de szolgálhat az örök igazságnak, Istennek. A teológiára csak két kispapunk járt, Sipos Antal és Kelemen Adalbert. Antal testvér a tanév folyamán megbetegedett, s az orvos tanácsára a mátraházai tüdőszanatóriumba került, ahol hosszú hónapokig állott kezelés alatt. A tuberkulózis bujkált benne még rendbelépése előtt. Amikor kezelés alá vették, mármint csonttuberkulózis lépett fel, a gyógyulás minden reménye nélkül. Évekig vándorolt egyik helyről a másikra, míg végül is 1939. január 13-án Erdőteleken, családja körében átadta gyermeked lelkét Istennek. Ott nyugszik az erdőtelki csendes kis temetőben, ahogy azt kívánta. Amikor megtudta, hogy nincs segítség, szüleihez kívánkozott. Azt kérte, hogy pálos ruhájában temessék el az eldugott kis falu árnyos temetőjében. Kívánságát teljesítettük. Mindig példás szerzetes volt. A szeretet és a szent szabályok megtartását tette élete tengelyéül. Kedves modorú, előjáróihoz feltétlenül ragaszkodó egyéniség volt. Hosszú és kínos betegsége folyamán, az első hónapok ingadozása után teljesen átadta magát Isten akaratának, igen fájdalmas keresztjét igaz megadással hordozta. A mátraházai szanatóriumban többször meglátogattam. Itt újította meg 3 éves fogadalmát is. Leveleiből és a személyes érintkezés során tűnt ki, mennyire gyarapodott lelke a betegségben, s hogy alakult lassan egészen a keresztre feszített Krisztushoz. Panaszt soha nem hallott szájából az újoncmester vagy prefektus. Mindig mosolygó ajka, halk szava elárulták azt a harmóniát, mely a legnagyobb szenvedések idején is uralta lelkét. Amidőn Budapesten az irgalmasok kórházában hónapokon keresztül mozdulatlanul feküdt gipszágyában, s fájdalmai alig elviselhetővé fokozottak, akkor is, mint mondotta, a pálos rendet szolgálja imádságaival, szenvedéseivel. Amikor gyógyulása még remélhető volt, a nyarat Pécset töltötte. Ilyenkor azt kérte, ha másra nem tudják felhasználni, tegyék meg legalább libapásztornak. Isten nem teljesítette ő vágyát. Nem lehetett földi pásztor, csak felülről legeltetheti nyájacskáját. Akik ismerték, szent életűnek tartották. Tormai Cecil, a nagy írónő, a mátraházai szanatóriumban tőle kérte a pálos vonatkozású anyagot készülő trilógiájához. A Fehér Baráthoz. Antal testvér a magyar pálosok közül elsőnek nyitotta meg az utat az égbe. A temetési szertartást Páter Besnyő Gyula végezte. Jó testvérünk emléke mindig élni fog közöttünk.
A jelenlegi újoncok fogadalom tétele után már szép kis csapat fog lejárni a püspöki szemináriumba, magukba szívni az isteni tudományt, amelyet később majd mások lelkébe kell sugározniuk. Ilyen körülmények között biztosítottnak látszik a rend lassú fejlődés.

templomépítés Pécsett. A pécsi rendház emelkedő létszáma a tervbe vett és részben már meg is valósított építkezések, a szükséges újítások komoly anyagi gondokat okoztak a vezetőségnek, és arra ösztönözték, hogy a ház eltartására megfelelő anyagi forrásról gondoskodjék. Eddig a budai ház támogatása, az összes magyar atyák mise stipendiumai és a rendi gondok adományai képezték az anyagi alapot. Ezek a támogatások egyelőre elegendőknek is látszottak, de nem volt biztosítottnak vehető a jövő. Háború esetén vagy egyéb változás bekövetkeztével eleshetünk a csenztohovai segítségtől, amely pedig komoly összeget képvisel. A budai ház ugyan most jelentős mértékben hozzájárul a pécsi ház fenntartásához, de állandóan felszínen van a sziklatemplom állékonyságának kérdése. Amennyiben az épület biztosítására munkálatok válnak szükségessé, ezek olyan tetemes összeget igényelnének, hogy a budai ház kénytelen lenne egy időre minden támogatást beszüntetni. Mindezek a megfontolások arra az eredményre vezettek, hogy magának a pécsi háznak kell egy olyan forrást létesíteni, ami legalább részben hozzájárulhat fenntartásához. Ennek az alapnak azonban olyannak kell lennie, ami megfelel a nevelőház szellemének. Így került előtérbe egy templom, esetleg egy nyilvános jellegű kápolna építése, már csak arra való tekintettel is, hogy kispapjaink nevelése szempontjából nem lehetett közömbös, van-e alkalmuk a templomi liturgiában is részt venni, s így már tanulmányaik ideje alatt gyakorlatban elsajátítani a szereplés szerzetesi formáját. Tapasztalatból tudjuk, mennyire üdvös jövőjük szempontjából, ha a fiatal levitáknak már tanulmányaik során alkalmuk van a hívekkel való pasztorációs munkát a gyakorlatban megfigyelni. Püspök úr már a múlt év folyamán kifejezést adott annak a kívánságának, hogy a pálosok is kapcsolódjanak bele a városban a lelkipásztori munkába. Ezt a kívánságát több ízben hangoztatta a rendfőnök előtt, de nekem is több ízben szólt róla. Ugyanakkor nagyobb összegű anyagi támogatást is kilátásba helyezett, ha a rend a maga részéről megteszi a kezdeményező lépéseket. Talán éppen ezért vette örömmel annak idején pécsi perjellé történt kinevezésemet, hiszen generális atya kíséretében tett első látogatásom alkalmával együtt tervezgettük az új pálos templom vagy nyilvános kápolna megépítését. Ezen a találkozáson 1935. január 17-én elvileg el is döntötték, hogy amennyiben erre mód adódik, a rend hajlandó lesz egy új templomot létesíteni. Most, hogy a rendház belső ügyei a lehetőség szerint elintéződtek, újból felvetettem a gondolatot, és azt tapasztaltam, hogy püspök úr hajlandó az ügyet a legmessze menőbb erkölcsi támogatásban részesíteni, sőt, anyagiak juttatásától sem zárkózik el. A rendház építésével kapcsolatosan a város támogatását nem vettük igénybe anyagi forrásként, mert az volt az elgondolásunk, hogy a város áldozatkészségét inkább később, nagyobb ügyek kapcsán vegyük igénybe. Ez az elgondolásunk kitűnő politikának bizonyult. A város vezetőségének bizalmát bírtam, sőt, ígéreteket is kaptam, hogy alkalom adtán a város nem zárkózik el a segítéstől. Előző években rendkívül bőkezően támogatta az egyházi célokat. Gyárvárosban templomot épített, segítette a Pius kollégium felépítését, a Donátus kápolnát és a ciszterciek gimnáziumának építési költségeihez is tetemes összeggel járult hozzá. Ez a bőkezűség felingerelte a más világnézetű képviselők csoportját, akik elvi határozatot akartak hozni az ilyen célú támogatások teljes megszüntetéséről, vagy legalábbis legszigorúbb megrostálásáról. Mindezeket látva és tudva, mégis ezt az időpontot láttam a legalkalmasabbnak az építkezés megkezdésére, mert a halasztással esetleg püspök úr kilátásba helyezett jó indulatát kockáztatjuk. Gyorsan, szinte minden nagyobb anyagi előkészület nélkül kellett hozzálátni,
Kihasználva az ismertség révén jó indulatot mutató városi vezetőséget, nehogy ezt elszalasztva, esetleg évtizedekkel kitolódjék a templomépítés ügye. Mihelyt tehát a rendházi építkezése befejezéshez közeledett, Hollósi Endrével azonnal hozzáláttunk a templomépítés nagy tervének előkészítéséhez. Hollósi itt különösen hasznosnak bizonyult, mert benne volt a város pénzügyi és törvényhatósági bizottságában, és így közvetlenül és folyamatosan tudta tájékoztatni és bizonyos fokig befolyásolni azokat, akiktől a támogatás megszavazása függött. A rend építészét, Weichinger Károlyt kértük fel a tervek kidolgozására. Az első terv szerint a kiskápolna a Mátyás-Flórián útra nézett volna, s a mostani árkádos klauzúra fal lett volna a tengelyvonala. A magaslati út akkor még csak terv volt, s erről is csak a beavatottak tudtak, mint jövendő városrendezési tervről. A kiskápolna költségvetése 60 000 pengőt tett ki. Rendi, püspöki és káptalani támogatással ennek az összegnek felét reméltük biztosítani, másik felét a várostól kértük. Komoly ígéretet kaptunk arra, hogy ha megkezdjük az építkezést, ilyen összegű támogatás a város részéről biztosítható lesz számunkra. Amikor azonban az ügy realizálására került sor, kitűnt, hogy ilyen nagy összegű támogatásra nem számíthatunk. A pénzügyi igazgatóság ugyanis, figyelembe véve a város anyagi helyzetét és azt, hogy még mindig jelentős összegekkel támogatta az egyházi intézményeket, a kápolna építésére csak 10 000 pengő folyósítását engedélyezte. A kisgyűlés ennek a 10 000 pengőnek a folyósítását elfogadta, de hátra volt még a nagygyűlés határozata. Ha ez is hozzájárul, akkor is a nagy reményeknek csak egy egészen kis töredéke valósult meg, amellyel nem lehet megkezdeni az építkezést. A székes káptalan biztosította a téglát és a követ, a püspökség a fuvart, Zicsi érsek úr pedig 2 000 pengő segélyt utalt ki. Mindez azonban édeskevés volt, tehát a várostól kellett mindenképpen egy nagyobb összeget szereznünk, hogy a pálos templom valósággá legyen. Így álltak az ügyek, amikor felhívtam a rendház összes tagjait, hogy imádkozzanak a templomépítés szándékára, és ugyanakkor ígéretet tettem, hogy amennyiben a város vezetősége legalább 20 000 pengővel hajlandó támogatni az ügyet, azonnal megkezdem a templomépítést és az új templomban kis Szent Teréze tiszteletére szobrot vagy oltárt emelek. Emberi számítás szerint vesztett ügy volt. A nagygyűlés ugyanis majd minden esetben magáivá tette a szakülések határozatát, s igen kevés reményünk lehetett arra, hogy éppen a mi esetünkben másítja meg a kisgyűlés határozatát. Ez alatt a kolostorban reményteljesen imádkoztak mindannyian, nem is sejtve azokat a nehézségeket, amelyek előttünk álltak. A gyűlésen a napirend vége felé került sorra a mi ügyünk. A polgármester bejelentését a már fáradt városatyák bólogatva vették tudomásul, és elfogadták a 10 000 pengőről szóló javaslatot. Berr Viktor azonban szót kért. Pompásan felépített beszédben vázolta a pálosrend múltját, különösen a régi pálosok szerepét a város kulturális életében. Most, amikor 150 esztendei távollét után visszatérve ismét bekapcsolódnak a város kulturális életébe, a város magáivá teszi gondjaikat, s nem akarván garasoskodni, a nagy cél érdekében szívesen megszavaz 30 000 pengő hozzájárulást. A beszéd felrázta a sok tárgyalásban elfásult városatyákat, s élénk felkiáltások közben megszavazták az egész összeget. Ez a váratlan fordulat kellemetlenül érintette a polgármestert, aki eléggé garasoskodó ember hírében állott. Kristóf építész, aki abban reménykedett egy ideig, hogy az építkezési munkálatokat ő kapja meg, emelkedett ezután szólásra. A templom költségvetését kifogásolta, azt túl soknak találta, és a maga részéről nem járult hozzá az egész összeg folyósításához.
Hozzá csatlakozott a többi liberális városatya is. A nagy többséggel szemben azonban nem akarván felvenni a harcot, az ellenzék azt javasolta, rendeljék el a költségvetés felülvizsgálását, és annak eredményéhez képest egy későbbi gyűlés döntsön az ügyben. Erre újból Per Viktor szólalt fel, aki egy kompromisszumos javaslatot tett. Minthogy 20 000 pengő előreláthatólag fedezni fogja a költségvetés nagyobb részét, kérte ennek az összegnek azonnali megszavazását, míg a többit későbbi utájárással állapítsák meg. Ez mindkét félre nézve kielégítő javaslat volt, el is fogadták. Azzal a módosítással azonban, hogy a 20 000 pengő folyósításával az ügy végképpen elintézettnek tekintendő. Így hozta meg kis Szent Teréz a várt 20 000 pengőt egyik szolgája révén. Az új templomban ott áll a szobra, hirdetve jóságát és a mi hálánkat iránta. A város a megszavazott összeget 4 éven át egyenlő részletekben folyósította. Ez azonban nem akadályozott már bennünket tervünk kivitelében, mert az egyházmegyei bank szívesen előlegezte az összeget, átvéve a várossal szembeni követelésünket. Időközben a terméskő körül is bonyodalmak támadtak. Az építéssel folytatott megbeszélések során lassan kialakult a fő elv, fejezze ki a templom a szigort, az egyszerűséget, de mégis magas esztétikai színvonalat érjen el. Legyen megfelelő a pálos rend szigorú szellemének, de ugyanakkor tükrözze vissza a nagymúltú művészetét és kultúráját. Ne legyen sablonos, ne utánozza a túl modern építőművészet túlkapásait. Legyen áhítat gerjesztő, és illeszkedjék bele a mecsek erdős völgyébe. Ezek az elvek vezették a tervezőt az anyag, a hely és a stílus megválasztásánál. Stílusban az ókeresztényt választottuk modern kiadásban, de kerülve a modernség túlkapásait. A külső falat faragott terméskőből, a belsőt nyers vörös téglából terveztük. A külföldi minták álltak szemünk előtt, de számolnunk kellett a rendelkezésünkre álló csekély anyagi fedezettel, s így, ha a nyers tégla maradt belső falnak, a vakolás költségét megtakaríthatjuk. Ami a hely kiválasztását illeti, itt meg kellett változtatnunk eredeti elgondolásunkat. Amikor a város megadta az engedélyt a templomépítésre, egyidejűleg kikötötte, hogy alakítsunk építőbizottságot, amelyben a város is képviselteti magát. A bizottság a polgármester elnöklete alatt meg is alakult, az ügyvezetést nem kellett vállalni. A bizottság ilyen kényelmes szervnek mutatkozott, amely szívesen tette magáévá a rend érdekeit és vállalta a felelősséget nehezebb ügyekben. A rend célkitűzéseit soha semmiben nem akadályozta, és értékes tanácsaival, jó meglátásaival nagy segítséget nyújtott. Az első ülésen a költségvetést tárgyaltuk le, majd kiadtuk a munkákat. Az elnöklő polgármester sehogy sem tudott kivékülni a méretek kicsiny voltával. Mint polgármesternek, elsősorban a város szépítése volt a célja, s úgy vélte, hogy itt, a mecsek oldalában egy nagyobb templomnak kellene épülni, hogy az ebben az irányban erősen terjeszkedő városrész központjában annak idején majd egy impozáns templom álljon. Bizalmasan közölte, hogy már ebben az évben kiépítik a magaslati utat, mely a rend szőlőjét ketté metszi, s így igen alkalmas hely képződik egy délfelé néző nagyobb templom építésére. A magam részéről szívvel, lélekkel támogattam ezt az elgondolást, azonban rámutattam arra is, hogy az így megnövekedő kiadások alig ha férnek be abba a tervezetbe, amelyet kidolgoztunk. Ez a nehézség azonban nem riasztotta vissza a bizottság tagjait, akiket a polgármester terve fellelkesített. Arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a nagyszerű alkalmat nem szabad elszalasztani, és a pénzt akárhonnan, de elő kell teremteni.
Az eddigi tapasztalatokon okulva azonban attól tettem függővé a kérdés eldöntését, hogy konkrétan milyen összegre számíthatunk a város részéről. Hosszas tárgyalás után végül is a hely kérdése eldöntetlen maradt. A helyszíni szemle után a döntést elnapolták. Mindenki el volt ragadtatva a telek szép fekvésétől. Az újonnan építendő magaslati út és a Mátyás-Flórián út keresztezésénél pedig szinte kínálkozik a lehetőség egy templom felépítésére. A kolostorral úgy még nem volna szerves összefüggésben a templom, de új lehetőséget ad egy összekötő folyosó kiképzéséhez, amely igen hasznos lenne a szerzetesek téli rekreációinál. A rend részéről nagy áldozatot jelentene a terv megvalósítása, hiszen a legjobb fekvésű szőlőterületről mondana le egy köztér céljára. A város szempontjából azonban feltétlenül előnyösnek látszik egy nagyobb méretű, stílszerű pálos templom felépítése. Reihinger professzor rövid idő alatt elkészítette az új terveket és költségvetést, amelyből kitűnt, hogy a két költségvetés közötti különbözet közel 50 000 pengőt tesz ki. A polgármester nem ijedt meg az összeg nagyságától. A város nevében vállalta a különbözet felét, ha a másik felét a rend vállalja. Ez a megoldás a rend szempontjából is kedvező volt, és így döntött a bizottság a helyet illetőleg az újonnan megnyitandó magaslati út mellett. Az elvi döntés megtörténte után a gyakorlati kivitelezés előmunkálatai folytak a nyáron át. A város és a papság a legnagyobb összhangban és szeretettel sietett segítségünkre. A székeskáptalan felajánlotta a terméskövet, minthogy azonban 13 kilométer távolságból kellett volna elfuvarozni, ami óriási összeget emésztett volna fel, ezt a lehetőséget nem vehettük igénybe. Tudomásunkra jutott azonban, hogy a Mecseken valamikor egy építendő tüdőszanatórium részére bizonyos mennyiségű követ már ki is fejtettek, s a kő ma is ott hever, alig 2 kilométerre a kolostortól. Kaptam a kedvező alkalmon, és nagy hirtelen lekötöttem a szükséges mennyiséget, minthogy az árnál is sikerült nagyobb engedményt elérnem. Az egész nyár abban telt el, hogy szorgalmasan gyűjtöttük az anyagot. Őszre terveztük az építkezés megindítását. A rend megbízásából Julián testvér ellenőrizte, hogy a megfelelő anyagokat megfelelő keverékben használják fel. Nem volt ez kicsinyeskedés, csak a múlt szomorú tapasztalatain okultunk. A rendház építésénél ugyanis megbíztunk a vállalkozó becsületességében, aki azonban erre nem bizonyult méltónak. A falak nem kapták meg a kellő mézmennyiséget. Julián testvér a rendbe való belépése előtt villanyszerelő volt, s őt tartottuk a legalkalmasabbnak arra, hogy a munkálatokat ellenőrizze. Reggeltől estig a munkások között volt. Egyetlen vasgerenda behelyezése, anyag megkeverése vagy szállítása nem történhetett a tudta nélkül. A mindig megértő, mosolygó Julián testvér szaktudása kedves modorával s nyugodt, kiegyensúlyozott világszemléletével teljesen megnyerte a munkásokat.

A magyarországi pálosok története Zemzsuszki Mihály visszaemlékezései alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A 8. rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedjánszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 8 óra.
2: A Nap Szentje című műsor következik.
3: Szent Fülöp és ifjabb Szent Jakab apostolok. Az apostolok cselekedeteiben kevés szó esik Fülöpről és ifjabb Jakabról. Nevüket megtaláljuk az apostolok névsorában, Fülöpöt az 5., Jakabot, Alfeus fiát a 9. helyen. Fülöp Betszaidában született. Halászember volt. Ő is Keresztelő János tanítványa lehetett. Ismerősétől, Andrástól hallott Jézusról. Az első között hívta apostolának az Úr. Lelke mélyéig megrendíthette ez a váratlan meghívás, hiszen nem is volt már fiatal. Családos lévén, feleségéről és 3 leányáról kellett gondoskodnia, de gondolkodás nélkül követte Jézust. Sőt, néhány nappal később legjobb barátját, Natánelt, a későbbi Bertalant is Jézushoz hívta. Mint apostol, Jézus szűkebb és bizalmasabb környezetéhez tartozott. Ezt Szent János apostoltól tudjuk, aki evangéliumában elbeszéli, hogy a csodálatos kenyérszaporításkor megkérdezte Jézust: honnan veszünk ennyi népnek kenyeret? Jézus szenvedés története előtt Fülöphöz fordultak a pogányok, mert szerettek volna Jézussal találkozni. És az utolsó vacsorán Fülöp volt az, aki Jézushoz fordulva arra kérte: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk. Jézus világosan megválaszolta a kérést: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem látott, az Atyát is látta. Ő is tanúja volt Jézus megváltó kereszthalálának, föltámadásának és mennybe menetelének, valamint a Szentlélek kiáradásának. Kezdetben Júdeában térített, majd Frígiába ment apostolkodni. A szájhagyomány szerint itt dolgozott 26 esztendőn keresztül. 84 éves korában halt meg. Ezzel kapcsolatosan 2 változat is elterjedt. Alexandriai Szent Kelemen azt írja, hogy természetes halállal halt meg. Egy másik ősi hagyomány pedig azt állítja, hogy keresztre feszítették. Körülbelül 81-ben hunyhatott el, mert Szent Polikárp, aki 80-ban tért meg, még néhány hónapig együtt volt vele. Hierapolisban temették el, innen erekéjét később Konstantinápolyba, majd első Pelágius pápa kormányzása idején Rómába szállították, ahol nagy tiszteletnek örvend. Leánya is keresztények lettek. Ifjabb Jakab apostolt az Úr testvérei néven emlegetik az írások, mivel Jézus édesanyjának, Máriának rokona volt, a másik Mária fia, mai szóval unokatestvére. Kora ifjúságától fogva a nazireusok, vagyis az Úrnak szenteltek közé tartozott. Így sosem evett húst, a húsvéti bárányt leszámítva, nem ivott szeszes italt, haját sem vágatta le, és mindig egyszerű ruhában járt. Nevét a Szentírás csak az apostolok névsorában említi. Júdás Tádé volt az édes testvére, akit az Úr vele együtt hívott meg apostolai közé. Jézus mennybe menetele és a Szentlélek eljövetele után ő lett Jeruzsálem első püspöke. Hűségesen eljárt az ószövetségi templomba imádkozni. Azt tartják róla, hogy a sok imádságtól, amelyet mindig térdelve mondott, a térdbőre úgy megkeményedett, mint a teve térde. De a nem keresztény zsidók is nagyon tisztelték, igaznak nevezték. Ahol csak megjelent, köréje gyűltek, hogy legalább a ruhája szélét megérinthessék. Apostoltársa is nagy tisztelettel vették körül. Péter, amikor kiszabadult Heródes börtönéből, nála jelentkezett, Pál apostol pedig az egyház 3. tartó oszlopának nevezte Péter és János mellett. Maga Pál csak Pétert és Jakabot ismerte. Az 51-ben tartott apostoli zsinaton, Jeruzsálemben, Péter után Jakab is felszólalt. Ő is kimondta, hogy a pogányokra nem lehet ráerőszakolni a körülmetélés zsidó szokását. A Szentírás őrzi egy levelét. Ebben a jó cselekedetek fontosságát hangsúlyozza. Híres tétele, mert ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül. A zsidó ellenségek Annás főpappal az élen, Festus római helytartó távozását kihasználva, 62-ben több keresztényjel a főtanács elé hurcoltatták, amely a mózesi törvény megszegése címén agyonkövezésre ítélte. De előbb a templom tetejére állították és felszólították, hogy vonja vissza tanait. Nem tehette, inkább Jézusról kezdett prédikálni. A felbőszült tömeg akkor a mélységbe dobta. Nem halt meg. Agyonkövezték, egyikük pedig posztószövő ollójával szétzúzta a fejét. Holttestét a templom tövében temették el. Erekéi a 6. században Rómába kerültek. A Szentmisében Szent Fülöp és Jakab ünnepén így imádkozunk. Istenünk, Te évről évre megörvendeztesz minket Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepével. Tekints imádságainkra, és add, hogy részesedve fiat szenvedésében és föltámadásában eljussunk örök látásodra, Krisztus a mi Urunk által.
2: A Napszentje című műsort hallották. Tanúságtétel, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről című műsorunk következik.
4: Szakó Ágnes vagyok. A tisztító tűzben szenvedő lelkeket segítő nővérek kongregációjából, rövidebb nevünk segítő nővérektől. Gyulán születtem, a szüleim elváltak, és mindketten újraházasodtak, született egy húgom is, és az édesapám részéről két öcsém. A családunkban nem nagyon volt jelen a hit, nem nevelkedtünk vallásosan, nem is voltam megkeresztelve. 18 éves koromban kereszteltek meg. Édesanyám motiválta, mert úgy gondolta, hogy ez jót fog tenni, vagy hogy úgy hozzátartozik az élethez, csak az előtti időszak társadalmi és politikai szempontból ezt nem

0: nök a kívánságát, és eljártam a plébániára ezekre az előkészítőkre. Ez egy nagyon rövid időszak volt, így utólag visszagondolva, ahogy látom a rendes keresztségi felkészítőket, az enyém eléggé hiányos és rövidre sikerült. Mindösszesen 3 hónapot jártam a plébániára, és a keresztelésemnek az emléke nagyon mély élmény volt számomra, de akkor még nem volt személyes istenhitem. Valamit megsejtettem a szentségnek a közelségéből, valami megmozdult bennem, hogy jó ide járni, vagy jó ide jönni, de nem tudtam megmagyarázni, hogy miért, és hogy mi az a jó.
1: Hogyan vonzott magához, hogy jobban megismerd?
0: A keresztségi felkészítés alatt elkezdtem rendszeresen templomba járni, és a keresztelésem az májusban volt. Utána következett egy nyár, ami alatt sikerült rátalálnom az ifjúsági közösségre, ami működött a plébánián. Bevontak, kórusban énekeltem, táborozni mentünk, és valahogy a keresztség szentsége és annak ereje utolért ezen a nyáron, és egy teljesen váratlan pillanatban megérkezett a személyes Isten kapcsolatom, amit a természetben is teljesen egyedül éltem át, és ez máig maradandó élmény számomra. Gyula közeli erdőben tartózkodtam, amikor valahogy összeállt nem csak az elmém, hanem a szívem, lelkem és minden részem számára, hogy a dolgok összefüggenek, és hogy nem véletlenül vagyok itt, és hogy van valaki, aki ezt a csodát, ami most itt körülöttem van, létrehozta, és hogy én is egy csoda vagyok ebben, és így eljutott a szívemig, hogy valaki számára fontos vagyok.
1: Ez hozott valamilyen változást az életedbe?
0: Tovább haladtam a szentségek felvételének az útján, elkezdtem a bérmálkozásra is készülni. Az első áldozásom az a keresztséggel együtt volt, viszont az áldozás lényegének a megismerése az csak ezután következett, és a keresztségem után pont amiatt, hogy nem annyira fogtam fel, hogy mi történik, nagyon sokáig nem áldoztam. És közben apránként vezetett rá a Jóisten erre a fajta szeretetére, hogy mennyire akar hozzám közel jönni és bennem lenni.
1: Ekkor már komolyabb felkészülés következett?
0: Akkor már komolyabb volt a felkészülés. Ez a keresztségem után 2 évvel történt, és mivel a személyes megtérésem után nagyon aktívan részt vettem a közösségi életben, a plébánián, a templomban is, emiatt ez már gördülékenyebben ment.
1: Hogyan emlékszel vissza a bérmálkozásodra?
0: A bérmálás pillanatában azt éltem át, hogy tényleg, mintha felnőtt keresztény lettem volna, holott 18 évesen keresztelkedtem, de mintha a 2 év alatt ilyen rapid sebességgel átéltem volna azt, amit más gyerekkorától kezdve a beavató szentségek útján megérez, vagy átélhet. Öröm volt bennem, hogy Isten elfogadott engem, és azt szeretné, hogy a szolgálatába álljak, és én is hirdessem az evangéliumot. A személyes Istennel való találkozásom elindított nagyon komoly folyamatokat is bennem, mert ifjú felnőttként nem csak azzal kezdtem foglalkozni, hogy mihez kezdjek az életben, hanem rájöttem, hogy itt még van egy másik tényező is, aki mondhat számomra valamit, hogy mit kezdjek az életemmel, és ez nagy változásokat és átrendezéseket okozott. Addig talán egészen kisgyerekkorom óta a művészetek vonzottak legjobban. Nagyon szerettem rajzolni, festeni, a nyarakat általában valamilyen művésztáborban töltöttem. Az iskola idő alatt is délutánonként valamilyen rajzszakkörre jártam, nem csak az iskolában, hanem azon kívül is. És olyan egyenesnek

0: látszott ez az út, hogy e felé kell menni továbbra is. Az érettségi után képzőművészeti főiskolára jelentkeztem, illetve művészettörténet is nagyon vonzott. Ezért így az elmélet és a gyakorlati ág volt inkább a választás lehetősége előttem, és amikor Isten belépett ebbe a képbe, akkor ez teljesen átrendeződött. És ez egy nagyon nagy hitlépés volt számomra, hogy őt bevonjam ebbe a kérdésbe.
1: Innen hogyan vezetett tovább? És mikor merült fel benned, hogy egészen neki szenteld az életedet?
0: Ahogy haladtam a hitbeli növekedésnek az útján, egyre több minden bontakozott ki, hogy mi minden létezik, amiről eddig nem is tudtam. És hát megismerkedtem olyan dolgokkal, amikkel azelőtt nem találkoztam. Például a szerzetesekről is akkor hallottam először, és egy könyvtárban dolgoztam akkor ideiglenesen, és ott nagyon sok mindent tudtam olvasni a szerzetesekről, a szerzetesi életről, és akkor egyáltalán nem fogalmazódott meg bennem, hogy szerzetes legyek, viszont kinyílt az értelmem erre az életformára is, hogy ilyen létezik, és mivel Istent kezdtem bevonni abba, hogy ő mit szeretne velem, hogy milyen életútra lépjek rá, ezért több minden is elkezdett érdekelni, lelki gyakorlatokra kezdtem járni, és az bontakozott ki, hogy meg kell jobban ismernem a hitemet, mert a lélek az megtapasztal dolgokat, és igent mondtam rá, de nem volt mögötte ismereti háttér, és még a bérmállásra való felkészülés is számomra túl kevés volt. És felmerült többször, hogy esetleg teológiát kellene tanulnom, mert akkor jobban megismerném a hitemet. Ehhez az is hozzátársult, hogy a megtérésem utáni közeli időszakban találkoztam azzal, hogy a kereszténység nagyon fel van szabdalva, és nagyon sokféle más egyház van, meg kisebb közösségek, és hogy hogyan lehet megkülönböztetni a helyes utat a nem helyes úttól. Több más szekta vagy irányzat is megkörnyékezett, némelyik elég erősen, és rájöttem, hogy nem tudok válaszolni a kérdésekre, és hogy ezeket magamnak is meg kell válaszolni, ehhez ismeretekre van szükség. Tehát, hogy így kerültem közel ahhoz, hogy a teológia fontos lenne számomra. És az, hogy ez nem csak az én gondolatom vagy sejtésem következménye, azt utána nagyon erősen megtapasztaltam, mert a teológiára egy valóságos csoda folytán jutottam be. Először is a megerősítés, hogy oda jelentkezzek, az volt az első lépcsőfok, akkoriban olvastam Gedeonról, aki jeleket kért, és úgy döntöttem, hogy én is kérek jeleket, mielőtt beadom a felvételét, és hogy kivételesen nem képzőművészeti irányba adom be, holott eddig több mint egy évtizede erre készültem, és ezekre a jelekre megkaptam a válaszokat. Többen olyan személyek kérdeztek rá arra, hogy nem akarok-e teológiát tanulni, akikre nem beszéltem erről, nem vártam volna tőlük, és aztán egy ilyen utolsó kérésem volt, hogyha XY, akivel már nagyon-nagyon régen nem találkoztam, és anélkül, hogy elkezdenénk erről beszélgetni magától, szintén megkérdezi tőlem, hogy nem gondoltam erre, vagy nem szeretnék-e teológiát tanulni, akkor megpróbálom. Legalábbis beadom a felvételit, aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem. És eljött ez az ominózus találkozás, és az illető mosogatás közben teljesen váratlanul feltette ezt a kérdést. Ezután az Úrral imádságban megbeszélve, hogy jó, hát akkor ez most jelenti azt, hogy nekem be kell adni a felvételi kérelmet, vagy nem. Megerősítést éreztem a szívemben, hogy tegyem ezt meg, bár nem volt világos számomra, hogy ennek mi lesz a további kimenetele, és meglepő volt ez az útirány. Nem egészen voltam birtokában annak, hogy valóban ezt akarom-e tenni, vagy csinálni, hanem úgy valahogy kifejlődött ez az út, és ez egy tanulási folyamat volt számomra, hogy Isten így egyengeti, kialakítja az utat, hogy merre menjek. És a második és nagyobb csoda pedig az volt, hogy felvettek, mert hogy én azt gondoltam, hogy beadom a felvételét, de olyan kevés ismeretem van, hogy valószínűleg ez nem fog megfelelni egy felvételihez. Nem tanultam gyerekkoromban hittant, nem épült föl ez az egész, és éreztem, hogy ezt nem tudom jól képviselni, még azt se tudom, hogy mik a szentmise részei, vagy ilyen egyszerű dolgokat. Nyilván eljártam szentmisére, de ezek nem voltak annyira megtanult ismeretek számomra. Körülbelül annyi ismeretanyagom volt, amennyit képzőművészetből, meg irodalomból be lehetett csempészni, és ahol összeért ez a két irány, a hit és művészet, ami számomra nagyon fontos volt. Beadtam a felvételi kérelmet, és nagy izgalommal vártam, hogy mikor lesz a felvételi vizsga. Nagy erőkkel elkezdtem tanulni, volt olyan is, hogy iskolába bejártam a gyerekekhez hittanórára. Csak akkor lett szentírásom, addig még saját szentírásom sem volt, és úgy éreztem, hogy ez egy megmászhatatlan hegy. Közben meglátogattam egy barátnőmet is, aki a Veszprémi Hittudományi Főiskolára járt akkor, és azt gondoltam, hogy ez jót tesz nekem, hogyha meglátogatom és megnézem, hogy hogy néz ki egy ilyen főiskola, és amikor ott voltam pár napot, úgy éreztem, hogy nagyon jó helyre érkeztem, és a szívem megdobbant, hogy én is itt szeretnék lenni. És ez az érzés is meglepett engem nagyon, elérhetetlennek bizonyult, és emlékszem, hogy ott imádkoztam, hogy Uram, ha tényleg ez a te akaratod, akkor neked valamit csinálnod kell, mert hogy engem föl nem vesznek, annak nagyon nagy a valószínűsége. És teltek múltak a hetek, és megérkezett egy levél a főiskoláról, és az állt benne konkrétan, hogy át kell szervezzék az egész főiskolát, költöztetni, és az egész rendszert újraépíteni. Emiatt ebben az évben elmarad a felvételi vizsga, és önt az önéletrajza és a plébánosi ajánlás alapján felvettük. Tehát ott álltam egy papírral, hogy engem felvettek erre a főiskolára, és az volt az érdekes, hogy a művészeti főiskolákon való jelentkezéseim is többségük ilyen nagyon kevés ponttal lemaradt a felvételi határtól, és emiatt nem mondom, hogy az az irány bezárult, mert általában a művészeti ágoknál sokkal több ideig tart jelentkezni, kevesebb jelentkezőt vesznek föl, és kitartóan kell próbálkozni, általában ez a stratégia. Közben meg kinyílt egy másik, ami magától nyílt ki. És akkor én biztos voltam benne, hogy nekem erre kell jönni, akkor is, hogyha ez az előzmények tükrében rendkívül nagy őrültségnek tűnt.
1: Mit adott neked a főiskola?
0: Tényleg megadta számomra azt a tudásbázist, amire a hitem tényleg fel tud épülni. Nekem nagyon nagy szükségem volt erre, és mivel korábban találkoztam ezekkel a másfajta hozzáállásokkal, hitekkel, egyházakkal, kisebb keresztény vagy nem keresztény közösségekkel, ezért elindult bennem egy ilyen belső apologetikai útvonal. Nagyon szerettem problémás kérdéseket kidolgozni, és így hitvitákban a saját hitemet is fejleszteni. És a főiskola még azt is jelentette számomra, hogy egy olyan kalandban van részem, amit nem én találtam ki magamnak, hanem amit Isten kezdeményezett, és véghez is vitt. Ezért teljesen másként tekintettem arra, hogy én most teológiát tanulok egy főiskolán. Egyáltalán nem olyan volt, mint egy szakmára felkészülni, mert ez nem volt cél számomra, hogy hittantanár legyek. Én nem azért voltam ott, én azért voltam ott, mert Isten nekem ezt az utat elrendezte.
1: Hogyan született meg benned, hogy Istennek szentelt életet élj?
0: A teológia a szerzetesekkel való találkozás új szintjét jelentette a számomra. a saját megyében, otthon, Gyula és környékén, Békés megyében nincsenek szerzetesek, tehát nem nagyon találkozhattam velük. Az egyházmegye nagyobb szintjén persze igen, akkor már tudtam, hogy léteznek, de igaziból Veszprémben is az ott töltött idő alatt kerültem közelebb a szerzetességhez. A főiskolára is sok szerzetes járt, de ott belekerültem a programok végtelen lehetőségébe, lelki gyakorlatokra való invitálásokba, és elég sok közösséget megismertem, és felfedeztem magamban, hogy érzek egy vonzódást, örömet, kíváncsiságot, hogyha szerzetesek közelébe jutok, és engedtem, hogy ez tovább fejlődjön és növekedjen bennem, és eldöntöttem, hogy követem az előző bevált nyomot, hagyom, hogy Isten vezessen, aztán majd lesz valami. És ezen az útvonalon is úgy voltam, hogy amit az Úr elém hoz, és érzek rá meghívást, arra megyek, hogy később mi lesz, azt nekem most nem kell megoldani. Így eljutottam több szerzetes közösséghez is, voltak, akik rendkívül tetszettek, és azt mondhatom, hogy hát úgy fel tudok sorolni legalább 10 dolgot, hogy mennyire el tudnám ott képzelni magamat, és mi minden csodálatos dolgot éltem át a látogatás közben, vagy az ott lévő programok alatt, de akkor már élt bennem az a tapasztalat, hogy Isten valahogy jelet fog adni, és hogy nem feltétlen csak az a fontos, hogy nekem mi tetszik. És ezt már a művész irány tapasztalatában is átéltem, hogy ez nem mindig így működik, hogy valami tetszik, vagy valamiben nagyon jó vagyok, akkor biztos, hogy ott a helyem. És elvetődtem a segítő nővérekhez is, és itt nem tudtam felsorolni, hogy mi minden tetszik. Viszont amikor legelőször itt jártam, és a kápolnába beültem imádkozni, akkor szinte rám zuhant egy olyan meglepő érzés, hogy hazaértem. Ez az egy. Semmi másom nem volt. 3 napot töltöttem itt, és utána visszamentem, és úgy éreztem, hogy a lelkem egy része itt maradt. És nem tudtam megmagyarázni, hogy miért. Még volt 3 évem a főiskolából, és eldöntöttem, hogy életben tartom ezt a kapcsolatot, és hogyha ez a megérkeztem, itthon vagyok, lángocska, ami kigyulladt, ez még mindig ég, mikor befejezem a főiskolát, tudni fogom, hogy a következő lépés erre felé fog jönni.
1: És égett.
0: Igen, a főiskola befejezésével még mindig égett ez a láng, és ez egy nehezebb döntés volt, mert a főiskola után még mindig lehetőségem lett volna visszatérni a másik területre, ami fontos volt számomra, de tudtam, hogy ez egy életdöntés lesz, ez nem csak egy iskola lesz, és ránézve az elmúlt évekre rá kellett csodálkoznom, hogy mennyi minden megváltozott. És 2001 karácsonya után érkeztem meg a segítőnővérekhez. Még előtte átéltem egy nehéz nyarat és őszt, ahol át kellett értékeljek dolgokat, és a családommal is fokozatosan, de át kellett menjünk ezen a döntési folyamaton. Senki nem értette, hogy hogy lettem abból a fiatal lányból, aki magánfestőtanárhoz járt, művészettörténetből érettségizett, versenyeken vett részt rajzból, és akinek minden táborát, eszközét és felkészülését fizették, hogy került most ehhez a döntéshez, hogy szerzetes legyen. És mivel nem volt kultúrája a családunkban a kereszténységnek ilyen mélységben való megélése, vagy az ezzel való kapcsolat, mindenkinek nagyon fals elképzelései voltak arról, hogy mi lesz Ágival, hogyha belép egy szerzetes közösségbe. Úgyhogy ezzel kellett a belépésem előtt még küzdeni.
1: Mit jelentett Istennek adni az életedet a fogadalmakban?
0: Főleg azt jelentette számomra, hogy Isten megtanított engem arra, hogyan kövessem a hívásait, és én csak megyek, és hogy ennek jónak kell lennie. És én erre mondtam ki az igent, és a fogadalmaim igenjeit, nem feltétlen arra, hogy külön a tisztaság, szegénység, engedelmesség mit jelent számomra, vagy miért fontos, hanem mert Isten erre meghívott. És ez egy csodálatos út, és erre mondok igent. Ezzel együtt jár ez a három fogadalom, és mivel ezek ennek a jó útnak az alkotó részei, ezért ezek a fogadalmak csodálatosak.
1: Ki ő neked?
0: Ahogy az életutam vele együtt növekedett és érlelődött, mindig más és más oldala válik fontossá, vagy emelkedik ki. Megtapasztaltam, hogy ő a gondviselés, hogy ő engem annyira körülvesz, hordoz, sugalmaz, vezet, hogy rábízhatom magamat. Ezt a biztonságot tapasztaltam meg Istennel, ő a biztonság. Később azt is meg kellett tanulnom, hogy ő az egyetlen biztonság. Amikor ráléptem erre az útra, erre tanított engem Jézust a mesteremnek, élem meg, nagyon erősen tanít, ösztönöz, bátorít, megerősít. De volt olyan időszaka is az életemnek, amikor nagyon közeli barátomnak tapasztaltam meg őt, és szinte minden kívánságom, még ki sem mondtam, teljesült, a szívem vágyait ismerő barát volt számomra.
1: Hogyan tudnád összefoglalni, miért jó neked Istennel járni az életutadon?
0: Mert megtanultam, hogy nem kell mindent saját magamnak megoldani. Sőt, minél inkább valamit saját izomból és erőből próbálok elérni, csinálni, annál nagyobb az esélye egy bukásnak, annak, hogy az a dolog nem lesz annyira virágzó vagy értékes. Jelenleg is erre tanít engem a Jóisten, hogy elég, hogyha őrá figyelek, Isten országára helyezem a tekintetemet, a többi az magától növekszik, kinyílnak kapuk, kinyílnak ajtók, és Isten csodálatosan vezet, akár nehéz helyzeteken keresztül is.
1: Kedves hallgatók, Szakó Ágnes tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.
2: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről című műsorunkat hallották.
3: Miriam Rádió. A családokért.
2: Otthon a családban című műsorunk következik.
4: Kedves hallgatóink, új témába is fogunk a kamasz sarokban, méghozzá arról fogunk beszélgetni, hogy ér véget ez a kamaszkor ténylegesen, hogyan megy végbe a kamasznak a leválása a szüleiről, a családi fészekből való kirepülés a mikrofonnál.
5: Rubovszkiné Bodó Mária
4: és Lukovics Milán. Ezt a témát azért javasoltad, azért hoztad be ide a köztudatba, mert ti gyerekeitek is ebben a fázisban vannak, hogy itt lenne az ideje, hogy lassan önállóvá váljanak?
5: Ugye részben személyesen is érint, és mindig akkor jó egy téma, hogyha az ember inspirálva érzi magát, hogy hát ez egy nagyon fontos téma, és hogy nagyon sok felül lehet tájékozódni, és kell is ebben a kérdésben. Másrészt pedig a leválás időszaka, hogy kirepüljön egy gyerek, az, ha nem kezdődik meg már a kamaszkor alatt, már pedig ugye a kamassaroknak a fő témája az ez, akkor ugye egyszer csak meglepődünk azon, hogy megrekedünk valahol ebben, amit sokszor tapasztalunk kis ismerősöknél, persze sosem magunknál, hogy nem sikerült valahogy a leválás. Tehát 15 éves kortól 25 éves korig mondják a szakemberek, hogy valahogy ezt meg kell lépni, és nyilván lépcsőzetesen. Tehát ez azt jelenti, hogy ez jó nagy részben a kamaszkorra tevődik az, amikor lépésről lépésre leválik egy gyerek. Ugye arról beszéltünk már korábbi kamassarokban is, hogy az elengedem a gyeplőt, és már nem figyelek oda a kamaszra. Nem túl jó nevelési attitűd a kamasz felé, és hát tulajdonképpen akkor ezt érezzük, hogy hát viszont lépnünk is kell abban, hogy ne láncoljuk magunkhoz azt a gyermeket.
4: Akkor ez azt jelenti, hogy az lenne az ideális, ha 25 éves korra az a gyerek végül is önállóan lakna, és mondjuk legalábbis a mindennapi életszintjén eltartaná saját magát.
5: Igen, tehát hogy a képes valamire, ami gyermekünk, amit úgy nagyon szeretnénk mindig is büszkének lenni a gyermekünkre, hogy hát ő önálló, megküzd az élettel, hogy ez a megküzdési stratégia 25 éves korra teljesen kialakuljon, és hogy igazából ő önállóan akarjon élni, mind a mellett, hogy persze belefér az, hogy a család segíti a gyermekét, de hogy ez a megküzdési képessége kialakuljon eddigre, ez így igaz. Azért olyan küzdelmes az, hogy leváljon egy gyerek, mert a szülő ezt elméletben tudja, és mondogatja is talán, hogy működj önállóan, ne csak feltétlenül az én támogatásommal, tehát vezessel egy autót egyedül, már nekem kelljen érted menni, és ezeket úgy lassan-lassan kialakul, de a másik énünkkel pedig valahogy ebben érezzük magunkat otthon, hogy mi a gyermekünket ellátjuk, pláne ha több van, akkor egy egész kis csapat áll rendelkezésünkre, és hogy mivel ebben vagyunk komfortosak, ezért nehezen éljük meg azt, hogy már nem hozzánk tartozik az a gyerek. Tehát mindig ilyen ambivalens, kettős üzeneteket küldözgetnek általában a szülők, akár mondjuk egy mosást nézünk, örülnék, ha nem kéne nekem egész nap mosnom és teregetnem, leszednem és vasalnom és szekrénybe tennem azokat a ruhákat, de közben mégis, amikor azt látom, hogy már teljesen leválik a gyerekem, akkor csak kimosom az okniát, ha odaszórta a szennyes halom közepébe azt is. Tehát, hogy sokszor történik meg az, hogy mint egy árukapcsolásként a szülő a segítsége mellé egy kicsit még a feljebb valóságát vagy befolyását is érkezteti. Sok ilyen történetet ismerünk, amikor a gyerek a anyagi támogatást szívesen veszi, de nem örül neki, ha mellé megérkeznek a jó tanácsok is, és a folyamatos szülői jelenlét. Márpedig ez így néz ki, az a fiatal, aki szeretné, hogy egy kicsit önállóbb legyen, és kicsit leváljon a szülőtől, az próbáljon meg, és nem folyamatosan a szülőnek a praktikus és anyagi segítségét igénybe venni.
4: A másik nagy kérdés, hogy a fiatal mennyire akar önállósulni, mert ugye egy bizonyos szinten igen, de hát azért azt a kényelmet, életszínvonalat, amit a szülői ház biztosít neki, azt ugye igényli, arról nehezen mond le, és hát ezt rengetegszer hallhatjuk, ugye, hogy a fiatal is elhiszi azt, hogy azért az önálló életkezdéshez, akár családalapításhoz, hát azért minimum saját lakás, iskolai végzettség, autó, ezek kellenek. De hát ezeket viszont 25 éves korra, hát főleg önerőből, de hát még szülői segítséggel is, hát nagyon sokszor nem lehet megteremteni.
5: Igen, a szülő gyakran egy élet alatt hozza össze azt az anyagi jólétet, amit a fiatal élvez úgy 25 éves korában, vagy korára, és hát ő is akkor úgy gondolja, hogy hát lehet, hogy nem is lakás, hanem inkább egy ház lenne jó, méghozzá jó helyen lenne jó az a ház, és akkor valóban kocsival, két kocsival, tehát hogy nehezen ad le a fiatal is abból az anyagi jólétből, és sokszor ez nagyon nehezíti a elszakadást, vagy leválást. Ez egy hiedelem. Ez egy hiedelem, amit mindkét oldalról valamilyen módon táplál mindkét fél, hogy ez mind kell ahhoz, hogy önálló életet kezdjek, és ezek nélkül viszont nem élet az élet. Tehát amilyen lehetősége van egy szülőnek, amikor a gyerekei 24-25 évesek, azokat feltettük, hogy nem tudja még megteremteni, csak a szülő segítségével a fiatal. Ezzel a témával kapcsolatban, hogy hogyan éli meg egy szülő a gyermekeinek, ebben a konkrét esetben 4 gyermekének a kicsit így kirepülését, vagy önállósulását, készítettem egy riportot, és abban is szerepel ez a madaras hasonlat, hogy a természetben is van ilyen jelenség, hogy hát kirepül az a fióka. Említettél egy sasmadaras példázatot is, hogy azt elmondanád?
4: Nem tudom, melyik madárról hallottam ezt, hogy amikor a fiatalok nem nagyon akaróznak elhagyni a fészket, akkor egyre inkább elkezdi lebontani a szülőpár a fészket, kidob mindenféle azt komfortossá tevő elemet, és akkor a végén már csak lehet ez a gólya, nem tudom, tehát lehet, hogy már csak az ágak maradnak ott, amik fészeknek a keretét adják, amiben már egyre kényelmetlenebb a tartózkodás, és akkor hát így veszi rá őket, hogy repüljön. Na most hát ezek persze szép hasonlatok, de vajon hogyan működik ez az embernél, illetve a szülő hogyan tudja hozzásegíteni a gyerekét az önállósuláshoz. Én azért azt veszem észre, hogy nem olyan könnyű a fiataloknak, tehát nagyon sok bizonytalanság várja őket önmagukban is, meg a külvilágban is. Ott van ez a bizonytalanság, mint hogyha egy pár évtizeddel ezelőtt mi magabiztosabbak lettünk volna, ami nem a képességeinken alapul, vagy valami, hanem valahogy az egész jövőkép kiszámíthatóbbnak tűnt, úgy érzem a mi számunkra mondjuk 10 éves korunkban, mint egy mai fiatal előtt álló jövőkép. Tehát azt gondolom, hogy nem olyan nagyon könnyű ezeknek a gyerekeknek.
5: Talán az az egyik legnehezebb része a mostani fiatalok életének, hogy amikor mi kezdtünk így kirepülni otthonról, akkor a viszonyítási alapunk az ismerőseink voltak, és a rokonságunk, és hát mivel lehet, hogy azonos, valamennyire azonos gondolkodásmódunk volt, és ezért nem volt olyan nagyon sokrétű, amit láttunk magunk körül. Most egy fiatal a közösségi hálón keresztül rengeteg emberről tud, rengeteg életutat tud követni, celebeket figyel, iszonyatos nagy, sokkal-sokkal több információja van azzal, hogy általában mit csinál egy korabeli, vagy hogy milyen életutak léteznek, és ez szerintem egy nagyon nagy káoszt okoz benne, hogy hát ezek szerint lehet így is, lehet ilyen nagyon könnyen meggazdagodni. Mi ezeket legfeljebb csak meséből hallottuk, vagy nem gondoltuk ennyire életszerűnek, mint ahogy a fiatal ezeket a ma az interneten keresztül követi, figyeli, folyamatosan informálódik róluk. Ezért szerintem tényleg valóban nehezebb egy mai fiatalnak.
4: Akkor talán hallgassuk meg ezt az interjú részletet, hogy utána még legyen időnk rá reflektálni.
6: Gyűr Dorottyával beszélgetek, és nem másról, mint arról az izgalmas témáról, hogy hogyan növekszenek ezek a gyerekek, hogyan repülnek ki egyszer a családi fészekből. És neked már olyan korúak a gyerekeid, ugye 4 gyermeketek van, hogy már erről érdemes beszélni.
7: Olyannyira, hogy már ki is repültek.
6: Ugye egy már megházasodott, ez is egy egészen friss élmény. Mit mondasz arról, hogy szerinted ez magától ösztönösen történik, ez egy olyan folyamat, amit hát éppen csak a szülő kedvesen követ, vagy ebben valahogy aktívan is részt vesz?
7: Hát látunk olyan háztartásokat, ahol a szülők arra várnak, hogy majd a gyerek jelentkezik, hogy most már elég volt a szülői házból és elköltözne. És azt is látjuk, hogy ez sokszor 30 éves kor körül meg után következik be, amiről az ember zsigerileg azt gondolja, hogy ez nem egészséges. Mesélnék egy kedves emlékemet, talán az jól megvilágítja, hogy mire gondolok pontosan. Gyerekek kicsik voltak, itt lakunk Szentendrén, kertes házban, és kint játszunk a kertben, gyerekek a homokozóban, és a nagypapával építettek egy kis madárodut, néhány évvel ezelőtt, és abban figyeljük meg minden évben, hogy a cinege pár az hogyan költi ki a fiókákat. És egyik alkalommal pont jó időzítve tartózkodtunk a kertben, amikor látom, hogy amiről hallottunk, hogy kirepülnek a madarak, mint hogyha az a dolog történne ott a madáretető körül. A mama cinege ül a szemközti fán, hívogatja a kicsiket, azok, hogy dugdossák ki a fejüket az oduból. Mama mondja nekik, hogy repüljetek, már majdnem repül, de aztán inkább visszamegy, és ez egy fél órán keresztül, és csak nem indul be a folyamat. És akkor a cinege mama visszarepül az oduba, kis cinege megint kint ül, nem a fáról hívogatja, hanem ad neki egy kezdőlökést, és nem kirepül a kismadár, hanem úgy leesik az odu alá a fűbe, és nehézkesen elvergődik a biztonságos első sövény bokor aljába, és ott megül. És akkor a mama már nem kísérletezik és hívogatja a többit, hanem így szépen sorba kilökdösi egyiket a másik után, azok mind lepottyannak, nincsen semmi látványos kirepülés, és végül mindegyik ott a bokor aljába megérkezik. Tehát valahogy ez a természetrendje, és azt gondolom, hogy az embernél is ez így van, hogy nem biztos, hogy minden gyerek időben magától feszes szárnyakkal kirepül, hanem azt a bizonyos kezdőlökést, ezt lehet, hogy meg kell adni. Meg kell adni az ő fejlődésük érdekében, és ez a szülőnek a felelőssége. Hogy ne öregedjenek meg a gyerekek, hogy legyen feladatuk, és kezdjék el a saját önálló életüket. És nekem ez a kép a cinegékkel ez bevésődött, és aztán igyekeztem ennek fényében, tudatában eljárni, és amikor úgy éreztem, hogy egyik gyerek, másik gyerek már felkészült, nem biztos, hogy ugye abban az életkorban, tehát nem biztos, hogy mindegyiknél a 22 év, vagy a 24 év, de azt azért a szülő úgy érzi, hogy mikor lehet már az útjára bocsátani, és akkor azt gondolom, hogy azt a kezdőlökést mindahányunk érdekében, gyerek érdekében, meg a szülő érdekében is meg kell tenni.
6: És ez konfliktusmentes, ez feszültségmentes? Mert gondolom, az a cinege, aki lepottyan a földre, az egy kicsit hivalkodik, amikor megkapta azt a kezdő lökést az anyukától, vagy a másik szülőtől. Vissza tudsz olyan emlékezni, amikor úgy végig kellett gondolni, és azt kellett mondani, ez most lehet, hogy fáj, de az a döntésünk, hogy most ezt és ezt tesszük.
7: Nem emlékszem, hogy fájt volna. Én egy kicsit ravaszul jártam el, én kettesével lökdöstök ki a gyerekeket, tehát nem egyedül kezdtek önálló életet, hanem igyekeztünk úgy megoldani, hogy két gyerek együtt, először a két elsőszülött és a másodszülött voltak egy lakásban együtt és egymást támogatva kezdték az új életet, aztán amikor a lánygyerek már önálló lett, férjhez ment, akkor az elsőszülött fiúgyerek mellé beköltözött a harmadszülött fiúgyerek, a legkisebb pedig kollégium ment, tehát olyan nagyon egyedül nem maradtak, a szülői támogató attitűd az egy kicsit hátrébb lépett, de a testvérek ott voltak segítségnek, és az idősebb testvér, az én úgy láttam, hogy boldogan is tápolta a kisebbet, és így volt egy olyan fokozatos átmenet, hogy én úgy éreztem, hogy ez inkább kaland a gyerekeknek, ez az önálló életkezdés, mint túl nagy feladat.
6: És olyat tapasztaltál, hogy nagyon más az igényük, hiszen négy teljesen különböző egyéniség a négy gyermeketek. Hogy ez a szabadságvágyuk, hogy önállósodási vágyuk annyira más igényekkel van, hogy neked is nagyon másképp kell velük bánni, és egészen mást, még az egyiket hazacsalogatni, vagy nem tudom én, meleg étellel üldözni, akár a kollégiumba, akár a lakásba, a másik pedig hagyjál már anya, és kb. Így viselkedik, vagy pedig ezt úgy azonosan sikerült véghez vinni.
7: Nem, ez így van, tehát nagyon különbözőek a gyerekek, különbözőek az igényeik, de ugye jól ismerjük egymást, hiszen itt egyszerűs családi kötelékben nőttünk föl, és mindenki ismeri a másik erősségét, meg a gyengeségét, és ezért hát alkatra szabottan jártunk el, és van, aki több támogatást kapott, de az az érdekes, hogy ilyenkor nem csak a szülőtől, hanem ezt a testvérek ugyanígy érzik. Tehát ők pontosan látják, hogy melyiknek van szüksége több testvéri támogatásra, és ilyenkor a szülő egy kicsit visszalép, és nekem nagyon örömteli nézni, hogy már nem nekem kell minden feladatot elvégezni, és mindent a gyerek alá tenni, hanem a testvérek a kis antennáikkal veszik az adást, és amelyik segítségre szorul, vagy éppen olyan állapotban van, hogy gyengébb, akkor felsorakoznak mellette, és megsegítik. Már nem én vagyok a főszereplő, hanem a nagy család kezd el működni, és talán nem is a szülő segítségét keresik, hanem azt látom, hogy sokszor sokkal inkább egymáshoz fordulnak segítségért, mert az olyan vagányabb, mint hogyha a szülő támogatja. És én ilyenkor nagyon szívesen hátralépek, és a legnagyobb öröm a szívemnek látni, hogy a testvérek testvérszerűen működnek.
6: Nyilván ez volt egy előképzettségük a gyerekeknek, hogy látták tőled, hogy hát neki ez volt az igénye mindig. Édesanyánktól, hát akkor most mi is megsegítjük őt. Olyan adódik szerinted, hogy egy konfliktusba bele kell állni, hogy már pedig ezt így, mert mondjuk minden gyereknek lehetnek az önállósulás kapcsán egyéni ötletei. Tudom, az egyik autót akar már nagyon korán magának szerezni, a másik szeretne a szerelmével összeköltözni, a harmadik. Tehát, hogy mindegyik van valami elképzelése is van, hogy a szülő akkor nem csak ugye engedi, hát jaj, de jó, önállósodsz, ez az élet útja, hanem hogy beleáll, hogy nagyon szeretnéd ezt, de kisfiam, nem.
7: Ha következetesen neveljük a gyereket, akkor a gyerek belenő azokba a korlátokba, amiket szabunk, és akkor úgy ismeri a saját játékterét, hogy meddig mehet el, és ilyen őrült kívánságok az.
6: Akár ilyesmire gondolok, hogy úgy önállósul valaki, hogy hát nagyon klassz, hogy ti szentmisére jártok vasárnaponként, de köszönöm, nekem megvan a magam hite, ezt tényleg engedjük el, hiszen én már felnőtt vagyok. Vagy a kirobban egy nagy szerelem, és akkor a szülő természetesen ennek is örül, de hát annak is valamilyen játéktere van, vagy ismerkedési tere, ami egy megengedett egy családban, vagy egy másikban nem, hogy ott is mennyire kellett esetleg megszabdalni a vadhajtásokat.
7: Vannak fundamentumok, gondolom, egy családban, amikből nem engedünk. Tehát bizonyos szölöpök, amiket leverünk, a házépítésnél az alap, ami a legeslegfontosabb, mert ha az alap az nem biztos, akkor a ház előbb-utóbb összedől, de aztán, amikor az alap már biztos, és mondjuk ott tartunk, hogy milyen színű legyen a vakolat, legyen-e erkély, és a nyilászáró jobbra nyíljon-e vagy balra, az már úgy nagyjából mindegy. És ha következetesen neveljük a gyereket, és a gyerek belenő abba, hogy mik azok a dolgok, ahol nincs pardon, tehát ahol a szülő következetesen az akaratát keresztül fogja vinni. Más dolgokban viszont laza a rendszer, tehát ott megvan a gyereknek a szabadsága, és ez követhető, tehát nem változtatunk rajta, hanem egyszer így van, másszor úgy van. Akkor mondok példát, hogy érthető legyen, tehát vasárnap misére megyünk, olyan nincs. hogy valaki vasárnap nem megy misére. Vasárnap a család együtt megy misére. És most azt látom, hogy a gyerekek már nem laknak itthon, az egyik Győrbe tanul és ott jár misére, a másik Budapesten lakik és ott megy szent misére, néha van az a kegyelmi pillanat, hogy együtt tudunk menni, de hogy ez az üzenet, ez szépen átment. Akkor a másik, amire én azt gondolom, hogy nagyon fontos, Szentírásban azt olvassuk, hogy az Úr napját szenteld meg. A vasárnapot ezt megkülönböztetjük a többi naptól. A vasárnap az a családi nap, olyankor a család együtt van. Az a gyerek, akinek nincsen saját családja, még nem házasodott meg, az ilyenkor szépen hazatalál, hazajön a családi otthonba, itt találkozik a testvéreivel, és akkor délelőtt vagy együtt megyünk misére, vagy külön, vagy délután mennek misére, de közben van egy agapé, ugye a Szentírásból így ismerjük, amit együtt költünk el, utána néhány óra, amikor együtt beszélgetünk, és aztán megint lehet szétszaladni.
4: Ami engem így megragadott ebben, ez egy ilyen nagyon nagyfokú szülői tudatosság, ahogy ez a szülő, Dorottya, így fölkészült arra, hogy hogyan segítse a gyerekeit az önállósághoz.
5: Igen, ez való igaz, hogy nyilván a személyiségünk is hozzááll ehhez, mint ahogy sok máshoz is. Szerintem is fontos, hogy itt a szülő egy nagyon jó szervező, aki nem csak az életben tud szervezni dolgokat, hanem a saját családjában is próbál praktikusan jó szervező lenni, aki tudatosan átlátja, ahogy mondott, hogy tényleg a tudatosság az megragadó ebben. Ezért is fontos, hogy ebben a témával foglalkozzunk itt a Kamassarokban. Kicsit felhívjuk a szülő figyelmét, hogy hát nem csak úgy történik velünk az élet, meg hogy a gyerekünk most hogy viszonyul dolgokhoz kamaszkorban, hanem hogy erre egy kicsit úgy rálássunk külső szemmel is, hogy hányféle ötlet és lehetőség létezik.
4: Talán fél is a szülő ettől, hogy a gyerek elhagyja a családi fészket, főleg akkor, hogyha mondjuk esetleg azt a házasságot a gyerek tartja össze, tulajdonképpen azért maradtak együtt, mert hát volt a gyerek vagy a gyerekeik, egy megnehezült kapcsolatban kettesben maradni talán még nehezebb. És azért ma ez, mint hogyha gyakrabban állna elő, mint régebben. Ugye egy válás esetén is a szülők igyekeznek a maguk oldalára állítani a gyerekeket néhány esetben, ugyanakkor itt meg a leválást talán az is nehezíti tudatalatt a szülő részéről, hogy utána olyan sivárnak tűnik az a kettesben maradás, ami vár rájuk. Különösen szép azért ebben az interjúban az a részlet is, hogy hát hogy hogyan szervezte össze ez az anyuka a gyerekeknek így a párosával az önállóvá válását, hogy hogyan intézte azt, hogy a testvérek ebben egymást is segítsék. Talán szerencsés körülmény tényleg az, hogyha a gyerekek úgy állnak egymáshoz közel, nem csak korban, hanem esetleg hát személyiségüket, vagy egymás közti kapcsolatukat is tekintve, hogy valóban akkor egymást támogatva tudnak önállóvá válni. Hát máshol talán azt tapasztaljuk, hogy a legidősebb gyerek az, akinek ki kell harcolnia az önállóság bizonyos fokozatait, és akkor utána a többiek már ezt így könnyebben átveszik, vagy egyfajta ilyen jogként hivatkoznak sok mindenre. Hát nálatok is 4 gyermek van, hogy ez hogy alakul, vagy az ő önállósodásuk az ott tart-e, ahol az életkoruknak megfelelően ez szükséges.
5: Én is nagyon szépnek éreztem, hogy itt párosával, ugye ebben a szülő egy kicsit hátralép, és mégis ad egy családi támaszt, hogy ez nagyon ideális, hogy itt gyakorlatilag párosával mentek el ugye a tanulmányaik kapcsán a gyerekek otthonról. De nálunk ez nem volt jellemző, vagy nem így sikerült. A legnagyobb gyerekünk egy kollégiumba Győrbe ment, és ő teljesen önállóan kellett megküzdenie azzal, amit ott tapasztalt, meg avval, hogy nem volt otthon. És én kudarcokról is tudok számot adni, arról, hogy valakinek nem sikerült olyan nagy lendülettel kollégiumba elmenni. Az első gyermekünk, ő elég jól vette elsőre ezt a kanyart, hogy kollégium, de utána például a harmadik gyermekünk szeptembertől novemberig bírt egy kollégiumban lenni, és ő egyszerűen hazaköltözött, összefogta a cumóját, és bár egy fél évre ki volt fizetve a kollégiumi díj, azért egyszerűen úgy érezte, hogy neki ez túl stresszes, hogy ez az egész egyszerre túl sok minden. És hát a legkisebb gyermekünk is így járt egy kicsit, hogy ő is próbálkozott egy ilyen budapesti bentlakással. Az persze borzasztó nagy szerencse, hogy mi nem lakunk annyira messze az egyetemtől, hogy ne engedhetné meg magának ez a gyerek, hogy akkor végül is azt mondja, hogy én ezt most feladom. Ez nem jött össze, vagy nem eléggé érzem magam stabilnak ahhoz, hogy itt az egész új egyetemmel, az új emberekkel itt mindennel egyszerre küzdjek meg, és még a otthonomat is hátrahagyom, és ugye ez a legkisebb gyermekünk is ezt választotta, hogy így november végén haza fogta a sátorfáját és hazaköltözött, és sokkal jobb állapotba került, és most talán így bátrabban csinálja a vizsgai időszakot, tehát hogy ez egyáltalában nem egyértelmű, hogy akkor egy biztos háttérből az ember kiengedi azt a gyereket, és akkor olyan nagyon jól fogja magát érezni, és úgy lassan-lassan lehet elengedni. Lehet, hogy ebben vannak kudarcok, de az biztos, hogy tekintsünk rá a kudarcokra avval, hogy hát akkor újra meg kell próbálni. Tehát nem az a megoldás, hogy most akkor te befejezted a repkedést, mert újraépítjük a fészket, bár lebontottuk, és akkor majd most újra itt kell megmelegedned. Tehát, hogy valahogy szerintem számolni kell azzal a szülőnek is, a gyereknek is, hogy kudarcos lehet ez a szánybontogatás. Létezik olyan gyermekünk is, aki maga hozott olyan nagyon értelmes szabályokat, amiket ha mi betartunk, akkor ő úgy érzi magát jól, hogy például fél évre elment külföldre, és ott beszabályozott minket, hogy mi hetente csak egyetlen egyszer hívhatjuk föl telefonon. És akkor is egyikünkkel beszélget, és majd a másikunkkal az ossza meg az információkat, de mind a ketten ne hívogassuk föl őt, mert az már túl sok idő neki, mert ő azért ment ki, hogy ott világot lásson, megtapasztalja, hogy milyen az, hogy teljesen önállóan élni. Ez egy egyetemi Erasmusos fél év volt, és mi akkor próbáltunk megfelelni ennek a kérésének, hogy akkor bármi is van, nem hívogattuk ennél gyakrabban, mint heti egy. Tehát, hogy ez egy jó dolog szerintem, hogyha mondjuk akár a kamassarkot hallgatva a szülő elgondolkodik ezen, hogy én akarok a gyerekem életében ennyire nagyon részt venni, vagy a gyerekemnek van erre nagyon igénye, vagy mindkettőnknek van arra igénye, hogy egy kicsit nagyobb tere legyen az önállóságának a fiatalnak, és erről talán lehet beszélgetni is. Tehát el tudom képzelni, hogy beszélget erről a szülő a gyerekével, hogy te hogy érzed, hogy elég szabadságod van, vagy pedig úgy érzed, hogy nem érzed-e azt, hogy ez a Mama Hotel egy nagyon ismert képlet, hogy ugye kicsit ott ragad a gyerek a szülői háznál. Erről időről időre valószínűleg érdemes beszélgetni.
4: Hát igen, mielőtt még a leválás az túl későre csúszik, és túl fájdalmas lesz, de ezekről a kérdésekről már csak a következő kamassarokban fogunk beszélgetni. Mára köszönjük a figyelmüket a kedves hallgatóinknak, és elköszön a két műsorvezető.
5: Rubovszkiné Bodó Mária.
4: És Lukovics Milán.
2: Otthon a családban című műsorunkat hallották.
8: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
9: 14. Leópápa telefonon egyeztetett Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Simoni Bíboros albán vértanú kerekéit ajándékozta 14. Leópápának. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Konyorcikné Bodnár Emese. 14. Leópápa telefonon egyeztetett Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével április 29-én, adta hírül közleményében a Szentszéki Sajtóközpont. A szívélyes hangvételű beszélgetés során megvitatták a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a palesztin államra, Ciszjordániára, valamint a Dél-Libanonban élő keresztények helyzetére. A beszélgetés későbbi részében a Szentatya megosztotta gondolatait nemrégiben tett afrikai apostoli látogatásáról, hangsúlyozva a vallásközi párbeszéd, a béke előmozdítása, valamint a kontinens leghátrányosabb helyzetű közösségeinek nyújtott támogatás fontosságát. Zárul a sajtószolgálat közleménye. A beszélgetés jelzi a Szentszék és az Európai Unió közötti szoros párbeszédet a humanitárius válságok kezelésében és a diplomáciai megoldások keresésében. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonala Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzori jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok, az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli. a 97 esztendős albán Ernest Simoni bíborost és hozzátartozóit audiencián fogadta 14. Leó pápa az apostoli palotában a hét elején. Öröm és remény töltött el a Szent Atya arcát látva, amely Jézus arcát jelképezi, hogy a béke és a testvériség és a szeretet jó hírét hirdessük az egész világon. Nyilatkozott az audienciáról Ernest Simoni, akit a kommunista rezsim üldözött hazájában. A pápák termében zajlott a találkozó, amelyen jelen volt a főpásztor, mint egy 40 fős rokonsága is. Tájékoztat a Vatikáni Rádió. Simoni bíboros, aki néhány éve Firenzében él, és időskora ellenére beutazza a világot, az audiencia végén nyújtotta hát ajándékát a pápának, egy keresztet és albán vértanú kerekjéit. Simoni bíboros nemrég ünnepelte pappá szentelése 70. évfordulóját, Ferenc pápa 2016-ban bíborossá kreálta, és háláját fejezte ki tanúságtételéért. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
8: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 9 óra. Hűséggel az egyházhoz és a magyar hazához című műsorunk következik.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és folytatjuk Mindszenty bíboros élettörténetével kapcsolatos áttekintésünket, és ennek a résznek azt a címet adhatnánk, hogy Mindszenty József 1948-as letartóztatása, kommunisták általi megkínzása, kirakat pere, bebörtönöztetése. Az 1948-as letartóztatáshoz vezető út az 1945-ben Magyarországra idegenként és erőszakkal telepített kommunista rendszer tevékenységének az eredménye, és ez a tevékenység már 1945-ben a szovjet hadseregnek a ideérkezésekor elkezdődött, és ennek a kirakat pernek a kiteljesedése tulajdonképpen elsősorban Rákosi Mátyásnak a nevéhez köthető, de természetesen az akkori államvédelmi hatóság emberei, belügyminiszter, tehát például Kádár János, Rajk László, Péter Gábor, hát ezek a nevek is természetesen szerepelnek nagyon szorosan a Mindszenty bíborost támadók között, ugye ezek a kommunista potentátorok, moszkoviták, akik ide megérkeztek. Természetesen ezek közül nem mindenki volt moszkovita, de kommunista volt, és Mindszenty ellenes, és még meg kell azért említsük, e tekintetben Nagy Imrét is, Nagy Imre is kommunista volt, Nagy Imrének talán bizonyos helyzetekben más volt a meglátása Mindszenty bíborossal kapcsolatban, de ő is tulajdonképpen haláláig megmaradt kommunistának, és ezt tudjuk jól a nem olyan nagyon régen publikált Snagovi jegyzeteiből is, följegyzéseiből is, és hát tudjuk nagyon jól, hogy hát tulajdonképpen például a földosztásban, ami hát a magyar nép ellenére történt, hát Nagy Imrének is ott volt a tevékenysége. Milyen előzmények voltak államvédelmi, úgynevezett államvédelmi részről, amelyek ehhez a letartóztatáshoz vezettek? Itt szeretném Vörös Gézának a publikációit idézni, és csak természetesen töredékesen, hiszen ez irodalmilag nagyon részletesen fel van dolgozva. 1946-ban a létrehozott államvédelmi osztálynak a feladata az többek között az egyházakkal szembeni elhárítási munka volt. Egyházi vonalról információk beszerzése, tájékoztatás, például a püspökkari konferenciákról, ugye ez is egy érdekes eset, hogy oda is be tudtak épülni ezek az emberek. Sajnos van, amikor egyházi személyként, és hát különféle útvonalakon ezek a jelentések hamar, nagyon hamar kikerültek a pártnak, a kommunista pártnak a kezébe. Operatív technikai eszközöket alkalmaztak, például telefonlehallgatás, szobalehallgatás, hálózati nyilvántartás, titkos őrizetbevétel, házkutatás, titkos átvizsgálás, K-ellenőrzés, úgynevezett K-ellenőrzés, hogy ez a postai küldeményeknek az ellenőrzése, nagyon kiterjedt módon tevékenykedtek. Ahogyan az egyik közleményében Kálev Frigyes is említi, főcsapás iránya Esztergom, és itt mi mondhatjuk, hogy a főcsapás iránya bíboros ennek analógiájára, és az is érdekes, hogy a róla szóló adatgyűjtés, a vele kapcsolatos adatok még Mindszenty Józsefnek, illetve hát akkor még Pém Józsefnek, mint kisdiáknak is a tevékenységére visszaszármaztathatók. És ebben az adat gyűjtésben, ugye, ahogy említettem, nagyon sokan részt vettek, és aztán ezt követően, amikor fokozatosan a kommunista párt vette át az egyeduralmat, és sorvasztotta el egyre inkább az egyházaknak a tevékenységét, például Rajk László belügyminiszter is betiltott egy zarándoklatot a Rókus kápolna előtt, aztán tudjuk nagyon jól, hogy Celldömölkön is milyen csúfos módon akadályozták és gyalázták a zarándoklatot, ahol Mindszenty bíboros felszólalt, és aztán a letartóztatáshoz vezető úthoz Péter Gábornak is több jelentése fűződött, például Rákosi Mátyáshoz intézett jelentéséből idéznék egy mondatot. Rákosi elvtárs, aláhúztam azokat a sorokat, aminek az alapján, amikor az ideje ennek elérkezik, büntető jogilag el lehet járni Mindszenty ellen. Hát természetesen itt semmiféle jogalapja nem volt a büntető jognak, mert tudjuk azt, hogy ez választási csalásokkal, illetve a szovjet hadseregnek az erőszakával, a szovjet szuronyok árnyékába, a fegyverek árnyékába vette át az egyeduralmat 1948-ban a kommunista párt. Mindszenty Bíborost az 1948. december 26-ai letartóztatásáig egyre inkább izolálták. Politikai rendőrség például megszerezte a Prímási palotának, ahol Mindszenty Bíboros lakott, az alaprajzát, azután igazoltatások zajlottak, a környéket tulajdonképpen lezárták, figyelték, és a Prímási palotából is készültek jelentések, és ott is volt

másik tanulmányából idézve, Szalva László tanár volt az az egyik, aki jelentett, ugye, ezeket az embereket általában, akik jelentést adtak, valamivel megzsarolták. Például, amikor 1944-ben ugye a háború folytatására írt egy cikket, egy buzdító cikket tulajdonképpen. Na most hát egy ilyen írásért természetesen a későbbi rendszerben nagyon nagy megtorlás járt, és ilyenekért, vagy ilyenek alapján lehetett zsarolni embereket, vagy valaki mondjuk például a Nyilaskeresztes pártnak volt a tagja, ez egy zsarolási potenciál volt, és hát természetesen ezt a kommunisták ki is használták, és ezeket az embereket hát vagy kivégezték, vagy esetleg azt mondták, hogy hát ezt föl tudjuk mi használni a saját céljaink érdekében. És például itt szerepel, ugye ez a Szalva László, Fábián Jánossal nagyon jó viszonyban volt, és hát ő adott jelentéseket a palotának az életéről. Azután Borbé Fedő néven fodrász volt az illető, innen kapta a fedőnevét, a palotában levőknek a hangulatáról adott jelentést. Azután egy nyugdíj előtt álló postást, Horváth Gusztávot név szerint említi a szerző, szintén az anyagi bizonytalanságának a megzsarolásával nyugdíj előtt állt, próbálták arra rávenni, hogy adjon információkat. És hát természetesen sokszor idézéseket kaptak, és hát akkor nekik hát jelentéseket kellett adniok, vagy jelentéseket adtak. És amikor szorult ez a gyűrű, akkor hát itt szintén leírja a publikáció, hogy a Dobogókő irányába, Visegrád irányába, Kenyérmező, tudjuk jól, ugye ez Esztergom környéki részekről, helységekről van szó, vontak rendőrgyűrűt, és a megfigyelés, illetve a rendőrgyűrű az tulajdonképpen bezárult, tehát a letartóztatásig bezárult. Azután itt van még egy érdekes, ugye az AVH-nak az úgynevezett hívő nevű fedő kapcsolata jelentett, nagyon részletesen jelentett például ilyeneket, hogy ma délelőtt 12 óráig a primácia telefonja nem működött. A primácián már tárgyalták, hogy a telefontól is elzárják, úgy látszik, a primáciát. Tehát ebből azt látjuk, hogy nagyon részletes tájékoztatást, nagyon részletes jelentést kaptak a kommunista államvédelemnek az emberei. Azután egy orvos is jelentett, és hát ezt az orvost is megfenyegették természetesen, hogy állásvesztéssel jár, hogyha nem adja le ezeket a jelentéseket. És nagyon jól kell tudnunk, aki élt akkor, és most hallgatja a műsort, vagy emlékszik rá, nagyon jól ő tudja azt, én ugye nem éltem akkor, nem voltam ennek a kornak a tanúja, körülbelül 20 esztendővel utána születtem, hogy ez egy rettenetes, terrorisztikus légkör volt. Tehát féltek az emberek, ahogy az egyik akkor visszaemlékező mondta, a génjeinkbe oltották a félelmet, a génekbe oltották a félelmet, és aki élt akkor, és a politikai fordulatot is megélte, még utána is sokszor félt, mert ott volt ez a félelem a génjeibe, amit a kommunizmus alakított ki az emberekbe, ártatlan emberekbe, de természetesen ugye a forradalom, a kommunista forradalom nem elégedett meg azzal, hogy az ártatlan áldozatokat összeszedi, ahogy mondja a mondás is, a forradalom fölfagy a gyermekeit, vagy látni fogjuk később, hogy ezeket az AVH-s potentátorokat ugyanúgy letartóztatták, volt, akit börtöncellájába vertek agyon, ugyanazt kapták, mint amit kiépítettek, ugye itt
Elsőként lehet gondolni például Rajk Lászlóra,

aki kiépítette az ávót, és tulajdonképpen a saját maga kelepcéjének lett az áldozata. 1948-ban Mindszenty Bíboros még tett egy olyan nyilatkozatot, hogy látja ő azt nagyon jól, hogy félnek hozzájönni az emberek, mert figyelik a palotát, lefogják, zaklatják azokat, akik jönnek hozzá, és ez természetesen az ügynöki jelentésben megjelent, tehát ezt tudták még ezt is, hogy Mindszenty Bíboros tudja ezt a helyzetet, tisztában van vele, és hogy hogyan vélekedik erről. 1948. november 19-én Zakar Andrást letartóztatták az utcáról, rabolták el szó szerint, és nagyon meggyötörték az Andrássy út 60-ban, és utána, amikor még Mindszenty Bíborosnak közvetlen letartóztatása előtt visszahozták az ávósok, ugye egy furcsa jókedv, egy ilyen eufórikus jókedv volt rajta, és hát akkor szolgáltatta ő tulajdonképpen azt az úgynevezett bizonyítékot, ugye ami Fémtok néven híresült el. Mindszenty Bíboros annak idején, amikor már látta a veszélyt, ő elégettette Zakar Andrással, kiadta az utasítást, hogy égesse el a fontos iratokat. Most itt nagyon fontos az, természetesen a műsornak a keretében ez közel sem fér be, hogy ez az utasítás, hogy Mindszenty Bíboros mennyire tudott, nem tudott arról, hogy maradtak iratok, részben tudott arról, vagy bizonyos iratokról tudott, hogy megmaradt, de emlékirataiban ő úgy írja le, hogy semmi okom nincs feltételezni, hogy Zakar András nem hajtotta végre az utasításaimat. Természetesen hát ő most Zakar Andrásra nem mondhatott olyat, hogy nem hajtotta végre mégse az utasításaimat. Sokféle történeti háttérbizonyíték, illetve vizsgálat van erre nézve, hogy bizonyos iratokat megőriztek, és tulajdonképpen ebbe a Fémtokba, ugye ez ilyen levéltároló tok volt, ugye ezt elásták a Prímási palotába, és hát nyilván Zakar András ezt meg tudta mutatni, mert hát ő tudott róla, mert hát ők helyezték ezt oda, és akkor ezt használták föl, úgymond bizonyítékként Mindszenty Bíboros ellen, de hát tudjuk természetesen, hogy ez egy konstrukciós per volt, ahogy majd fogunk erről beszélni. Szeretnék itt egy megemlékezőt, ugye Erdős Mátyás atyát, aki munkatársa volt, idézni nagyon röviden. Mindszenty Bíboros meghagyta, már tudta előre, megírta ezt a híres nyilatkozatát, hogy nem mondok le, nincs vallanivalóm, és ha bármit is aláírok, az csak a nagymérvű testi kínzásnak az eredménye, és a pszichikai kínzásnak az eredménye. És mondta, azt is meghagyta, hogy amikor őt letartóztatják, akkor már borítékba ezek elő volt készítve ez a nyilatkozat, és ezeket el kellett juttatni különböző helyekre. Ezt megemlítjük, hogy ezt nyugatra is eljuttatták, és tulajdonképpen ennek alapján kereste a závó az úgynevezett végrendeletét később Mindszenty Bíborosnak. Na most, amikor ugye jöttek a Prímási palotába ezzel kapcsolatban kérdezősködni, meg kutaszkodni, hát Fábián János, ugye az aulista megmondta, vagy elmondta, hogy milyen rejtett dolgok vannak még, meg hát tulajdonképpen erről a borítékról beszélt, és akkor hát tulajdonképpen ezt nem volt már érdemes tagadni. És amikor hát ugye Matyi bácsihoz Erdős Mátyás atyát nevezi így tulajdonképpen szinte mindenki, aki ismeri, jöttek ezek az ávósok, akkor hát próbált velük humorizálni, a mindenkor humorizáló Matyi bácsi, és amikor megkérdezték tőle, hogy rágyújthatnak egy cigarettára, azt mondta nekik, ha udvari a cigaretta, akkor nem. És akkor erre válaszoltak az ávósok, hogy udvari, hát ők nem urak. Azt mondja Matyi bácsi, ha olyan büdös, hogy csak udvaron lehet elszívni, akkor itt nem gyújthatnak rá. És akkor mondta nekik, vagy mondták az ávósok, hogy ne vicceljen velük, akkor
ilyen komoly helyzetben, mert ők már kora hajnaltól fent vannak, és dolgoznak, nincs kedvük tréfálkozni, és hát erre Matyi bácsi mondta, hogy akkor maguk mégiscsak előkelőbbek nálam, én csak 6-kor keltem fel. Hát aztán tulajdonképpen Erdős Mátyás atyát is ugye bevitték a Gyorskocsi utcába kihallgatásra, testileg nem bántalmazták őt, és nem tudtak semmi olyan terhelőt kivonni belőle. Ezt egy másik publikációban, Erdős Mátyás állambiztonsági megfigyelés, ez egy saját publikáció, a Betekintő folyóiratba interneten megjelent ez az anyag. Ott írja ez a cikk, illetve írom bele, amit Matyi bácsinak mondtak akkor, hogy ravasz sváb, semmit nem sikerült rá bizonyítani. Természetesen ahhoz bizonyíték nem kellett, hogy valakit elítéljenek, de ebbe az esetben jobbnak látta a rendszer, hogy Erdős Mátyás atyát nem teszi el börtönbe, ahogy ő mondta Matyi bácsi, megmenekültem attól, hogy állami pénzen üdüljek. Ugye itt az üljeken van a hangsúly, tehát magyarul nem került börtönbe.

0: amikor elérkezett ez a bizonyos nap, 1948. december 26-a, ugye Décsi Gyula jelent meg a Závó és a kommunista képviselet nevében az esztergomi prímási palotában, és azt mondta Mindszenty Bíborosnak, bejelentette, hogy azért jöttük, hogy letartóztassuk önt. És akkor Mindszenty Bíboros ugye leírja az emlékirataiban, hogy hivatkozott a Bíborosnak a különleges jogállására, és próbált olyan hát érvekkel, természetesen tudta ő nagyon jól, hogy itt nem lehet ezek ellen érvelni, fölhozni, és akkor persze Décsi Gyula hát nyeglén odavetette, hogy hát nekünk nincs szükségünk se letartóztatási parancsra, és semmilyen egyéb végzésre ahhoz, hogy a ő szerintük, ugye a reakciósokat meg papi talárba bújt egyéneket, akik a, hát nem így mondta, de a kommunista rendszer ellen vannak, azokat mi likvidáljuk és letartóztassuk. Ugye nem szabad elfelejteni, a kommunistáknak a Lenin szavai voltak az iránymutatók, likvidálni kell, bebörtönöztetni, elhallgattatni, és az emlékezetet kell eltörölni. Ezt viszont mi ne felejtsük el, hogy bármilyen ilyen törekvés, akár mai meglevő ilyen oldalról, ez sajnos ezt szolgálja, ugye az emlékezet eltörlése, az tulajdonképpen a múltnak az eltörlése, és aki a múltját korrektül nem ismeri, tehát nem a hazugságokból, hanem korrektül és hitelesen nem ismeri, annak sajnos jövője se lesz. És hogyha valakik arra szövetkeznek, hogy egy nemzetnek a jövőjét elpusztítsák, akkor elkezdik a múltját meghamisítani, kilugozni. Amikor őt bevitték az Andrássy út 60-ba, itt Mindszenty Bíboros nagyon döbbenetesen írja le, hogy az Andrássy út 60-nak is megvannak a maga vérszomjas basái, és itt Péter Gáborról beszél, és néhány idézetet szeretnék ebből felolvasni most. Ezek megrázóbb idézetek, de aki olvasta az emlékiratokat, az ismeri. Péter Gábornak itt volt a hivatala az Andrássy út 60-ban, ahová most engem is beszállítottak. Szobájában éjszakánként hallgatta a gyötrött emberek jajkiáltásait, nyögését és halálhörgését. Parancsára gumibottal kezelték vallomásuk előtt a vádlottakat, veséiken, legérzékenyebb szerveiken ütlegelték őket, szeget vagy tűt vertek körmük alá, és idegroncsokká tették őket. A vérszak megtöltötte az egész épületet, ebbe émeítően keveredett bele a közömbösítésre alkalmazott klórmész és karbol fanyar illata. Amikor az első éjszaka bekövetkezett, ugye itt a letartóztatásnál, nagyon döbbenetesen írja le Mindszenty Bíboros, amikor hát ugye a sok megaláztatás és folyamatos trágárság közepette, ugye ráordított az őrnagy, idézem, kutya, de rég várduk ezt a boldog órát, csak hogy ennyire vagyunk. És utána ugye megfosztották reverendájától, rátették ugye a csíkos bohóc rabruhát, ahogy írja, és hát nagyon-nagyon kíméletlen körülmények között kezdték el. Először még csak szóval vallatni Décsi Gyulának a hamis kérdései, cigarettára gyújt, és kérdezi a nevét, foglalkozását, és hogy miért szakadt el a magyar néptől. És akkor Mindszenty József elmondta, hogy ő nem szakadt el a magyar néptől, földműves családból származik, és akkor elsorolta mindazokat az érveket, amelyek hát ugye a hamisság ellen szólnak, és hát közben írták a jegyzőkönyvet, de természetesen nem az került bele, ami a valóság és az igazság, hanem a hazugságok, és Décsi Gyula megmondta Kerek Perec Mindszenty Bíborosnak, mikor megtagadta az aláírást, jegyezze meg, hogy itt nálunk a vádlottak nem azt vallják, amit ők akarnak, hanem amit mi akarunk. Intett a fejével és kiadta az utasítást, tanítsátok meg vallani, mármint Mincenti bíborost. Az őrnagy vízbe a cellába, emlékezik Mincenti bíboros. Lehetett úgy éjfél után 3 óra. 2 őr az asztal gyorsan elrángatja a szoba közepéről, utána az őrnagy megáll velem szemben, és rám kiált, hogy vetkőzzem. Nem vetkőzöm, s nem is mozdulok. Int a legényeinek. Segítségükkel maga húzza le rólam a csíkos zubbonyt és nadrágot, utána elhagyják a szobát. Hallom, hogy künn a folyosón, lázasan keresgélnek valamit. És akkor belép valaki, egy tagba szakadt, bivanyakú és fattekintetű politikai rendőrtiszt, és azt mondja, én partizán voltam. Nézni sem jó romló gyűlölködő arcát, folytatódik Mincenti bíboros megemlékezés, el is fordulok. A mozdulatából azt sejtem, hogy kissé eltávolodik tőlem. Egyszerre nekem fut, és csizmával egész erejével belerúg födetlen gerincembe. Ő is, én is a szemközti falnak esünk. Többet akkor úgy látszott, nem is tudott rúgni. Valami luciferi örömmel arcán pihegve mondja, életem legboldogabb pillanata volt ez. Hogy a valóságot mondta, azt le tudtam olvasni kélyesen eltorzult arcáról. És aztán utána előveszik a gumibotot, kezdi a talpán, megy egyre följebb, és elérkezett ez az óra, amikor a kommunista verőlegény, a kommunista párt nevében Mincenti Józsefet, esztergomi érseket, hercegprímást mesztelenre vetkőztetve tetőtől talpig ájulásig botozhatja. Talán, ha valaki megkérdezné, hogy az akkori és a mai kommunizmus lényegét mi foglalja össze, akkor ezzel az egy mondattal lehetne felelni rá. És utána felébredt Mincenti hercegprímás, mire ébredt fel? Arra ébredt fel, hogy fellocsolják az ájulásból. És ahogy írja erről a borzalmas éjszakai verésre, ami 2-szer megismétlődött még azon az éjszakán, kínzásom alatt emlékeznem kellett a töménytelen szenvedésre, ami népünkre szakadt, köztük a tömegesen megerőszakolt, körülbelül 1 millió magyar nőt, erőszakoltak meg az oroszok, a szifiliszes kirgizek, ahogy Mincenti bíboros egy másik beszédjében mondja ezt. Magyar lányok, apácák és édesanyák sorsára és lelki állapotára, ő bennük is hasonló világomlás mehetett végbe. A bolsevizmus égisze alatt történt az is, ez is. És Apor Vilmosra gondolt itt, és azt gondolta, hogy bárcsak a helyébe lennék, mert ugye Apor Vilmos vértan halált halt, el tudjuk képzelni, vagy talán el se tudjuk inkább képzelni, hogy milyen megaláztatáson és kínokon mehetett át Mincenti hercegprímás, aki átélte az Andrássy út 60-ba, mondjuk ezt, és élve kijött, annak van fogalma erről, de ahogy emlékirataiba írja Mincenti bíboros, aki nem járt ott, annak a legkisebb fogalma sincs arról a kegyetlenségről, sátáni szadizmusról, ami ott zajlik és zajlott. A vizsgálati fogságnak ugye aztán folytatódtak a napjai 39 napos kínzással, és ahogy írja Mincenti bíboros, átéltem az egész megdöbbentő valóságot, azt, hogy személyemen, lelkemen, testemen, idegeimen és csontjaimon keresztül vonul be a bolsevizmus teljessége most Magyarországra. Éreztem, hogy olyan kirakat perkészül, amelyre az egész világ feszültséggel figyel. Ebben a küzdelemben nem lehet megállni, s nincs benne kímélet, nekem is, őnekik is végig kell menniük az úton. És akkor itt természetesen az emlékiratokból még hát sok idézetet lehetne elmondani, azonban most térjünk rá ezek után a kirakat pernek bizonyos részleteire, és most ebben a műsorban nem fogjuk ezt teljességgel befejezni, hanem majd a következő részre is ez egy kicsit át fog húzódni, át fog csúszni. Ez egy nagyon jó feldolgozott téma egyébként, és hát itt csak röviden szeretnék ebből megemlíteni. A bírósági tárgyalásra Olti Vilmost kérték föl. Ugye nagyon érdekes, hogy ez az Olti Vilmos aztán a halálos ágyán Kerényi Lajos atyánál végezte el a Szent Jónást, híres ez a történet. Most itt a műsor kereteibe nagyon nehezen fér bele. Ugye Kerényi atya nem tudta, hogy Olti Vilmossal áll szemben, és a 92 éves Olti Vilmos Kerényi atya véleményét kérdezte, hogy mi a véleménye Olti Vilmosról, és Kerényi atya, amikor a kórházi ágyon meglátogatta a betegeket, köztük Olti Vilmost is, tehát ő nem tudta, hogy Olti Vilmoshoz van szerencséje, ha szabad így mondani, és akkor azt mondta, hogy igen, vérbíró volt Olti Vilmos, és akkor ez az öreg ember azt mondta, hogy ne mondja azt, hogy vérbíró, mert én vagyok Olti Vilmos. Ez egy döbbenetes dolog volt, és hát akkor végül is föloldozta Kerényi atya, megbánta a bűneit, de nagyon jól tudjuk teológiailag, természetesen egy jobblator is üdvözülhet, azt nem tudjuk most eldönteni, hogy a jobblator vagy Olti Vilmos volt a nagyobblator, és ha megbánta a bűneit, természetesen azt tudnunk kell a teológiából is, és hittamból is, hogy a túlvilági vezeklés az bizony nem marad el, és ha egyszer mégis üdvösségre jut, vagy üdvösségre jut, ezt az Isten ítéli meg, természetesen a tisztító tűzben nagyon kemény szenvedések várnak rá. Ezt teológiából tudjuk, hogy ennek mekkora személyekre szabottan a mértéke, és hogy a halál utáni két kapu közül valójában hova kerül az ember, azt nem mi tudjuk eldönteni, az az Istennek a döntési joga. Természetesen a szentek esetében, ugye ezt az egyház tévedhetetlenül tudja szavatolni, hogy az illető üdvözült, és a szentség magas fokát érte el. A másik oldalról, egyedül Júdásról tudjuk, hogy nem üdvözült Jézus szavaiból, persze ez nem azt jelenti, hogy egyedül ő nem üdvözült, de erről az oldalról nincsen egyéb tudomásunk. Visszatérve a perhez, nagyon röviden még itt ebben a műsoridőben, ugye a bíróság, tehát Olti Vilmos volt a Budapesti Népbíróság elnöke, aki a tárgyalást vezette, és ugye elsőként, most egy kicsit előreugrunk, ugye Mindszenty Bíborosra, ugye Alapi Gyula, az úgynevezett népügyész halálos ítéletet kért, de aztán utána Tímár Istvánon keresztül kaptak egy olyan sugallatot, hogy a pártnak nem lenne ellenére, ha nem ítélnék halálra Mindszentyt. Nyilván ők egy halálra ítélt Mindszentyvel, nekik az még nagyobb presztízs veszteség lett volna, mint egy bebörtönzött élő Mindszenty. És hát a pernek a tárgyalását is az AVH készítette elő, és ahogy említettem, nyilván a szovjet érdekek is szerepet játszottak, de talán a szovjet vezetés nem annyira sürgette ezt az egészet, mint Rákosi Mátyás. Erről is olvashatunk Balog Margitnak a kétkötetes monográfiájában. Most a vádbeszédben, szövegezésben Rákosi Mátyás, Farkas Mihály, Gerő Ernő és Révai József is közvetlenül részt vett. Ugye annak idején ezt fanyar humorral úgy emlegették, ezt a négy potentátot, mint a négyes fogatot. És amikor hát ez a színjáték, ugye Alapi Gyula vezetésével, Olti Vilmos vezetésével megindult, hát valamilyen védelmet is kellett kreálni, ugye, természetesen ezt is idézőjelbe téve, ugye Mindszenty József védelmével Farkas Endrét szerette volna édesanyja megbízni, Mindszenty József meg Gróth Józsefet, természetesen ezt a kommunista bíróság elutasította, és Kickó Kálmánt választotta, aki már az első szavával hát szintén nem a valóságot mondta, mert azt mondta, hogy meghatalmazást kapott Mindszenty Józseftől. Zárójelbe kell megjegyezni, hogy a Mindszenty József, illetve édesanyja által a Gró Józsefet és Farkas Endrét szerették volna választani, és őket, kettejüket is az AVH nem sokkal azután lefogta, Grösperbe elítélték, és hát Farkas Endre ott is halt meg a börtönben. Na most az ítéletekkel kapcsolatban, ugye Mindszenty Bíboros, hát ez egy nagyon hosszú jogi procedúra volt. 1949. február 3-tól 5-ig tartott az úgynevezett nyilvános tárgyalás, és az ítéletet február 8-án hirdették ki, életfogytiglani fegyház, aztán természetesen a sok mellékbüntetés, meg a perben a további elítéltek, hát ezt nyilván itt nincs időnk felsorolni, mert ahogy említettem, ez publikációkban nagyon jól fel vannak dolgozva. Most ebben a műsorban itt szakítjuk meg a megbeszélésünket, és a következő műsorban a másodfokú ítéletről lesz még röviden szó, illetve néhány megnyilatkozásról, és utána Mindszentynek 1948-tól 56-ig a börtönökben, illetve a házi őrizetben való 8 évének az eseményeit tekintjük át röviden.
1: Hűséggel az Egyházhoz és a Magyar Hazához című műsorunkat hallották.

0: 2026-ban a Mária Rádió Mériam a békesség útjára hív bennünket. Hallgassuk most a mai elmélkedést.
1: Az igen, amely megnyugtat. Legyen nekem a te igéd szerint. Mária igent mond egy olyan útra, amelyet nem lát előre. Ez az igen nem vak, hanem bizalomból fakad. A béke sokszor nem abból születik, hogy mindent tudunk, hanem abból, hogy rábízzuk magunkat. Mária igene megszünteti a belső harcot, nem küzd Isten ellen, hanem együttműködik vele. Melyik belső küzdelmemet kellene Isten kezébe tennem? Adj békét az igen kimondásában.
0: A Mária Rádió Mériam által meghirdetett békességéve mai gondolatát hallották.

0: Miriam Rádió, Rimaszombat, FM 102,4. Enciklikák, pápai körlevelek olvasása.
1: Első fejezet, az ige fényében. 18. pont. Az evangélium arra is emlékeztet, hogy a gyermekek nem a családok tulajdonai, hanem megvan a maguk személyes életútja. Ha igaz, hogy Jézus példaként áll előttünk a földi szülei iránti engedelmességével, mert alávetette magát nekik, úgy igaz az is, hogy ő megmutatja. A gyermekek életre szóló választása és keresztény hivatása elszakadást követelhet azért, hogy megvalósítsa az Isten országáért vállalt odaadást. Mi több, Jézus maga 12 évesen azt feleli Máriának és Józsefnek, hogy neki történeti családját meghaladó küldetést kell teljesítenie. Ezért hangsúlyozza más, mélyebb kötelékek szükségességét, még a családi kapcsolatokon belül is. Azok az anyám és testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát, olvashatjuk Lukács evangéliumának 18. fejezetében. Másrészt a gyermekek iránti figyelmességben, akiknek az ókori közel-keleti társadalomban nem voltak saját jogaik, és a család tulajdonának tekintették őket, Jézus elmegy odáig, hogy már-már mesterként állítja őket a felnőttek elé, mások iránti egyszerű és spontán bizalmuk miatt. Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a gyerek, az a legnagyobb a mennyek országában. Olvashatjuk Máté evangéliumának 18. fejezetében. A szenvedés és a vér ösvénye. 19. pont. A 128. Zsoltárban bemutatott idél nem tagadja az egész Szentíráson végigvonuló keserű valóságot. A fájdalom, a rossz, az erőszak jelenlétét, melyek megsebzik a család életét és bensőséges élet és szeretet közösségét. Nem véletlen, hogy Krisztusnak a házasságról szóló beszéde egy válásról szóló vitába szövődik bele. Isten szava állandóan tanúskodik erről a homályos dimenzióról, mely már a kezdetben megmutatkozott, amikor a bűn megjelenésével a férfi és nő szerető és tiszta kapcsolata uralommá vált. Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad. Olvassuk a Teremtés könyvének 3. fejezetében. 20. pont. A szenvedés és a vér ösvénye ez, mely a Biblia számos lapján végighalad. Káin és Ábel erőszakos testvérgyilkosságától, Ábrahám, Izsák és Jákob pátriárkák feleségei és gyermekei közötti vitáktól kezdve, a tragédiákon át, melyek vérbe borították Dávid családját, egészen a sokféle családi nehézségig, melyek végigbarázdálják Tóbiás elbeszélését, vagy a magára hagyott Jób keserű vallomását. Testvéreim távol tartják magukat tőlem, barátaim egészen elidegenedtek. Feleségem rossznak tartja leheletem, szagomat büdösnek érzik testvéreim. Olvassuk Jób könyvének 19. fejezetében.
0: Enciklikák, pápai körlevelek olvasása című műsorunkat hallották.

Jó uram, aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, főre, szépmáló göröngyre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, sejem szőttes az álom, behely könnyű és szinte-szinte semmi, s én erőtlen kezem még azt sem tudja hozzádig emelni. De azért vágyaim ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye. Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge. Dzsida Jenő.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Kiválasztották a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó 5 védőszentjét. Kiosztották a díjakat a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltár családtörténeti versenyén Pécsen. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztő Konyorszkiné Bodnár Emese. Szent II. János Pál pápa, Kim Tagön Szent András áldozópap, Cabrini Szent Franciska, Bakita Szent Josefina és Szent Carlo Acutis lesznek a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó védőszentjei, jelentette ki a világtalálkozó helyi szervezőbizottsága, tájékoztat a Fidesz, a Vatikán hivatalos missziós hírügynöksége április 26-án. A 2027-es szöuli világtalálkozó védőszentjeinek kihívása hirdetésével egy időben elindult egy interaktív alkalmazás is, Fedezd fel védőszentjeidet címmel. A személyiségtesztek és az interaktív kvízek mintájára, amelyek manapság nagyon népszerűek a fiatalok körében, szerepel a helyi szervező bizottság által kiadott közleményben. A kezdeményezést Koreában azért hívták életre, hogy bevonják a fiatalokat az ifjúsági világtalálkozó előkészületeibe, írja a Magyar Kurír. A Mondj egy sztorit a Dédiről családtörténeti verseny 4. évadának díjátadóján Pécsen a Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltárában április 29-én rendezték meg. A díjakat dr. Gőzsi Zoltán, a Baranya Vármegyei Levéltár igazgatója, főlevéltárosa adta át. Első helyezést ért el Halmi Noel Gábor, a pécsi Janus Pannonius gimnázium 8. osztályos tanulója. Második lett Konyorci Kaliz, a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma 7. osztályos tanulója. Harmadik helyen végzett Szarka Melinda, a Ciszterci Szent Margit általános iskola 8. osztályos tanulója. Külön díjat kapott Hoffmann Bálint, a Sombereki Kalász Márton általános iskola és alapfokú művészeti iskola 8. osztályos diákja. Az ünnepségen a felkészítő pedagógusok munkáját is elismeréssel jutalmazták. A legjobb pályaműveket pedig a levéltár honlapján is közzéteszik. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonala Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok, az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 10 óra.
2: Az Eukarisztia teológiája című műsorunk következik.
3: Dr. Perendi László előadását hallják. Eukarisztia és vértanúság az Egyház atyák írásaiban címmel, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2018 márciusában.
4: Tisztelt hallgatóim, kedves vendégeink! Tulajdonképpen a kiadott cím az egy kicsit rövidebb, mint ahogyan én megadtam, mert ugye, ahogy elhangzott, itt az olvasható, hogy az Eukarisztia és vértanúság az Egyház atyák írásaiban. Jövő tavasszal is lesz egy előadás, akkor is a vértanúságról lesz szó, Cipriánus kapcsán. Ebben a mai előadásban viszont két másik püspökről lesz szó, antiókiai Szent Ignácról és szmirnai Szent Polikápról. Tehát az ő műveikre, illetve a róluk szóló művekre figyelünk. Elég sok forrást fogok ismertetni, még egy-két dolgot javaslok is, főleg a mostani egyetemi hallgatóknak, hogy esetleg még mélyedjenek el ezekben a dolgokban. Ignác Trajánus uralkodása alatt volt Antiókia püspöke, és a legtöbb szerző szerint 110 táján szenvedett vértanúságot Rómában. Eusebiosz egyház történelmének harmadik könyvében először röviden ír róla. Tudjuk, hogy az antiókiai hívők első előjárója Evódiosz után Ignátiosz, tehát Ignác volt a második püspök az említett időben. A harmadik könyvnek a 36. fejezetében már jóval részletesebben ismerteti Ignác tevékenységét és mártír halálának a körülményeit. Ebben az időben tűnt ki Ázsiában az apostolok hallgatója Polikárposz, róla is szó lesz majd, akit az Úr szemtanúi és szolgái a szmirnai egyház püspökségével bíztak meg. Ugyanebből az időből ismerik Papiászt, aki maga is a Hierapoliszi egyházközség püspöke volt, és a sokak által mindmáig magasztalt Ignátioszt, aki Péter második antiókiai utódjaként örökölte a püspökséget. Azt mondják, hogy Szíriából Ignátioszt Róma városába küldték, hogy a vadállatok eledele legyen azért, mert tanúságot tett Krisztusról. És amíg a legszigorúbb őrizet alatt keresztül utazott Ázsián, mindazoknak a városoknak az egyházait, ahol megszállt, beszédeivel és buzdításaival megerősítette. Mindenekelőtt arra buzdította őket, hogy őrizkedjenek az épp akkor elharapódzó eretnekségektől, mondja Eusebiosz. És sürgette, hogy szilárdan tartsanak ki az apostolok hagyománya mellett, melyről szükségesnek tartotta, hogy a biztonság kedvét írásba is foglalja, amikor már útban volt a vértanúság felé. Így azután, mikor Szmirnában volt, ahol Polikárposz élt, egy levelet írt az Efezusi Egyháznak, melynek pásztoraként Onesimoszt említi, egy másikat a Maiandrosz menti Magnésia egyházának, amelyben újból megemlíti a püspököt, Damaszt, és ismét egy másik levelet írt a Trallészi egyháznak, melynek vezetőjéről szól, aki akkor Polübiosz volt. Ezeken kívül írt még a római egyháznak is, amelynek egy kérését is előadja, nehogy közben járjanak érte, mert akkor megfosztanák őt a vértanúságtól, amit áhítva remélt. Jeromos is ír róla, főleg a Eusebiosztól átvett anyagra támaszkodva, és hát kiemeli, hogy a feltámadt Krisztus testének valódiságát nagyon hangsúlyozza Ignác. Ő is említi ezt a kérését Ignácnak a római egyházhoz írt levelében, hogy ne akadályozzák meg a vértanúságban. Azt írja Jeromos, hogy Trajánus 11. évében szenvedte el a halált, testi maradványai Antiókiában nyugosznak, a Daphnei kapun kívüli temetőben. Mivel Trajánus császár 98. januárjában kezdett uralkodni, Ignác halálának legkorábbi időpontjaként, így Jeromos nyomán már 108 is szóba jöhet, azonban inkább 110 körül időpontot szoktak emlegetni. A legtöbb modern szerző Eusebioszra és Jeromosra támaszkodik. Azonban érdemes megismernünk Glenville Downey véleményét is, aki a híres krónikásnak, Malalásnak a információját elfogadható forrásnak tartja Jeromosnál. Ő egy helyi krónika alapján 115-re teszi Ignác elfogásának dátumát. Tudjuk, hogy ebben az évben, december 13-án nagy földrengés volt Antiókiában, amely csaknem az éppen ott tartózkodó Trajanus császár halálát okozta. Későbbi adatok alapján valószínűsíthető, hogy a pogányok az isteni harag, görögül Theoménia jelének vették a földrengést, és ezért a keresztények jelenlétét tették felelőssé. A népharag első áldozataként valószínűleg a püspök jöhetett leginkább szóba, akire Malalás szerint a császár amúgy is haragudott, mégpedig állítólagos tiszteletlen kijelentései miatt. Ignác kivégzésére valószínűleg egy évvel később került sor Rómában, mivel az út eléggé hosszú volt. Közismert, hogy Ignác leveleiben találkozunk az egyházi rend hármas tagolódásával. Erről a kérdésről tekintélyes irodalom halmozódott fel, részben a reformáció által felvetett problémákkal kapcsolatban. Egy személyes vezetés, vagy kollektív vezetés legyen a helyi egyházban. Mi volt a helyzet a legkorábbi időkben? Nem célunk a problémakör részletes ismertetése. Downey megállapítása szerint a levelekből is kitűnik, de az egyszemélyes vezetés, ez egy monepiszkopátus elfogadtatásáért Ignácnak bizonyos egyházi körökkel is vitatkoznia kellett. A folyamatot elősegítő tényezők közül hagyományosan kiszokták emelni a gnoszticizmus elleni küzdelmet, valamint a világi hatóságok üldözése elleni hatékonyabb védelmet. Antiók egyháza mindkét vonatkozásban jelentős szerepet játszhatott, hiszen itt számos gnosztikus tanító jelent meg, a helyi közösség pedig könnyen veszélybe került a város érzékeny katonai és politikai helyzete miatt. Milyen gondokkal küzdhetett vajon az antiókiai egyház, amelyektől már eleve óvni akarja Ignác a kis-ázsiai egyházakat? Az egyik legfontosabb problémát nyilván a tévtanítások jelentették, hiszen ezekről csaknem az összes levélben szó esik. Vegyük sorra a leveleknek bizonyos részleteit, melyekben ezekről ír a fogságba esett püspök. Efezusiakat ezektől a veszélyektől óvja. Egyesek álnokul viselik a nevet, nem Krisztus nevét, kereszténynek mondják magukat, de olyan dolgokat művelnek, melyek nem méltók Istenhez. Kerülnötök kell őket, mint a vadállatokat. Veszett kutyák ugyanis nem nyíltan marnak. Vigyáznotok kell

nevez. Rejtve maradt e világ fejedelme előtt Mária szüzessége és szülése, hasonlóképpen az Úr halála is. Három kiáltó misztérium, mely Isten csendjében ment végbe. A magnéziaiakat is óvja ezektől a veszélyektől, most talán egy kicsit rövidítek. A trallésziakhoz itt levélben is szól az eretnekségekről. Ha valaki Jézus Krisztust kihagyva tanítani benneteket, aki Dávid nemzetségéből való, aki Máriától valóságosan született, evett és ivott, akit valóban üldöztek Poncius Pilátus alatt, valóságosan megfeszítették és meghalt, miközben látták a mennyeiek, a földiek és a föld alattiak, dugjátok be a fületeket. Jézus valóban feltámadt halottaiból, mert Atya feltámasztotta őt, és hasonlóképpen feltámaszt minket is, benne hívőket. De többszörösen hangsúlyozza, hogy Krisztus kereszt halála nem valami látszat esemény volt, nem valami színházilag megrendezett dolog, hanem valóságos emberi teste volt Krisztusnak, amelyben ő szenvedett értünk. Feltűnő, hogy a római egyházhoz írt levélben nem találunk számottevő utalást eretnekségekre. A filadelfiaiakhoz írt levélnek viszont jelentős része foglalkozik tévtanításokkal, ezt már Troászból írta, erről nem tett említést, ugye Eusebius. Igaz fény gyermekei tehát, kerüljétek a megosztást, a rossz tanokat, ahol pásztor van, oda kövessék őt a juhok is. Számos hitelt érdemlőnek látszó farkas, előkerül ez a kép, akarja ugyanis gonosz gyönyörrel fogságba ejteni azokat, akik Istenhez igyekeznek. Akkor egy másik helyen. Ha egyesek félre is akartak vezetni engem test szerint, a lelket mégsem tudják megtéveszteni, mert Istentől van. Közöttük hangos szóval Isten hangján kiáltottam, tartsátok magatokat a püspökhöz és a presbitériumhoz, valamint a diákonusokhoz. Nagyon gyakran nem a püspököt említi csak, hanem, tehát itt is láthatjuk a presbitériumot, és a diák, tehát a helyi hierarchia egységét tartja fontosnak. A szmirnaiakhoz írt levél is jelentős terjedelemben tárgyalja a tévtanításokat. Érettünk szenvedte mind ezt, hogy üdvözüljünk, mondja Krisztusról. És valóságosan szenvedett, ahogyan valóságban fel is támasztotta önmagát, nem úgy, ahogy a néhány hitetlen mondja, hogy csak látszólag szenvedett. Polikárpos itt levelében kevés szó esik a tévtanításokról, azonban az antiókiai helyi viszályokról igen, és közben hallotta hírét annak, útközben, hogy ott a helyzet javult. Amint láthatjuk, a tévtanításokkal foglalkozó szövegrészek, a levelek jelentős hányadát képezik. Terjedelmük is mutatja, hogy az eretnek eszméktől való óvás Ignác mondani valójának fontos részét alkotta. Az idézett szövegek alapján úgy tűnik, hogy a veszélyesnek ítélt tanítóknak két csoportja van. Az egyik csoport mondani valójának lényege az, hogy Jézus földi élete és szenvedése csak látszat volt. Ezeket hívjuk dokéták. Teste nem volt valódi emberi test. Tehát csak az isteni mi voltát ismerik el ennek a csoportnak a tagjai. A másik csoport viszont úgynevezett judaizáló szokások követésére próbálja rávenni a keresztényeket. Az idézetekből az is kitűnik, hogy a hamis tanítás elleni védekezésnek Ignác szerint biztos eszköz a püspök, a presbiterek és a diakonusok tekintélyének elfogadása. Számos szerző köztük Robert Grant is felfigyelt már arra, hogy Ignác soha nem tesz említést vándor profétákról, pedig a levelek keletkezés ideje arra az időszakra esik, amikor a Didaché, ismerjük talán ezt a művet, hallgatók biztosan, amikor ez a mű létrejött, amelyben pedig sok szó esik róluk. Ignác levelei alapján úgy tűnik, hogy a püspökök és a diákonusok már átvették az ő profétai szerepüket. Leveleiben az is kiderül, hogy az antiókiai egyház a közelmúltban krízist élt át, talán éppen az ő utódlása miatt. Nem tudták megfelelő vezetőt választani. Más egyházak küldtek püspököket, presbitereket és diakonusokat, hogy az ő utódját jóvá hagyják és felszenteljék. Itt még vannak egyéb részletek, de

0: erről most időhiány nem beszélek, hogy milyen elképzelések vannak a Antiochi egyház életének, történelmének a további fejleményeiről. Ignác nem említi név szerint, hogy mely eretnekektől óvja azokat az egyházakat, akikhez leveleit írta. Tehát a dokéta szót, ahogy a modern szóval említjük, nem ismert, nem mondja, nem használja. Meg kell kísérenünk rekonstruálni, hogy milyen irányzatokról lehet szó. Na most, itt megint nem akarok belemenni a részletekbe, de az első és második században nagyon sok olyan gnosztikus szerző tűnik fel, akik vagy átutaztak Antiochián, vagy eleve odavalósiak voltak, vagy esetleg később ott tevékenykedtek. Például Menandrosz, Szaturninosz, Kerdón, később Tatianosz és Axionikosz. Kronológiai okok miatt legvalószínűbb Szaturninosz hatása ezekre a csoportokra, akiktől Ignác óvja a kis-ázsiai egyházakat. Szerinte a megváltó nemzetlen volt, test nélküli, alaktalan, és csak látszatra tűnt emberi lénynek. Véleménye szerint, Szaturninus szerint, tehát a zsidók istene csak egyike az angyaloknak. Mivel pedig a szülő, nagybetűvel így nevezi, minden hatalmasságot el akar pusztítani, a felkent, Krisztus azért jött, hogy üdvözítse azokat, akik hisznek benne. Ők azok, mondja Szaturninus, akikben megvan az élet szikrája. Az ignáci levelekre visszatérve William Schroeder nevét kell megemlítenünk, aki hát egy műben összegzi, hogy hogyan áll az Ignác leveleiről folytatott kutatás. Ez egy hosszabb tanulmány, itt a vallástörténeti részére térnék át egy rövid ideig. Két alfejezetben foglalja össze ez a szerző a kutatás állását. Az elsőben a misztérium vallásokról és a gnoszticizmusról szól. 1920-ban megjelent tanulmányában Walter Bauer úgy vélekedett, hogy Ignác bizonyos kijelentései, mint például a Magnésziakhoz írt levélben, Isten mint csönd, kifejezetten a gnosztikus szóhasználat terminusai, mások szerint pedig például az Efezusiakhoz írt levél 20. fejezetben a halhatatlanság gyógyszere, kifejezés, a korabeli misztérium vallások világából való. Tehát Bauer 20-as években azzal vádolja Ignácot, hogy túlzottan kötődik misztérium vallásokhoz, vagy a gnoszticizmushoz. Schroeder még taglalja a számos kutató nézeteit, ezeket nem sorolom fel. Úgy látja, hogy az az igyekezet, amelyel gnosztikus hatást törekedte kimutatni Ignác leveleiben, időnként túlzásokba vitte a kutatókat, mivel olyan kifejezések jelentőségét is túlértékelték, amelyek nem specifikusan gnosztikus fogalmakat jeleznek, illetve nem csak a misztérium vallások terminológiában találhatók meg. A második vallástörténeti alfejezetben Schroeder azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy kik lehettek Ignác ellenfelei. Hát, ha szabad javallani, de a teológiának egyik számában 2010-ben én írtam egy hosszabb cikket, aki részletesen akar foglalkozni ezekkel a dolgokkal, ebben megtalálja. Ugye Schroeder ismerteti Walter Bauernak azt az állítását, hogy Ignác levelei egy olyan állapotot tükröznek, amelyben a kereszténység gnoszticizáló formája az evangélium értelmezésében központi szerepet játszott, amely sok helyen a többség véleménye volt, mondja Bauer. Későbbi kutatás egyik központi kérdésévé pedig az vált, hogy Ignác egy csoport vagy két külön csoport nézeteivel harcol. A dokéta tendenciák elleni küzdelem elsősorban a trallésziekhez és a szmirnaiakhoz itt levélből tűnik ki, de főleg a magnésziaiakhoz és a filadelfiakhoz itt levélben szó esik az imént már említett úgynevezett judaizálókról is. Egy másik neves szerzőt szeretnék megemlíteni, Virginia Corvint, aki azt a nézetet képviseli, hogy itt szervezettség szempontjából két külön csoportról van szó, de egy tekintetben azonos a véleményük, mármint Krisztus testének valódiságát tagadják. Kiemeli az a szerző, hogy az úgynevezett judaizálók hangsúlyozzák a törvény és a proféták fontosságát, és a jelek szerint Krisztust elsősorban tanítónak tartják. Velük szemben a dokéták tagadják a zsidó iratok tekintélyét, és főleg a kegyelemhozó örök Krisztust helyezik központba. Ugyanakkor mindkét csoportnak a tagjai Krisztus szenvedésével és feltámadásával kapcsolatban fogalmaztak meg fenntartásokat, de tulajdonképpen ellentétes okból. Corvin úgy vélekedik, hogy miután Krisztus után 68-ban az Esszénusok központját lerombolták a rómaiak, sokan menekültek észak felé egészen Kis-Ázsiáig. Antiókiában ők nem tudták elfogadni a farizeusok tanítását, sem pedig a hellenizált zsidó tanítás számos egyéb formáját, és bizonyára sokkal lettek keresztényi. A szombat megtartásához azonban ragaszkodtak, akár csak a 20. század második felében ismerté vált esszénus iratok, az úgynevezett damaszkuszi irat és a jubileumok könyvének szerzői. Corvin részletesen összehasonlítja az ignáci levelek által támadott nézeteket más kumráni iratokból kibontakozó utasításokkal, és sok hasonlóságot mutat ki, például az úgynevezett fegyelmi szabályokban említett étkezési előírásokkal kapcsolatban. A leveleknek a szövegén szinte átsugárzik a mártírhalál tudatosan vállaló püspök féltő aggodalma és a tévtanításokat elutasító, meg nem alkúvó határozottsága. Végső célját, vagyis a római és a kis-ázsiai egyházak megerősítését a saját példájának a felmutatásával bizonyára elérte. A korabeli pogány szerzők, például Tacitus vagy Ifia Plinius művei egyértelműen arról tanúskodnak, hogy ezek a keresztény közösségek jelentős erőt képviseltek Ignác életének utolsó éveiben és azután is. További fejlődésüket pedig az a tény is mutatja, hogy a második század gazdagon kibontakozó keresztény irodalma jelentős mértékben ezekből az egyházakból származik, amelyek eredményesen harcoltak a Krisztus emberségét tagadó tévtanításokkal szemben. Az Ignác leveleiben eretnekként feltűnő csoportok Krisztusról való nézeteinek ismeretében jobban megértjük, hogy miért hangsúlyozza az antiókiai püspök a liturgikus összevetelek fontosságát a helyi közösség egysége szempontjából. Az eukarisztia megünneplése mindenképpen a püspök elnökletével kell, hogy történjék, különben nem az egységet, hanem a megosztottságot szolgálja. Érdekes megint, hogy a rómaiakhoz itt levél kivételével minden levélben történik két-három utalás, mint a rómaiakat nem fenyegetné ez a veszély az ő tudomása szerint. Itt megint elég sok idézetet olvashatnék fel. Tulajdonképpen minden levélben kettőt-hármat találunk, egyet-egyet említenék talán mindegyikből. Senki ne legyen tévedésben. Aki nincs az oltár kerületén belül, az megfosztja magát Isten kenyerétől. Ha egyik vagy másik imádságának akkora ereje van, mennyivel több a püspök és az egész egyház imájának. Aki ugyanis nem ugyanoda jár, azt már elfogta a fennhíjázás, és megítélte önmagát. Efezusiakhoz itt levél. Törekedjetek arra, hogy gyakrabban egybegyűjjetek Isten dicsőségére és eukarisztiájára. Hogy a Didaké is sürgeti, hogy a keresztények gyakran gyűjjenek össze. Aztán hát itt Efezusi levélben még hangsúlyozzam, hogy osztatlan lélekkel a püspök és a presbitérium iránti engedelmességben egy kenyeret törve, mely a halhatatlanság orvossága, ellenszer a halál ellen, jöjjetek össze, hogy ne halljunk meg, hanem mindörökké éljünk Jézus Krisztusban. A magnésziaiakhoz írt levélben azt mondja, hogy rossz azoknak a lelkiismerete, akik hát a püspök nélkül igyekeznek tartani eukarisztikus összevetet. Úgy tűnik nekem, hogy rossz a lelkiismeretük, mert nem a szigorú értelemben vett parancsnak megfelelően gyülekeznek össze. Akkor szintén Magnésziaknak ír egy hosszadalmasabb részben erről, ahogyan az Úr sem tett az Atya nélkül, egy volt vele, sem egy magában, sem apostolai által, úgy ne tegyetek ti se semmit a püspök és a presbiterek nélkül. Mindnyájan Isten egy templomává tömörüljetek, mint egy áldozati oltárra. Tulajdonképpen helyi közösség, mint élő kövek épít ki egy templomot. Az egy Jézus Krisztusban, aki az egy atyától jött, és az egy atyánál van, és ő hozzá tér vissza. Alésziekhez is két részben, a levélben két részben találkozunk utalással arra, hogy az eukarisztiát milyen körülmények között szabad végezni. Szükséges tehát, hogy a püspök nélkül ne tegyetek semmit, de a presbitériumnak is engedelmeskedjetek. Aztán megint előkerül az áldozati oltár, aki annak a kerületén belül van, az tiszta. Ugye a gnosztikusok önmagukra állították gyakran, hogy ők ilyen lelki, ilyen tiszta, ilyen letisztult, tökéletes kereszténységet képviselnek. Itt Ignác azt hangsúlyozza, hogy a valódi tisztaság az a közösségen belül részesedés az eukarisztiában. Hát itt azt írja a Trallésznek, nem mint a valami efféléről tudnék köztetek, csak óvlak benneteket szeretteim, előre látva a sátán ármánykodását. A Philadelphiaknak írt levében háromszor is óvja a megosztottságtól ezt a közösséget. Arra törekedjetek, hogy eukarisztiátok egy legyen. Egy ugyanis a mi Úrunk Jézus Krisztus teste, egy a kehely az ő vérének egységére. Egy az áldozati oltár, ahogyan egy a püspök, a presbitérium és a diákonusokkal. Tehát a különböző levelekben, hát másképp fogalmazva, de gyakorlatilag ugyanaz a gondolat tűnik fel. Vagy például óvakodjatok e világ fejedelmének fondorlatosságaitól. Tehát ezt a megosztottságot visszavezeti a sátán ármánykodására. A Szmirnaiakhoz írt levélben két helyen hangsúlyozza az egységet, az eukarisztia egységét is, és hát azokat támadja, akik távol tartják magukat az imádságtól és eukarisztiától, mert nem vallják, hogy az eukarisztia megváltónk Jézus Krisztus bűneinkért szenvedett teste, melyet az Atya jóságában feltámasztott. Ugyanebben a levélben, a püspök nélkül semmi olyat ne tegyetek, ami az egyházzal kapcsolatos. Azt tartsátok érvényes eukarisztiának, melyet a püspök vagy megbízottja végez. Ahol a püspök megjelenik, ott legyen a sokasság. Ahol Jézus Krisztus van, ott van a katolikus egyház. A püspök nélkül nem lehet sem keresztelni, sem szeretett lakomát tartani. Amit azonban jóvá hagy, az Istennek is tetsző, hogy biztos és szilárd legyen mindaz, amit tesztek. Hát a Polikárp az itt levében kevesebb utalás történik természetszerűleg erre. Róma egyházának itt levelében, ahogyan említettem, nem tartja szükségesnek, hogy azoktól a veszélyektől óvja az ottani keresztényeket, mint a többi egyház esetében. Ebben a levében azonban a saját nagyon remélt mártír halálát, az eukarisztia előkészítésének és ünneplésének egyes elemeit felidéző képeket alkalmazva jeleníti meg. Számomra többről nem is gondoskodhattok. Tehát ugye említettem, hogy attól tart, hogy valamilyen befolyásos római keresztény megmenti őt. Ne ezzel törődjetek, ne erre gondoljatok, vagy ne erről igyekezzetek gondoskodni. Tehát többről nem is gondoskodhattok, mint hogy feláldoztasson Istennek. Mert az áldozati oltár már készen van, hogy ti a szeretetben kórust alkotva éneket zengjetek az Atyának, Jézus Krisztusban, mert Szíria püspökét Isten arra méltatta, hogy keletről nyugatra küldje. A saját leendő mártír halálát egy liturgikus cselekményként mutatja be, amelyben Krisztus kereszthalálához még szorosabban tud kapcsolódni. A leveleiben több helyen feltűnik, ugye ez a fajta misztika Krisztus követésének hangsúlyozása, amely hát igazából ugye a kereszthalálhoz való csatlakozás révén vár a teljesség. Ismét a Rómaiakhoz írt egyház, tehát római levében van ugye ez a rész, amit amire már utaltam. Minden egyháznak megírom és mindenkinek meghagyom, hogy önként halok meg Istenért, ugye az önkéntesség megint csak Krisztusi vonása a szenvedés vállalásának. az Atya akaratának való engedelmesség. Ha meg nem akadályozátok, kérlelek titeket, jó szándékotokkal ne legyetek alkalmatlanok nekem. Adjátok, hogy a vadállatok eledele legyek, melyek által lehetséges számomra Isten elérése. Isten gabonája vagyok, akit a vadállatok fogai őrölnek meg, hogy Krisztus tiszta kenyerének bizonyuljak. Gyakran hangsúlyozza Ignác a leveleiben másutt is, hogy az eukarisztia, akárcsak a keresség, különleges ajándéka Istennek. És itt megint előkerülnek ezek a dokéták, akikről azt állítja, hogy távol tartják magukat az imádságtól és eukarisztiáról, mert nem vallják, ugyan imént már említettem, hogy az eukarisztia megváltónk Jézus Krisztus bűneinkért szenvedett teste. A Filadelfiakhoz itt levében pedig kifejezetten Jézus testét az evangéliummal azonosítja. Ugye a dokéták nem tudták elfogadni a szentségi jelenlét semmilyen formáját sem, az anyagi létezőkben, tehát a kenyérben és a borban sem. Ezért nem voltak hajlandók részt venni az eukarisztikus összejöveteleken. Kerülték ezeket. Hangsúlyozza a reális jelenlétét Krisztusnak a rómaiakhoz írt levében. Nem lelem örömömet a romlandó táplálékban, sem ezen élet gyönyörűségeiben. Isten kenyerét akarom, mely Jézus Krisztus teste, ugye görögbe, ho estim sarx Jézus Krisztus, aki Dávid magjából való, azt az italt kívánom, amely az ő vére, ami a romolhatatlan szeretet. Most ezek a helyek, hogyha megvizsgáljuk, utalnak új szövetségi helyekre, például a János evangélium 7.41-re, vagy a Rómaiakhoz írt levél 1.3-ra, vagy a második Timóteus levél 2.8-ra. Számos kutató vitázott azon, hogy Ignác Jézus testének és vérének reális jelenlétéről beszél, vagy pedig csak szimbolikus nyelvezetet használ. Virginia Corvin szerint időnként mind a kettőt, a reális jelenlét hangsúlyozása távol tartja a dokétákat, tehát egyértelművé teszi a tévedésüket. A romolhatatlan szeretet kifejezés például egyszer utalhat Krisztus irántunk tanúsított végsőkig elmenő szeretetére, de a szeretet szó ebben az esetben utalhat a szeretet közösség által ünnepet agapéra, a szeretet lakomára is. Hasonlóságot figyelhetünk meg János evangéliumában is. A 6. fejezetben szintén összefonódik a realista, ugye ez a nevezetes ismerők többen nyilván a mannáról szóló eukarisztikus beszédnek szoktuk említeni, hogy ugye atyáitok mannát kaptak a pusztában, most pedig hát én foglak táplálni benneteket. Tehát itt a 6. fejezetben is Jánosnál is a realista és a szimbolikus nyelvezet gyakran összefonódik. Hol a szentségben jelenlévő elemekre, hol pedig saját testi jelenlétére utal ott is Jézus. Corvin szerint azonban mind a 4. evangéliumban, mind pedig Ignác leveléből kitűnik, hogy végső célként nem a szentségi reális jelenlét fontos számukra, hanem az, hogy a szentségek Istennel való egységére arra vezessenek bennünket. A Krisztus vére kifejezés is kettős értelemben szerepel, a Szmirnaiakhoz írt levélben Krisztus halálára utal, a Rómaiakhoz írt levélben viszont az eukarisztikus jelenlétre, amely Krisztus szeretetének jele az emberek iránt. Az eukarisztia életadó erejének hatékonyságát szemlélteti Ignác a következő már korábban idézett kijelentése az eukarisztiáról. Az Efezusiakhoz írt levélről van szó, nem olvasom fel az egészet, tehát engedelmességben jöjjetek össze egy kenyeret törve, mely a halhatatlanság orvossága ellenszer a halál ellen. Ugye a görögben hena arton klontes hos estin pharmakon athanasias, ez egy nevezetes kifejezése Ignácnak, antidotos tu me apotenei, tehát ellenszer a meghalás ellen. Némelyik kutató kifogásolta, hogy ezek a szavak szinte mágikus hatást tulajdonítanak az eukarisztiának, mint a pusztán az elemeivel való érintkezés már önmagában biztosítana a halhatatlanságot. Ha az összefüggésből kiemelve szemléljük, valóban lehet így interpretálni, de összevetjük azzal, amit Ignác másut mond a Krisztussal való egység létrejöttéről, nyilvánvaló, hogy ez a megközelítés tarthatatlan. Azt azonban jelzi, hogy milyen szoros egységben van Ignác felfogásában az eukarisztia és az emberi élet végső célja, az örök élet, a feltámadás. Azok számára, akik földi életünkben nem találkozhattak Krisztussal, az eukarisztia teszi lehetővé a vele való személyes, legszorosabb találkozást, illetve közvetíti számunkra szenvedésének és feltámadásának hatásait. Egyébként ugye arra is érdemes felfigyelnünk, hogy a János Evangélium is a szárx szó szerepel akár csak itt, ami de nem a szóma, nem csak általában a test, hanem kifejezetten az áldozatra szánt húst jelenti ebben az esetben, tehát nagyon konkrét kifejezés. A Szmirnaiakhoz írt levélben ezt olvassuk, tüstén meg is tapintották és hittek, mármint a feltámadott Krisztusban, miután áthatotta őket teste és lelke. Ezért is vetették meg a halált, és a halálnál erősebbnek bizonyultak. A feltámadás után testi lényként velük együtt étkezett és ivott, noha a lélekben már az atyával egyesült. Tehát a dokéták nézeteinek fontos cáfolata, ugye, amikor Krisztus például a genezáreti tónál vagy Jeruzsálemben együtt étkezik a tanítványival. Hát itt időhiány nem is mennék bele még egyéb fölvetésekbe, tehát például, hogy nagyon sokat utal, vagy ugye Ignác állítólag a misztérium vallásokra, hogy némely kutató úgy vallotta, hogy Szent Pálhoz képest a misztérium vallásokban megnevő kifejezések használata, ez egyfajta visszahanyatlást mutatna, vagyis, hogy a szava kultikus használatát tartja fontosnak, mondták némelyek, amelyeknek gyakorlatilag mágikus erőt tulajdonított volna. És hát itt még néhány helyt említhetnénk, amelyeknek az egybevetéséből világos, hogy egyáltalán nem valamiféle mágikus rítusnak tekintette az eukarisztiát Ignác, viszont egy olyan közösség számára, amelynek módja volt bizonyos misztérium vallásokkal közelebbről megismerkedni, hát olyan kifejezéseket használ, amelyek szemléltetik az eukarisztia hatékonyságát. Tehát nem valamiféle hát visszafejlődést figyelhetünk meg Pálhoz képest, hanem igenis szabadon tudja használni, és nagyon találékonyan ezeket a kifejezéseket. Tulajdonképpen itt be is fejezném azt a részt, amely Ignácról szól, és áttérek a másik Mártír halálhalt püspökre, Polikárpra.
1: Dr. Perendi László előadását hallották Eukarisztia és vértanúság az Egyház atyák írásaiban címmel, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2018. márciusában.
2: Az Eukarisztia teológiája című műsorunkat hallották.

Kedves hallgatói család! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Felvidéki Mária Rádió Mériam idén májusban ünnepli megalakulásának 14. évfordulóját. Szeretettel hívjuk hallgatói családunk tagjait és minden érdeklődőt május 9-én, szombaton, születésnapi ünnepségünkre. A hálaadó szentmisére 18 órakor kerül sor a komáromi Szent András Bazilikában, melyet rádiónk élő adásban is közvetít. A legszentebb áldozat bemutatása és megünneplése után szeretettel várjuk Önöket a plébánia nagytermébe, ahol lehetőség nyílik a személyes találkozásra, kötetlen beszélgetésre, egymás jobb megismerésére. Tartsanak velünk május 9-én 18 órakor, személyesen vagy épp lélekben rádió készülékeik előtt minél többen. Adjunk hálát együtt az elmúlt 14 évért, s ajánljuk a gondviselő Isten kezébe a Felvidéki Mária Rádió Mériam köré gyűlt közösségünket.

0: Miriam Rádió. Léva, FM 100,6. Középkori gondolkodók című műsorunk következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Aquinói Tamásnak az arisztotelészi bölcselet és a keresztény hit és teológiai hagyomány egyeztetésére irányuló gondolatkísérletével nem csak a radikális averroistának és arisztoteliánusnak nevezett párizsi magiszterek, hanem a Bonaventura tekintélyét követő augusztiniánusok, ferences és világi tanárok is szembe kerültek. Számukra különösen Tamásnak a teológia tudományos természetéről vallott nézetei tűntek problematikusnak, hiszen az aquinói a kinyilatkoztatás mellett metafizikai axiómákra alapozó, lényegében a racionális értelmi megismerés és a szigorú logikai elemzés felé nyitott disziplínának tekintette a szent tudományt, amelynek így támaszkodnia kell az alárendelt tudományok, a filozófia és a tapasztalati megismerés formáira. Tamás tekintélye megakadályozta, hogy életében ellenfelei nyílt támadásba induljanak ellene. Egyedül Bonaventura legkedvesebb tanítványa, John Peckham, a Tamás írásainak olvasását Oxfordban, később egyszerűen betiltó Canterbury érsek bírálta őt az egyetemi fórumokon, ám ezt az ellenvéleményt az aquinói nyilvános vitákon elegánsan cáfolta. Ám Tamás mester halála, mintha jeladás lett volna arra, hogy a ferencesek hadba szálljanak szellemi hagyatéka ellen. A jelet erre 1279-ben Guillermus de la Mare, Tamás mester kiigazítása című nagy visszhangot kiváltó írása adta meg. A szerző Guillermus vagy Guillaume de la Mare angol skolasztikus teológus és filozófus, valamikor 1230 táján született Közép-Angliában. Csak feltételezzük, hogy fiatalon lett ferences szerzetes, és kezdetben Oxford Egyetemén tanult. Személyére vonatkozó első megbízható adatunk szerint 1260 körül Lincoln konventjében volt a fiatal rendi növendékek elöljárója. Innen került további tanulmányok végzésére Párizsba, ahol Bonaventura környezetében forgolódott, és a még kezdő professzor John Peckham növendéke volt. Ekkor lett a teológia magisztere, és első munkái is ebből az 1270 körüli időből valók. Korai műve Petrus Lombardus szentenciás könyvéhez írott kommentárja erős szellemi függést mutat Peckham hasonló munkájától, és a hagyományos augusztiniánus elköteleződés mellett tesz bizonyságot, miközben kritikusan viszonyul a tomista és averroista arisztotelizmus nézeteihez. Tamás halálának évétől 1274-től volt magister actu regens, a teológiai kar egyik, előtte Peckham által betöltött ferences katedrájának birtokosa, és ebben a minőségében egyike lehetett azoknak a teológiai szakértőknek, akik Etienne Tampénak az averroisták és tomisták tételeit elmarasztaló tilalmi jegyzékét sugalták. Hamarosan, talán még 1277-ben visszatért szülőföldjére, ahol az Oxfordi Egyetemen folytatta tanári munkáját, és ekkor állt az élére a Tamás elleni irodalmi támadásoknak, amelyekre a szellemi, tudományos ellentét mellett hatással volt a ferencesek és domonkosok rivalizálása, a párizsi és oxfordi egyetem közötti vetélkedés is. Ekkor készült a Tamás mester kijavítása, valójában egy sajátos hibajegyzék és kommentár Tamás főművéhez, a Summa Teológiéhez, és ennek köszönhető, hogy az utókor a helyreigazító doktor melléknévvel tisztelte meg. Írásaiban Guillaume de la Mare sorra veszi az aquinói veszélyesnek tűnő tételeit, és azokat elmarasztaló döntéseket, majd pedig 118 tamási állítást vizsgálva előadja a szerzőt bíráló és helyesbítő észrevételeket. Támadásának fő célpontja Tamásnak a teológia és a filozófia viszonyát, a teológiai megismerés természetét a szent tudomány tudományos jellegét érintő álláspontja. A nézetkülönbség alapja az, hogy a felek közös megegyezése szerint egy tudomány igazi, igazolt vagy axiómaként igaznak elfogadott kijelentések gyűjteménye. Ám a ferences véleménye szerint a teológia nem tudomány ebben az értelemben, hanem törvény, amely nem ismereteket, hanem az életünkre vonatkozó előírásokat fogalmaz meg. Valamilyen értelemben ebből is tudás fakad, csak nem elméleti, hanem gyakorlati természetű. Nézete szerint Tamás hibája éppen az, hogy elméletet csinál a gyakorlatból, tudományt abból, ami maga az élet. A teológia tehát nem elmélet, hanem gyakorlat, amelynek tárgya nem amit tudni lehet, hanem amit követni kell, ami nem más, mint az emberi cselekvés vezérelve. Másképpen fogalmazva, a teológiai tudás általában nem ismeret, hanem életforma, az isteni útmutatás követése. A ferences közösség kezdettől nagybecsben tartotta Guillaume de la Mare megközelítését, amit az mutat, hogy a rendi káptalan már 1284-ben előírta, Tamás műveit a legképzettebb rendtagok is csak a kijavítások észrevételeivel együtt olvashatják. A dominikánus ellenfelek, Tamás hívei és követői pedig erre a műre, amelyet gúnyosan csak meghamisításnak tituláltak, cáfoló írások egész sorában válaszoltak. Guillaume de la Mare Tamás kritikája lényegében nem metafizikai természetű volt, bíráló érveit zömében bibliai exegézésből és morális eszmefuttatásokból merítette. Mindent egybevetve a teológiát a ferences lelkiségnek megfelelően nem szigorú tudománynak, hanem a megszentelődés eszközének tekintette, a filozófiáról és az empirikus tudományokról vallott felfogása pedig az ugyancsak angol ferences, az empirikus természettudományok iránt vonzódó Roger Bacon nézeteivel mutatott hasonlóságot. Jelentős volt Guillaume de la Mare biblikus munkássága is. Alapos revíziót végzett a latin nyelvű bibliai szövegeken, ezt a munkát pedig görög és héber szószedettel is kiegészítette. Guillaume de la Mare feltehetően 1285-90 körül halt meg Oxfordban, vagy legalábbis ettől kezdve már nem hallunk róla. Irodalmi hagyatékában a főműveken kívül számos rövid, részben még kiadatlan vitairatot és homíliát találunk. Tamás másik jelentős szellemi ellenfele a párizsi vitákban nem egy szerzetes, hanem egy világi magiszter, Genti Henrik, Henricus de Gandavo vagy Henricus Gandavensis volt. Henrik 1240 körül született a nevét is adó németalföldi Gent városában, vagy annak környékén. Fiatalon lett klerikus, 1267-től Tournai káptalanjában egy kanonoki javadalom birtokosa. Feltehetően ezt tette lehetővé számára, hogy a Tournai káptalani iskolájában megkezdett stúdiumok után Párizs Egyetemén bölcseleti, teológiai tanulmányokat folytasson, és magiszteri címet szerezzen. A kor gyakorlatához képest világi papként igen hosszú ideig, 1276 és 92 között volt magiszter actu regens, a Párizsi Egyetem teológiai karán az egyik katedra birtokosa. Etienne Tempié, párizsi püspök teológiai tanácsadója. A fakultás egyik legnépszerűbb és legtekintélyesebb professzora volt, közben pedig 1277-től Brügge főesperesi címét, javadalmát is birtokolta. Hosszú egyetemi pályafutását követően 1292-ben tért vissza Tournaiba, ahol a következő esztendőben meghalt. Tekintélyét jól mutatja, hogy kortársai és az utókor a megtisztelő Dr. Solemnis, ünnepelt doktor néven emlegették. Henrik 1277-ben tagja volt annak a teológusi gyűlésnek, amely Etienne Tempié püspök irányításával elítélte azt a 219 heterodoxnak ítélt arisztoteliánus tételt, amelyek között zömében a latinameroisták nézetei szerepeltek, de néhány aquinói Szent Tamásról való gondolat is. Henrik a világi papság érdekeinek szószólójaként részt vállalt a kolduló rendek egyetemi térfoglalása miatt kibontakozó párizsi vita harmadik, 1282-től tartó szakaszában. Szakmai, tudományos kérdésekben azonban a Bonaventura és növendékei által képviselt augusztiniánus nézeteket osztotta, és a ferences tanártársakat szövetségesének tekintette. Fennmaradt disputáinak és értekezéseinek tanúbizonsága szerint Genti Henrik Szent Ágostonhoz és a platonikus keresztény hagyományhoz közeli álláspontot képviselt, és bár kiváló ismerője volt az arisztotelészi filozófiának, fő szellemi ellenfelének, az arisztoteliánus szellemű, racionális rendszerben gondolkodó tomizmust és az Iger de Brabant féle averroista nézeteket tekintette. Filozófiai felfogása leginkább platonizálónak nevezhető, Ágoston szellemét idéző keresztény avicennizmus volt. Ám metafizikájában Avicenna determinációs enanciáció elméletét, azt a gondolatát, hogy maga a teremtés nem más, mint a lét, a létezők Istenből való szükségszerű és szakadatlan kiáradása, a keresztény hagyomány az isteni akaratra és szeretetre épülő szabad teremtés koncepciójával helyettesítette. Metafizikai alapvetésében Henrik Szent Tamás ellenében tagadta, hogy a lét fogalma az érzéki módon megismerhető létezőkből kiindulva volna megérthető, hiszen a fogalom előzetes ismerete nélkül maguk az egyedi létezők sem volnának létezőkként megismerhetők. Kell tehát rendelkeznünk egy olyan előzetes létismerettel, amelyben a létről, arról a létről van tudásunk, amelyben lét és lényeg egybeesnek, és azt megelőzően, hogy annak megmutatkozását az egyes létezőkben láthatnánk viszont. Genti Henrik legnagyobb vitája Tamással a teológia tudomány mi voltának, a teológiai megismerés természetének kérdésében volt. Nézete szerint minden megismerő aktus alapja és lényege a már Ágoston által feltételezett illumináció a megvilágosodás aktusa. Ebből következik, hogy a megismerésben az ember nem a racionálisan működő értelemre hagyatkozik, hanem annak az Istennek a szabad közreműködésére, aki egyedül teszi lehetővé, hogy igaz ismeretre jussunk. Maga a teológia nem más, mint olyan tudomány, amelyben a kinyilatkoztató Isten közli velünk a róla és világunkról való tudásunk alapjait, amelyeket nem igazolunk, hanem igazként eleve elfogadunk. Majd e biztos tudás segítségével teszünk kísérletet arra, hogy gondolkodó és tapasztaló lényekként ezeket a feltétlen igazságokat birtokba vegyük, és igyekezzünk tájékozódni a filozófia és a többi tudomány módszere szerint a minket körülvévő valóság rendjében. Ebből az is következik, hogy Genti Henrik szerint racionálisan megalapozott természetes teológia, amelyről Szent Tamás beszélt, nem lehetséges. A hit tudománya a természet feletti tudománya. Ebből deduktív úton vezethetjük le a természetes, racionális megismerés, a racionális tudományok valamennyi formáját. A teológia egyszerre nem tudomány, de a legbiztosabb tudomány is, hiszen igazságát, tévedhetetlenségét nem az emberi elme, hanem maga az isteni akarat és bölcsesség szavatolja. Kedves hallgatóim, mai műsor időnk lejárt, és ezzel Szent Tamás augusztiniánus ellenfeleinek számbavételét mára befejeztük. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Középkori gondolkodók című műsorunkat hallották.

0: Felvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió.
1: 11 óra.
2: Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Radnics Zoltán, piarista szerzetessel, dr. Kovács Katalin beszélget.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a budapesti stúdióban kedves vendégünket, Radnics Zoltán, piarista szerzetest. Szervusz Zoltán atya! Arra kérlek, hogy a beszélgetésünk elején oszd meg velünk a választott bibliai idézetet.
4: Felejtem, ami mögöttem van, és az előttem lévő után rugaszkodom. Futok a kitűző cél felé. Ez az idézet Szent Pál apostol Filippiekhez írt leveléből származik, ez az öröm levele, és ez az idézetek nagyon fontos az életemben. Miért is választottam ezt az idézetet? Rátekintek a világra, vagy az emberek életére, lehet valaki keresztény, nem keresztény, rohanásban élünk, rohanás az egész világ, de a rohanásban, a futásban azért figyelnünk kell önmagunkra. És ezt fontosnak tartom, hogy ez sokszor elfelejtődik. Nem ismerjük a csendet, az elvonulást, komoly beszélgetéseket, inkább kicsit engedjük magunkat sodortatni a világgal. Igazából is honnan is származik ez az idézet, miért fontos nekem? Ha belegondolok az életemben, honnan indultam, Tökörről származom, Csepel-sziget közepéről, ez egy horvát nemzetiségű falu volt. Fontosak volt a gyerekkoromban a hagyományok, a délszáv táncos mulatságok, a horvát szentmiség, tényleg az a közeg, ami a falu adott számomra. Amit a családomból megtanultam, édesapám és édesanyám példáján, az fontos volt, hogy egyszer emberek voltak, édesapám asztalos, édesanyám munkahogyi előadó volt, és hogy az emberekkel bántak, empatikusak voltak velük szembe, ez maradt meg bennem igazából, mindenkivel szemben segítőkésznek mutatkoztak. Ami fontos volt még utána a családon való kiluccanásomban, az a Kecskeméti Piarista Gimnázium, ahol 4 évet töltöttem el, és ez a 4 év, ez tényleg fontos 4 év volt az életemben, és hogy visszaemlékezem így a első tanórára, amikor a piarista atya megnézte a névsort, és azt mondta nekem, hogy mit keresett ebbe az iskolába, te szerb nacionalista? Erre nem hagytam magam, falusi módján visszaválaszoltam. Kikérem magamnak, én horvát katolikus vagyok. Az atya ezzel látta, hogy azért nem akárkivel áll szemben, és ettől kezdve a hangulat jóvá vált mind az iskolában, és mind a kollégiumban. Kollégium volt a legfontosabb nevelő az életemben, mert havonta egyszer engedtek haza Kecskeméti iskolából, és mi kollégisták ott 50-60-an nagyon összefoltunk, és ma is egy jó barátságban vagyunk. Ezután, ami fontos mozdanat volt az életemben, katonai szolgálat letöltése után választottam a papi hivatást. Sokan megkérdezik, hogy miért. Azt szoktam mondani erre, nincs válasz. Fontos volt a hitlenevelés a családomban, amit kaptam, Kecskeméti Piarista Gimnázium, és tényleg a piarista atyák példaképei számomra fontosak voltak, akik tényleg arra motiváltak, hogy válasszam így a papi hivatást. És utána ez a 6 év, a teológián eltöltött 6 év, ennek gyümölcse ma is él, mert akivel 2000-ben szentelődtünk, minden hónap szerdán ma is találkozunk, és mindig megosztjuk egymás örömét és élményét. És ami fontos, hogy a egyházmegye és lelkipásztor életemben, hogy az első állomásom Dunajaváros volt, ez egy missziós város, tudjuk, nem könnyű telep, de sosa bántam meg, hogy oda helyezett a püspök atya, nagy kihívás volt a számomra, és 2 év után elég hamar akkor még lejjebb tettek a megye déli részére, Sár környékére, ahol a teljes szegénység, munkanélküliség, kilátástalanság volt tapasztalható. A hívek is nagy kritikával vártak és fogadtak engem, de fél év elmúltával összebarátkoztunk, és nagyon jó kapcsolatot és közösséget sikerült kialakítanunk. És igazán sorsforduló volt az, 2007-ben döntöttem úgy, hogy inkább a réteg pasztorációba ástam bele magam, és ez pedig az ifjúság. És így döntöttem, hogy jelentkezem a piarista rendbe. Akkor Urbán József tartományfőnök atya befogadott a rendbe, és 1 év után eldöntöttem, hogy akkor nem távozom vissza az egyházmegyébe, hanem maradok a piarista szerzetes rendbe, ahol 2013. szeptember 14-én tettem örök fogadalmat. Ami érdekes volt és meghatározza így a renden belül, az első állomáshelyem az a Gödi piarista szakiskola volt, és megint a szegénységgel szembesültem, ezt tudjuk, csak fiúiskola, és tényleg ott a srácok, ahogy megmutatkoztak számomra. Az őszinteség, a nyíltság nagyon fontos volt. Ez is tapasztalat számomra, hogy minél egyszerűbb valaki, annál nyíltabb és őszintébb. És mindig nyitottabb is az Istenre. Az élmény volt számomra az első hónapban, hogy sírva jöttem ki a hittanórákról. Aki hitoktatott, tudja, hogy ma nehéz kihívás hittan tanítani bármilyen korosztálynak. De egy-két hónap után úgy belerázottam a rendszerbe, és tényleg úgy megszerettek egymást a diákokkal. Ami élmény volt számomra, egy év után egy diák a hittanórán megkérdezte, hogy adtak nekem egy becenevet, és mit szólnék, ha ezt ugye az iskolába elterjesztenének. Mivel szakmunkás réteg, azt felem mondani, egy osztályból egy diák volt vallásos, a többi nem. Volt, aki sátánistának tekintette magát, valaki istentagadónak, megosztottak így a sláncok, és akkor nagyon figyeltem, hogy milyen becenevet találtak ki, féltem tőle, nagy valami csúnya legyen, valami istenellenes káromkodás, más csúnya beszéd, de végül is, amikor azt mondta ez a fiú, hogy azt a nevet találták, hogy atyabá, ez nagyon megérintett, mert benne van a tisztelet a szerzetes iránt is, meg azt, hogy igen, pót apának tekintettek a srácok, mert azt tudjuk azért, hogy a magyar társadalomban sokan tényleg így apák nélkül nőnek fel csonk a családokban. Ebben a szakiskolában tényleg beleláttam a magyar társadalom életébe, és ha most is bárhol megfordulok az országban, és látom ezeket a srácokat, ezt a korosztályt, azt mondom, hogy megértem őket. Voltak azért pozitív életutak, voltak, akik tovább tanultak, főiskolára mentek, szakmát is elvégezték. Sajnos voltak olyan élmények, akik úgy lecsúsztak, és tényleg kábítószer, drog vagy alkoholba menekültek. Igazából nehéz volt elválni a Gödi Piarista iskolától, és ezután két éve most a Váci Piarista gimnáziumban tevékenykedem, és ott az igazgató a kollégium vezetésével bízott meg. Ez az iskolám koedukált, más kihívás. És ami fontos így az életemben és így a nevelési tendenciámban, inkább azt szoktam mondani, hogy nem tanítok, hanem nevelek. Az fontos, hogy a gyerekeket, akár fiú, akár lány, mindig az életre nevelem. És ez az idézet azért is fontos a számomra, mert ebben a rohanásban, ahogy látom a társadalmunkban is, mindig a túlélésért kell küzdeni. Mind lelki szempontból, sokszor mind fizikai szempontból. És tényleg kedvenc mottom így a diákok számára, hogy fontos, hogy valaki toppol legyen szellemileg, lelkileg és fizikailag is. És ez tényleg túléléssel jár. Kedvenc könyvem, amit emlékében tényleg elolvastam már másodszor, ez Richard Rohr, Ferences atya, a Férfi útja című könyvének második kötete, ha tényleg a férfi létről ír, 5 üzenetet mond a keresztény férfiaknak, és a második üzenet számomra mindig úgy megérint és megható, mert így szól, hogy meg kell halni. Ez kicsit lehető agresszívan hangzik, de azt mondom, hogy nekünk keresztények életében meg kell halnunk, mind hitben, lelkiekben, sokszor pedig olykor fizikailag is. És ami élmény nekem, tulajdonképpen fizikai élmény ezzel kapcsolatban, amikor 1997-ben egyik paptársammal úgy döntöttük, hogy lefutjuk a maratont, a rektor atya nehezen engedett el, mert vasárnap volt, egy tavaszi vasárnap, végül is beadta a dereket, és azt mondja, hogy képviseljük az esztergomi szemináriumot, és elindultunk a maratonon, és akkor elékeztünk a féltávra, ez 21. kilométer, ez holpont. És úgy volt, hogy feladjuk a maratont,

0: egy barátom, egy túrázó barátom, akivel teljesítménytúrákra járunk. Meghívott a Mátra Bence az 56 kilométer teljesítménytúrára. Először féltem tőle, azt mondja, biztos atya menni fog neked. És emlékszem, amikor reggel 7-kor elindult a rajt, és elindultunk. Korábban mindig visszatekintettem ezekre az emberekre, hogy elnézést a kifejezésért, kicsit elmebetegek, hogy ilyen teljesítménytúrákra járnak. De amikor ott voltam közöttük, azt mondtam, hogy hát jó elmebetegnek lenni. Jó picit becsatlakozni a profán közösségbe is, látni mindenkinek a szenvedését még egy túrán keresztül is. És érdekes beszélgetések alakultak ki ott idegenekkel kapcsolatban. Tényleg jó élettörténeteket hallottam, ami tényleg úgy fontos volt a számomra. És érdekesség volt, amikor Golyatetére érkeztünk a féltávra, nagyon rosszul lettem és teljesen kidőltem. Megkérdezte a túratársam, hogy hívjon-e orvost, és gondolkodtam, hogy lehet, hogy tényleg orvos kellene hívni. És akkor engedtem a kísértésteket, és csak azt mondtam neki, hogy vegyél egy fél üveg Coca-Colát, és hozd el nekem. Megittem azt a kólát, és akkor beállt a vércukorszintem, adrenalin szint is megemelődött, és az utolsó 28 kilométert még futva is megtettük, és tényleg beértünk a célba. És mindig, amikor ilyen túra után előlök a szobámba, a fotelbe, elkezdek gondolkodni, és milyen is az életem. Tehát vannak holpontok, amin át kell billenni, és azt mondjuk, hogy az Istenbe vetett hit az nem csak azt jelenti, hogy várom, hogy tegyen egy valamit az Isten az életemben, hanem nekem is bizony tennem kell. És talán mindannyiunk életében ez a nehéz, valamint nekünk is lépni kell. És biztos, hogy könnyebb, hogy föladjuk a küzdelmet, azt az életutat, amelyet az Isten meghívott bennünket, de a sok-sok holdpontot megélünk, és tényleg küzdünk, és olykor lelkileg meghalunk, mindig azt szoktam mondani, hogy megtörténik a feltámadás, de ebbe Istennek és nekem is részt kell vennem. S elépül az egész életem mindig, hogy meghalás és feltámadás, nekem ez fontos gondolat és mozzanat, és mindig is a pélista szerzetes rendem is, meg akár az iskolába való feladatok, mindig új kihívásokat tesznek elém is. Sokszor először félek tőlük, nem merem elvállalni, de amikor benne vagyok, és amikor megtettem, vagy elvégeztem, mindig azt mondom, hogy hála Istennek, hogy ezt elvállaltam, és ezt a kihívást, ezt a küzdelmet sikerült így megvalósítanom. Embernek lenne a világban, ezen sokat gondolkodom, szerzetesnek lenni, kereszténynek, nem könnyű, hogy csak a magyar kis országunkat nézem. Nem mindig arra biztatom önmagamat, vagy a rám bízott diákokat is, hogy azért merjük felvállalni a keresztény hitünket, merjük tanúságot tenni, és szoktam mondani, hogy ha most ezt nem értik meg így a diáksereg, de később ez fontos lesz a számukra. Azt mondjuk, hogy a magyarság, kereszténység, hogy is állunk, ezeket fontos megőrizni az életünkben, hogy hitten nevel az iskola, a családja, az élet, vagy a magyar társadalom. Ezt fontos mozzanatnak tartjuk. Amit úgy veszélyesnek látok, és talán én is ebbe a vonalba belesek, hogyha az ember elfárad, akkor ő is sodoltatja magát a világgal, és mindig megfogalmazódik bennem, hogy a kértékes kísértések is mindig ebben a helyzetben jönnek, amikor fáradt vagyok, akkor mindig azt mondom annak, hogy nekem ez jár. És valóban szerintem sokan így működünk, hogy azzal próbáljuk vigasztalni magunkat, hogy nekem ez jár. És akkor hozunk rossz döntéseket az életünkben, amit már később lehet, hogy nem tudunk visszafordulni. Nem mindig azt mondom magamnak, hogy kellenek a rossz döntések is, mert ebből mindig tanulunk. És egyik diákom, egy szakiskolás diákom így a kezére tetováltatta a következő idézetet, ami nem öl meg, az nem esít, és igaza van, hogy ami nem öl meg, az tényleg nem esít és felemel, tehát tényleg egy holponton, mint említettem korábban túljutunk, akkor tényleg megtörténik a feltámadás, és ebből tanulunk is, és ebből később tanúságot is tudunk tenni.
1: Atya, hol találkoztál ezzel a gondolattal, vagy mióta vezérfonal ez a választott bibliai idézet számodra?
0: Igazából azért fontos nekem ez az idézet, mert egy református lelkésztől hallottam egyszer alkalommal, hogy az embert foglalkozhat másik emberrel, taníthat, akár pedagógus, vagy orvos, vagy bárki, aki tényleg így emberekkel törődik. Csak hogy tudja ezt megvalósítani, ha van lelki vezetője, vagy mai modern nyelven mentora, van hobbija, és van kutyája. Kutyám sajnos nincs, az volt. Nekem lelki vezetőm van, ez mindig is fontos volt a papi szerzetes életemben, akit havonta felkeresek és próbál helyreigazítani. Mindig megfogalmazom magamban, hogyha én lennék az ő szerepébe, akkor lehet, hogy akkor kőfaragó kalapács és véső kellene, hogy embert faragjon belőlem. Erre még nem kerül sor, de azért mindig megküzdünk egymásra így a lelkivezetés kapcsán. A hobbim pedig a sport, és ezért is választottam ezt a Szent Pál idézetet, mert Szent Pál a legkedvencebb szentem. És emlékszem, amikor 2002-ben először kijutottam Rómába, két épület ragadott meg, egy szent és egy profán. A szent az a Szent Pál bazilika, a falakon kívüli Szent Pál bazilika. Maga egyszerűsége, maga monumentalitása megtetszett nekem, és akkor beültem, csendben voltam, imádkoztam, az olyan meghatolt a számomra, és tényleg sokat kaptam ott az Istentől, és akkor döntöttem, hogy a Szent Pál a legkedvesebb szentem lesz.

0: A profán épület pedig a Kolosszeum. Amikor először belétom, azt mondtam, ez. Ez az élet, ez a küzdelem, ez a kereszténység. Sok keresztény elhullotta a vérjét tényleg, a hitéért, a tanúságtevését, és azt gondolom, ez az életem, hogy a Kolosszeum épülete nap mint nap ott van. Sokszor a falakon belül nekem kell küzdeni, falakon kívül ott van a segítség, vagy észreveszem, vagy nem segítenek, de ezt a küzdelmet nekem kell megharcolnom.
1: Ez az ige hogyan segített át az életed nehezebb időszakain?
0: Ami fontos ez az idézet még a számomra, főként az, hogy futok a kitűző cél felé, és felejtem, ami mögöttem van. Sokan jelezték számomra, hogy nekem ez így karizmám, hogy hamar le tudok zárni dolgokat. Belegondolok, valakinek ez nehéz, valakinek könnyebben megy, és tényleg így működöm, hogy elég radikálisan le tudom zárni a múltat, és tudok tényleg úgy előre tekinteni, optimistán nézni a célt. És tényleg voltak holdpontjaim, elgondolkodtam már azon is, hogy elhagyom a papi pályát, hivatás, és talán családot alapítani, megnősülni. De mindig akkor így, hál' Istennek, vannak segítők, akik mellettem lesz, és azt mondják, hogy nem, Zoli, ezt folytatni kell tovább. Vannak holdpontok, de futik el a cél felé, és azt tudjuk, hogy ez az örök élet. Számot kell adnunk tényleg a saját életünkről, tetteinkről, a ránk bízottakról, tényleg és a hivatásunkról. És ez a motto, ez mindig nekem lendületet, motivációt ad.
1: Hogyan változtatott téged az életed folyamán ebbe az igébe való kapaszkodás?
0: Ez mind a lelki életemben, mind a ugye az emberekkel való kapcsolatomban én sokat segített ez az idézet. A lelkéletben azt látom, hogy az fontos az, hogy élet bölcsességet szerezzen az ember a szerzetes élete folyamán is. És ami megragadó előadás volt számomra 3 évvel ezelőtt, piarista rendi találkozónkra meghívtuk Kapisztán Ferences atyát, és elmondta, hogyan is áll a szerzetes képzés majd Magyarországon, vagy az egész világban. És tetszett ez a 3-as motto neki, ez a 3-as pont. Azt mondta, hogy a novíciusok a szerzetes jelöltek, akik beérkeznek a szerzetes rendbe, azt hiszik, hogy szentek, de nem azok. Utána a 40-es, 50-es generáció azt hiszik, hogy szentek, de nem is akarnak szentek lenni. És az utolsó, ez a nagyapai korszak, ez a 60 fölötti generáció, nem tudják, hogy szentek, de mégis azok. Kicsit elhűlve hallgattam, hogy én a közép generációba tartozom, nem akarok szent lenni, nem is az vagyok, de ez a motto azért nagyon új szíven ütött, és picit legyen az életem is, ez a futásba, rohanásba ezt megtapasztalom, vagy törekszem azért természetesen az élet szentségre, de vannak azért extra dolga, ami lehet, hogy tényleg nem abban az életben mutat, de mégis azért fontos, hogy ez a motto, ez úgy előrendít engem. Gondolat jut eszembe, ez a barátság, ez egy 23 éves barátság, pap barátom, akivel szent előttünk 2000-ben, ez azóta tart a pap növendékünk óta, és merem azt állítani, hogy ő az egyetlen személy, aki ismer engem. Tényleg ismer az édesanyám, a bátyám is, rendtársaim, de ő tényleg ismer engem. Tehát akár a telefonban hallja hangomat, az első látásra találkozunk, tudja, hogy most ölő van bennem, vagy pedig valami problémával küszködök. Távoli barátság, rendtársaim, nagyon jó a hangulat a rendházban. Mindig megfogalmazom magamban, hogy kecskeméti piarési iskolában, hogy rám ragadt ez a munkamester feladat, és ezt próbálom most is ugye mind a rendházban, mind az iskolában, hogy megőrizni, nem csak a gyerekek között, hanem akár a tantestet, vagy a rendtársaim körében. Fontosak az emberi kapcsolatok, de ezt úgy nemrégében beszélgettem egy korombeli kollégával is, hogy azt megállapítottuk, hogy az ember, ahogy öregszik, csodálatosan ezt mondom, úgy azért a kapcsolatokat korlátozza, és tényleg olyan kapcsolatokat alakítok ki, aki tényleg fontos a számomra, és amelyeket személyesen megélek. A modern technikai világ, Facebook, internet, vagy a mobiltelefon számomra, ezek személytelen kapcsolatok, valakivel beszélek, kommunikálok, nekem ez nem ad sokat. Az, ha valaki leülök és találkozok, bármely fehér asztal mellett, vagy bármilyen kötetlen beszélgetés mellett, nekem ez mindig fontos. Egymás szemébe nézünk tényleg, akkor látom, hogy milyen érzések vannak benne, hogyan gondolkodik, hogyan beszél. És fontos nekem a személyes kapcsolat, hogy valakivel így beszélgessek. És a diákokat is, akik rám vannak bízva, mindig erre búzdítom és tanítom, hogyha valakivel beszélgetünk, akkor a mobiltelefont tegyük el, kapcsoljuk ki, mert fontos a személyes kapcsolat.
1: Volt-e olyan ember az életedben, aki jelentős befolyással bírt rád, akár a pályaválasztásodat tekintve?
0: Igen, ha visszagondol, hogy a gyerekkoromra, akkor a plébános, aki sajnos már nem él, ő tényleg szó szerint verte az asztalt, hogy nekem a kecskeméti piarista gimnáziumba kell mennem, nem akartam igazából.
1: Formálta ez téged most, hogy jelenleg tanárként is dolgozol, az ő példamutatásuk?
0: Igen, egyik ilyen profán elmondatom, hogy a klasszikus mindent visz. Ugye nagy veszély, látjuk a szerzetes rendekbe, miénkben is előfordul hagyományokat, esetleg hátrahagyjuk, és megpróbálunk kicsit modernizálódni. Vannak előnyei, de vannak hátrányai is, és szoktam mondani is a diákok is, amikor meglátják a nyomógombos telefonomat, hogy na, a tanárom milyen konzervatív. Hát, rendben van, mondom. Biztos nem haladok a korral, de nekem ez a telefon telefonálásra tökéletes. És mindig próbálom a gyerekeket úgy nevelni a saját életpéldámon keresztül, hogy tényleg azért, hogy mi vár rájuk a világban, mire kell felkészülniük. És ami fontos volt még Kapisztán atya előadásában, hogy visszatérve, nagyon mélyen szíven ütött, hogy ki ez a kijelentése, hogy 40. életúr alatt senki ne tanítsa hittant. Tehát sokat gondolkodtam ezen a kijelentésén, és igaza volt, mert nem csak hittant tanítunk, hanem beszélünk az Istenről, vagy én beszélek, és próbálom a hittant átadni, hanem megjelenek a saját személyes életpéldák. Sokszor jó nézni a serdülő korosztán, hogyha sztorizok, vagy történetet mesélek, akkor tényleg úgy figyelnek az embere, és hallják ezeket a történeteket, mernek kérdezni, olykor olyan kemény kérdéseket is, és nekem jó választ adni ezekre a kérdésekre. Már látom, hogy nem csak hitre tudás, hanem élete is nevelem őket.
1: Zoltán atya, édesapádat viszonylag korán elveszítetted. Hogyan hatott ez rád? Miben tanított téged?
0: Amikor meghalt előtte egy héttel, akkor a klinikai halál is beállt, és utolsó pillanatban észrevették az ügyetes orvosok, és visszahozták az életbe, és másnap azonnal berohantam a budapesti belklinikára, az Öliótra, és megkérdeztem tőle, hogy hát, apu, mondd el, milyen a halál utáni élet? És azt mondja, hát fiam, semmitség. Csak sötétséget láttam, semmi más. Hogy éreztem, hogy akkor pont a teológián is így a halál feltámadás téma volt, hogy mit mond egy élő személy, akit visszahoztak így a halálból, konkrétan az édesapa, hogy mi van odát, mi van a halál után. Számomra ez megnyugtató válasz volt, és tényleg azt mondom, hogy ez az egy hét ajándék volt Jó Istentől, hogy egy hétre még megkaptam őt, és megtudtam erre a kérdésemre választ. És tényleg pontosan rá egy héttel akkor eltávozott.
1: Zoltán atya, én máig emlékszem arra a prédikációdra, amikor az Evezza mélyre volt az ige, és behoztad azt az evezőlapátot, amit az édesapától kaptál ezzel az írással. Megvan még, gondolom.
0: Igen. 1989-ben Földes Ferenc piarista atyával egy biatlon kirándulásra indultunk, a Fekete-erdőből indultunk, Totlingenből ugye biciklivel, Győrbe átváltottunk Kenukra, és Belgrádig eveztünk. Sok édesapám 10 evezőt készített, tényleg fenyőfából, fogasolva, elő van írva, szakszerűen asztalos módjára, és akkor kiosztott ezt természetesen a példistatyának, és akik a túratársatok mindenkinek. Én azt szoktam mondani, hogy számomra ez egy elekje. Fönn van a szobám falán, és mindig ránézek, hogy evezz amire. És ez a hivatásom, hogy amilyen jó Isten állít, vagy a tartományfőnök megbíz egy feladattal, akkor mindig megpróbálok a mélyre vezni, akkor is, ha a küzdelmekkel jár, vagy pedig tényleg csak egyszerűen szemben az ára levezek. Ez fontos mozzanat.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm szépen a meghívást.
2: Radnics Zoltán, piarista szerzetessel, dr. Kovács Katalin beszélgetett.

0: Az imaórák liturgiája. Az egyház hivatalos imája következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen! Alleluja! Urunknak áldott napja ez, szent fényességgel virradó, világnak átkos vétkeit, kiontott szent fér mossa le. Eltévedt ember hitre tér, vakok szemében gyól a fény, s hogy irgalmat nyert a lotor, félelmünk immár megszűnik. Ámulnak mind az angyalok, látván a bűnbánó latort, kibízva Krisztushoz kiált,

0: szék, s a testben járók vétkeit eltörli Krisztus teste már. Mi más lehetne nagyszerűbb, bűnt megbocsájt az irgalom, félelmet űz a szeretet, s új életet hoz a halál. Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kéket kegyelmed újra szült, hozd meg dicsőséged velünk. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadta győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tiszteled. Amen.
1: Alleluja! A kő el volt hengerítve a sírbejárata elől. Alleluja! Boldog ember, aki gonoszok tanácsát nem követi, bűnösök útján nem jár, csúfolkodók körében nem foglal helyet, de örömét leli az Úr törvényében, s éjjel-nappal róla elmélkedik. Olyan ő, mint a fa dús vízű patakpartján, mely idejében meghozza gyümölcsét. Levele nem fonnyad, minden munkáját szerencse kíséri. Nem így az istentelen, nem így, hanem mint a por, melyet szétszór a szél. Nem állnak meg ítéletkor a gonoszok, sem a bűnösök az igazak közösségében, mert ismeri az Úr az igazak útját, de a gonoszok útja pusztulásba visz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! A kő el volt hengerítve a sír bejárata elől. Alleluja! Alleluja! Asszony, miért keresed az élőt a holtak közt? Alleluja! Miért zúgnak a nemzetek? Miért szőnek hiú terveket a népek? Fölkelnek a föld királyai, összeesküsznek nagyjai, az Úr ellen és fölkentje ellen. Bilincsüket törjük le magunkról, igájukat rázzuk le nyakunkról. A mennyben lakó csak mosolyog rajtuk, az Úr kineveti őket, de haragjában egyszer majd rájuk rival, dörgő szava rémületbe ejti őket. Királyommá magam tettem őt, szent hegyemen a Sion hegyén. Az Úr végzését hirdetem, ő szólt hozzám, fiam vagy nekem, ma adtam neked életet. Csak kérd, és örökségül neked adom a népeket, tulajdonod lesz a föld minden határa. Vasvesszővel verheted őket, és mint a cserépedényt összetörheted. Nos, királyok, bölcsek legyetek, ti föld bírái, értsetek belőle. Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, remegő szívetek ujjongjon előtte. Csókoljátok lábát rettegéssel, hogy haragjától el ne vesszetek, ha egyszer haragja a lángra lobban. Üdv és boldogság azoknak, akik oltalmában bízva élnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Asszony, miért keresed az élőt a holtak között? Alleluja! Alleluja! Ne sírj, Mária, feltámadt az Úr. Alleluja! Uram, mi sokan vannak, akik szorongatnak. Mi sokan támadnak ellenem. Sokan mondogatják rólam, nincs menedéke Istennél. De te, Uram, védelmező pajzsom vagy, és dicsőségem, mert fejemet fölemeled. Hangos szóval az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem szent hegyéről. Nyugovóra térek és elalszom, de fölkelek újra, mert az Úr a gyámolítom. körülvehet ezernyi nép, nem félek. Kelj fel, Uram, ments meg engem, Istenem! Te minden ellenségemet arcul vered, a gonoszok fogát kitöröd. Uram, Te benned van üdvösségünk, áldásod legyen népeden. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Ne sírj, Mária! Feltámadt az Úr. Alleluja! Testem újra kivirult. Alleluja! Lelkem hálás az Úrnak. Alleluja!
2: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Egy erős angyal ekkor fölemelt egy malomkő nagyságú követ, és bedobta a tengerbe ezekkel a szavakkal. Ilyen lendülettel vetik majd el Babilont, a nagyvárost, és többé nyomát sem találni. Többé nem zeng benned hárfa, ének, fuvola és harsona. Nem él benned semmiféle mesterember, még malomzúgás sem hallatszik. Nem világít benned többé mécsesnek világa, nem hallatszik benned többé vőlegények és menyasszonynak hangja. Kereskedőid a föld nagyjai voltak, varázslataid tévútra vezettek minden nemzetet. Kezéhez tapad a proféták és a szentek vére, és mindenkié, akit csak megöltek a földön. Azt hallottam, hogy nagy sokaság zengi a mennyben. Alleluja, üdv dicsőség és hatalom Istenünknek, mert igazak és jóságosak ítéletei. Elítélte a nagy kénőt, aki megrontotta a földet erkölcstelenségével, és számon kérte tőle szolgáinak a vérét. Másodszor is felhangzott. Alleluja, és füstje felszáll örökkön örökké. A 24 vén és a 4 élőlény leborult, imádták a trónon ülő Istent ezekkel a szavakkal. Ámen, alleluja. És a trónról hang tört elő, és így szólt. Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái, mind, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok. Úgy hangzott, mint hatalmas tömeg moraja, mint nagy vizek zúgása, mint zengő mennydörgés robaja. Alleluja! Átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk. Örvendezzünk, újjongjunk és dicsőítsük őt. Elérkezett a bárány mennyegzőjének napja, már fel is készült mennyasszonya. Megadatott neki, hogy ragyogó fehér patyolatba öltözzék. A patyolat a szentek igaz tetteit jelenti. Ekkor hozzám fordult. Írd, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzői lakomájára. Majd folytatta. Istennek ezek a szavai igazak. Lába elé borultam, hogy imádjam, de ő így szólt. Vigyázz, ne tedd! Szolgatársad vagyok, neked és testvéreidnek, akik tanúságot tesznek Jézusról. Az Istent imádd, mert Jézus tanúsága a prófétaság lelke. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szózatot hallottam az égből, mint szörnyű mennydörgés robaját. Átvette uralmát Istenünk mindörökre, mert eljött fölkentjének üdvössége, ereje és királysága, alleluja. A trónról hang tört elő, és így szólt. Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mind, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok, mert eljött fölkentjének üdvössége, ereje és királysága, alleluja.
3: Olvasmány Szent Maximus torinói püspök beszédeiből. Krisztus feltámadása megnyitja a holtak birodalmát. Az egyház most megkeresztelt gyermekei megújítják a földet, a Szentlélek kinyitja a mennyországot. A holtak megnyílt birodalma pedig visszaadja a holtakat. A megújult föld életet ad a feltámadtaknak, és a megnyílt menny befogadja az oda felmenőket. Ekkor megy a paradicsomba a gonosztevő, a feltámadt szentek pedig bemennek a szentvárosba, a holtak visszatérnek az élőkhöz. Krisztus feltámadásával így minden teremtmény, mint egy meggazdagodva, felmagasztosul. Az alvilág visszaadja foglyait a mennynek. A föld a mennybe küldi azokat, akiket eltemetett. A menny bemutatja az Úrnak az odaérkezőket. Így szenvedése egyetlen tettével üdvözítünk felemel a mélyből, feltámaszt a földből, lakást ad a mennyben. Krisztus feltámadása ugyanis élet a holtak számára, megbocsájtás a bűnösöknek, megdicsőülés a szenteknek. Ezért szólít fel a szent próféta minden teremtményt Krisztus feltámadásának ünneplésére. Amikor meg arra buzdít, hogy ezen a napon, amelyet az Úr alkotott, örvendeznünk kell. Krisztus világossága olyan nappal, amelynek nincs éjszakája, sem vége. Hogy pedig maga Krisztus ez a nappal, erről így tanít az apostol. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Így mondja. Múlóban az éjszaka, s nem azt, hogy következik. Így érthető ugyanis, hogy Krisztus világosságának eljövetelével messze fut a sátán sötétsége. S nem következik már rá a bűnök éjszakája. Ez a véget nem érő fény előzi az ősi homályt, és gátat vet a bűnök eláradásának. Maga a fiú az a nappal, akire istensége fényét titokzatosan ráárasztja az atya. Ő tehát az igazi nap, aki Salamon ajkával így beszél. Én el nem múló fény gyújtottam az égen. Amint tehát az égi napot egyáltalán nem követi éjszaka, úgy a Krisztustól kapott életszentséget sem követi a bűn sötétsége. Az égi nap ugyanis szakadatlanul fénylik, világít és tündöklik, és semmiféle sötétség nem homályosíthatja el. Ugyanígy Krisztus világossága is szüntelen sugárzik, ragyog és tündöklik, de a vétkek semmiféle sötét homálya ki nem oldhatja. Ezért mondja Szent János evangélista, a világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. Örvendezzünk tehát, testvérek, mindnyájan a mai szent ünnepen. Senki se vonja ki magát bűnei miatt, e közös örömből. Senki se akadályozzon semmilyen bűnteher abban, hogy a többiekkel együtt ünnepeljen. Mert akármilyen nagy bűnös valaki, ezen a napon nem szabad kételkednie bűnei bocsánata felől, hiszen nem kicsi a mi biztatásunk. Ha a gonosztevő paradicsomot érdemelt, miért ne érdemelne bocsánatot a hívő keresztény? Az Úr minden szépsége ott ragyog a csillagok felett. Szépsége átsugárzik az ég felhőin. Neve megmarad mindörökre. Alleluja! Az ég egyik pereméről indul, és másik széléig ér a pályája. Szépsége átsugárzik az ég felhőin. Neve megmarad mindörökre. Alleluja!
1: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk. Téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy proféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egy szülöttje. És áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez végy felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped, bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
0: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok darra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok. Dél óra bús emlékez, örök

Minket szívbéli halak öt, védkünk miatt is féljük őt. S ha bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát.

0: Alleluja, alleluja, alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején. Meghallgatott és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem. Mitől féljek? Ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm. És megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Örülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Örülvettek, mint a méhrajok, tüzük felém csapott, mint a rőzselánk, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Örömújongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem, az Úr jobbja művel csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem, elettél szabadító. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe. A csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jólétet! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságakkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak Istenem téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is, így kegyelemből kaptátok a megváltást. Jézus Krisztusban feltámasztott minket, és maga mellé ültetett a mennyben. Az Úr láttára, alleluja! Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja! Könyörögjünk! Istenünk, te megváltottál, és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Zsolozsmát imádkoztunk.
2: Ima gyógyulásért. Jézus, Te hordoztad betegségeinket, magadra vetted fájdalmainkat. Te viselted büntetésünket, ezért vagyunk mi megmentve. A Te sebeid által gyógyulunk meg. Teljes bizalommal kérünk Téged, a Te drága véreddel mos tisztára minket. Szabadíts meg hibáinktól, bűneinktől. A keresztség vize által, amely a Te nyitott szívedből állandóan árad életünkre, kérünk, újíts meg és növeld a beléd vetett hitünket. Megváltunk és királyunk. Gyújtsd lángra szívünket a szeretetet irántad, az Atya és a Szentlélek, valamint minden ember iránt. Erősítsd reményünket, hogy veled együtt lehetünk az Atya országában. Teljes bizalommal térdelünk eléd és kérünk, gyógyíts meg a megtört szíveket. Tedd kezedet fájó sebeinkre. Szabadíts meg minden bűnös ragaszkodástól, az alkoholizmustól és minden más bűnös ragaszkodástól. Szabadíts meg attól, hogy értelmetlennek lássam az életet. Szabadíts meg a gondolattól, hogy másokat kritizáljak, vagy rosszat mondjak bárkiről. Szabadíts meg a hatalomvágytól, a gőgtől, a féltékenységtől és a bizalmatlanságtól. Tedd kezedet fájó sebeimre, hogy azok meggyógyuljanak. Nálad minden lehetséges. Te vagy az én megmentőm. Általad újra rátalálok az életre, megismerem annak gazdagságát. Bocsáss meg nekem, mindenkinek, ahogy én is meg akarok bocsátani azoknak, akik engem megsebeztek. Gyógyíts meg Úr Jézus Krisztus beteg testemet. Értünk visel tövis koronád és szenvedéseid által, gyógyítsd meg az agy, a gerincvelő, az idegek minden betegségét. Tedd rám kezedet, és isteni fényeddel, gyógyító erőddel oszlass el bennem minden növekvő daganatot. Add, hogy sejtjeim újra egészségesen működjenek, ahogyan azt kezdetben megadtad. Érintsd meg szememet, hogy megkapja és megőrizze a jó látást. Tedd ujjadat füleimre, és nyisd meg, hogy halljak. Mindenek előtt téged halljalak. Érintsd meg nyelvemet, hogy bűnös szó ne hagyja el ajkamat, és csak téged dicsőítselek. Kezed és lábad sebeiért gyógyíts meg végtagjaimat, az ízületeket, az izmokat, az inakat, és a csontok összes betegségét. Csak egy szót szólj, és béna tagjaim meggyógyulnak. Nyújts ki kezedet, és érintsd meg bőröm beteg részeit, tégy engem tisztává. Ó Jézusom, Te érettünk hagytad, hogy lándzsával megnyissák oldaladat. Erre a sebedre kérlek, erősítsd szívemet, tisztíts meg véremet, gyógyíts meg a beteg ereket. Add, hogy a víz, ami a Te oldaladból folyt ki, megújítson engem, és áldássá váljon számomra. Gyógyíts meg a veséket, a hólyagot, a mirigyeket és hormonokat, a gyomor, a bélrendszer, a máj, az epe betegségeit. Neked, Uram, epét kínáltak italul. Vedd el hát keserűségemet, és ajándékozz meg az irántad való teljes bizalommal, örömmel. Vedd el gyengeségemet, tölts el új erővel. Erősíts meg immunrendszeremet, ellenálló képességemet. Óvj meg minden fertőzéstől. Ó Jézusom, halálodra és feltámadásodra kérlek, ajándékozz meg a benned való új élettel. Gyógyíts meg a légutakat, a tüdőmet, és tölts el szent lelked leheletével, hogy szüntelenül dicsőíthesselek téged. Keresztelő Szent János által üzented, a vakok látnak, a sánták járnak, A leprások megtisztulnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Ezért kérlek téged, tégy engem is jellé, hogy a világ higgyen, és rád találva dicsőítse Istent. Imámat felajánlom még családomért és mindenkiért, akinek testben, lélekben adósa vagyok. Ha a te akaratod, hogy hordozzam, hordozzuk a betegség keresztjét, akkor az elfogadás, a belenyugvás kegyelméért könyörgök. Végül pedig kérlek, hogy utolsó órámban ments meg a gonosztól. Állj mellettem szűzanyáddal, Szent Józseffel, hogy kegyelemben, lelki vigasztalásban várjam be halálom pillanatát.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Pray and Run futózarándoklatot rendeztek Mária Pócson. Köszöntötték a nyíregyházi egyházmegye nyugdíjas papjait. Ismét megnyílik a pesti alsórakpart a gyalogosok és a kerékpárosok előtt május 1-én. A hírszerkesztő Kovács néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Egy érintésre mottóval zarándoklatot tartottak a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyen április 25-én összekötve a mozgás örömét a közös imádsággal, írja a Magyar Kurír. Kicsik is nagyok egyaránt elindultak a családi örömfutás 1 kilométerén, de parókiák és iskolák csoportja is részt vettek a programokon. Többek között a speakerek, ifjabb Obbágy László atya és Szikora Gábor is feleltek a nap hangulatáért. Az összehangolt munkának a polgárőrség, a rendőrség, a mentőszolgálat, a görögkatolikus motorosok és a helyi atyák jelenlétének köszönhetően a metropólia minden szegletéből érkező futók biztonságban tölthették a napot. A célunk maga Jézus Krisztus, az úton pedig a szűzanya segít minket, tanított Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a napot elindító reggeli paraklízban. A részvétel ingyenes volt, a távok pedig lehetőséget adtak mindenkinek a bekapcsolódásra. Szocska Ábel megyéspüspök és munkatársai látták vendégül a nyíregyházi egyházmegye nyugalmazott áldozó papjait a nyíregyházi Szent Miklós házban április 23-án, írja az egyházmegye. A találkozó testvéri együttlét is hálaadás volt az idős lelkipásztorok több évtizedes áldozatos szolgálatáért. Az ünnepségre az Ungvári Unió létrejöttének 380. évfordulójának előestéjén gyűltek össze. Horváth Tamás bírósági helynök beszédében kiemelte a jelenlévők példamutatását. Óriási dolog, hogy az elmúlt időszak több mint egytizedét az itt lévő atyák szolgálata fedi le, mondta. Szocska Ábel megyés püspök beszámolt az egyházmegye aktuális híreiről. A püspök beszélt a kápolna ikonjairól is, melyeket kárpát-aljai művészek készítettek, akiket a háború kitörése sodort Magyarországra, illetve akik ott maradtak a pincik mélyén áram nélkül dolgoztak a közösségért. Május 1-ével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok és a kikapcsolódni vágyók előtt, az első időszakban a hétvégéken és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet, közölte a főpolgármesteri hivatal az MTI-vel kedden. Május 26-án és augusztus közepe között új rugalmas forgalmi rend lép életbe. Hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége. A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasz lesz. A hétvégéket és ünnepnapokat érintő forgalmi változás október 25-ig marad érvényben. A nyitó hétvégén május 1-e és 3-a között közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. A rendezvények ingyenesen látogathatóak. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Jézus Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk Istenünkért szülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Kérünk, add, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

0: Belső várkastély. A szemlélődő ima művészete.
1: Május 3. Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok. A templomi szónokok igyekeznek úgy beszélni, hogy senkit meg ne bántsanak. Elhiszem, hogy jó a szándékuk, s bizonyára a tettük is az, csak hogy ilyen beszédre kevesen fognak megjavulni. Vajon mi az oka annak, hogy oly kevés nyilvános bűnben élő ember tér meg a szent beszédek hallatára? Tudja, mit gondolok én? Azért, mert a szónokok túlságosan okosak. Nem veszi el az eszüket az Isten iránti szeretett tüze, mint tette az apostoloknál, s így a beszédjük nemigen gyújt. Nem mondom, hogy úgy lángoljanak, mint az apostolok, de azért többet szeretnék bennük ebből a tűzből látni.
0: Belső várkastély című műsorunkat hallották.

0: 500 hangú biblia. Új szövetség a Kárpát-medencei magyarok dialektusaiban felolvasva.
1: Az ördögtől megszállott. A gerazaiak vidékére evezték, amely Galileával általánban fekszik. Ahogy a partra lépett a város felül, egy ördögtől megszállott ember tartott feléje. Már régóta nem hordott ruhát, nem lakott házban, inkább a sírboltokban tanyázott. Amikor meglátta Jézust, a földre vetette magát, s ilyeneket kiabált. Mi bajod van velem, Jézus, a magasságbeli Istennek a fia? Könyörgök, ne bánts! Megparancsolta ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből, mert már régóta hatalmában tartotta. Láncra várték és megkötözték, de széttépte a köteléket. Az ördög kikergette a pusztába. Jézus megkérdezte tőle, mi a neved? Légió válaszolta, már sok ördög tartotta megszállva. Arra kérték, hogy ne küldje őket a mélységbe. A hegyoldalban ott turkált egy nagy sertéskonda. Megkérték, engedje meg, hogy a sertésekbe mehessenek. Megengedte nekik. Az ördögök erre kijöttek az emberekből, és megszállták a sertéseket. Erre a konda vadul nekirohant a lejtőnek, le a tóba, és oda veszett. Amikor a kanászok látták, mi történt, elfutottak és hírül vitték a városba és a tanyákra. Az emberek mentek, hogy ők is lássák, ami történt. Jézushoz érve ott találták az embert, akikből az ördögök kimentek. A lábánál ült, felöltözve, épésszel, és megijedtek. A szemtanúk elbeszélték, hogyan gyógyult meg az ördögtől megszállott. Erre elfogta őket a félelem. Gereza vidékének lakossága ezért arra kérte, hogy menjen el, annyira féltek. Barkába szállt, hát, hogy visszatérjen. Az ember, akiből kimentek az ördögök, kérte, hogy vele mehessen. De elküldte. Térj vissza otthonodba, és beszéld el, milyen nagy jót tett veled az Isten. Erre az bejárta az egész várost, és elhíreztélte, milyen nagy jót tett vele Jézus. Főce Klementina, Gyimes középlokról.

0: A dicsőséges Rózsefüzért imádkozzuk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt.
0: Ragyogó fényességben áll előttünk Krisztus, mint az élet és a halál ura. Jézus feltámadása záloga megváltásunknak és fényes bizonyítéka istenségének, a hitünknek pedig legfőbb biztosítéka. Szűz Mária a Golgotán nem rendült meg hitében, és most megjelenik előtte Ura és Istene. Mária bennünket is el fog vezetni, korunk minden téveigésén keresztül, megdicsőült és szent fiához, ha nem hagyjuk hitünket elgyengülni. Istenünk, add meg nekünk, hogy napról napra erősödjön bennünk a szent szűz hite.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom!
3: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe felment.
0: Krisztus leszállt a földre, hogy emberi testet öltsön. Feltámadása után pedig fölment a mennybe. Belénk íródott ez a kettős mozgás, és arra tanít minket, hogy aki megalázza magát, az felemeltetik. Az igazi tanítványnak nem kell megvédenie vagy követelnie a neki járó helyet, mert tudja, hogy bár a világban él, élete már a mennyben van, elrejtve Krisztusban, aki ott ül az Atya jobbján.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
4: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Valami módon minden ember örökséget hagy az egész emberiség számára. Jézus Krisztus életének legnagyobb ajándéka a nekünk elküldött Szentlélek. Jézus élete azáltal is tökéletesen hasonló a miénkhez, hogy az idő törvényét vállalva élt itt a földön. Mi bizonyítja azt, hogy nem rostálja ki a történelem mind azt az értéket, amit Jézus teremtett meg itt közöttünk? Egyedül a lélek ápolja a tőle kapott örökséget. A Szent Lélek az, aki eszünkbe juttat mindent.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
3: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom!
3: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: A győztest magam mellé ültetem a trónusra, ahol én is győztem, és együtt ülök Atyámmal a trónuson. A szentolvasó utolsó titkainak imádkozásakor megint Mária kerül figyelmünk középpontjába. Maga a föltámadott Jézus kereste elő a húsvéti forgatagból. Jézus, amikor a kereszten végrendelkezett, Jánosra bízta őt. Pünköstkor Máriára is kiárasztotta a szent lelket. most elébe siet, hogy test szerint is maga mellé vegye, és a mennyben is anyjának ismerje. Hiszen ha senki másnak, az emberek közül, neki nagyon sokat köszönhet.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom!
3: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Salve Regina! Ez a köszöntés hangzik minden nyelven. A hívő lovagias középkor pajzsra emelte az úr szolgáló leányát, és megadta neki a címet. Regina, fölséges asszony. Fölségű, tényleg lélekben, nemes, érintetlen erőben. Fölség, koronás szépségében, mellyel a többi közül kiválik. Nevezetesen pedig angyali fölség. Tiszta, szeplőtelen, ragyogó fénnyel átjárt, angyalarcok mosolya tükröződik rajta, angyalszárnyak zománca ragyog körülötte.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
7: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja!
7: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
6: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
7: Amen.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
0: A dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk. Yeah.

Én hiszek, Uram, hinni akarok benned. Add, hogy a hitem teljes legyen, kétkedés nélküli, és hassa át az emberi és isteni dolgokról alkotott gondolataimat és ítéleteimet. Add, hogy hitem szabad legyen, és elfogadja azokat a lemondásokat és feladatokat, melyek a hittel járnak. Add, Uram, hogy hitem szilárd legyen a Szentlélek belső tanúságtételeinek fényében. Add, hogy hitem derűs legyen, lelkemnek békét és örvendezést adjon. Add, Uram, hogy hitem cselekvő legyen abban a szeretetben, mely a veled való igaz barátságból fakad. Add, hogy hitem alázatos legyen és ne elbizakodott. Ne saját gondolataimra és érzelmeimre támaszkodjék, hanem adja oda magát a Szentlélek tanúbizonságának, engedelmeskedjék a hagyománynak és a Szent Egyház tanítóhivatala tekintélyének. Amen.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: 14. Leó pápa telefonon egyeztetett António Costával, az Európai Tanács elnökével. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Simoni bíboros albán vértanú kerekéit ajándékozta 14. Leó pápának. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Konyorcikné Bodnár Emese. 14. Leó pápa telefonon egyeztetett António Costával, az Európai Tanács elnökével április 29-én, adta hírül közleményében a Szentszéki Sajtóközpont. A szívélyes hangvételű beszélgetés során megvitatták a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a palesztin államra, Ciszjordániára, valamint a Dél-Libanonban élő keresztények helyzetére. A beszélgetés későbbi részében a Szentatya megosztotta gondolatait nemrégiben tett afrikai apostoli látogatásáról, hangsúlyozva a vallásközi párbeszéd, a béke előmozdítása, valamint a kontinens leghátrányosabb helyzetű közösségeinek nyújtott támogatás fontosságát. Zárul a sajtószolgálat közleménye. A beszélgetés jelzi a Szentszék és az Európai Unió közötti szoros párbeszédet a humanitárius válságok kezelésében és a diplomáciai megoldások keresésében. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonala Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok, az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli. A 97 esztendős albán Ernest Simoni bíborost és hozzátartozóit audiencián fogadta 14. Leó pápa az apostoli palotában a hét elején. Öröm és remény töltött el a Szent Atya arcát látva, amely Jézus arcát jelképezi, hogy a béke és a testvériség és a szeretet jó hírét hirdessük az egész világon. Nyilatkozott az audienciáról Ernest Simoni, akit a kommunista rezsim üldözött hazájában. A pápák termében zajlott a találkozó, amelyen jelen volt a főpásztor, mintegy 40 fős rokonsága is. Tájékoztat a Vatikáni Rádió. Simoni bíboros, aki néhány éve Firenzében él, és időskora ellenére beutazza a világot, az audiencia végén nyújtotta hát ajándékát a pápának, egy keresztet és albán vértanú kerekjéit. Simoni bíboros nemrég ünnepelte pappá szentelése 70. évfordulóját, Ferenc pápa 2016-ban bíborossá kreálta, és háláját fejezte ki tanúságtételéért. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 13 óra. Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Jelencsics Erik atya műsora következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a mai hittanóra kapcsolatával a kedves Miriam Rádió hallgatóit. A mai hittanóra katekézis témája a szeretet igaz arca lesz. Isten szeret téged. Ez az kulcsfontosságú üzenet, amelyet az egyház hirdet, és hirdetni is fog a világ végéig. Mert ez a leglényegebb üzenet, hogy Isten végtelenül szeret minket. Be kell vallanom azonban, hogy sokáig ezt a mondatot, hogy Isten szeret téged, ezt az állítást, vagy hit igazságot, ahogy nevezzük, úgy éltem meg, mint valami elméleti, távoli, absztrakt dolgot. Valamit, amivel nem tudtam azonosulni. És gondolom, sokan is így voltak ezzel, vagy még mindig így vannak vele. Amit nem tudtam, és én sem igazán elfogadni, mert nem tapasztaltam meg, hogy Isten szeret minket. Milyen módon? Hogy szeret bennünket az, akit nem látunk, aki láthatatlan, de mégis jelen van az életünkben. Egy levelet szeretnék felhozni C.S. Lewis-tól. Sokan ismeritek őt. Biztosan olvastátok a Narnia krónikáját, vagy láttátok ezt a filmet. Egy fiú, aki olvasta a könyveit, írt neki egy levelet, amelyben megköszönte az írásait, és ezt mondta. Konkrétan idézem. Van azonban egy problémám, kedves Lewis. Rájöttem, hogy jobban szeretem Aszlant, mint Jézust. Ez zavar engem. Mit tegyek? A híres regényíró Lewis így válaszolt neki. Köszönöm a leveledet. Nagyon bátorított. Örülök, hogy örömet szereztem neked és a könyveim. De szeretnélek megnyugtatni. Nem kell emiatt aggódnod. Mert Aszlan minden, ami benne szép, nagyszerű, fenséges és vonzó, valójában Jézus. Azért hoztam fel ezt a történetet, ezt a példát, mert gyakran könnyebben azonosulunk a szeretettel itt a földön. Az emberekkel, akit szeretnek minket, szülőnkkel, barátokkal, ismerősökkel. De Isten szeretete sokszor távolinak tűnik, mintha a felhőkben lenne, vagy valamilyen hosszú távlatban, messzi távlatban. Hosszú időbe telt nekem is, amíg ezt teljesen befogadtam, és azonosultam ezzel a szeretettel. És valóban megtapasztaltam, hogy nem csak elméletben, nem csak absztrakt módon fogadtam el azt, hogy Isten szeret. Lassan jött le az, hogy ezt megértsem. Volt egy áttörő pillanat, amikor az evangéliumban, ahol Jézus főpapi imája szerepelt, János evangélium 17. fejezete, Jézus közvetlenül halála előtt az atyához imádkozik. És ezt mondja. Atyám, ha megismertettem velük a nevedet, mutasd meg nekik, hogy szereted őket. Hogy úgy szereted őket, ahogyan engem szeretsz. Kedves hallgatók, ebben az evangéliumi szakaszban észrevehető, hogy az Atya, Isten ugyanazzal az intenzív szeretettel szeret minket, mint Jézust. Ez hihetetlen. Ez lehet mondani, hogy forradalmi. Isten nem szereti jobban Jézust, mint engem. Korábban én úgy képzeltem, hogy Isten persze fokozatosan szereti, vagy ilyen fokozatban működik, hogy először szereti a teremtett világot, utána élő lényeket, persze a teremtés csúcsa az ember, és végül a legjobban szereti Jézust. De ez nem igaz. Az Atya Jézust öröktől fogva fiának látja, mi pedig a keresésben fogadott gyermekei vagyunk, és ugyan azzal a szeretettel szeret. Úgy gondolom, hogy ezt az igazságot még sokan nem is fedezték fel, vagy nem azonosultak vele. Sokan ülünk igen a templomban, a szent miséken, és nem is tudjuk, hogy most egy olyan Isten előtt állunk, vagy imádkozunk, aki végtelenül szeret minket. És miért szeret minket ennyire? Mert nem tud másképpen szeretni. És ugyanazzal a szeretettel szeret. Engem, téged, mint Jézust. A másik érdekes dolog, hogy Isten nem kicsiben szeret. Nem egy picit jobban, egy kicsit kevésbé, attól függ, hogy hogyan viselkedek, hogyan nézek Istenre, milyen módon kapcsolódok be az egyház életében, mert ő teljesen szeret. Minden életkörülmények között. Sokan úgy nevelik a családjaikban a gyerekeket, hogy ki kell érdemelni a szeretetet. Rendbe kell rakni a dolgokat, segíteni kell otthon, és azáltal, hogy segítünk, kapunk érte elismerést, vagy dicséretet. Ezt sokan viszont hasonlóan átviszik az Istennel való kapcsolatban is, hogy a szeretetet Istentől is ki kell érdemelni. Azt akarok megmutatni neki, mármint Istennek, hogy én jó vagyok, hogy én vallásos vagyok, hogy én imádkozok, hogy én gyónok, de Isten nem azért szeret, mert ezeket a vallásos vagy jó dolgokat tesszük neki. Akkor is szeretem, ha ezt nem tenném. Ő nem tesz különbséget. Szereti jókat és rosszakat is egyaránt. Felkelti a napját igazakra és igaztalanokra egyaránt. Ez sokak számára nehéz. Elfogadni, hogy Isten nem személyválogató. Hogy Isten akkor is szeret, ha én nem viszonyulok hozzá adekvát módon. Van, aki azt mondja, Isten túlságosan irgalmas, vagy nagy lelkű. De Isten valójában ilyen. Nem tud más lenni. Csak nagy lelkű. Csak irgalommal teljes. Isten szeret úgy, ahogy vagyok, tökéletlenül, gyengénen is, bűnösen is. Másik dolog az, ami viszont fontosabb, hogy túlságosan szeret ahhoz, hogy ilyenek maradjunk. Tehát egyik dolog az, hogy igen, szeret Isten, akármilyen is vagyok, másik dolog viszont nem akarja, hogy olyanok maradjunk, amilyenek vagyunk, hanem hogy növekedjünk az ő szeretetében. Az ő szeretete át akar formálni. Egyre inkább hozzá hasonlóvá akar tenni. Szeretőbbé, szentebbé, nemesebbé. Tehát igen, Isten szeret téged, engem úgy, ahogy vagy, de túlságosan szeret ahhoz, hogy hagyjon ugyanolyannak maradni. Tehát egy szinten. Isten nem ellensége az embernek, hanem tényleg lehet úgy mondani, hogy szívből szeretné, hogy megértsék és elfogadják, hogy ő hogyan és milyen módon szeret. Nem kell kiérdemelni az Isten szeretetét. Ő akkor is szeret. Érdem nélkül. De az életünk viszont válasz erre a szeretetre. Nem azért

hanem szabaddá is tesz. A Szentírás több helyen összekapcsolja a szeretetet a szabadsággal. A szeretet megszabadít a félelemtől, mert a szeretetben nincs is félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, ahogy az első János levelében olvashatjuk, negyedik fejezet 18. versében. Jézus arra tanít, hogy a szabadság az igazsághoz és Istenhez való kapcsolódásból fakad. Az igazság szabaddá tesz titeket, írja János evangéliuma 8. fejezet 32. verse. A keresztény értelmezés szerint tehát pedig Isten maga a szeretet, tehát a szeretetben élni egyben szabadságot is jelent. Szent Pál apostol szerint a szeretet a törvény beteljesítése. Római levél 13. fejezet 10. verse. Ez azt jelenti, hogy aki a szeretetben él, az nem kényszerből cselekszik, hanem belső szabadságban él, és onnan cselekszik. A szeretet légkörében az ember növekedik, kiteljesedik. Onnan lehet megtudni, hogy az, aki igazán szeret bennünket, annak a légkörében növekedünk, és nem kicsinyedünk. Isten légköre pont ilyen. Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk mindenestől abban, aki a fej, a Krisztus, olvasható az Efezusi levél 4. fejezet 15. versében. Engedjék meg, kedves hallgatók, egy rövid történetet pont arról, hogy olyan környezetben, ahol a szeretet van, minden kivirul, kibontakozik. Egy fiatal tanítvány minden áron igazat akar mondani, de szavai gyakran sebeztek másokat. Nem volt valahol tekintettel a másik emberre. Mestere egyszer egy kis növényt adott neki, és azt mondta: locsold, de ne tépd. A fiú értetlenkedett, de végül engedelmeskedett. Napok múlva a növény erősödni kezdett. Látod, mondta a mester. Az igazság olyan, mint a víz. Ha szeretettel adod, növekedést hoz. Ha erővel, gyökerestől kitéped, vagy eltiprod. Ez a történet azt hangsúlyozza, hogy a szeretettel áthatott igazság segít a lelki fejlődésben vagy növekedésben. Szent Pál apostol szerint a tudás felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Első Korintusi levél, 8. fejezet első verse. Az épít szó itt konkrétan azt jelenti, hogy felemel, fejleszt, növekedésre segít másokat. Egy haszi történet arról szól, hogy egy faluban két tanult ember élt. Az egyik minden vitát megnyert. A másik inkább kérdezett és figyelt. Az emberek mégis a másodikhoz mentek tanácsért. Amikor az első megkérdezte, miért, egy öreg így felelt neki: te megmutatod mindenkinek, hogy igazad van. De viszont az a másik, ő még segít, hogy mi is növekedjünk. Ez az igazi nézőpontja annak, hogy tényleg a szeretet növekedést ad. Sokan, nem csak értelmiségi, azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy tudjuk Istent szeretni, embert, vagy éppen, hogy őszintén szeretni, szükséges az érzelmi intelligencia.

intelligencia, vagy valamilyen magas IQ. Nem. Nem feltétlenül kell magas érzelmi intelligencia ahhoz, hogy tudjunk szeretni. De viszont az érzelmi intelligencia segít abban, hogy a szeretetet jól tudjuk megfogalmazni, hogy jól működjön és növekedést hozzon. A szeretet nem csak képesség, hanem döntés is. A Szentírás szerint a szeretet sokszor tudatos választás. A türelem, jóság, megbocsátás a végső kimutatkozás ennek a szeretetnek. Ezeket akkor is lehet gyakorolni, ha valaki nem különösebben idézőjelben érzelmileg kifinomult. Az érzelmi intelligencia viszont segít, hogy jól tudjunk szeretni. Az érzelmi intelligencia, az önismeret, empátia, önszabályozás abban segít, hogy észrevegyük, mire van szüksége a másik embernek. Hogy ne bántsuk akaratlanul, hogy a konfliktusban is valahol tényleg a szeretetben maradjunk. Vagyis nem maga a szeretet forrása, hanem annak minőségét javítja. Szeretet nélkül is lehet idézőjelben valaki érzelmileg ügyes. Valaki lehet nagyon jó mások érzéseinek olvasásában, mégsem szeret igazán vagy tisztán. Például, amikor manipulál. És sok ember pont ebben a érzéki szegénységben, vagy emocionális deprivációban szenved. Ezért a kettő nem ugyanaz. Az őszinte, tiszta szeretet, vagy érzelmileg ügyes ember. A szeretet fejleszti az érzelmi intelligenciát. Érdekes módon fordítva is igaz. Ha valaki őszintén szeret, idővel türelmesebb lesz. Jobban tud odafigyelni másokra, és jobban is érti önmagát is. Jézus tanításaiban a szeretet gyakran megelőzi az úgynevezett megértést. Előbb szeress, és közben tanulsz meg igazán látni. Szeretni tudunk érzelmi intelligencia nélkül is, illetve nem kell magas érzelmi intelligencia hozzá. De ha fejlődik benned, a szereteted mélyebb, tisztább és építőbb lesz.

0: Sokszor azt gondoljuk, hogy a szeretet egy érzés, egy emóció. Valami, ami jön és megy. De a szeretet ennél sokkal több. József Ratzinger bíboros, egykori Benedek pápa azt mondja, hogy a szeretet egy tudatos döntés. Egy tudatos igen a másik ember irányába, akkor is, amikor könnyű, és akkor is, amikor nehéz. Egyik legfontosabb gondolatát a Deus Carita Est című írásban találjuk. Már a cím is beszédes. Isten a szeretet. Ez azt jelenti, hogy a szeretet nem csupán emberi érzés, hanem a forrása is. És ez a forrás maga Isten. Ratzinger, bíboros, kétféle szeretetről is beszél ebben a műben. Az egyik az úgynevezett érosz, a vágyakozó, a lelkes, a felemelő szeretet. A másik az agapé, az önzetlen, az adó szeretet, az ajándékozó. És mi az igazán érdekes? Azt mondja, hogy a kettő együtt adja az igazi szeretetet. Nem elég csak érezni, és nem elég csak kötelességből adni. A szeretet akkor teljes, ha szívből jön, és önmagát ajándékozza. De mit jelent ez a mindennapokban? Azt, hogy a szeretet, az akkor hallgató, a szeretet, az amikor meghallgatunk valakit, amikor segítünk, amikor türelmesek vagyunk, amikor kitartunk valaki mellett. Mert ahogy 16. Benedek pápa tanítja, a szeretet mindig cselekvés. És talán ez a legmélyebb gondolat, hogy nem mi kezdjük és kezdeményezői vagyunk a szeretetnek, hanem előbb minket szerettek, vagy szeretnek. És Isten szeret. És mi erre válaszolunk. Talán érdemes ma ezen elgondolkodni, hogy nem csak érzem a szeretetet, és nem mi kezdjük a szeretetet. Valaki előbb minket szeretett, vagy szeret. És ennek a forrása maga Isten. Erich Fromm pszichológiájában a szeretet nem romantikus érzelem, hanem tanulható művészet. A leghíresebb művében, a szeretet művészete, radikálisan másképp közelíti meg a kérdést, mint a hétköznapi gondolkodó ember. A legtöbben úgy gondolunk a szeretetre, mint valamire, ami idézőjelben megtörténik velünk. Találkozunk valakivel, érzünk valamit, és azt mondjuk, szeretünk. Fromm szerint ez tévedés. A szeretet nem passzív élmény, hanem éppen ellenkezőleg aktív képesség szeretni. Nem az a kérdés, hogy találunk-e valakit, akit szerethetünk, hanem az, hogy képesek-e vagyunk-e szeretni. Gondoljunk csak bele. Hányszor mondjuk, hogy belé szerettem valakibe vagy valamibe. Mintha a szeretetet, mintha a szeretet valami lenne, ami csak úgy megtörténik velünk. Mint egy villámcsapás. Azt mondja, a szeretet nem passzív élmény. Nem szerencse kérdése, hanem képesség. Lehet tényleg olyan, mint a művészet. Olyan, mint egy hangszer megtanulása. Figyelmet igényel. Fegyelmet. Türelmet. És mindenek előtt gyakorlást. És természetesen nem szavakban. Mert nem elég valakit szeretni, meg is kell érteni őt, elfogadni. Nem elég közel lenni, hagyni kell, hogy a másik önmaga legyen. A szeretet ezért nem érzés, hanem gyakorlat. Erich Fromm azt mondja, a szeretet olyan, mint egy mesterség. Ahogy tényleg, mint egy hangszert, amikor megtanulok játszani rajta. Közismert pszichológus szerint az érett szeretetnek 4 alappillére van. Az első a gondolkodás, gondoskodás, tehát a szeretetnek az első arca, hogy törődöm a másik életével. Utána a felelősség, hogy válaszolok a mások szükségleteire. A harmadik a tisztelet, hagyom, hogy a másik önmaga legyen. A negyedik az ismeret, valóban meg akarom érteni a másikat. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, a szeretet torzul. Erich Fromm egyik legszebb gondolata, ami nagyon tetszik, az élet-szeretet paradoxona. Hogy nem azért szeretlek, mert szükségem van rád, mert ez nem szeretet, hanem szükségem van rád, mert szeretlek. Ez igen szép Erich Frommtól. Tehát az élet szeretetben nem függünk a másiktól, de mégis választjuk őt. És ezért óriási itt a különbség. Az egyik függőség, a másik szabadság. Az egyik kapaszkodik, a másik tud adni. A modern embernek sajnos problémája van. Nem csak a szeretet forrásával, hanem magával a szeretet fogalmával is. Fromm, pszichológus, kritikusan látja a modern társadalmat. Szerinte sokan úgynevezett piaci szemlélettel közelítünk a szeretethez. Mit jelent ez? Azt, hogy elég jók vagyunk-e? Elég értékesek vagyunk a másik számára? Mintha egy csereüzlet vagy biznisz lenne a szeretet. Ez szerinte eltorzítja a szeretetet. Mert a valódi szeretet nem az. És igaza van, mert a szeretet nem üzlet, hanem ajándékozás. Nem az a kérdés tehát, hogy szeretnek-e engem, hanem az, hogy én tudok-e szeretni. Mai kor kulcs problémája, hogy csak a szeretet nézni szeretni, és nézve szeretve lenni. Kevésbé tud szeretni, vagy pedig csak külsőleg, nem belsőleg. Iránt kell változtatni, belülről kifelé. De ez is megoldható. A külső is válhat belsővé, hogy a belső külsővé váljon. Megoldás ehhez a szemlélet lehet. A szemlélődés, vagy kontempláció, az igazságnak a megragadása. Nyitottság a természet feletti felé, az isteni titkok felé. Amikor az imádkozó ember lát, tapasztal is, de nem a saját erejéből. Az ember lelki szárasságként, a lélek sötét éjszakájaként éli meg az utat, amely sokszor a belső csöndbe vezet. Amikor megtapasztal Isten hallgatását a világban, és fölismeri, hogy a világ nem Isten, oda hallgat Isten szavára, ahogy keresztelő Szent János is mondja. A szemlélődés hallgatak szeretet. Az igazság megismerésének az egyik útja mindenki számára. Az evangéliumban olvasható, amikor a nép nem találta Jézust, elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék, hogy lássák. Kik azok, akik keresik? Kik azok, akik látni szeretnék Jézust? Emberek, nép, és mindenki, sokasság, nem csak egy páran, vagy csak akik érdeklődnek. Kik azok, akik keresik Istent ma? Azok, akik templomba járnak? Akiknek vallási érzékük van? Nem, mindenki. aki Isten pecsétjével születik a homlokán és a szívében. Mindenki, aki Isten képmását hordozza a szívében. Akik az igazi szeretet után szomjaznak. Azok, akik keresik Istent. Akik ehhez az Isten képhez ragaszkodnak. Ezt keresik egész életükben. Ehhez irányultság, ez a mi irányultságunk az élethez, aki szintén a szeretet forrása. Isten nem csak egy jó dologban található meg. Isten keresés egy folyamat, és ugyanúgy egy rátalálás is. Olyan, mintha a gyöngyszemeket keresnénk, és ezeket gyűjtenénk. Ezek a gyöngyszemek a mosoly, a szeretet, a megbocsátás, a béke, a jókedv. Isten olyan követőket akar, akik keresik őt, akik kutatnak utána, akik éhezik őt, akik látni akarják. Itt vagyunk a nagy hét kapujában, talán pont most ez segíthet nekünk megérteni és megismerni Isten szeretetét. Talán elég lesz ott elkezdeni, amikor Jézus keresztjére nézünk. A szeretet szimbóluma nem a szívecske, hanem pont a kereszt, melyen rajta függ a megváltó Isten. Szívvel kell nézni, hogy lássuk, mit tett Isten az emberért. Ő vált átokká, hogy áldásban részesüljünk. Az ő halála lett a mi életünk. Szívvel tekintsünk a megváltás és a szeretet szimbólumára. Mert a szív az ember belső embere. Amikor a szív bölcs, akkor az ész jó irányba gondolkodik. Az érzelmek tisztán áramlanak, és az akarat jót cselekszik. A szív intelligenciája nem más, mint a belső harmónia, amelyben az ember képes szeretni, de már Isten módjára. A keresztény élet egyik legmélyebb igazsága, hogy az ember szívből él, szívből dönt, szívből szeret, és szívében találkozik az Istennel. A szív intelligenciája maga a szeretet bölcsessége. És ha szívünket formáljuk, akkor életünk minden területe átalakul, mert az élet forrása a szívből fakad. A szív intelligenciája a belső béke útja. Azt javaslom, hogy imádkozzuk át, vagy elmélkedjük át, akár ezután a rádió műsor után, amikor van egy kis időtök. És nyissátok ki János evangélium a 3. fejezetének 16. versét. Ez a Szentírás központi mondata is. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten úgy szerette a világot, Isten így szeret téged és engem. Egyformán, mint Jézust. Ezután, hogy ezt átimádkoztad, gondolkodj el. És ne csak gondolkodjunk, hanem nyissuk meg a szívünket, hogy tényleg Isten beléphessen, és nem csak a nagy hét külső eseményeit éljük át, hanem belsőségesen vele együtt, hogy tényleg a húsvét örömébe vezessen minket. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
1: Jelencsics Erik atya műsorát hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Litániát imádkozunk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve Isten szent temploma,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve a magasságbeli szent szekrénye,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve minden erénynek mélysége,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve minden szív királya és központja,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, aki után ősatyáink vágyakoztak,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, az élet és szentség forrása,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, lándzsával átvert szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, minden vigasztalás forrása,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, békességünk és kiengesztelődésünk,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, bűnösök áldozata,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, benned remélők üdvössége,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, haldoklók reménysége,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
2: irgalmaz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: irgalmaz nekünk, Jézus.
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
2: alakíts szívünket a te szíved szerint.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerólt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik szent fiad Jézus Krisztus nevében irgalmasságodért esedeznek, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Litániát imádkoztunk.

0: A Szentírás folyamatos olvasása következik. Korintusiaknak írt második levél.
1: A negyedik fejezet. Mivel Isten irgalmából ez a hivatásunk, nem veszítjük el bátorságunkat. Elutasítjuk a gyalázatos alattomosságot, nem alkalmazunk cselt, és nem hamisítjuk meg Isten szavát, hanem Isten jelenlétében nyíltan hirdetjük az igazságot, és rábízzuk magunkat az emberek lelki ismeretére. Ha evangéliumunk mégsem érthető világosan, csak azoknak nem érthető, akik elvesztek. Az ilyen hitetleneknek e világ istene elvakította értelmét, hogy Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világossága ne ragyogjon föl nekik. Mi ugyanis nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, magunkat csak úgy, mint a ti szolgátokat Jézus kedvéért. Isten ugyanis, aki azt mondta, a sötétségből támadjon világosság, a mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán fölragyogjon nekünk. Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Mindenfelől szorongatnak minket, de össze nem roppanunk. Bizonytalanságban élünk, de kétségben nem esünk. Üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk. A földre tepernek bennünket, de el nem pusztulunk. Testünkben folyton folyvást viseljük Jézus szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon a testünkön. Életünkben állandóan ki vagyunk téve a halálnak Jézusért, hogy majd Jézus élete is megnyilvánuljon a testünkön. Bennünk tehát a halál működik, de ti bennetek az élet. Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amiről írva van, hittem, azért beszéltem, mi is hiszünk, és azért beszélünk. Tudjuk ugyanis, hogy aki Jézust föltámasztotta, Jézussal együtt minket is föltámaszt, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, s így hálát is, mind többen adjanak Isten dicsőségére. Ezért nem veszítjük el a kedvünket, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. A mostani, pillanatnyi, könnyű szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét szerzi meg nekünk. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket, mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök.
0: Szentírási részletet hallottunk a korintusiaknak írt második levélből.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Kiválasztották a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó 5 védőszentjét. Kiosztották a díjakat a Magyar Nemzeti Levéltárban a Nyavár megyei levéltár családtörténeti versenyén Pécsen. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztő Konyorszkiné Bodnár Emese. Szent II. János Pál pápa, Kim Tagön Szent András áldozópap, Cabrini Szent Franciska, Bakita Szent Josefina és Szent Carlo Acutis lesznek a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó védőszentjei, jelentette ki a világtalálkozó helyi szervezőbizottsága, tájékoztat a Fidesz, a Vatikán hivatalos missziós hírügynöksége április 26-án. A 2027-es szöuli világtalálkozó védőszentjeinek kihívása hirdetésével egy időben elindult egy interaktív alkalmazás is, Fedezd fel védőszentjeidet címmel. A személyiségtesztek és az interaktív kvízek mintájára, amelyek manapság nagyon népszerűek a fiatalok körében, szerepel a helyi szervező bizottság által kiadott közleményben. A kezdeményezést Koreában azért hívták életre, hogy bevonják a fiatalokat az ifjúsági világtalálkozó előkészületeibe, írja a Magyar Kurír. A Mondj egy sztorit a Dédiről családtörténeti verseny 4. évadának díjátadóján Pécsen a Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya vármegyei levéltárában április 29-én rendezték meg. A díjakat dr. Gőzsi Zoltán, a Baranya vármegyei levéltár igazgatója, főlevéltárosa adta át. Első helyezést ért el Halmi Noel Gábor, a pécsi Janus Pannonius gimnázium 8. osztályos tanulója. Második lett Konyorci Kaliz, a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma 7. osztályos tanulója. Harmadik helyen végzett Szarka Melinda, a Ciszterci Szent Margit általános iskola 8. osztályos tanulója. Külön díjat kapott Hoffmann Bálint, a Sombereki Kalász Márton általános iskola és alapfokú művészeti iskola 8. osztályos diákja. Az ünnepségen a felkészítő pedagógusok munkáját is elismeréssel jutalmazták. A legjobb pályaműveket pedig a levéltár honlapján is közzéteszik. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonala Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonala Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok, az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 14 óra.
2: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódást támadt a görögök közt, a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsna osztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a 12 összehívta a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk. Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, és az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki magatok közül, testvérek, 7 jó hírben álló, lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és szent lélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohoruszt, Nikanort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antiochiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, azok pedig imádkoztak felettük, és rájuk tették kezüket. És az Isten igéje tovább terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben. Még a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek.

2026. május 3-a, húsvét 5. vasárnapja. Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 1-től 12. vers. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek. Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy. Hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Elmélkedés. Út, igazság, élet. Az evangélium Jézus búcsúbeszédét idézi fel, az utolsó vacsorát, amikor már tudta, hogy közeleg a kereszt, a szenvedés, a tanítványok szétszélednek, elárulják, megtagadják. Jézus mégis békéről beszél. Olyan kijelentéssel indítja a tanítványok vigasztalását, amely minden kor hívő emberének szól, nekünk is: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Az emberi szív és lélek nyugtalansága ismerős tapasztalat számunkra, amely megjelenhet egy fenyegető veszély formájában, de akár a mindennapokban is. Egy váratlan diagnózis, egy felbomlott kapcsolat, egy felismerés, hogy életünk rossz irányba halad, és már is azt érezzük, hogy semmi sem biztos. A tanítványok is hasonlót éltek át. Mesterük, akiben bíztak, s akitől új világot reméltek, most arról beszél, hogy elmegy, és ők nem követhetik. Ebben a helyzetben hangzik el az Úr bátorítása: higgyetek! A hit nem az, hogy minden világos és átlátható. A hit nem logikai összefüggések elfogadása, hanem egy bizalmon alapuló kapcsolat, annak tudatosítása, hogy kihez tartozom, és hogy nem vagyok egyedül, még akkor sem, ha mindent elveszítek. Keresztény hitünk nem azonnali válasz minden kérdésünkre, hanem kapaszkodó minden helyzetben. Jézus egyrészt nyugalmat, lelki megbékélést ígér, másrészt utat is mutat. Atyám házában sok hely van, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És amikor Tamás zavartan kérdezi, hogy még azt sem tudják, hová megy, akkor hangzik el az evangélium egyik csúcspontja: én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus nem csak ismeri és megmutatja az utat, hanem ő maga az út. Az Istenhez vezető út nem eszmerendszer, nem szabályok és elméletek gyűjteménye, hanem egy személy, Jézus Krisztus. És ő mindenkit hív, a keresőt, a tévejgőt, az elcsüggettet,

Még lényegesebb, hogy hitelesen képviselte Krisztust, aki jelen volt személyében és a szentségben, és aki a papok szolgálata által utat talál az emberi szívekhez. A mai ember keresi az irányt, merre menjen, mit kezdjen az életével, hol van a helye a világban. Sokszor sodródunk egyik célból a másikba, egyik kapcsolatból a másikba, anélkül, hogy valóban otthon lennénk. Jézus nem csak útmutatást ad, hanem önmagát adja útként. A vele való kapcsolat eligazít, irányt mutat, otthont ad már itt a földön is. Pedig Jézus napjainkban is elindul és társakat keres az útra. Nem tökéleteseket, hanem nyitott szívűeket. Nem hősöket, hanem olyanokat, akik hajlandók rátenni lábukat az útra, amely ő maga. Életutunk néha meredek, néha köves, néha fájdalmas. De mindig vezet valahová. A valódi otthonba, az atyaházába, ahol már nem lesz kérdés, nem lesz kétség, csak egy örök és megrendítő felismerés, itt van, akit kerestem, itt van, aki boldoggá tesz örökre. Urunk Jézus Krisztus, te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az egyetlen biztos irány, akiben a szív megnyugodhat, aki elvezet az atyához. Add, hogy ne a világ útvesztőiben bolyongjunk, hanem benned bízzunk és veled járjunk. Erősítsd bennünk a hitet, hogy ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra figyeljünk. Ne engedd, hogy elbizonytalanodjunk életünk útján. Segíts, hogy mi magunk is úttá váljunk, így másokat is hozzád vezessünk. Légy velünk minden lépésünknél, és vezess minket az atyaházába, a mennyországba. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezen Hofer Brigittától hallották.

0: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvas fel.
1: A jó pásztor Kánában. A galileai Kánában, ahol Jézust meghívták egy mennyegzőre, az édesanyja így szólt a szolgákhoz: tegyetek meg mindent, amit csak mond. János evangéliuma 2:5. Mária ugyanezt mondja nekünk is. Amit Krisztus mond nekünk a történelemnek ebben a percében, az felhívás egy erős imádságra a családokkal együtt és a családokért. A szűzanya arra hív bennünket, hogy egyesüljünk ebben az imában, és forduljunk az ő fiához, aki minden egyes családot szeret. Ő ugyanis megváltói küldetésének legelején kifejezte ezt a szeretetet szent jelenlétével a galileai Kánában, és ez a jelenlét ma is folytatódik. Imádkozzunk tehát Krisztus által, vele és benne az Atyához, akitől származik minden közösség az égen és a földön. A jó pásztor mindenütt velünk van. Miként ő volt a vőfély a menyasszony és a vőlegény között, amikor rábízták egymásra önmagukat egy egész életre, úgy van velünk a jó pásztor ma is, mint reményünk értelme, szívünk erejének forrása, minden új lelkesedés kiindulása és a szeretet civilizációja győzelmi jele. Jézus, a jó pásztor azóta is vigasztal minket. Ne féljetek! Én veletek vagyok. Én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Máté evangéliuma 28:20. Mi ennek az erőnek a forrása? Mi az oka bizonyosságunknak, hogy te velünk vagy, bár kivégeztek téged, ó Isten fia, és meghaltál, mint bármely más ember? János evangéliumának 13. fejezetének 1. versében az evangélista így mondja: szerette övéit, mindvégig szerette.
0: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvasott fel.

Kedves hallgatói család! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Felvidéki Mária Rádió Mirjam idén májusban ünnepli megalakulásának 14. évfordulóját. Szeretettel hívjuk hallgatói családunk tagjait és minden érdeklődőt május 9-én, szombaton, születésnapi ünnepségünkre. A hálaadó szentmisére 18 órakor kerül sor a komáromi Szent András Bazilikában, melyet rádiónk élő adásban is közvetít. A legszentebb áldozat bemutatása és megünneplése után szeretettel várjuk Önöket a plébánia nagytermébe, ahol lehetőség nyílik a személyes találkozásra, kötetlen beszélgetésre, egymás jobb megismerésére. Tartsanak velünk május 9-én 18 órakor, személyesen vagy épp lélekben rádiókészülékeik előtt minél többen. Adjunk hálát együtt az elmúlt 14 évért, s ajánljuk a gondviselő Isten kezébe a Felvidéki Mária Rádió Mirjam köré gyűlt közösségünket.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából... Leó pápa találkozott az olasz püspöki konferencia alkalmazottaival. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. A Szent Atya beszéde az amerikai pápai alapítványhoz. Köszönet, amiért segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Fogadjuk el magunkat főként nehéz helyzetekben, és ajánljuk életünket a Jóisten kegyelmébe. Kapaszkodjunk az ő megtartó kezébe. Stúdióbeszélgetés Makkai László, görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával. Leó pápa az olasz püspöki konferencia alkalmazottainak. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. Szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa az olasz püspöki konferencia dolgozóit és családtagjait, mintegy 200 főt. Szolgálat, hovatartozás és küldetés. Ez a három alapszempont kell, hogy meghatározza mindennapi munkájukat, amelyen részt vesznek az egyház életében.
1: Un saluto cordialmente, vi ringrazio per il prezioso servizio che svolgete presso la Conferenza Episcopale Italiana.
0: A Szent Atya örömmel és hálával köszöntötte az olasz püspöki konferenciánál és az ahhoz kapcsolódó hivataloknál dolgozó alkalmazottakat, akik Matteo Zuppi bíboros elnök és Giuseppe Baturi főtitkár vezetésével érkeztek az audienciára. Kényes és fontos feladatot látnak el, mivel az olasz püspöki konferencia az Olaszországban működő részegyházak hiteles szeretet közösségének a jele. Isten népének jogos képviselete az országban, mely a püspök karon belül segíti az egységes működést, összhangban Péter utódával, Róma püspökével, Olaszország prímásával. Köszönet tehát mindazért, amit a különböző szinteken tesznek, a legrejtettebb és leghétköznapibb feladatoktól a legismertebbekig. Minden intézménynél fontos a hűség, amellyel munkájukat végzik, legyen az egy odafigyeléssel végzett ügy, egy jól előkészített értekezlet, türelemmel meghallgatott személy, odaadóan kivizsgált kérdés, vagy a környezet rendben tartása. Egyszerű, de hasznos és Isten előtt nagy dolgok, melyek mindenki a vád szolgálják. Az egyház életében semmi nem kicsi dolog, ha hittel, szeretettel és közösségi szellemben végzik. Leó pápa három szempontot ajánlott megfontolásra a püspökkari hivatali dolgozóknak. Az első, munkájuk szolgálati természete.
1: I vari uffici in cui operate non sono strutture fini a se stesse.
0: A hivatalok nem önmagukban működő rendszerek, hanem olyan eszközök, amelyek segítik az olaszországi püspököket és egyházakat a szeretett közösség szálainak megtartásában, az egység megőrzésében, mely evangéliumban gazdag és bővelkedik a felebaráti gesztusokban. Nagy felelősséget igénylő munka ez, ami a szolgálatot szolgálja, mások munkáját segíti, lehetővé téve sokak hozzájárulását, a helyi egyházak támogatását a jó hír terjesztésében. Részt vesznek Isten nagy családjának küldetésében. Az egyházban szolgálni ugyanis nem egyszerűen azt jelenti, hogy betöltünk egy funkciót, hanem tevékeny tagokként részt veszünk annak a testnek az életében, amelynek feje az Úr. Sosem mi, vagy hivatalaink, programjaink állnak a középpontban, hanem ő, és minden tevékenység akkor leli meg értelmét, ha valamilyen módon segíti a vele való találkozást és egységet. A másik szempont a hovatartozás.
1: La sposa di Cristo, infatti, non si può servire da spettatori.
0: Krisztus jegyesét ugyanis nem lehet nézőként szolgálni, csak annak a szeretetével, aki tudja, hogy oda tartozik, a hit és a szeretet közösség kötelékében, ami elsősorban kegyelmi ajándék, Isten ajándéka. Végezzék ezért mindennapi munkájukat egy misztérium, egy történet, egy terv részeként, ami megelőzi őket és túlmutat rajtuk. Az a hivatásuk, hogy környezetükben formába öntsék az evangéliumot, elősegítsék az egységet és a békét, türelmesen és alázattal, kölcsönös gondoskodással. Ennek tudata határozza meg azt, ahogyan önmagukra tekintenek, ahogyan beszélnek, másokat hallgatnak, kijavítanak és támogatnak, valódi evangéliumi stílusban élve életüket. Isten népe életének harmadik alapvető dimenziója a küldetés.
1: A Chiesa esiste per annunciare Cristo.
0: Az egyház azért létezik, hogy Krisztust hirdesse, hidakat építsen, kötelékeket hozzon létre, befogadást és segítséget nyújtson mindenkinek, aki támaszra, meghallgatásra, szeretetre szorul. És az olasz püspöki konferencia dolgozói részt vesznek ebben a küldetésben. Olyan korban élünk, ahol mély átalakulások jellemzik a családot, az iskolát, a munkát, a kommunikációt, a társadalmi részvételt, a hitátadást Olaszországban is. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy ne zárkozzunk be, ne féljünk, hanem nagy lelkűen munkálkodjunk azon, hogy az evangélium elérjen és megvilágosítson minden embert. Szűz Mária, Assisi Szent Ferenc és Szénai Szent Katalin Olaszország védőszentjei oltalmába ajánlva az olasz püspöki konferenciát, az olaszországi egyházakat és Isten egész népét, Leó pápa Isten áldását kérte rájuk. Leó pápa az amerikai pápai alapítványhoz. Segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Zarándoklatuk alkalmából fogadta a Szent Atya a Papal Foundation 1988-ban alapított amerikai jótékonysági szervezet tagjait, mintegy 800 főt a Vatikánban. Köszönetet mondott azért a támogatásért, amelynek révén papok, szerzetesek folytathatják tanulmányaikat, a helyi egyházak működését lehetővé teszik, részt vesznek a pápa karitatív szolgálatában.
1: Well, this is our first opportunity to meet since I was called to take on the role of Bishop of Rome and Pope.
0: Jól lehet ez az első alkalom, hogy pápaként találkozik a szervezet tagjaival, már korábban megtapasztalta működésük áldásos eredményeit. Perui püspökként személyesen látta, hogy a Csiklájói Egyház megyében számos projektet segítettek nagylelkűen. Pápasága első éve alatt pedig építő volt szembesülni az alapítvány segítő tevékenységének volumenével. Leó pápa mély háláját fejezte ki, amiért állandóan segítik Péter utódát abban a küldetésében, hogy gondját viselje az egyetemes egyháznak. Örömteli az a hír is, hogy évről évre nő az alapítvány tagjainak száma, valamint hogy növelni akarják a támogatást és új módokat találni a segítésre.
1: Your visit occurs during the Easter season, a time focusing on mission as well as peace.
0: Látogatásuk a húsvéti időszakra esik, amikor a küldetésre és a békére összpontosítunk. Feltámadása után Jézus azt a feladatot bízta az apostolokra, hogy legyenek hírnökei, és megígérte nekik, hogy mindig velük lesz ebben a küldetésben. A pápa és a püspökök az apostolok utódaiként ezt a feladatot folytatják az igehirdetésen és az evangelizáló munkán át. De a keresztség erejében az egyház minden tagja osztozik az evangélium hirdetésének felelősségében, a szavak és a szeretet szolgálat révén. Azáltal, hogy projekteket, humanitárius segélyeket és ösztöndíjakat finanszíroznak szerte a világon, a pápai alapítvány tagjai részt vesznek az egyház állandó evangéliumi küldetésében. Nagy lelkűségük végtelen sok embernek lehetővé tette azt, hogy közösségében konkrétan megtapasztalja Isten jóságát és kedvességét. Papok és szerzetesek részesülhettek felsőfokú képzésben segítségükkel, aminélkül nem tanulhattak volna Rómában a pápai egyetemeken, és így az egyház jövőbeli vezetőjévé nevelték őket. Leó pápa mindannyiuk nevében mély elismerését fejezte ki az amerikai jótékonysági szervezetnek. Kedves hallgatóink, a következő percekben stúdióbeszélgetést hallhatnak Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával.
2: Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Makkai László atyát, pasztorálpszichológust, aki egy könyvvel érkezett a kezében. Olvasom a címét: Mélységek mentén, a papi hivatás tézisei és kísérése pasztorálpszichológiai nézőpontból. Utolsó beszélgetésünk alkalmával éppen a papi életről szóltunk, a papi élet örömeiről, szemben a nehézségekkel. Folytassuk ezt a beszélgetést itt. Először is arra kérlek, kedves László atya, hogy mutasd be ezt a könyvedet.
3: Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm a rádióhallgatókat. A Mélységek mentén című könyvnek a bemutatója az nagy héten volt. Fábri Kornél püspök atya írta az előszót a könyvhöz, és mit is jelent az, hogy mélységek mentén? Én azt gondolom, hogy a papságunk többféle mélységeken megy keresztül. Az egyik ilyen mélység talán az, amikor az imádságnak a mélységében tudunk létezni, amikor valóban akkor megszólítjuk az Istent, vagy akár a szentmisét bemutatjuk, annak a mélységét át tudja élni egy pap. Ez egyfajta lelki öröm, és nyilván egy lelki töltekezés is a pap számára. És egy másik mélység, amikor viszont krízisbe kerül, nehézség éri, kudarcok érik, esetleg nem találja a saját küldetését, hogy mit is kellene csinálni, hogyan is kellene végezni a dolgát a mindennapokban. Ez szintén egy másik mélység, ami az ellentéte annak a ima mélységnek, amit a papság esetleg a krízisekben meg tud élni. És ez a mélység talán drámaibb, nagyon nehezen tud olykor-olykor egy-egy pap segítséget kérni, segítségül hívni azt a szemét, aki éppen akkor az ő mélységéből ki tudja hozni. Önmagában a könyv nagyon egyszerű, Kornél püspök úr is fogalmazza, nem ad mindenre választ, de kísérni tud azokon az utakon, ahová a papa a kríziseit éli meg. Három olyan területet emelnék ki, ami nagyon fontos a könyv tekintetében. Talán az első az, hogy fókuszál a könyvre, a prevencióra, a preventív oldalára. Ez nyilván a kispapságot, papnövendékeket érinti.
2: A megelőzésre.
3: Hogyan tudjuk esetleg segíteni már, hogy felkészültebben érjen krízis kispapokat, papokat, hogyan tud erre felkészülni, hogyan tudja felismerni ennek a jeleit, a krízisnek a jeleit, hogyan tud ez ellen küzdeni, honnan, kitől kérhet segítséget. Értelemszerűen érdemes az egyházmegyét bevonni ebbe a folyamatba, hiszen fontos, hogy az egyházmegyék számára is legyenek olyan lehetőségek, hol a pap tud és mer segítséget kérni, akár egyházmegyei spirituálistól, akár keresztény pszichológustól, pasztorálpszichológustól, vagy akár paptestvértől, de sok esetben tapasztalom azt, hogy a püspököket is fel lehet hívni, hogy valaki elmondja maga krízisét, bánatát, szomorúságát. Egyfajta kooperáció is benne van a könyvben, amikor a papság és a püspök együtt tud kooperálni azon a krízisen, azon az ügyön, amiben éppen benne van. Akár egy alkoholizmusnak a nehézségéből hogyan lehet kijönni, akár egy olyan mélységből, mély krízisből, amikor a küldetés, mint olyasmi, torpan meg a pap életében, hogyan lehet ezen túlendülni, hogyan lehet akár egy helyezéssel is új kívások elé állítani az adott atyát, vagy hogyan lehet esetleg új feladattal megbízni, ami szintén egyfajta inspirációt tud adni az újrakezdésre, hiszen minden egyes változás az ember életében egy újrakezdésnek is a lehetősége. Éppen ezért írtam a könyvben is, hogy a krízis az nem a vég, hanem sokszor az átalakulásnak a kapuja.
2: A krízis maga elkerülhetetlen?
3: Mivel olyan segítő hivatásban vannak az atyák, szertesek, szertesnővérek, hogy napi szinten találkozunk emberekkel, emberi sorsokkal, nehézségekkel, megpróbáltatásokkal, ezért a krízis azt gondolom, hogy nem elkerülhető. Tehát valamilyen szinten bele tudunk jutni a krízisbe, legfőképpen azért, mert amikor az ember már csak ürességet érez a munkájában, nem lát benne kihívást, vagy éppen azt tapasztalja, hogy amit én végzek, az senki nem köszöni, nem hálálja, meg nem mond egy jó szót azért, amit én tettem, hiszen sokszor mi ezt is várjuk, emberek vagyunk, jó esik egy válveregetés, egy készfogás, egy beszélgetés, egy kávézás valakivel, tehát fontosak, hogy a kiutat is meg tudjuk találni, és valóban, akik emberekkel foglalkoznak, segítőhivatásban dolgoznak, előbb-utóbb ez a mélység, ez eléri a papot, a szeltes nővért, de a lényeg mindig az, hogy tudjunk és merjünk segítséget kérni, akkor, amikor ennek a jeleit felismerjük, küldetésünkben felismerjük az életünkben. A kríziseknek legtöbb része, én azt gondolom, és itt az atyák figyelmét is szeretném felhívni, a krízisek legnagyobb része az én tapasztalataim alapján az ima élet elmaradása. 90%-ban visszavezethető az egy egyházi személynél, hogy amikor az imádság alul marad, nem lesz központi hely, de a munka feladat az viszont túlnyomó többségben, mondhatnám azt, egy munka alkoholizmussá válik, és az imádság nem támogatja ezt a feladatot meg, akkor azt gondolom a krízis nem elkerülhető.
2: Kicsikét szégyenhúzom az értelmezési mezőt, orvosok, tanárok, tehát úgy hasonló kvalitású emberek életében a krízis hasonlóképpen elkerülhetetlen?
3: Hasonlóképpen elkerülhetetlen. Nyilván vannak megtartó erők, amik segítenek átlendítni a krízisen, tehát én például javaslom mindig azt, hogy legyen valami hobbing, legyen valami olyan kikapcsolódásunk, ami nem a munkánkhoz köt, tudjon egy egyházi személy sportolni is, ha arról van szó, tehát fontosak azok, hogy az ember megtalálja a rekreációnak is azt az oldalát, ami segíti azt, hogy ő ember tudjon maradni. Ugyanakkor a papságban van még egy örömteli helyzet, megküzdési mód, ezt így is szokták hívni, mégpedig az ima élet, a szentmise, vagy a Krisztussal való találkozás, vagy éppenséggel a gyónás, amikor valaki egy életgyónást le tud tenni, vagy éppen a problémáit tudja feldolgozni lelki beszélgetésben, gyónásban. A megküzdési palettáink sokkal tágabbak, mint akár a más hivatásban élők, akár szociális szférában dolgozók, orvosok, ügyvédek, bárki, akinek esetleg szintén emberekkel tartja a kapcsolatot. Nekünk papoknak, ha az ima életünk rendben van, és már pedig miért ne legyen rendben, akkor mindig ott van az, hogy van valaki felettünk, a gondviselő Isten, aki ki tud bennünket hozni ebből, akarok is kijönni belőle, és csak az Istenért szeretnék megváltozni azért, hogy jobb ember legyek, jobb pap legyek, és az Isten az a legfőbb erőm, aki ebben ki tud hozni, és mozgatni tud azért, hogy én valóban újból a hivatásomnak tudjak a mélységében élni.
2: Azért a pap az evangélium az öröm hírembere. Így indultam el 82-ben, amikor engem pappá szenteltek, és ma is örömhír hirdetek. És összegségét tekintve az én napjaimnak a közepe, itt Rómában most már 12 esztendeje egyfolytában, azért öröm, ezt én merem mondani. És hogyha valaki megkérdez, hogy havárjuk a mevalászló, hogy érzed magad, akkor szóval visszakérdezek, hogy hát nem látod? Nézem az arcomra. Én azt érzem, hogy van bennem valami, és nincsen bennem semmi rendkívüliség. Csak egyszerűen azt tapasztalom, amit a jó Isten ad mindannyiunknak, hogy az ő kezében vagyok, és ez egy nagyon jó dolog.
3: Én azt gondolom, hogy igen, rajtunk embereken kell, hogy látszódjon, és rajtunk papokon is, hogy mi az örömhírt visszük, és az örömhírt adjuk, és nem csak adjuk, szeretnénk tartósá tenni ezt az örömhírt az emberek életében. Olyan ez, mint amikor az ember belép egy templomba, és vagy azt mondjuk, hogy egy díszletet látunk a templomban, vagy azt látjuk, hogy ez a templom nagyon át van imádkozva az emberek imádsága által, és hogy van olyan kisugárzása a templomnak, hogy meghív az Istennel való találkozásra. Ilyenek vagyunk mi emberek is, papok is. Nagyon érdekes az első helyem, amikor kerültem, és a templomban mosolyogva mondtam el a prédikációmat, mert örültem, hogy ott vagyok, és a végén megvártak fiatalok, és velük is beszélgettem, és mosolyogtam rájuk, és később mondta el az egyik hittanosom, hogy az anyukájának az első kérdése az volt, hogy mosolygott-e rátok a pap, rátok fiatalokra, mert ha nem mosolygott, akkor egy szomorú pap, és nem fog benneteket szeretni. Tehát, hogy apró dolgokból tudják a hívek leszűrni azt, hogy az az ember, aki alatt találkozol, az valóban az örömhírnek a hirdetője, látszik rajta, éli azt, amit ő megimádkozott, és amit ő tovább akar adni, és én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen fiatal papnak kellene lenni, de még az idősebb papokban is látom azt a kegyelmi állapotot, ahogy az ő az egész életét az Istennek szentelve megimádkozta, a nehézségből kijött, ki tudott jönni, segítettek neki. Volt, amikor tényleg azt tapasztalom idősebb paptestvérek, amikor megkeresnek, hogy én nem vagyok boldogtalan pap, így nyugdíj előtt, azt mondja, mindig boldog pap voltam, és ezt adtam át a híveknek is. És hogy én ezt kérem a fiatal papoktól, hogy ne csontosodjunk be a struktúrába, hanem merjük megélni szabadon az örömünket, ezt adjuk tovább, és tegyük tartósá az emberek életében.
2: Nagyon köszönöm, így legyen, kísérje áldás a mélységért mentén könyvedet. Köszönöm a beszélgetést.
3: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
0: Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
4: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvas fel.
5: 8. könyv, 4. fejezet. Miért nagyobb az öröm? ha kiváló emberek térnek meg. Uram, gerjesz kérlek, és hívogass bennünket. Gyújtsd ki tüzedet, és árazd el bensőnket édes illatoddal, hadd ragadja el lelkünket szereteted. Hiszen akárhány lélek, még a Viktoriánusnál is szörnyűbb elvakultságból visszatalált már te hozzád, s látó világosságottól, amelynek erejében minden, ami részesedik benne, Isten gyermekévé válik. Nem mind nyilvánosak ezek az esetek. Azért azok öröme is rejtettebb, akik tudnak róluk. Az öröm ugyanis minél általánosabb, annál nagyobb külön-külön mindenkiben, mert egyik a másikét gerjeszti, táplálja. Azon kívül a nyilvános megtérés nyilvános, igen üdvös példabeszéd és útmutatás az utána következőknek. Azért nagy tehát az öröm, mert nem csak a követőkre, hanem a példaadókra is vonatkozik. Mert arról szó sem lehet, hogy országodba a gazdagnak és előkelőnek több becsülete volna, mint a szegénynek és a közembernek, hiszen épp ellenkezőleg a világ erőtleneit választottad, hogy megszégyenítsd az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetettjeit választottad, és azt, ami semmi, hogy lerontsa azt, ami valami. És mégis maga a legkisebb apostol, kinek ajkain keresztül a most említett igéket kihirdetted, mikor Sergius Paulussal viaskodva annak a kemény nyakát betörte Krisztus szelíd igájába, s a pogány konzult a nagy király alattvalójává tette, és előbb volt nevét Saulus szívesen cserélte Paulusra, e nagyszerű győzelme emlékezetére. Mert az ilyen emberben, akit a sátán erősen karmaiban tartott, s akin keresztül egész tömegeken uralkodott, nagyobb a sátán veresége. Úgy szokott ugyanis lenni, hogy az ördög a büszkéket mindig erősebben markolja. Az előkelőkség köpenye alatt, és ezeknek tekintélye útján ismét sok más embert tart karmai közé. Minél inkább fontolgatta népet, hogy Viktoriánus lelke, az ördög ostromálló erőssége volt, nyelve pedig súlyos, éles, nyilvessző sokak veszedelmére, annál nagyobb hálával kell örvendeznie, látván, hogy királyunk bilincsekbe verte az erőset, elzsákmányolta, megszentelte és szolgálatodra hasznosította kincseit, és alkalmassá tette őket az Úr kezében minden jó cselekedetre.
4: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvasott fel.

Föltámad Krisztus. Örvendező szívvel borulunk le előtted, mert föltámadásoddal bebizonyítottad, hogy Isten vagy. Föltámadásoddal megadtad szent tanításodra, ami katolikus vallásunkra az igazság isteni pecsétjét. Az első húsvét vasárnapon azok, akik nagypénteken téged gúnyolva és káromolva állották körül keresztedet, üres sírod láttán szégyenkezve zavarodtak meg. Az első húsvét vasárnapon azok, akik nagypénteken fájdalommal nézték a kereszten elvérző testedet, nagyszombaton pedig szomorú lemondással gondoltak sírodra, újjongva hallották az angyali szó hírét, hogy sírod azért üres, mert feltámadtál és élsz. Arra kérünk, dicsőséges feltámadott Jézus, hogy a húsvét ne csak megdicsült életed kezdetének emléke legyen számunkra, hanem lelkünk és buzgóságunk megújulásáé is. Add, hogy akik eddig inkább a földieket kerestük, ezután komolyabban törekedjünk az égiek után. Add kegyelmedet, hogy ifjúságunknak te légy a reménye. A felnőttek életében te légy az irányító. Az öregségben te légy a vigasztaló. A halál óráján pedig te légy az erősítő. Segíts, hogy vallásosan éljünk, hited hűségében haljunk meg, és így feltámadásunk az örök boldogságban legyen. Amen.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Pray and Run futózarándoklatot rendeztek Mária Pócson. Köszöntötték a Nyíregyházi Egyházmegye nyugdíjas papjait. Ismét megnyílik a pesti alsórakpart a gyalogosok és a kerékpárosok előtt május 1-én. A hírszerkesztő Kovács néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Egy érintésre mottóval zarándoklatot tartottak a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyen április 25-én összekötve a mozgás örömét a közös imádsággal, írja a Magyar Kurír. Kicsik is nagyok egyaránt elindultak a családi örömfutás 1 kilométerén, de parókiák és iskolák csoportja is részt vettek a programokon. Többek között a speakerek, ifjabb Obbágy László atya és Szikora Gábor is feleltek a nap hangulatáért. Az összehangolt munkának a polgárőrség, a rendőrség, a mentőszolgálat, a görögkatolikus motorosok és a helyi atyák jelenlétének köszönhetően a metropólia minden szegletéből érkező futók biztonságban tölthették a napot. A célunk maga Jézus Krisztus, az úton pedig a szűzanya segít minket, tanított Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a napot elindító reggeli paraklízban. A részvétel ingyenes volt, a távok pedig lehetőséget adtak mindenkinek a bekapcsolódásra. Szocska Ábel megyéspüspök és munkatársai látták vendégül a Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott áldozó papjait a Nyíregyházi Szent Miklós házban április 23-án, írja az Egyházmegye. A találkozó testvéri együttlét is hálaadás volt az idős lelkipásztorok több évtizedes áldozatos szolgálatáért. Az ünnepségre az Ungvári Unió létrejöttének 380. évfordulójának előestéjén gyűltek össze. Horváth Tamás bírósági helynök beszédében kiemelte a jelenlévők példamutatását. Óriási dolog, hogy az elmúlt időszak több mint egy tizedét az itt lévő atyák szolgálata fedi le, mondta. Szocska Ábel megyés püspök beszámolt az egyházmegye aktuális híreiről. A püspök beszélt a kápolna ikonjairól is, melyeket kárpát-aljai művészek készítettek, akiket a háború kitörése sodort Magyarországra, illetve akik ott maradtak a pincik mélyén áram nélkül dolgoztak a közösségért. Május 1-ével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok és a kikapcsolódni vágyók előtt, az első időszakban a hétvégéken és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet, közölte a főpolgármesteri hivatal az MTI-vel kedden. Május 26-án és augusztus közepe között új rugalmas forgalmi rend lép életben. Hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége. A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasz lesz. A hétvégéket és ünnepnapokat érintő forgalmi változás október 25-ig marad érvényben. A nyitó hétvégén május 1-e és 3-a között közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. A rendezvények ingyenesen látogathatóak. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 15 óra. Az irgalmasság rózsafüzére következik.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az irgalmasság rózsafüzért imádkoztuk.

0: fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: A Szentlélek száll alá, hogy meglátogassa azt, akit a legjobban szeret az emberek között. Nagy vendég Isten szeretete, Mária lelke is ünnepi díszt ölt. Csupa szeretet és tűz, már előrevetíti tüzes lángját a lélek, aki az Isten teremtetlen szeretete.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: Szanyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban elszorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Szűzanyám, kérlek, járd ki szent fiadnál számomra azt a kegyelmet, hogy embertársaimat testvéri módon szeressem, örvendjek az örvendezőkkel, sírjak a sírókkal, és megbocsássak az ellenem vétkezőknek.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
4: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent Szűz a világra szültél.
1: Édes Jézusom, aki szegényen születtél a világra, és ezt a terhet mindvégig hordoztad, engedd, hogy a világ javai el ne ragadják szívemet, a szegénység pedig meg ne rendítse benned való bizalmamat. Jólétben épp úgy, mint szükségben, nyugodjam meg mindig isteni gondviselésedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: A szűzanya engedelmesen bemutatta a kis Jézust a templomban. Tudok-e engedelmeskedni? Meghallom-e, ha nekem szólnak, ha tőlem kérnek valamit?
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
4: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Életem középpontjában Isten legyen mindig, minden egyes napon.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
6: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
4: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
7: Az örvendetes rózsafüzért imádkoztuk.

0: 2026-ban a Mária Rádió Mériam a békesség útjára hív bennünket. Hallgassuk most a mai elmélkedést.
1: Az igen, amely megnyugtat. Legyen nekem a te igéd szerint. Mária igent mond egy olyan útra, amelyet nem lát előre. Ez az igen nem vak, hanem bizalomból fakad. A béke sokszor nem abból születik, hogy mindent tudunk, hanem abból, hogy rábízzuk magunkat. Mária igene megszünteti a belső harcot, nem küzd Isten ellen, hanem együttműködik vele. Melyik belső küzdelmemet kellene Isten kezébe tennem? Adj békét az igen kimondásában.
0: A Mária Rádió Mériam által meghirdetett békességéve mai gondolatát hallották.

0: Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek. Ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. A barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed. Ha beteg vagy, és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelki ismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istened.
1: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
2: 14. Leó pápa telefonon egyeztetett Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Simoni bíboros albán vértanú kerekéit ajándékozta 14. Leó pápának. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Konyorcikné Bodnár Emese. 14. Leó pápa telefonon egyeztetett Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével április 29-én, adta hírül közleményében a Szentszéki Sajtóközpont. A szívélyes hangvételű beszélgetés során megvitatták a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a palesztin államra, Ciszjordániára, valamint a Dél-Libanonban élő keresztények helyzetére. A beszélgetés későbbi részében a Szentatya megosztotta gondolatait nemrégiben tett afrikai apostoli látogatásáról, hangsúlyozva a vallásközi párbeszéd, a béke előmozdítása, valamint a kontinens leghátrányosabb helyzetű közösségeinek nyújtott támogatás fontosságát. Zárul a sajtószolgálat közleménye. A beszélgetés jelzi a Szentszék és az Európai Unió közötti szoros párbeszédet a humanitárius válságok kezelésében és a diplomáciai megoldások keresésében. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonala Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok, az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli. A 97 esztendős albán Ernest Simoni bíborost és hozzátartozóit audiencián fogadta 14. Leó pápa az apostoli palotában a hét elején. Öröm és remény töltött el a Szent Atya arcát látva, amely Jézus arcát jelképezi, hogy a béke és a testvériség és a szeretet jó hírét hirdessük az egész világon. Nyilatkozott az audienciáról Ernest Simoni, akit a kommunista rezsim üldözött hazájában. A pápák termében zajlott a találkozó, amelyen jelen volt a főpásztor, mintegy 40 fős rokonsága is. Tájékoztat a Vatikáni Rádió. Simoni bíboros, aki néhány éve Firenzében él, és időskora ellenére beutazza a világot, az audiencia végén nyújtotta hát ajándékát a pápának, egy keresztet és albán vértanú kerekjéit. Simoni bíboros nemrég ünnepelte pappá szentelése 70. évfordulóját, Ferenc pápa 2016-ban bíborossá kreálta, és háláját fejezte ki tanúságtételéért. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Emberfaragó. Uzsaliné, dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján.
1: Van az iskolában egy gyerek, aki hát minden tanár órát fölborítja, és nem tudom én, és örökké hűl, és hát minden, hát persze ezt a bohóc szerepet fölvette a gyerek, hogy már figyeljenek oda rá. És kérdezték, de Robi bácsinál nincsen semmi baja. És kérdezték a Robi bácsit, hogy ez mit csinált vele. Ó, hát azt mondja, hogy az elején felismerte ezt a dolgot, és megbeszélte a gyerekkel, hogy minden egyes, mit tudom én, erről fognak tanulni, meg arról, és amikor ez a téma, ennek a gyereknek ahhoz a témához vicceket kellett gyűjteni. És azt lehetett, hogy ő az óra elején bemutathatta ezeket a vicceket. Ő mesélhette el. Tehát lett egy valaki azon a területen, ahol ő ugye jó volt, ezt nagyon jó elő tudta adni. Hát azt mondja, azóta a Robi bácsinak, még a kabátjának is köszön a gyerek. Van még egy terület, ahol nagyon, amiben nagyon beleütközhetünk, amikor speciális nehézségekkel küzd. Vannak olyan speciális nehézségek, ami nem fegyelmezési kérdés. Ez nagyon fontos, hogy mester ilyen szétválasszuk, mert van olyan, amiről nem tehet. Tehát, hogyha ő nem tehet, ugye vannak ezek a magatartás problémák, de nincs annyi. Speciális nehézség lehet a hiperaktivitás, de külön ki fogok rá térni. Nincsen annyi hiperaktív gyerek, mint amennyire azt mondjuk, hogy ez nem most speciális nehézsége van. Mondjuk lehet, hogy éhes reggel. Ugye? Hiperaktív szerű mozgások és rohangálások és nem tudom én agresszivitás. Bocsánatot kérek, lehet, hogy éhes. Tehát, vagy lehet, hogy törődés hiánya van, lehet, hogy egy irányítási vákuumot él meg, vagy lehet, hogy zaj van. Tehát nincs annyi speciális nehézség, de van, amikor tényleg az van, és akkor azt nem lehet egy sima utasítással, vagy rendszabályozással, vagy ilyen jellegű következményekkel megfegyelmezni. Azt akkor nem lehet. Volt egy nagyon érdekes eset, orvos szülő gyerek, egy nagyon jó kis család, és minden szóval abban az előző iskában ismertem a családot, tényleg nagyon, mindenre nagyon jó volt. Jött az x-edik gyerek már az iskolába, és úgy nézett ki, hogy minden jó lesz, nem tudom én, és egyszer csak jön a tanító, és ő is olyan furának érezte, mert ismerték a családot, hogy hát ezzel a gyerekkel ő nem bír, hát ez állandóan föl kell, ez az első óra után már annyira ideges lesz, hogy ez nem tudja, mit csináljon vele. Kérdezték, jó, volt-e az óvodában probléma vele? Nem volt. Hát akkor mi lehet? Milyen? Nincsen? Nem jó. Elkezdték keresgélni, nem? Jó, minden esetre a végén hosszasan, sokrára derült ki, hogy valami olyan speciális hallászavara volt ennek a kisgyereknek, amivel óvodában nem volt probléma, mert olyan ügyesen megoldotta, hogy elég jó tudott szájról olvasni, és ugye ott viszonylag szabad játék volt, meg ilyen közelebbi foglalkozás, amikor ő úgy érezte, hogy nem annyira jól hallja a dolgokat, kicsit közelebb ment, és akkor jobban látta, és akkor minden rendben volt. Bekerült az iskolába, viszonylag nagyobb darab gyerek volt. Hát nem az első sorba ültették. Ő mindig a hátsó sorokba ültette, az elején még nagyon nagy koncentrálással figyelt, akkor elég jól tudta tartani a dolgot, utána nem tudott ennyire koncentrálni, és amikor aztán később már így rájöttek, egy ilyen alap izért, egy ilyet hallott mindig, amikor nagyobb szóval beszéd volt. Na most hát ebbe egy darabig persze ezt is tűrte, mert egy ilyen jól nevelt gyerekecske volt, de egy idő után, hogy ez kibírhatatlan vált, ugye már a zaj mit csinál, és fel kellett ugrania, fel kellett, ideges lett, mozgás, stb. Mindent produkált, amit a zajszint tud produkálni. Na most, amikor erre rájöttek, természetesen, ugye látták, szépen megoldott, már rá is érettségizett, már nagyon klassz, mert minden jó lett, érted? De odáig ez egy fegyelmezetlenség volt, ez egy olyan tünet volt. Pedig ez egy speciális nehézség volt, természetesen ezt nem lehetett, hogy ülj le, fiam, azt maradj nyugton, érted? Mert ennek az meg az a következő, ezt nem lehetett így. Tehát ezek lehetnek speciális nehézségek, vissza szeretnénk majd térni rá, viszont a másikokra, amikor nem speciális nehézség, csak annak tartjuk. Tehát milyen akkor, kicsit belenézünk, hogy hogyan zajlik ez a bizonyos hatékony fegyelmezés, ami adott esetben kemény is lehet, hogy hogyan járunk el, ezek megint csak törvényszerűségek. Először is kell látnia annak a valakinek, hogy egyre nagyobb a döntési szabadság. Tehát a fegyelmezés valóban a szabadságra nevelésnek az útja, de ezt őnek is kell tapasztalnia. Hogy nem betonba vert szabályok vannak, és ő a kész, pász, és ez soha nem változik, de igen, változik, különösen serdüléssel is. Igenis, egyre többet lehet rád bízni, egyre kevesebb lesz a szabály, egyre kevesebb lesz az előírás, egyre kevesebb lesz úgymond a számonkérés, egyre inkább a te döntési és felelősségi körödbe tartozik. De ez a döntési szabadság mindig következményekkel együtt jár. Mindig, tehát mindig, ugye, a babostányér, a joghurtól kezdve, a nem tudom én, a hazajövök, nem jövök, viszed a következményet, stb. Otthon felejtetted, nem viszem utánad, és a sok többi. Tehát egyszerűen mindig következményekkel járó döntési szabadság. Ebben azt tanulja meg a személyiség, hogy nem ő irányít, ez elég fontos, végig tudni. Nem én, tehát van emberem, aki irányít. Ugye az irányítási vákuum miatt fontos ez a nem ő irányít. Nem azért, hogy én megmutassam, hogy én vagyok a főnök, nem, hanem hogy ő érezze, hogy van, aki törődik veled, érted? Hogy fontos nekem az, hogy mit csinál. Te ide figyelj, nem le se csinálnám azt, hogy mit csinálsz, hogyha nem lenne fontos, amit csinálsz. Tehát nagyon fontos, hogy igenis az irányítás kinél van. Ezt kell tudni, kell látni. De van döntési lehetősége adott esetben. Minél inkább megyünk a serdülés felé, alternatívákat megfogalmazni. Ezt vagy azt lehet. Te e között lehet választani, de harmadik között nem lehet választani. Lehet beszélni egy, hogy azt mondom, hogy gyere haza, nem tudom én, 11-re vagy 1-re, ezekről beszélgethetünk, de érted? De arról nem, hogy 4-re. Tehát beszélgethetünk arról, hogy hova lehet elmenni, de mondjuk nincs benne a Siófok Sound. Tehát érted? De lehetnek alternatívák. És lehetnek, és én is elmondanám, hogy miért nincs bentem, vagy ide miért igen, vagy miért nem, és ő meg is kérdezheti, ugye a serdülésnél ezekről beszélgettünk. Ezek a korlátok határozottak és egyértelműek, erről már beszéltünk most az előbbiekben is. Tehát egyszerűen előre és nem krízis helyzetben előre megbeszélt és tényleg alternatívákkal fölépített korlátok legyenek. De abban a pillanatban, amikor megfogalmazunk egy korlátot, ez egy vezetésben is érdekes majd. Tehát ez ugyanúgy vezetés elmélet a fegyelmezés, mint szülő. Tehát a nem vállalása. Tehát a nem az ugyanolyan jó szó, mint az igen. Ettől szoktunk félni. Főnökök is félnek, vezetők is, vagy túlzásban. Nem, mert én vagyok a főnök. Nem. Hanem a nem az egy nagyon jó dolog. Gandhi azt mondja, van egy jó gondolata erre, az őszinte legmélyebb meggyőződésből fakadó nem jobb, mint az igen, amivel a kedvemben akarsz járni, vagy ami még rosszabb, valami nehézséget akarsz elkerülni. Tehát akkor nem mondjál igent azért, mert hogy most könnyebb, hagyjuk rá, érted? Megbeszéltük azt, hogy nem tudom én, ennyi képernyőzés van, megbeszéltük. És akkor van még egy kis izé, oda érkezünk, hogy na jó, igen, és akkor de még ne. Nem. Akkor tényleg lekapcsoljuk. Tehát érted, most nem tudom, annak idején még az érvényes volt, kihúztuk a hálózatból, nem tudom, ma már ez így nem annyira megy. Újabb ötleteket kell kitalálni, de azért arra én is emlékszem, hogy amikor kihúztuk a hálózatból, persze megpróbáltam, igen, majd elköszönök, még anya, meg tudjátok, meddig megy egy elköszönés. Hát, hogy a 25 embertől elköszön, az tényleg sokáig tart. Úgyhogy akkor én is rászoktam, hogy akkor 10 perccel előtte szólok, hogy most kezdj el elköszönni, mert tudod, nem sokára lejár. Jó, igen. És akkor még mindig, jaj, még nem köszöntem el mindenkitől, stb. És akkor egyszer csak betelt a pohár, buf, apja kihúzta a hálózatból. Na, aztán jött a magas C. Na, aztán atya világ. És elment világgá. Ott az a nyomban. Tehát tényleg elment világgá. Én majdnem utána mentem, de mondta a férjem, hogy ne menjek utána, mert visszajön. És visszajött. Visszajött. Tehát igen. Tehát érted, ezzel össze kell ütközni adott esetben ezekkel a korlátokkal, tehát a nemet vállalni kell. Mert igenis fontosnak láttam azt, tényleg fontosnak láttam, mert ártalmas. Érted, ebben a helyzetben azt mondom, nem lehet, és nem lehet, most nem tudom, én beszélek egy 10 éves, vagy 11 évesen, nincs a szobádba gép, nincs a szobádba telefon se éjszaka, nincs. És érted, hiába mondod azt, hogy az összes fiúnak van, meg a mindenkinek van. Jó, tehát tiédben meg nincs. Hát most ez ilyen dolog. Érted? És ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Én is tudom, hogy nagyon nehéz. De ez nagyon fontos neki, és akkor is, hogyha kikezdi, akkor is fontos, hogy anyámnak fontos voltam. Ilyen hülyén, mert hát az anyám nem normális, de ez mégiscsak fontos voltam neki. Ez majd később esik le. Tehát nyilván neki megy annak a karámnak, nyilván kipróbálja, de nem baj, mert a nemet viszont én állítottam föl, és az tényleg fontos, magyarázd meg, indokold meg, és tartsad. Azt mondja az egyik kutató, hogy sokszor a szülőknek a nem, neme, tehát már mint ez a nem szó, az olyan, mintha a Grand Canyon másik oldaláról suttognák el. Érted? Édesem, ne csináld ezt. Menjél valahova. Ne rugdosd az öcsit, ne. Kérlek szépen. Ez nem kérlek szépen kérdés ezekben a helyzetekben. Nem, és kész, pont, érted? Na, de ezt belül kell vállalni, érted? Nem kell ordítani. Nem kell vicsorogni hozzá. Tehát szeliden is lehet határozottan, de szikrázni kell. De belül, tehát érezze azt, hogy vállalom a nemet. Tehát nem az, hogy jaj, ne csináld, mert apád tudod, mit szól hozzá. Hát mi ez, hogy apád? Hát én vagyok itt, tehát én szólom hozzá éppen. Tehát ezt kell vállalni, hogy én belül azt gondolom, hogy ezt pedig nem. Ezért kell elég jól átgondolni a korlátokat és a szabályokat. Mert hogyha most akkor, ugye ezt mondtam kicsikorban, de nagykorra is tehető, ugye, ha olyat mondasz, amivel magad se olyan tulajdonképpen értesz egyet vagy valami, hát az azonnal el fog morzsolódni az a szabályod, érted? Ugye mi is az elején próbáltuk azt, hogy ugye milyen szép a család, mikor együtt eszik, és úgy kezdjük el, és úgy fejezzük be, és nem tudtuk tartani, mert örökké veszekedtünk a befejezésnél, persze. Az elején még ment, amíg ugye mindenki egy

Együtt kezdjük, ez se egy könnyű dolog, jó, de mondjuk együtt kezdjük, és utána végén meg lehet beszélni, és aki befejezte, elmehet, vagy valamilyen féle koreográfiát, érted? Gondold meg, milyen szabályt tudunk tartani, és azt hogyan tudjuk de azt akkor vállaljuk, nem azért, mert apád mondta, hogy nem, vagy tudod, a nagyi nem szereti, nem tudod, a nagyi, vagy egyet értek vele, vagy nem értek vele egyet, és ha nem értek vele egyet, akkor az egy nem. Úgy azt jelenti, hogy nem. Jó. És ezt mondjuk higgadtan. Na most ez a higgadság... Ugye? Nagyon jó. A higgadság ugye nem azt jelenti, hogy majd még jön az őszinteség is, és akkor hogy leszek higgadt, mikor fönn vagyok a plafonon, ugye? Tehát nyugodtan lehet azt vállalni, hogy mérges vagyok, és nagyon dühös vagyok, és legszívesebben fölkennélek a falra. Ezt lehet vállalni. Ez összefér a higgadsággal nyugodtan. Tehát, de a higgadság ugye azt jelenti, hogy nem jelentezel nagy jelenetet, vissza tudsz menni, stb. Tehát nagyon két szempontból fontos. Kisgyereknél hisztiről volt szó, persze. Hiszti, meg nem tudom én, tükörneuronok, hopp. Ugye? Na, kisgyereknél azért fontos, mert gyakorlatilag ugye ő a feszültségből nem tud visszamenni, emlékeztek rá, tehát a te idegállapodra kénytelen ráhangolódni, arra fog ráhangolódni. Tehát egyszerűen valamilyen eltűrhető idegállapotot kell teremtenem magamba. Erre mondtuk azt, hogy hideg víz nem neki, hanem neked. Először. Tehát ezért ugye kisgyereknél. A serdülőbbnél pedig azért fontos a higgadság, mert abban a pillanatban, hogy én átveszem azt a... Érted? Kész! Ezzel nem lehet beszélni. Kész! Kész az indok, hogy miért... Jó, felejtsük el, jó. Érted? Magamba leírtam azt, hogy egy ilyen hisztissel. Hát csak érted. És nem fogad szót, és nincs tekintélye, és nincs semmije, gyakorlatilag meg se hallottam, mert itt védekezni kell, hiszen üvölt, mint egy sakál. Hát védekeznem kell. És a védekezés sokféle lehet. Vagy az, hogy nem hallom meg, vagy az, hogy rávágom az ajtót, vagy az, hogy magamba elrendeztem, hogy te aztán hülye vagy, vagy aztán azt mondom neki, hogy mindegy, mondd, amit csak tudod, én úgyis tovább bírom. Vagy. Tehát érted, sokféle stratégiát kialakíthat magába, de az biztos, hogy nem az lesz a válasz, hogy jó, mit mondtál, jaj, jó, akkor megszívlelem. Tehát nem jó. Tehát ezért kell a higgadság ebben az esetben, ezért nagyon fontos, hogy valahogy ezt megtanuljuk. Tehát ez egy technika valóban, hogy valahogy visszamenjünk erre a higgadt állapotra. Nagyon jó, ha megelőző és rövid és konkrét az a féle szabályrendszer. Mondom, a megelőzőről sokat beszéltünk, és viszonylag rövid és konkrét, erről is beszéltünk már, tehát nem kell nagy mindenféle körítés. Magyarázat kisiskolástól, kortól kell azért, de nem hosszas és nem örökké körülíró, stb. Jó. Következetes és rugalmas. Na most egész eddig a következetességről beszéltünk, ugyebár. Tulajdonképpen ugye az egy alaptörvény, ez egy lélektani alaptörvény, hogyha egy magatartás nem nyer megerősítést, akkor az elmarad. Tehát kioltódik, ez a kioltás törvénye. Ha nem nyer megerősítést. Tehát magyarul, hogyha én nyávogok mindig azért, hogy de anya, és ez nem nyer megerősítést, és következetesen nem ér el ezzel semmit se, az a magatartás kioltódik. Hát jó, tudom, lehet, hogy 2 év alatt, vagy van akinek 3 év alatt, mindegy, de kioltódik, tényleg. Erre csinálták a biológiában, több ilyen törvényszerűséget figyeltek meg, de például ez egy nagyon szemléletes példa, van ez a nagy csuka, aki ilyen kicsi cselléket szeret enni, és hogyha beeresztesz a csuka házába, vagy milyen vizébe olyan sok csellét, a pillanat alatt fölfalja. Jó. Csináltak egy ilyet, csuka, üvegfal, csellék. És a csuka megy neki az üvegfalnak, cselle, és mindig beleütközik, és a magatartása, a csellekereső magatartása nem nyer megerősítést, nem tud csellét enni, akárhányszor. Ez odáig megy, hogy a csuka egy idő után nem indul el, látja a cselléket, és nem megy csellét fogni. Egyszerűen ott úszkál, és nem is akarja megfogni. Tovább megyünk, odáig lehetséges csinálni, felhúzod az üvegfalat, a csellék körülúszkálják a csukát, és nem eszi meg. Így kioltódik a magatartás. És odáig ment ez a kísérlet, hogy a csuka megdöglött. Úgy, hogy csellék voltak benne a vizébe. Na, a gyerekünk nem csuka, tehát nem kell félni. Biztos. Előbb-utóbb felfedezi, hogy megint csellem. Jó? De tényleg, szóval ez a kioltás magatartása. Ha egy magatartás nem nyer megerősítést, kioltódik. Ugye, ez a következetességünk,
Igen, eredménye lehet. Tehát azért nagyon fontos. De miért van az, hogy következetes és mégis rugalmas? Nagyon fontos.

0: Tehát alapvetőleg nagyon következetes. Alapvetőleg, és ott a fal, és ott a fal, és ott a fal. Jó, ez az alap. És ezután a rugalmasság mit jelent? Hogy mégis tudok minden egyes helyzetet, vagy legalábbis a legtöbb helyzetet, mérlegelni, és azt mondani, hogy na, hát ma van a születésnapod. Ma csak tejszínt eszünk. Persze, hogy ma nem kell megenned. Persze, mindegy, érted? Felemelem a szabályt. Valamikor. De ezt mindig megmagyarázom. Tehát azért, hogy érezze azt, hogy te vagy fontos, nem a szabály. Van szabály, nagyon kemény, mindig érvényes, 120 évig, érted? Illetve nem csak ameddig serdül és felnőtt nem lesz, ugye? Tehát nagyon, nagyon erős a szabály, és meg is vagyok győződve róla, de időnként teszek kivételt. Most nem. Most nem. Most ezt felemeljük. Vagy valami annyira jó sikerült, tudod mit? Hagyjuk el ezt. Kész, mám. Máma nem alszunk. Máma le se fekszünk, föl se kelünk. Vagy valami. Valami. Érted? Felemeljük a szabályt. Ami eddig mindig szabály volt, most ma nem. De te érted. Csak te miattad. Nem azért, hogy nekem, hogy most kényelmesebb, hogy most máma annyi gépezés van, amennyit akarsz, mert annyira elfáradtam délelőtt. Nincs erőm szólni. Nem ezért, tehát nem érted, de mindig megmagyarázni, mindig megmondani, megindokolni, hogy most miért. Tehát ez a rugalmasság. Gyökösi Endrének a felesége, ez a bizonyos Reini, van egy ilyen életrajzi kis könyve, és ott találtam, hogy hát ők egy ilyen svájci arisztokrata családnak a gyereke, nagyon nagy szigor, nagyon nagy következetesség, nagyon nagy mindenféle, minden, nem tudom. És ő számol be arról, hogy például ezt a következetességet és rugalmasságot hogyan élték. Kiskorunkban egyszer egy hónapban mindig szabad napot kaptunk, azt csinálhattunk, amit akartunk. Egyetlen feltétel volt, hogy másoknak ne ártsunk. Emlékszem, hogy mennyit törtük a fejünket, hogy mit évők is legyünk. Olyat sikerült kitalálnunk, hogy nem kelünk föl az ágyból, nem eszünk meg mindent a tányérunkról, az asztaltól étkezés közben többször fölállunk. Ez is azt mutatja, hogy szinte igazából semmiben nem korlátoztak, tehát ezek ilyen külső dolgok voltak, mégis szigorúan neveltek. De érted, érted, bevezették azt, hogy havonta egyszer van egy ilyen, hogy na próbáld ki, na próbáld ki. Érdekes ez az egész, mindegy, hogy hogy csinálod meg, de az, hogy érezze azt, hogy nem a szabály miatt van a szabály, hanem te érted, és ezt mutatja ez a rugalmasság adott esetben. Az egységes képviselet. A szabályoknak, illetve ezeknek a fegyelmezési korlátoknak az egységes képviselete családon belül, ugye? Apa, anya, itt egy nagyon fontos dolog, apa, anya. Ha lehet egy tantestület, ha amikor iskoláról beszélünk, ott persze kevesebb szabályba tudunk tantestületi szinten megegyezni, de azért egy-kettőben meg kell egyezni. Most, hogy azért iskolában vagyunk, azért itt ezt érdemes. Szóval egyszerűen az, hogy nem tudom én, hozunk egy szabályt, benne van a házirendbe, és akkor valaki azt mondja, hát engem nem zavar, én megengedem. Hát ez kullogjon haza. Tehát érted, ezt nem kéne. Tehát az egységes képviselet, akkor legyen kevés szabály, és azt mondani, hogy ez, érted, akkor mellé állok, mert mellé állok. De ugyanígy otthon is, tehát anya és apa, de mondjuk az iskolában csak a hatékonyságot rombolja le ez a nem egységes képviselet. Az is baj, de nem akkora. Mint otthon. Otthon viszont egy gyereknek az igazság, az érték, az irány, azaz anya és apa együtt. Anya és apa képviselői együtt. Hogy mi az, ami felé megyünk, mi az, ami jó, mi az, ami szabad, mi az, ami klassz, mi az, ami... és hát anya és apa együtt. Tehát gyakorlatilag, hogyha ez az egységből, az egyik azt mondja egy esetre, hogy igen, igen, a másik azt mondja, hát nem baj, nem, nem annyira. Akkor ez az egység szakad szét, és igazából a gyerekbe az bomlik meg, hogy igazából nincs ilyen, hogy igazság. Nincs ilyen, hogy tisztesség. Érted? Hogyha a tisztességről vallott valami, az egyik azt mondja, hogy nem, soha nem nyúlunk a máséhoz, a másik azt mondja, hogy hát szereztem egy kis papírt a munkahelyről, akkor most mi van? Akkor itt nem az lesz a baj, hanem maga a tisztesség, mint erény, maga az igazmond, érted? Maga a becsületesség, olvad el. Mert az, akik ezt képviselik, ellentéteset képviselnek egymást. Ezért nagyon nagy baj. Tehát az egységes képviselet, nem biztos, hogy egyetértünk minden nevelési dologban, de akkor tessék félrevonulni, ott meg küzdeni azt, és egységesen kilépni. És akkor azt vállalni. És akkor ez nehéz, jó? De ez így van. Beletartozik-e az egységes képviseletbe a nagyszülő? Mert ugye szokták azt mondani, hogy én annyira következetes vagyok, de hát a nagyinál, hát ott mindent lehet. Nem számít. Nem számít. Egy gyerek van annyira komplett, fel tudja mérni, hogy ez a nagyinál van. Ez meg itthon van. És mindig az elsődleges marad a család. Tehát nyávogni fog azért, hogy jaj, a nagyinál, anya nagyinál, hát lehet gépezni. Ott mindig lehet a nagyinál gépezni. Jó, itthon meg nem lehet. És kész. Ennyi. Ennyi. Tehát egészen biztos, hogy ha csak nem egy háztartásban van, tehát arra nem lehet fogni, hogy én annyira klasszul nevelek, de a nagyi mindent elront, ez nem így megy. Nem tudja elrontani, de az iskola se. Már bocsánatot kérek, nem tud. Igazából elsődleges a családi nevelés. Tehát azért nyilvánvalóan egy előző rendszerben is, amikor nem voltak ilyen klassziskolák, mint ez, akkor is nőttek föl klassz gyerekek. Ugyebár, mert a családi nevelés nagyon erős. Tehát annak a hatása tényleg nagyon erős. De azért persze hozzátehet az intézmény, meg át is írhat, de jó. A hiteles és őszinte képviselet azt jelenti, hiteles és őszinte, hogy ugye nem azt mondom, hogy azért, mert ő mondta. Tehát én ezt vállalom, ott a nem vállalásánál már ezt érintettem, de lehet vállalni a felindultságodat, lehet vállalni a szomorúságodat, amiatt, mert valami nem jól megy, mert rendszeresen nem jól megy, és nem sikerül, stb. Kiutat mutatva, stb. Ezért foglalkoztunk a kritikával annyira, de ezt tényleg őszintén képviselve. Nem, hát nem is vagyok dühös, hát nem vagyok mérges, de ez az igazság. Dehogy nem vagy mérges. Tessék elmondani, nagyon is mérges vagy. Nagyon is dühös vagy, nagyon is nem tudom. Ezt lehet vállalni, és ugyebár a higgadsággal ez nincsen ellentétben, de akkor lehiggadok, és akkor hozok következményt. Akkor beszélünk. Tehát amit például haragodban parancsolsz, az semmi nem érvényes. Tudjátok, mint Ösztör királynál. Haragban hozott szabály nem érvényes. Jó, de most nem azt mondom, hanem például az, hogy egy ilyen kisgyerek helyzet, és áttesszük majd másikra. Tegyük fel, hogy egyik nap, amikor apa hazaér, a garázsajtót alig tudja kinyitni, mert az összes délután használt játék, jármű, vödör, lapát, bicikli, görkori, minden szana széthever. Jó. Ekkor azt is választhatja, hogy dühösen szétszórja, és nem igaz, és ott az ajtóba áll a gyerek. Apám, mint a vulkán, érted? Nem igaz, nem lehet ezt eltenni. Jó. Ez itt nem elég jó, mert egyszerűen nem tud ezzel a dűvel mit kezdeni, valóban ott van az a dolog. Mit tehet még ahhoz, hogy hiteles és őszinte legyen? Először is dühös, persze. Azt mondja, pókol ilyen földűhít, amikor a játékoljédet a kocsi bejáron széthaigálva találom. Gyere, azonnal pakoljunk el. Érted? Bevonja őt a helyrehozásba. Gyere, pakoljunk el. Most azonnal csináljuk meg. Érted? Erről ő azt mondja, hogy igen, apám dühös, de tehetünk érte, hogy ebből kimenjünk. Én is tehetek érte, hogy ebből kimenjünk. És akkor utána azt mondja, még egyszer ezt itt találom, átviszem a Ferikének. De akkor itt legközelebb, legalább egy kis autót át kell vinni Ferikének. Legalább. És akkor mi következik? Apa, de az a kedvenc kis autóm pont azt a karácsonyra Jézuska hozta, tudod, a nagymaminál, és a... Ferikéhez megyünk. Majd úgyis elbótolja Ferikével majd később. Mindegy, át kell vonulni vele. Tehát ez a következetesség, érted, ebben a helyzetben. És ez az, amikor azt mondja, mit tanult ebből? Azt tanulta, hogy igenis, lehetek dühös. De van lehetőség azt jóvá tenni. És ki is fejezhetem. De van következménye. Erről van szó. Erről van szó. Tehát ennek a komplex egységnek meg kell történnie. Életkornak megfelelő, ehhez csak azt mondom, hogy szókincsben és stílusban is, tehát akár csak a következményeknek is, tehát hogy minek mi a következménye, mi a jóvátétele, hogy az arányos legyen, most itt nem fejtem ki, mert úgyis már erről még fogunk beszélni, de azt például kisgyerekeknél is azért vegyük figyelembe, csomó dolgot nem is értenek, nem is értik a szót. Tehát amikor azt mondja, ugye lehet, hogy a kisiskolásnál mondtam, hogy nagyon megdöbbentem, amikor árvásat játszottak. Nyilván akkor én leszek az árva. Nincsen apám, anyukám sincs, még fogalmam sincs. Érted? Azt gondolod, hogy réges-rég érti a fogalom szót. Hát nem értette. Hát nem értette. Csomó dolgot nem értenek. Tehát a fegyelmezésben egy csomó dolog attól függ, nem jól mondtad el, hosszan mondtad el, ezer izét beleépítettél, amit nem tud követni, stb. Vagy nagyon gügyögtél, vagy egyszer, szóval különösen ilyen kisebb gyerekeknél, vigyázz, az általános iskolás korosztály nagyon-nagyon érzéke, ott tényleg azt gondoljuk, hogy sokkal többet tudnak, még a felsősöknél. Azt mondja egy másik ilyen általános iskolás. Jaj, egy kicsit levágtuk a hajamat, mert azt mondta anyukám, hogy nagyon prüd már. Na, mondta, nagyon prüd. Másik. Megy a körök. család, ismerem az egész családot, tényleg aranyos, jó, épek a gyerekek, mindenféle jó voltak, orvosnál ezt meséli, hogy hát mondta a doktornéni, itt van ez a kis pohár, vidd be, pisíj bele. Jön ki, hozza a poharat, üresen. Hát mondtam, hogy pisíj bele. Hát belepisítem, azt kiöntöttem a WC-be. Miért? Hát az neki nem magától értetődő, hogy pisíj bele és hozd ki. Vigyázz, vigyázz, egy csomó ember. Vigyázz, a fejletlen személyiség is, vagy a fáradt ember is ugyanígy működik. Lemegy arra a szintre, kész, pisíj bele. Neki ez volt a normális, kész, ennyi. Vagy amikor volt az a magyar szentekről szóló ének, az a Isten hazánkért élelünk, és akkor Margit imái
1: vezekelve
0: szállnak. Anya, miért szállnak veszekedve a Margit libái? Margit libái veszekedve szállnak. Tehát hihetetlen, sokféle dolog, ugye? Volt egyszer egy nagyon klassz tanár abban az iskában, amit vezettem, éppen az Alföldről jöttek, magyar történelem hittanszakos volt. Ő egy gimnáziumból, egy kis gimnáziumból jött, mind a három szakját tanította, jaj, de jó. És hittant is tanított, de hittant azt elsőtől végig tanítanak, ugye mindenhonnan. Jó. Egyszer jön, első, mit tudom én, az szeptember elején jön, hú, Terita, ez a mai generáció, te még ilyet nem pipáltam. Hát bojkottálták az órámat. Bojkottált. Mi van? Hát mondom, hányadik osztályban volt? Elsőbe. Ez az izgalom. Hát mondom, te azt nem lehet. Én ismerem ezeket a családokat, egyet a gyerekeket, minden, ezek nem bojkottálják az órádat. Tehát mi van? Hát miért mit csináltál? Szóval elmagyarázok minden szép részlet, és olyan klasszul fölkészítem minden. És tényleg csak egyet kértem, hogy ezt az egy kis mondatot írjuk föl. Felírtam a táblára. Nem írta senki. A Józsikám, első osztály, nem tudnak írni. Ennyire eltévedt az ember. Volt saját gyereke is, érted, hogy ennyire eltévedt adott esetben, hogy ez az osztály nem tud írni. És utána, amint mesélte, rájött ő is persze. De ennyire el tudunk menni az életkortól is. Tehát azért azt hiszem, hogy gondoljuk át nagyon sokszor, és mondom, a serdülőknél meg az, hogy túldedósan bánnunk a dolgokra. Ez talán az utolsó, félelem helyett biztonságot teremteni, tehát a fegyelmezéssel egy biztonságot, hogyha követi, akkor jó van. Tehát lehet tévedni, de vállalni kell ennek a légkörét. Sokszor beszéltünk erről, biztos fogunk még a tévedés lehetőségét fenntartani. Fegyelmezésben is erről van. Nem az a probléma, hogy hibáztál. Nem az a probléma. Helyre lehet hozni, de helyre kell. És amikor vállalni kell a tévedést, lehessen a tévedésből jól kijönni. Jó. Érted? Nem engedem meg a többieknek, hogy leugassák. Se a testvéreknek, se az osztályban, se a másikaknak. Ez az én dolgom. Elbírok vele. Jó? Te neked meg ebben nincsen, jó? Nagyon fontos. Hogy úgy érezze, hogy igen, ezzel most találkoztunk, ez pocsék volt, vállalom, kijöhetek belőle, jóvá tehetem, utána el lesz felejtve, hololololo, nem büfögöm föl 70-szer, meg nem tudom, mert múltkor is, meg nem tudom. Tehát, és lehessen ilyen jól kijönni belőle. Ez rendkívül fontos ebben a helyzetben, mert akkor tudja csak szabadon azt mondani, hogy na legközelebb ezt talán nem így csinálom. Ha itt megszégyenült, ha itt rábizonyították, stb., lehet, hogy ott kijavítja, de legközelebb nem jön belülről. Tehát ezért fordítjuk belefelé. Bőte Csaba elég jó fegyelmezési történeteket szolgáltat. Van egy, talán többször is hallható volt, ez a, amikor a gyerekek elszöktek. Papi gyűlés van. Ott az érsek atya, meg mindenki. Szól a vonalas telefon, a kolléga fölveszi, és mondja mindenki előtt nagy vigyorogva. Csaba testvér, három fiad megszökött, menj, keresd meg őket. Hát mit mondjak, a papok sem angyalok. Ők is szeretnek szórakozni, főleg egymáson. Azt hittem, rögtön elsüllyedek szégyenemben. Tőlünk a gyerekek nem szoktak megszökni. Beültem az autóba, és bevallom férfiasan, arra gondoltam, ha megtalálom őket, olyan nyakleveseket kapnak, hogy csak na. Ekkor, mintha Jézus odaült volna mellém, hogy Csaba testvér, ezek a fiúk bármit is követtek el, az nem jogosít fel téged arra, hogy letérj a szeretet útjáról. Persze, ezt szoktam én is mondani, teoretikusan működik is. Na de uram, hát legalább a fülüket megcsavarnám. Mire Jézus, mintha azt válaszolta volna? Hát, én sem nyúltam le a keresztről, hogy Pilátus fülét beállítsam. Ráfért volna, köztünk legyen szólva, de nem tettem. Nos, a főnökkel veszekedni a legnehezebb. Jól van, uram, hát nem bánom, próbáljuk ki. Hogyan lehet egy ilyen szituációt szeretettel megoldani? Persze ebben sokat segített az is, hogy 100 sebestől Gyulafehérvárig 18 kilométer volt az út, ugye idő, lehiggadás. A párbeszédhez idő is kell. Nos, hol keres az ember szökött gyerekeket? Hát az út szélén. Meg is találtam őket, ott menegettek szépen Déva felé. Kérdezem tőlük, hova stoppoltok. Hát dehogy stoppolnak, hanem mennek vissza Dévára, vagyis egyik árvaházból szöktek a másikba. Ezek a gyerekek ugyanis eredetileg Déván laktak, ám mivel Erdélyben is sorra zárják be az iskolákat, és Gyulafehérváron kevés volt a diák, szóval átvittek. Oda vittek. Persze önkéntesen mentek el Déváról a gyerekek, de az elején mindig izgalmasabb az új. Aztán, amikor kiderült, hogy Gyulafehérváron vannak azok a lányok, akik miatt annyit kellett mérgelődni, meg focizni sincs kivel, akkor úgy gondolták a fiúk, hogy eleget voltak ott. Visszamennek Dévára. Hát, mondom, fiúk, mit gondoltok, milyen messze van Déva? Azt mondják, 20 kilométerre. Elmentünk az első kilométerkőhöz, azt írja 87. Na, ez sok. Mit gondoltok, egy óra alatt hány kilométert lehet menni? Mondják, 30-at. Hát, mondom, kiraklak ennél a kilométerkőnél, a másiknál megvárlak. Stoppoljuk az időt. De ha gondoljátok, el is hihetitek nekem, hogy egy óra alatt körülbelül 3-4 kilométert lehet menni. Hát, hol élünk? Én tanítsalak megszökni titeket? Nem eleget hallottátok a mesékben, hogy a királyfi, ha elindul, visz magával legalább hamuba sült pogácsát, meg minden egyebet? Ti meg csak úgy elindultok nyáriasan a világba? Potyára mondom én a meséket nektek. Néztek nagy kerek szemekkel. Három lehetőség van, mondtam nekik. Az egyik, ti most mentek, én integetek nektek, és az életben, ha még találkozunk, örvendünk egymásnak. A másik, visszamegyünk az árvaházba, készítünk zsíros kenyeret, meg hamuba sült pogácsát, vágunk egy nagy botot, hogyha kutyákkal találkoztok, netán farkasok kerülnek elétek az erdőben, míg az Erdélyben nem nagyon sok farkas van, ez egy kis pedagógiai túlzás volt, hát legyetek majd felszerelve. Ti mentek világgá, mi integetünk, aztán ha találkozunk, örvendünk egymásnak. A harmadik lehetőség pedig az, hogy hazamentek vissza a kolostorba, ott bocsánatot kértek, megígéritek, hogy több világkörüli út nincs ilyen spontán szervezésben. És szent a béke, megy az élet tovább. No, A, B vagy C verzió, döntsetek. A gyerekek oda bújtak hozzám, és elkezdtek sírni, hogy ők nem is akartak megszökni, bocsássak meg nekik. Ott álltunk a kilométerkő mellett, fújta a szél a ruhámat, hát gondoltam, hamar üljünk be az autóba, mert még valaki azt hiszi, hogy valami pogány szertartást végzünk itt az út szélén. Közben olyan öröm és hála áradt szét bennem, amiért nem engedte Jézus, hogy letérjek a szeretet útjáról, mert éreztem, hogy ezeknek a gyerekeknek akármilyen nagy pofonokat osztok, ezek sírva nem bújnak oda hozzám. Ezért látom annyira fontosnak, hogy ne térjünk le a szeretet útjáról. Ugye, hogy jóvá még nem szittak senkit. Ez a tévedés, a tévedésből lehessen jól kijönni, és sok minden volt benne, gondoljátok majd át. Mutatok még egyet, azt is át lehet majd gondolni. Erdélyben, ha egy kiskorú rosszat tesz, akkor bezárják egy speciális fogdába, és ott tartják, amíg ott tisztázódik, hogy a szülők hazaviszik-e vagy javítóintézetbe, esetleg 14 éves kor feletti börtönbe kerül. Egyszer bementem ebbe az intézménybe Déván, és azt mondták, hogy van egy fiúcska, akivel nem tudnak szót érteni, mert nem beszél románul. Amikor ez a fiú meghallotta, hogy én is magyar vagyok, elkapta a ruhámat, és kérlelt, hogy vigyem előt innen. 12 éves volt. Kiderült, hogy anyukája lányként szülte, aztán ráhagyta a nagymamára, az nevelte tovább. Az anyuka közben férjhez ment, és a házasságából is született 3 gyereke. A nagymama minden évben várta, hogy elvigye ezt a fiút, de hát csak nem ment érte. Még nem, aztán a nagymama meghalt, és a 12 éves gyerek, nevezzük most Lacikának, hazakerült az anyjához. Képzelhetik, mekkora meglepetés volt a férnek, amikor kiderült, hogy a feleségének nem is 3 gyereke van, hanem 4, és mivel ez tanév közben történt, a fiút nem lehetett beiratni az iskolába se. A gyerek otthon tengett-lengett, érezte, hogy kicsit útba van, hát próbált ő is szórakozást keresni magának, ugye az unalom fáj. Elemelt. Egy biciklit, meg ezt-azt. Lett is belőle nagy cirkusz. Végül úgy érezte, hogy ebből a szép családi időből elege van. Hát kivette az anyai örökségből a ráeső részt, valami kávéfőzőt, egy kis aranyláncot, és elindult, hogy felfedezze a világot. Székelyföldről indult, és hogy-hogy nem Déván leszállt, hogy megnézze a várat, mert kíváncsiság volt benne. Elkapták a rendőrök, bevitte, stb. Bőte Csaba kiszedi onnan az intézetből. Hamar kiderült, hogy nem tud leírni egy betűt sem, mert ugye iskolában nem járt. Gáz. Beraktuk az első osztályba 12 évesen a 6 évesek közé. Persze az apróbbak elkezdtek szórakozni rajta, hogy ilyen nagy kajla és még mindig nem tud írni. Ő úgy gondolta, hogy talán egy seprűnyéllel helyre tudná állítani a tekintélyét az osztályban, és vagy öt fiút jó elnáspángolt. Lett is nagy üvöltözés, sikoltozás. Jött hozzám a nevelő, hogy takarítsam el ezt a kölyköt, mert mindenkit összever. Na, adott a konfliktus helyzet, mit lehet ilyenkor csinálni? Oda mentem, megöleltem Lacikát. Elkezdte ütni a hasamat, hogy ő úgyis elszalad. Simogattam a hátát. Jó, hát Laci, de hova? Egy darabig még erőlködött, aztán elkezdett sírni. Gondolom belátta, hogy ilyen a világ. Hagytam, hogy sírdogáljon, aztán azt mondtam neki. Na gyere, Laci, bemutatom neked azt az öt fiút, akiket megvertél. Ugye szembesíti az, amit csinált. Ő Csabika. 2 éves korától nem látta az anyukáját, folyton várja, rengeteget sír, hogy látogassa már meg. Nem jön. Aztán szépen sorban mindegyiket, akivel verekedett, bemutattam neki. Elmondtam, hogy nézd, a gonosz léleknek nincs keze, nem tud megütni téged, azt szeretné, hogy mi fűhöljük egymást. Számára ez remek szórakozás, viszont egyikünknek se jó. Se a nevelőnek, se neked, senkinek. Gyertek, azt mondja, tehetetlenségembe elkezdtem imádkozni velük. Fogjuk meg egyás kezét, imádkozzunk, hogy többet ne verekedjünk. És azok a kicsi gyerekek valahogy megértettek engem, a tehetetlenségemet is. Megfogtuk egymás kezét, sírva, maszatos arccal imádkoztunk, mondtuk a műatyánkot, az üdvözléjet, és úgy éreztem, mintha a felnők felszakadnának. Figyelj most! Utána elindultunk fel a lakásba a nevelőhöz. Nálunk a gyerekeket nem szabad fizikailag vagy verbálisan bántani, de tornáztatni szabad. Ha valaki egy kisebbet megüt, 100 guggolást kell csinálnia. Ugye? Előzőleg lefektetett szabályok, nem krízis helyzetben, utána minden jó rendben, de a következményektől nem óvja meg. Tehát sírunk, rendben vagyunk, és utána felmegyünk a nevelőhöz. Szóval 100 guggolás, egy verés. Laci 5-tel verekedett. Hát az 500 guggolás. Azt mondja Laci, hogy ez egy kicsit sok lesz. Hát nekem is soknak tűnt, és megint patthelyzet alakult ki, nem tudtam, hogy mit is csináljak. Őszinteség, látod? Őszinteség, hitelesség. Gondoltam egyet, és azt mondtam, tudod mit, Laci? Az elején most te számoljál, én megcsinálom. Elkezdtem. 1, 2, 3. Mire azt mondta Laci, hogy álljak meg, majd most ő. Mondtam neki, hogy ne szóljon bele a magánéletembe, de aztán Laci is elkezdte csinálni, és így szép felesbe végig guggoltuk a kirótt adagot. Hát másnap olyan izomlázam volt, hogy alig bírtam járni, pedig ez több mint 10 évvel ezelőtt történt. Ha megkérnénk most Lacit, hogy sorolja fel a 10 legjobb barátját, úgy gondolom, én is köztük lennék. Igen. Tehát gondolj bele egy ilyen fegyelmezési helyzetbe. Tehát azt nem minden volt, amit beszéltünk meg, amit a legközelebb fogunk beszélni az is. Tehát azt gondolom, hogy a fegyelmezés, mint a belső szabadság megteremtése, van néhány eszköz, vannak törvényszerűségek, ezeket beszéljük majd legközelebb is végig. Bizalom kell, kötődés kell, nagyon erős kötődés kell, és adott esetben felismerni azt a helyzetet, hogy ezekkel hogy mégis hogyan tudunk beleavatkozni, bizony ellenállást fog szülni. Nem baj, a szabadságra nevelés útja biztos.

0: Emberfaragó. Uzsaliné, dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján.
1: Emberfaragó című műsorunkat hallották.

0: A Szentírás folyamatos olvasása következik. Ószövetség, Teremtés könyve.
1: A 21. fejezet. Az Úr pedig meglátogatta Sárát, ahogy megígérte, és beteljesítette Sárának, amiket mondott. Ő fogant, és megszülte Ábrahámnak a fiút öregségében, abban az időben, amit Isten előre megmondott neki. És Ábrahám a fiának nevét, akit Sára szült neki, Izsáknak hívta, és körülmetélte őt a 8. napon, ahogy Isten megparancsolta neki. Amikor Ábrahám 100 esztendős volt, született neki a fia, Izsák. És Sára mondta, nevetésre fakasztott Isten, és aki csak hallja, együtt nevet velem. És ismét szólt, ki hitte volna Ábrahámnak, aki hallotta tőle, hogy Sára gyermekeket fog szoptatni, mert fiút szültem neki, a már öregnek. A gyermek tehát növekedett, és elválasztották. És Ábrahám nagy lakomát rendezett elválasztása napján. És amikor Sára látta, hogy az egyiptomi Hágár fia az ő fiával Izsákkal játszik, mondta Ábrahámnak, üzd el ezt a szolgálót és a fiát, mert nem lesz örökös a szolgáló fia az én fiammal Izsákkal. Nehezére esett ez Ábrahámnak a fia miatt. Isten mondta neki, ne bánkodj a fiad és szolgálód miatt. Mindenben, amit mond neked Sára, hallgassa szavára, mert utódaidat Izsák után fogják nevezni. De a szolgáló fiát is nagy nemzetté teszem, mert a te utódod. Így tehát Ábrahám reggel fölkelt, kenyeret és vizes tömlőt fogott, a vállára tette, átadta neki a gyermeket, és elbocsátotta őt. Ő, miután elment, Beérseb a pusztájában bolyongott. És amikor elfogyott a víz a tömlőből, levetette a gyermeket egy bokor alá, és elment. És leült olyan távolságba, amennyire nyillal el lehet lőni. Azt mondta ugyanis, nem tudom nézni a gyermek haldoklását. És vele szemben ülve fölemelte a hangját, és sírt. Meghallotta pedig Isten a gyermek hangját, és Isten angyala szólította Hágárt az égből, mondván, mi van veled, Hágár? Ne félj! Isten ugyanis meghallotta a gyermek hangját a helyről, ahol van. Kelj föl, vedd a gyermeket, és tartsd őt a kezedben, mert nagy nemzetté teszem őt. És megnyitotta Isten a szemét, ő meglátott egy kutat, odament, megtöltötte a tömlőt, és inni adott a gyermeknek. És Isten vele volt. A gyermek felnőtt, és a pusztában lakott, és íjas vadász lett. Párán pusztájában lakott, és anyja Egyiptom földjéről szerzett neki feleséget. Ugyanabban az időben mondta Abimelek és seregének vezére Pihol Ábrahámnak, Isten veled van mindenben, amit teszel. Esküdj meg tehát Istenre, hogy nem fogsz ártani sem nekem, sem utódaimnak, sem törzsemnek, hanem a hűség szerint, amelyet tanúsítottam irántad, cselekszel velem, és a földdel, amelyen jövevényként forgolódol. És mondta Ábrahám, esküszöm. És megdorgálta Ábrahám Abimeleket a kut miatt, amelyet annak szolgái erőszakkal elvettek tőle. És Abimelek válaszolta, nem tudom, ki tette, de te sem szóltál róla, és a mai napig nem hallottam róla. Így tehát Ábrahám juhokat és szarvasmarhákat hozott, és Abimeleknek adta, és szövetséget kötöttek egymással. És Ábrahám nyájának 7 bárányát külön állította. Mondta neki Abimelek, mit jelent ez a 7 bárány, melyeket külön állítottál? Erre ő, a 7 bárányt vedd át a saját kezemből, hogy bizonyítsák, én ástam azt a kutat. Ezért hívják azt a helyet Beérsebának, mert ők ketten ott esküdtek meg egymásnak, és szövetséget kötöttek Beérsebában. Abimelek és a hadvezére, Pihol, útra keltek, és visszatértek a filiszteusok földjére. Ábrahám pedig egy ligetet ültetett Beérsebában, és ott segítségül hívta az Úrnak, az örök Istennek a nevét. Ábrahám hosszú ideig vendégként lakott a filiszteusok földjén.
0: Szentírási részletet hallottunk a Teremtés könyvéből.

A Mária Rádió az új evangelizáció eszköze. Az imádság mellett és azzal szoros együtthatásban az evangelizáció az, ami a megtérésre való felhívás alapvető eszköze. Nem a világi műsorba ékelt vallásos gondolatokról van szó, mint ahogy általában más katolikus rádióknál. Ellenkezőleg. Olyan műsorszerkezet kialakítását jelenti, mely lehetővé teszi, hogy a Szentírás, a katolicizmus erkölcsi és hitbéli tanítása, szellemisége, kultúrája és hagyományai teljes gazdagságukban a hallgatók nagy tömegeinek rendelkezésére álljanak. A Mária Rádió evangelizációjának fő formáját az egyház hagyományos katekizmusának kell képeznie. Így módon kívánunk a napi adásokon keresztül teljes körű áttekintést nyújtani a keresztény hit és erkölcs egészéről. A napi katekizmus mellett az adásokból olyan érett műsorszerkezetnek kell kialakulnia, amely képes kielégíteni a hallgatók lelki táplálék és ismeretek iránti igényeit. Így tartalmaznia kell Biblia magyarázatot, lelkiséggel, liturgiával, mariológiával, püspöki körlevelekkel, egyháztörténettel foglalkozó sorozatokat, szentek életét, az egyházi tanítóhivatal tanításait. Az embereknek hiteles beszédre van szükségük. Olyan beszédre, mely épít és nem rombol, mely bizalmat ébreszt a rémült szívekben. Tiszta, egyenes beszédre, mely a szeretetet és az igazságot hirdeti. Az ilyen beszéd az üdvözülés üzenete. Krisztus maga. Ennek a beszédnek legyetek hirdetői, de mindenek felett tanúságtevői. Csak annak a beszédnek lesz ereje megtéríteni és átalakítani az embereket, mely mögött tanúságtevő élet rejlik, és melyet a hit, remény és szeretet talaja táplál. Így lesz képes az új evangelizáció eszközévé válni. Második János Pál pápa a Mária Rádió hallgatóihoz. 1994. március 23.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Kiválasztották a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó 5 védőszentjét. Kiosztották a díjakat a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltár családtörténeti versenyén Pécsen. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztő Konyorszkiné, Bodnár Emese. Szent II. János Pál pápa, Kim Tagön Szent András áldozópa, Cabrini Szent Franciska, Bakita Szent Josefina és Szent Carlo Acutis lesznek a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó védőszentjei, jelentette ki a világtalálkozó helyi szervezőbizottsága, tájékoztat a Fidesz, a Vatikán hivatalos missziós hírügynöksége április 26-án. A 2027-es szöuli világtalálkozó védőszentjeinek hirdetésével egy időben elindult egy interaktív alkalmazás is, Fedezd fel védőszentjeidet címmel. A személyiségtesztek és az interaktív kvízek mintájára, amelyek manapság nagyon népszerűek a fiatalok körében, szerepel a helyi szervező bizottság által kiadott közleményben. A kezdeményezést Koreában azért hívták életre, hogy bevonják a fiatalokat az ifjúsági világtalálkozó előkészületeibe, írja a Magyar Kurír. A Mondj egy sztorit a Dédiről családtörténeti verseny 4. évadának díjátadóján Pécsen a Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltárában április 29-én rendezték meg. A díjakat dr. Gőzsi Zoltán, a Baranya Vármegyei Levéltár igazgatója, főlevéltárosa adta át. Első helyezést ért el Halmi Noel Gábor, a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 8. osztályos tanulója. Második lett Konyorci Kaliz, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 7. osztályos tanulója. Harmadik helyen végzett Szarka Melinda, a Ciszterci Szent Margit Általános Iskola 8. osztályos tanulója. Külön díjat kapott Hoffmann Bálint, a Sombereki Kalász Márton Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. osztályos diákja. Az ünnepségen a felkészítő pedagógusok munkáját is elismeréssel jutalmazták. A legjobb pályaműveket pedig a levéltár honlapján is közzéteszik. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonala Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok, az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 17 óra. Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről című műsorunk következik.
2: Cakó Ágnes vagyok, a tisztító tűzben szenvedő lelkeket segítő nővérek kongregációjából. Rövidebb nevünk segítő nővérektől. Gyulán születtem, a szüleim elváltak, és mindketten újra házasodtak. Született egy húgom is, és az édesapám részéről két öcsém. A családunkban nem nagyon volt jelen a hit, nem nevelkedtünk vallásosan, nem is voltam megkeresztelve. 18 éves koromban kereszteltek meg. Édesanyám motiválta, mert úgy gondolta, hogy ez jót fog tenni, vagy hogy úgy hozzátartozik az élethez, csak az előtti időszak társadalmi és politikai szempontból ezt nem tartotta így a felszínen, vagy nem tartotta fontosnak.
3: Neked ez mit jelentett akkor?
2: Hogy el kell járni egy felkészítőre, a plébániára. Teljesen nem fogtam fel pontosan, mi történik, de az volt az érzésem, hogy ez nem olyan rossz dolog. Teljesítettem édesanyámnak a kívánságát, és eljártam a plébániára, ezekre az előkészítőkre. Ez egy nagyon rövid időszak volt, így utólag visszagondolva, ahogy látom a rendes keresztségi felkészítőket, az enyém eléggé hiányos és rövidre sikerült. Mindösszesen 3 hónapot jártam a plébániára, és a keresztelésemnek az emléke nagyon mély élmény volt számomra, de akkor még nem volt személyes istenhitem. Valamit megsejtettem a szentségnek a közelségéből, valami megmozdult bennem, hogy jó ide járni, vagy jó ide jönni, de nem tudtam megmagyarázni, hogy miért, és hogy mi az a jó.
3: Hogyan vonzott magához, hogy jobban megismerd?
2: A keresztségi felkészítés alatt elkezdtem rendszeresen templomba járni, és a keresztelésem az májusban volt. Utána következett egy nyár, ami alatt sikerült rátalálnom az ifjúsági közösségre, ami működött a plébánián. Bevontak, kórusban énekeltem, táborozni mentünk, és valahogy a keresztség szentsége és annak ereje utolért ezen a nyáron, és egy teljesen váratlan pillanatban megérkezett a személyes Isten kapcsolatom, amit a természetben is teljesen egyedül éltem át, és ez máig maradandó élmény számomra. Gyula közeli erdőben tartózkodtam, amikor valahogy összeállt nem csak az elmém, hanem a szívem, lelkem és minden részem számára, hogy a dolgok összefüggenek, és hogy nem véletlenül vagyok itt, és hogy van valaki, aki ezt a csodát, ami most itt körülöttem van, létrehozta, és hogy én is egy csoda vagyok ebben, és így eljutott a szívem még, hogy valaki számára fontos vagyok.
3: Ez hozott valamilyen változást az életedbe?
2: Tovább haladtam a szentségek felvételének az útján, elkezdtem a bérmálkozásra is készülni. Az első áldozásom az a keresztséggel együtt volt, viszont az áldozás lényegének a megismerése az csak ezután következett, és a keresztségem után pont amiatt, hogy nem annyira fogtam fel, hogy mi történik, nagyon sokáig nem áldoztam. És közben apránként vezetett rá a Jóisten erre a fajta szeretetére, hogy mennyire akar hozzám közel jönni és bennem lenni.
3: Ekkor már komolyabb felkészülés következett?
2: Akkor már komolyabb volt a felkészülés. Ez a keresztségem után 2 évvel történt, és mivel a személyes megtérésem után nagyon aktívan részt vettem a közösségi életben, a plébánián, a templomban is, emiatt ez már gördülékenyebben ment.
3: Hogyan emlékszel vissza a bérmálkozásodra?
2: A bérmálás pillanatában azt éltem át, hogy tényleg, mintha felnőtt keresztény lettem volna, holott 18 évesen keresztelkedtem, de mintha a két év alatt ilyen rapid sebességgel átéltem volna azt, amit más gyerekkorától kezdve a beavató szentségek útján megérez, vagy átélhet. Öröm volt bennem, hogy Isten elfogadott engem, és azt szeretné, hogy a szolgálatába álljak, és én is hirdessem az evangéliumot. A személyes Istennel való találkozásom elindított nagyon komoly folyamatokat is bennem, mert ifjú felnőttként nem csak azzal kezdtem foglalkozni, hogy mihez kezdjek az életben, hanem rájöttem, hogy itt még van egy másik tényező is, aki mondhat számomra valamit, hogy mit kezdjek az életemmel, és ez nagy változásokat és átrendezéseket okozott. Addig talán egészen kisgyerekkorom óta a művészetek vonzottak legjobban. Nagyon szerettem rajzolni, festeni, a nyarakat általában valamilyen művésztáborban töltöttem. Az iskola idő alatt is délutánonként valamilyen rajzszakkörre jártam, nem csak az iskolában, hanem azon kívül is. És olyan egyenesnek látszott ez az út, hogy efelé kell menni továbbra is. Az érettségi után képzőművészeti főiskolára jelentkeztem, illetve művészettörténet is nagyon vonzott. Ezért így az elmélet és a gyakorlati ág volt inkább a választás lehetősége előttem, és amikor Isten belépett ebbe a képbe, akkor ez teljesen átrendeződött. És ez egy nagyon nagy hitlépés volt számomra, hogy őt bevonjam ebbe a kérdésbe.
3: Innen hogyan vezetett tovább? És mikor merült fel benned, hogy egészen neki szenteld az életedet?
2: Ahogy haladtam a hitbeli növekedésnek az útján, egyre több minden bontakozott ki, hogy mi minden létezik, amiről eddig nem is tudtam. És hát megismerkedtem olyan dolgokkal, amikkel azelőtt nem találkoztam. Például a szerzetesekről is akkor hallottam először, és egy könyvtárban dolgoztam akkor ideiglenesen, és ott nagyon sok mindent tudtam olvasni a szerzetesekről, a szerzetesi életről, és akkor egyáltalán nem fogalmazódott meg bennem, hogy szerzetes legyek, viszont kinyílt az értelmem erre az életformára is, hogy ilyen létezik, és mivel Istent kezdtem bevonni abba, hogy ő mit szeretne velem, hogy milyen életútra lépjek rá, ezért több minden is elkezdett érdekelni, lelki gyakorlatokra kezdtem járni, és az bontakozott ki, hogy meg kell jobban ismernem a hitemet, mert a lélek az megtapasztal dolgokat, és igent mondtam rá, de nem volt mögötte ismereti háttér, és még a bérmállásra való felkészülés is számomra túl kevés volt. És felmerült többször, hogy esetleg teológiát kellene tanulnom, mert akkor jobban megismerném a hitemet. Ehhez az is hozzátársult, hogy a megtérésem utáni közeli időszakban találkoztam azzal, hogy a kereszténység nagyon fel van szabdalva, és nagyon sokféle más egyház van, meg kisebb közösségek, és hogy hogyan lehet megkülönböztetni a helyes utat a nem helyes úttól. Több más szekta vagy irányzat is megkörnyékezett, némelyik elég erősen, és rájöttem, hogy nem tudok válaszolni a kérdésekre, és hogy ezeket magamnak is meg kell válaszolni, ehhez ismeretekre van szükség. Tehát, hogy így kerültem közel ahhoz, hogy a teológia fontos lenne számomra. És az, hogy ez nem csak az én gondolatom vagy sejtésem következménye, azt utána nagyon erősen megtapasztaltam, mert a teológiára egy valóságos csoda folytán jutottam be. Először is a megerősítés, hogy oda jelentkezzek, az volt az első lépcsőfok. Akkoriban olvastam Gedeonról, aki jeleket kért, és úgy döntöttem, hogy én is kérek jeleket, mielőtt beadom a felvételét, és hogy kivételesen nem képzőművészeti irányba adom be, holott eddig több mint egy évtizede erre készültem, és ezekre a jelekre megkaptam a válaszokat. Többen olyan személyek kérdeztek rá arra, hogy nem akarok-e teológiát tanulni, akikre nem beszéltem erről, nem vártam volna tőlük, és aztán egy ilyen utolsó kérésem volt, hogyha XY, akivel már nagyon-nagyon régen nem találkoztam, és anélkül, hogy elkezdenénk erről beszélgetni magától, szintén megkérdezi tőlem, hogy nem gondoltam erre, vagy nem szeretnék-e teológiát tanulni, akkor megpróbálom. Legalábbis beadom a felvételit, aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem. És eljött ez az ominózus találkozás, és az illető mosogatás közben teljesen váratlanul feltette ezt a kérdést. Ezután az úrral imádságban megbeszélve, hogy jó, hát akkor ez most jelenti azt, hogy nekem be kell adni a felvételi kérelmet, vagy nem, megerősítést éreztem a szívemben, hogy tegyem ezt meg, bár nem volt világos számomra, hogy ennek mi lesz a további kimenetele, és meglepő volt ez az útirány. Nem egészen voltam birtokában annak, hogy valóban ezt akarom tenni vagy csinálni, hanem úgy valahogy kifejlődött ez az út, és ez egy tanulási folyamat volt számomra, hogy Isten így egyengeti, kialakítja az út

0: hívtam Szent Misére, de ezek nem voltak annyira megtanult ismeretek számomra. Körülbelül annyi ismeretanyagom volt, amennyit képzőművészetből, meg irodalomból be lehetett csempészni, és ahol összeért ez a két irány, a hit és művészet, ami számomra nagyon fontos volt. Beadtam a felvételi kérelmet, és nagy izgalommal vártam, hogy mikor lesz a felvételi vizsga. Nagy erőkkel elkezdtem tanulni, volt olyan is, hogy iskolába bejártam a gyerekekhez hittanórára. Csak akkor lett szentírásom, addig még saját szentírásom sem volt, és úgy éreztem, hogy ez egy megmászhatatlan hegy. Közben meglátogattam egy barátnőmet is, aki a Veszprémi Hittudományi Főiskolára járt akkor, és azt gondoltam, hogy ez jót tesz nekem, hogyha meglátogatom és megnézem, hogy hogy néz ki egy ilyen főiskola, és amikor ott voltam pár napot, úgy éreztem, hogy nagyon jó helyre érkeztem, és a szívem megdobbant, hogy én is itt szeretnék lenni. És ez az érzés is meglepett engem nagyon, elérhetetlennek bizonyult, és emlékszem, hogy ott imádkoztam, hogy Uram, ha tényleg ez a te akaratod, akkor neked valamit csinálnod kell, mert hogy engem föl nem vesznek, annak nagyon nagy a valószínűsége. És teltek múltak a hetek, és megérkezett egy levél a főiskoláról, és az állt benne konkrétan, hogy át kell szervezzék az egész főiskolát, költöztetni, és az egész rendszert újraépíteni. Emiatt ebben az évben elmarad a felvételi vizsga, és önt az önéletrajza és a plébánosi ajánlás alapján felvettük. Tehát ott álltam egy papírral, hogy engem felvettek erre a főiskolára, és az volt az érdekes, hogy a művészeti főiskolákon való jelentkezéseim is többségük ilyen nagyon kevés ponttal lemaradt a felvételi határtól, és emiatt nem mondom, hogy az az irány bezárult, mert általában a művészeti ágoknál sokkal több ideig tart jelentkezni, kevesebb jelentkezőt vesznek föl, és kitartóan kell próbálkozni, általában ez a stratégia. Közben meg kinyílt egy másik, ami magától nyílt ki. És akkor én biztos voltam benne, hogy nekem erre kell jönni, akkor is, hogyha ez az előzmények tükrében rendkívül nagy őrültségnek tűnt.
1: Mit adott neked a főiskola?
0: Tényleg megadta számomra azt a tudásbázist, amire a hitem tényleg fel tud épülni. Nekem nagyon nagy szükségem volt erre, és mivel korábban találkoztam ezekkel a másfajta hozzáállásokkal, hitekkel, egyházakkal, kisebb keresztény vagy nem keresztény közösségekkel, ezért elindult bennem egy ilyen belső apologetikai útvonal. Nagyon szerettem problémás kérdéseket kidolgozni, és így hitvitákban a saját hitemet is fejleszteni. És a főiskola még azt is jelentette számomra, hogy egy olyan kalandban van részem, amit nem én találtam ki magamnak, hanem amit Isten kezdeményezett, és véghez is vitt. Ezért teljesen másként tekintettem arra, hogy én most teológiát tanulok egy főiskolán. Egyáltalán nem olyan volt, mint egy szakmára felkészülni, mert ez nem volt cél számomra, hogy hittantanár legyek. Én nem azért voltam ott, én azért voltam ott, mert Isten nekem ezt az utat elrendezte.
1: Hogyan született meg benned, hogy Istennek szentelt életet élj?
0: A teológia a szerzetesekkel való találkozás új szintjét jelentette a számomra. A saját megyémben, otthon, Gyula és környékén, Békés megyében nincsenek szerzetesek, tehát nem nagyon találkozhattam velük. Az egyházmegye nagyobb szintjén persze igen, akkor már tudtam, hogy léteznek, de igaziból Veszprémben és az ott töltött idő alatt kerültem közelebb a szerzetességhez. A főiskolára is sok szerzetes járt, de ott belekerültem a programok végtelen lehetőségébe, lelki gyakorlatokra való invitálásokba, és elég sok közösséget megismertem, és felfedeztem magamban, hogy érzek egy vonzódást, örömet, kíváncsiságot.

0: hogyha szerzetesek közelébe jutok, és engedtem, hogy ez tovább fejlődjön és növekedjen bennem, és eldöntöttem, hogy követem az előző bevált nyomot, hagyom, hogy Isten vezessen, aztán majd lesz valami. És ezen az útvonalon is úgy voltam, hogy amit az Úr elém hoz, és érzek rá meghívást, arra megyek, hogy később mi lesz, azt nekem most nem kell megoldani. Így eljutottam több szerzetes közösséghez is, voltak, akik rendkívül tetszettek, és azt mondhatom, hogy hát úgy fel tudok sorolni legalább 10 dolgot, hogy mennyire el tudnám ott képzelni magamat, és mi minden csodálatos dolgot éltem át a látogatás közben, vagy az ott lévő programok alatt, de akkor már élt bennem az a tapasztalat, hogy Isten valahogy jelet fog adni, és hogy nem feltétlen csak az a fontos, hogy nekem mi tetszik. És ezt már a művész irány tapasztalatában is átéltem, hogy ez nem mindig így működik, hogy valami tetszik, vagy valamiben nagyon jó vagyok, akkor biztos, hogy ott a helyem. És elvetődtem a segítő nővérekhez is, és itt nem tudtam felsorolni, hogy mi minden tetszik. Viszont amikor legelőször itt jártam, és a kápolnába beültem imádkozni, akkor szinte rám zuhant egy olyan meglepő érzés, hogy hazaértem. Ez az egy. Semmi másom nem volt. 3 napot töltöttem itt, és utána visszamentem, és úgy éreztem, hogy a lelkem egy része itt maradt. És nem tudtam megmagyarázni, hogy miért. Még volt 3 évem a főiskolából, és eldöntöttem, hogy életben tartom ezt a kapcsolatot, és hogyha ez a megérkeztem, itthon vagyok, lángocska, ami kigyulladt, ez még mindig ég, mikor befejezem a főiskolát, tudni fogom, hogy a következő lépés erre felé fog jönni.
1: És égett.
0: Igen, a főiskola befejezésével még mindig égett ez a láng, és ez egy nehezebb döntés volt, mert a főiskola után még mindig lehetőségem lett volna visszatérni a másik területre, ami fontos volt számomra, de tudtam, hogy ez egy életdöntés lesz, ez nem csak egy iskola lesz, és ránézve az elmúlt évekre rá kellett csodálkoznom, hogy mennyi minden megváltozott. És 2001 karácsonya után érkeztem meg a segítőnővérekhez, míg előtte átéltem egy nehéz nyarat és őszt, ahol át kellett értékeljek dolgokat, és a családommal is fokozatosan, de át kellett menjünk ezen a döntési folyamaton. Senki nem értette, hogy hogy lettem abból a fiatal lányból, aki magánfestőtanárhoz járt, művészettörténetből érettségizett, versenyeken vett részt rajzból, és akinek minden táborát, eszközét és felkészülését fizették, hogy került most ehhez a döntéshez, hogy szerzetes legyen. És mivel nem volt kultúrája a családunkban a kereszténységnek ilyen mélységben való megélése, vagy az ezzel való kapcsolat, mindenkinek nagyon fals elképzelései voltak arról, hogy mi lesz Ágival, hogyha belép egy szerzetes közösségbe. Úgyhogy ezzel kellett a belépésem előtt még küzdeni.
1: Mit jelentett Istennek adni az életedet a fogadalmakban?
0: Főleg azt jelentette számomra, hogy Isten megtanított engem arra, hogyan kövessem a hívásait, és én csak megyek, és hogy ennek jónak kell lennie. És én erre mondtam ki az igent, és a fogadalmaim igenjeit, nem feltétlen arra, hogy külön a tisztaság, szegénység, engedelmesség mit jelent számomra, vagy miért fontos, hanem mert Isten erre meghívott, és ez egy csodálatos út, és erre mondok igent. Ezzel együtt jár ez a 3 fogadalom, és mivel ezek ennek a jó útnak az alkotó részei, ezért ezek a fogadalmak csodálatosak.
1: Ki ő neked?
0: Ahogy az életutam vele együtt növekedett és érlelődött, mindig más és más oldala válik fontossá, vagy emelkedik ki. Megtapasztaltam, hogy ő a gondviselés, hogy ő engem annyira körülvesz, hordoz, sugalmaz, vezet, hogy rábízhatom magamat. Ezt a biztonságot tapasztaltam meg Istennel, ő a biztonság. Később azt is meg kellett tanulnom, hogy ő az egyetlen biztonság. Amikor ráléptem erre az útra, erre tanított engem Jézust a mesteremnek, élem meg, nagyon erősen tanít, ösztönöz, bátorít, megerősít. De volt olyan időszaka is az életemnek, amikor nagyon közeli barátomnak tapasztaltam meg őt, és szinte minden kívánságom, még ki sem mondtam, teljesült a szívem vágyait ismerő barát volt számomra.
1: Hogyan tudnád összefoglalni, miért jó neked Istennel járni az életutadon?
0: Mert megtanultam, hogy nem kell mindent saját magamnak megoldani. Sőt, minél inkább valamit saját izomból és erőből próbálok elérni, csinálni, annál nagyobb az esélye egy bukásnak, annak, hogy az a dolog nem lesz annyira virágzó vagy értékes. Jelenleg is erre tanít engem a Jóisten, hogy elég, hogyha őrá figyelek, Isten országára helyezem a tekintetemet, a többi az magától növekszik, kinyílnak kapuk, kinyílnak ajtók, és Isten csodálatosan vezet, akár nehéz helyzeteken keresztül is.
1: Kedves hallgatók, Szakó Ágnes tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.
2: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről című műsorunkat hallották.
3: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
4: Pray and Run futózarándoklatot rendeztek Máriapócson. Köszöntötték a Nyíregyházi Egyházmegye nyugdíjas papjait. Ismét megnyílik a pesti alsórakpart a gyalogosok és a kerékpárosok előtt május 1-én. A hírszerkesztő Kovács néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Egy érintésre mottóval zarándoklatot tartottak a Máriapócsi Nemzeti Kegyhelyen április 25-én összekötve a mozgás örömét a közös imádsággal, írja a Magyar Kurír. Kicsik is nagyok egyaránt elindultak a családi örömfutás 1 kilométerén, de parókiák és iskolák csoportja is részt vettek a programokon. Többek között a speakerek, ifjabb Obbágy László atya és Szikora Gábor is feleltek a nap hangulatáért. Az összehangolt munkának a polgárőrség, a rendőrség, a mentőszolgálat, a görögkatolikus motorosok és a helyi atyák jelenlétének köszönhetően a metropólia minden szegletéből érkező futók biztonságban tölthették a napot. A célunk maga Jézus Krisztus, az úton pedig a szűzanya segít minket, tanított Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a napot elindító reggeli paraklízban. A részvétel ingyenes volt, a távok pedig lehetőséget adtak mindenkinek a bekapcsolódásra. Szocska Ábel megyéspüspök és munkatársai látták vendégül a Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott áldozó papjait a Nyíregyházi Szent Miklós házban április 23-án, írja az Egyházmegye. A találkozó testvéri együttlét is hálaadás volt az idős lelkipásztorok több évtizedes áldozatos szolgálatáért. Az ünnepségre az Ungvári Unió létrejöttének 380. évfordulójának előestéjén gyűltek össze. Horváth Tamás bírósági helynök beszédében kiemelte a jelenlévők példamutatását. Óriási dolog, hogy az elmúlt időszak több mint egy tizedét az itt lévő atyák szolgálata fedi le, mondta. Szocska Ábel megyés püspök beszámolt az egyházmegye aktuális híreiről. A püspök beszélt a kápolna ikonjairól is, melyeket kárpát-aljai művészek készítettek, akiket a háború kitörése sodort Magyarországra, illetve akik ott maradtak a pincik mélyén áram nélkül dolgoztak a közösségért. Május 1-ével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok és a kikapcsolódni vágyók előtt, az első időszakban a hétvégéken és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet, közölte a főpolgármesteri hivatal az MTI-vel kedden. Május 26-án és augusztus közepe között új rugalmas forgalmi rend lép életben. Hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége. A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasz lesz. A hétvégéket és ünnepnapokat érintő forgalmi változás október 25-ig marad érvényben. A nyitó hétvégén május elsője és harmadika között közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. A rendezvények ingyenesen látogathatóak. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
3: Híreinket hallották.
2: A dicsőséges Rózsefüzért imádkozzuk.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom!
6: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges Rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt.
2: Ragyogó fényességben áll előttünk Krisztus, mint az élet és a halál ura. Jézus feltámadása záloga megváltásunknak és fényes bizonyítéka istenségének, a hitünknek pedig legfőbb biztosítéka. Szűz Mária a Golgotán nem rendült meg hitében, és most megjelenik előtte Ura és Istene. Mária bennünket is el fog vezetni, korunk minden téveigésén keresztül, megdicsőült és szent fiához, ha nem hagyjuk hitünket elgyengülni. Istenünk, add meg nekünk, hogy napról napra erősödjön bennünk a szent szűz hite.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom!
6: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe felment.
2: Krisztus leszállt a földre, hogy emberi testet öltsön. Feltámadása után pedig fölment a mennybe. Belénk íródott ez a kettős mozgás, és arra tanít minket, hogy aki megalázza magát, az felemeltetik. Az igazi tanítványnak nem kell megvédenie vagy követelnie a neki járó helyet, mert tudja, hogy bár a világban él, élete már a mennyben van, elrejtve Krisztusban, aki ott ül az Atya jobbján.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
9: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom,
9: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Valami módon minden ember örökséget hagy az egész emberiség számára. Jézus Krisztus életének legnagyobb ajándéka a nekünk elküldött Szentlélek. Jézus élete azáltal is tökéletesen hasonló a miénkhez, hogy az idő törvényét vállalva élt itt a földön. Mi bizonyítja azt, hogy nem rostálja ki a történelem mind azt az értéket, amit Jézus teremtett meg itt közöttünk? Egyedül a lélek ápolja a tőle kapott örökséget. A Szent Lélek az, aki eszünkbe juttat mindent.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Ó Jézusom!
6: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: A győztest magam mellé ültetem a trónusra, ahol én is győztem, és együtt ülök atyámmal a trónuson. A szentolvasó utolsó titkainak imádkozásakor megint Mária kerül figyelmünk középpontjába. Maga a föltámadott Jézus kereste elő a húsvéti forgatagból. Jézus, amikor a kereszten végrendelkezett, Jánosra bízta őt. Pünköstkor Máriára is kiárasztotta a szent lelket. Most elébe siet, hogy test szerint is maga mellé vegye, és a mennyben is anyjának ismerje. Hiszen ha senki másnak, az emberek közül, neki nagyon sokat köszönhet.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom!
6: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Salve Regina! Ez a köszöntés hangzik minden nyelven. A hívő lovagias középkor pajzsra emelte az úr szolgáló leányát, és megadta neki a címet. Regina, fölséges asszony. Fölségű, tényleg lélekben, nemes, érintetlen erőben. Fölség, koronás szépségében, mellyel a többi közül kiválik, nevezetesen pedig angyali fölség, tiszta, szeplőtelen, ragyogó fénnyel átjárt, angyalarcok mosolya tükröződik rajta, angyalszárnyak zománca ragyog körülötte.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
9: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom,
9: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
9: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
9: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
9: Amen.
2: A dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk.

0: Felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 18 óra. A most következő szentmisét felvételről közvetítjük.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket húsvét 5. vasárnapjának szentmiséjén. Elhunyt Juliannáért, valamint élő is elhunyt hozzátartozókért ajánlom fel a mai szentmisét. Egyben szeretettel köszöntöm az édesanyákat is, őrájuk is áradjon a szentmise kegyelmének áldása. Most tartsunk bűnbánatot, hogy tiszta lélekkel vegyünk részt ebben a szent áldozatban. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk!
2: Mert tétettünk ellen.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat!
3: És adj meg nekünk az üdvösségünket!
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
3: Amen.

Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tedd tökéletessé bennünk a húsvéti szentséget, hogy akiket a szent keresztségben megújítottál, oltalmad alatt bő termést hozzanak, és eljussanak az örök boldogságra. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindössze.

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgalódást támadta a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsna osztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a 12 összehívta a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk. Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, s az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek ki, hát ki magatok közül, testvérek, 7 jó hírben álló lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohóruszt, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, azok pedig imádkoztak felettük, és rájuk tették kezüket. És az Isten igéje tovább terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben. Még a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt. Mint élő kövek épüljetek fel rá lelkiházzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Ezért mondja az írás, íme Sionban kiválasztott, pecses szegletkövet helyezek el, és nem val szégyent, aki hisz benne. Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, a dicsőségetekre válik. A hitetlenekre azonban ez vonatkozik. A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett, a botlás köve és a botrány sziklája. Elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. Ti azonban választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben így szólt Jézus tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek és helyet készítek nektek.

ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, melyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Jézus az evangélium szavait a búcsú beszédében mondja el az utolsó vacsorán a tanítványoknak, és ekkor mondja nekik azt, hogy elmegy, helyet készít számukra, és aztán pedig magával viszi őket. Helyet készít Isten nekünk. Egy ilyen képszerű megfogalmazás, hiszen az üdvösség az egy állapot, egy olyan állapot, amelyben teljesen, tökéletesen boldogok leszünk. Mégis jó tesszük, ha elképzeljük, hiszen maga Jézus is képekben beszélt erről. Elképzelhetjük az üdvösséget, hogy egy terem, vagy egy nagy hely, vagy a magá ott a végtelenségben, hogy egy megterített asztal elő van készítve, oda van készítve minden a fogadásomhoz, és ott van a cédulán, ott van a nevem. Mennyire beszédes az, amikor egy olyan helyre megyünk el, ahol ki van írva a nevünk. Látszik, hogy vártak rám, készültek az érkezésemre, előkészültek, szépen megterítettek, sok hosszú előkészület van mögötte, hogy itt minden rendben legyen, mert várnak engem. Tehát ez az első fontos dolog, amit lássunk meg. Jézus szavai mögött ott van ez, hogy szeretettel várnak téged a mennyben. Tehát helyed van a mennyben, és szeretettel várnak rád. Nem csak úgy becsusszanunk a mennybe, hogy úgy bekerülünk, és akkor nagyon sokszor ez a kép él az emberekben, hogy hát talán majd valahogy becsusszanok a mennybe, talán majd az Isten irgalmas lesz. Mint hogyha arról szólna az egész, hogy még nyitva az ajtó, még úgy besúranok, és akkor az Isten oda néz ilyen szigorú arccal, és azt mondja, na jó, maradj bent. Nem, tehát várnak minket. Várnak téged, és név szerint téged várnak. Ott neked van helyed. És ha te nem leszel ott, akkor hiányos lesz az a hely. Tehát téged várnak ott. A másik dolog, hogy azt mondja Jézus, hogy atyám házában sok hely van. Ez kifejezi azt is, hogy ott mindenkinek van helye. A sok az a mindenkit jelenti. Tehát, hogy mindenkinek helye van a mennyben. Isten senkit nem teremtett arra, hogy elkárhozzon. Isten minden embert azért teremtett, és azért akarta, és akarja, hogy legyünk, hogy az örök üdvösségre jussunk. Tehát nincsenek Isten tervében ilyen, hogy te meg te üdvözülsz, a többi meg hát vagy sikerül neki, vagy nem, de inkább nem. Tehát ilyen nincs. Mindenkit üdvösségre teremtett az Isten. És éppen ezért mindenkinek ott van fölírva, úgymond idézőben, ott van a neve. Mindenkit személyre szólóan vár az Isten. Istennek fáj az, hogyha valaki nem üdvözül. Neki ez nem örömteli dolog. Milyen képed van az Istenről? Isten a szigorú bíró, aki minden probléma nélkül kimondja azt, hogy pokol. Vagy pedig vár téged, és fáj neki az, ha te nem vagy ott. Tehát ez az utóbbi, ez az igazi. Erről beszél Jézus. Mindenkinek helye van, Isten mindenkit üdvözíteni akar, és Jézus mindenkiért meghalt. Azt mondja Jézus, helyet készítek nektek. Ebben is benne van ez a gondoskodó, hogy előre megy és helyet készít. Nyilván a helykészítéset nem azt értjük az alatt, hogy ott pakolja a székeket, meg megterít, meg minden, hanem, de hogy az, hogy készíti a helyet, ebben benne van, hogy foglalkozik azzal, hogy neked ott örökre jó legyen. Készíti ezt a helyet. Készíti számodra azt,
ami tökéletesen boldoggá fog tenni.

0: Belegondoltál abba, hogy ezt Jézus csinálja? Tehát nem akárki, nem egy angyalnak kiadja a feladatot, vagy egy, tudom én, a szentek közül valamelyik üdvözültnek, hogy ezt te is meg tudod oldani, hanem saját kezében tartja ezt a dolgot. Tehát az, hogy te boldog legyél, ezt a mindenható Isten saját kézben tartja ezt a feladatot, és ő maga csinálja ezt. Elmegyek és helyet készítek nektek. Személyesen azt én csinálom, nem bízom másra, azt én csinálom. És aki ezt mondja, az egyébként mellesleg maga a szeretet. Tehát maga az örök szeretet, Isten a szeretet, mondja Szent János apostol. Aki azt mondja, hogy helyet készít neked, az maga a szeretet. Tehát ez azt is jelenti, hogy ennél nagyobb gondoskodás, ennél precízebb, jobb, szeretetteljesebb előkészítés nem tud létezni. Mert maga a szeretet mondja azt, hogy én saját kézben tartom ezt az ügyet, helyet készítek számodra. Ne nyugtalankodjék szívetek, így kezdi Jézus. Hány ember nyugtalankodik az, amiatt, hogy lesz, mint lesz, meg... Tehát a mennyország az nem lesz hiányos. Ez nagyon fontos ezt is leszögezni, hogy ott nincsen hiány. Ez tulajdonképpen egy nagyfokú hitetlenség, amikor az ember úgy gondol az üdvösségre, hogy meg egyáltalán erre az egészre, hogy ha üdvözölök is, de hát azért az már nem az igazi. Hát ott kezdődik az igazi élet. Ez semmi ahhoz képest, ami ott kezdődik. Az az igazi élet. Nem lesz hiányos, ne nyugtalankodjatok. Nem azt mondta Jézus, hogy elmegyek, helyet készítek, és hát ha már nem élhetünk tovább itt a földön, hát még azért, hát majd valami még lesz. Hát már nem az igazi, de valami még lesz. Nem ezt mondta, azt mondta, hogy ne nyugtalankodjatok. Az, amit itt hagytok, annál sokkal több lesz ott, ami vár rátok. Magyarul nem ér semmi veszteség. Semmi veszteség nem ér. Az az ember, aki meghal, azt nem éri semmi veszteség. De mondjuk ki egyszerűen világosan, erről van szó. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, mondja Jézus. Isten gondviselése túlnyúlik ezen az életen. Tehát Isten gondoskodása, szeretete egyrészt kísér bennünket az életünk során, és folytatódik az örökké valóságban. Tehát a gondviselésre hogyan gondolunk? Hogy persze szabad imádkozni földi, rövid távú dolgokért is, hogy itt megmentsen egy nehézségből, meggyógyítson egy betegségből, stb. De azért az isteni gondoskodás az túlnyúlik ám ezen az életen. Tehát Istennek nem szükséges az, hogy itt kétségbe esettem, megmentsen valamitől, mert ha véget ér az élet, akkor ja Istenem, mi lesz akkor? Mi lenne? Folytatódik tovább. Hát ennyi. Semmi extra. Tehát, hogy elmegyek és helyet készítek, és eljövök ismét. Az a gondoskodó szeretet, ami itt körülvesz, az a gondoskodó szeretet folytatódik oda át is. Tehát ilyen törés nélkül. Szépen simán megy tovább a dolog. Mint a vasúti sín, ami átmegy egy alagúton. Ugyanaz a sín, ugyanaz a vonat, minden ugyanaz. Nekünk, mi vagyunk azok, akik nagyon az alagutat nézzük, és azt, hogy bementünk, és hú, hát hol fogunk kijönni, meg mit, tehát hol jönnénk ki. Hát ugyanazon a vágányon, ugyanabban a vonatban. Tehát Isten gondoskodó szeretete vesz körül, mint az ember, aki ül egy vagonban, és az a vagon körülveszi őt, abban vagyok benne, és abban folytatom az örökké valóságomat. Elmegyek, helyet készítek, eljövök, és folytatjuk tovább, magammal viszlek benneteket. Isten gondoskodása tehát túlnyúlik az életen. Neki nem kell kétségbe esetten feltétlenül itt mindent megadni, és mindent elrendezni, és mindent megmenteni, mert van rá egy egész örökké valósága is. Aztán azt mondja Jézus, hogy ismeritek az utat oda, ahová én megyek. És akkor itt már értetlenkednek az apostolok, hogy nem tudjuk, hová mész, meg stb. Mutasd meg az atyát. Jézus maga az út. Tehát nincs másik út. Jézus az út, a benne való hit az út. Nincsen másik út. sok tanítás, sokféle tan létezik, de Jézus világosan kimondta, hogy út nincsen másik. A távol-keleti harcművészetekben is ugye különféle megnevezések vannak, és sokszor oda teszik a végére azt, hogy út. Tehát, hogy a küzdősportokban mindig valami szellemi tanítás is van. Taekwondo, az az út, az utat jelenti. És különböző megnevezések ott van mindig, hogy út. De ezek másról szólnak. Ezek emberi keresések, emberi bölcselkedések, bölcsességek, amik hordozhatnak igazságokat, de az út sokkal többet jelent, amiről Jézus beszél. Ugyanis az embernek a szíve legmélyén ott van egy mély vágy, egy szeretetteljes kapcsolatra, egy ilyen örök és végtelen és teljes szeretet kapcsolatra. Egy én-te kapcsolatra. Itt találja meg az ember a békéjét, itt találja meg az ember azt, hogy na most akkor megérkez, most már nem kell semmi, itt minden rendben. Tehát ugye a helyére kerül az ember. És ezt az én-te kapcsolatot keresi az ember, azt, hogy szeretve vagyok, de úgy legyek ám szeretve, hogy az nem újjon el, most akkor se, ha meghalok, ugye, már megérkezünk az Istenhez, hogy akkor most akkor ezt ember nem tudja megadni, csak Isten. Tehát keressük ezt az én-te kapcsolatot, amely végérvényes, amely örökkévaló, és amely egy teljes szeretettel szeret engem, és én is tudok válaszolni erre a szeretetre. Na, ebben tud az ember megnyugodni. Itt találja magát a helyén az ember. Itt tud, erre mondjuk azt, hogy na ez már oké, így már rendben van. És az örök ige azért lett emberré, hogy azt a szeretet kapcsolatot hozza le nekünk, amelyben ő van az atyával. Tehát, hogy a szeretetnek a teljességét. Ilyen szeretet kapcsolat nincs a Földön. Azt mondja az Isten, hogy persze tudom, mit szeretnétek ti, hogy itt ott a házastársat, hogy soha ne halljatok meg örökké boldogan éljetek, meg a szeretteid is körülvegyenek, és azt mondja, hogy jó, szép, de ez nem teljes, ez nem végtelen a szó igazi értelmében. Nekem van jobb. Jövök és megtestesülök. És ezt a szent háromságos szeretet kapcsolatot, hogy én vagyok az atyával, azt lehozom, megtestesülök, és azt mondom, hogy én vagyok az út. Ebbe a kapcsolatba csak rajtam keresztül lehet eljutni. Ha hiszel bennem, akkor ott találod magad a végtelen, örök, atyával való szeretet kapcsolatban. Ezt a kapcsolatot hozom le nektek, és ezzel ajándékozlak meg benneteket. Jézus az út. Ebbe a kapcsolatba, a Szent Háromságos Egyistennel való szeretet kapcsolatba nem tudunk másképp eljutni. Ehhez már túl sok magyarázat szerintem nem kell, ez világos. És akkor már világos az, hogy az út az nem a nirvána felé kell, hogy vezessen, nem lélekvándorolgatásra van szükségünk, hanem hogy ebbe a szeretet kapcsolatba hazataláljunk. Ahol én vagyok, ő van, és öröktől szeretve vagyok, és ebben megtalálom a teljes megnyugvást, békét. És Isten a szeretet kapcsolat teljességét adja nekünk, amelyet Jézus maga él az atyával, és ezért Jézus Krisztuson kívül nincsen más út. Mindenhez azt kéri tőlünk az Úr, hogy higgyünk ő benne. Tehát azt mondja, hogy aki hisz bennem, mondja Jézus az evangéliumban. A hit által tudunk kapcsolódni hozzá. Persze itt vigyázzunk azért, itt mindig el kell, hogy mondjam, hogy mi az a hit. A hit az azt jelenti, hogy bízom benne, bizalom. Ha pedig bízom benne, akkor azt csinálom, amit ő mond, és nem azt, amit én gondolok. Tehát olyan nincs, hogy mint ahogy egy valaki mondta egyszer, hogy úgy bizonygatta, hogy hát ő nagyon hisz. De ő tényleg nagyon hisz, őnek nagyon-nagyon erős hite van. Egyébként súlyos bűnökben él. De akkor miről beszélünk? Tehát ha hiszek, az azt jelenti, hogy bízom. Ha bízom, akkor azt csinálom, hogy Jézus, amit te mondasz. Minden bűn, a legkisebb bűnünk is, egy bocsánatos bűn is, az hitetlenség. Az valamiféle hitetlenség. És éppen ezért mindannyian egy kicsit, vagy jobban, vagy nagyon, de hitetlenek vagyunk. Meghiszünk is. Tehát van már bennünk hit, de ennek a hitnek még növekednie kell. Többé-kevésbé ennek növekednie kell. Ez a realitás, ez a valóság. És Jézus azt kéri tőlünk, hogy növekedjen a hitünk, de az a cselekedeteinkben fog meglátszani és megmutatkozni. Fából vaskarika, hogy nagyon hiszek, de közben másról szólnak a cselekedeteim. Hogy mennyire hiszek, ahhoz nézzem meg a cselekedeteimet. És amikor hibáztam, vétkeztem, akkor akár hiszem, akár nem, de ki kell mondani, hogy bizony ez a hitem gyöngeségéről szólt. Tudtam, mit kéne tenni, de nem azt csináltam, mert inkább magamnak hittem, mint neked. Szóval Jézus azt kéri tőlünk, hogy növekedjünk a hitben. Mert ha növekszünk a hitben, akkor erősebben, jobban, szorosabban kapcsolódunk hozzá. És jobban benne vagyunk ebben az örök szeretetben. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született, az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim mennyei atyánkhoz, akinek házában Jézus Krisztus számunkra is lakást készített.
1: Hogy keresztény néped álhatatos hittel és tevékeny szeretettel kérdemelje az örök hajlékot. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy minden nemzetnek megadd a szeretetben és az igazságosságban gyökerező békét. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a Szent Lélek ereje töltse el azokat, akiket néped szolgálatára választottál. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy ifjúságunk megbecsülje a tisztaság erényét, és a családok szeretetben éljenek. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a betegnek és az elhagyatottaknak vigaszt adjon szenvedésükben az égi haza reménye. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk és Istenünk, tekints megengesztelődve népedre, amely szent fiad áldozatával járul színed elé. Jóságoddal segítsd a földi életben, hogy elnyerje az égi hazát, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, Isten életed részeseivé tettél minket. Add kérünk, hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk. Krisztus

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szentikra. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt Julianna testvérünkről és hozzátartozókról, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten,

gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztus.

Támadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
1: nem vagyok méltó, hogy csak egy szóval, és meggyógyul az életem.

Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, Úr Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, Úr Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a Te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Szeretettel hirdetem, közeleg a személyi jövedelemadó bevallásának határideje. Kérlek benneteket, hogy adótok egyik 1%-ával támogassátok a Magyar Katolikus Egyházat, hiszen ahhoz tartozunk, katolikusok vagyunk. A másik 1%-kal is van lehetőség rendelkezni. Aki minket szívesen támogat, a Boldog Özséb Alapítványon keresztül támogathatja a Pálos rendet, illetve az EVTN Katolikus TV, amely tőlünk közvetíti a szentmiséket. Őket is lehet támogatni, ez a Pál Apostol Templomépítő Egyesület néven fut, és az adószámot pedig hát meg lehet találni, ezt most nyilván nem mondom el, mert úgyse tudja senki megjegyezni ezt a hosszú számot. A hirdető táblán kint van, illetve akik a tévé közvetítésen keresztül néznek minket, azoknak meg a honlapunkon meg lehet találni a hirdetésekben. A Szent Mise után, mivel május van, mindig a Lorettói litániát imádkozok így reggelenként, úgyhogy majd most is ezt fogjuk imádkozni a Szent Mise után. Most fogadjátok az Úr áldását.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És az
0: áldjon meg benneteket a minden.

0: Istenünkre egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával megörvendeztetted a világot. Ad kérjük, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömében, Krisztus a mi Urunk által.
1: Az elhangzott szentmisét felvételről közvetítettük.

0: és örvendez Szűz Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk Istenünkért szülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Kérünk add, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Radnics Zoltán, piarista szerzetessel, dr. Kovács Katalin beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a budapesti stúdióban kedves vendégünket, Radnics Zoltán piarista szerzetest. Szervusz Zoltán atya! Arra kérlek, hogy a beszélgetésünk elején oszd meg velünk a választott bibliai idézetet.
2: Felejtem, ami mögöttem van, és az előttem lévő után rugaszkodom. Futok a kitűző cél felé. Ez az idézet Szent Pál apostol Filippiekhez írt leveléből származik, ez az öröm levele, és ez az idézeteken nagyon fontos az életemben. Miért is választottam ezt az idézetet? Rátekintek a világra, az emberek életére, lehet valaki keresztény, nem keresztény, rohanásban élünk, rohanás az egész világ, de a rohanásban, a futásban azért figyelnünk kell önmagunkra. És ezt fontosnak tartom, hogy ez sokszor elfelejtődik. Nem ismerjük a csendet, az elvonulást, komoly beszélgetéseket, inkább kicsit engedjük magunkat sodortatni a világgal. Igazából is honnan is származik ez az idézet, miért fontos nekem? Ha belegondolok az életemben, honnan indultam, Tökörről származom, Csepel-sziget közepéről, ez egy horvát nemzetiségű falu volt. Fontosak volt a gyerekkoromban a hagyományok, a délszláv táncos mulatságok, a horvát szentmiség, tényleg az a közeg, ami a falu adott számomra. Amit a családomból megtanultam, édesapám és édesanyám példáján, az fontos volt, hogy egyszer emberek voltak, édesapám asztalos, édesanyám munkahogyi előadó volt, és hogy az emberekkel bántak, empatikusak voltak velük szembe, ez maradt meg bennem igazából, mindenkivel szemben segítőkésznek mutatkoztak. Ami fontos volt még utána családon való kiruccanásomból, ez a Kecskeméti Piarista Gimnázium, ahol 4 évet töltöttem el, és ez a 4 év, ez tényleg fontos 4 év volt az életemben, és hogy visszaemlékezem így a első tanórára, amikor a piarista atya megnézte a névsort, és azt mondta nekem, hogy mit keresel ebbe az iskolába, te szerb nacionalista? Erre nem hagytam magam, falis módján visszaválaszoltam. Kikérem magamnak, én horvát katolikus vagyok. Az atya ezzel látta, hogy azért nem akárkivel áll szemben, és ettől kezdve a hangulat jóvá vált mind az iskolában, és mind a kollégiumban. Kollégium volt a legfontosabb nevelő az életemben, mert havonta egyszer engedtek haza Kecskeméti iskolából, és mi kollégisták ott 50-60-an nagyon összefoltunk, és ma is jó barátságban vagyunk. Ezután, ami fontos mozdanat volt az életemben, katonai szolgálat letöltése után választottam a papi hivatást. Sokan megkérdezik, hogy miért. Azt szoktam mondani erre, nincs válasz. Fontos volt a hitlenevelés a családomban, amit kaptam, Kecskeméti Piarista Gimnázium, és tényleg a piarista atyák példaképei számomra fontosak voltak, akik tényleg arra motiváltak, hogy válasszam így a papi hivatást. S utána ez a 6 év, a teológián eltöltött 6 év, ennek gyümölcse ma is él, mert akivel 2000-ben szentelődtünk, minden hónap szerdán ma is találkozunk, és mindig megosztjuk egymás örömét és élményét. És ami fontos, hogy a egyházmi és lelkipásztor életemben, hogy az első állomásom Dunajaváros volt, ez egy missziós város, tudjuk, nem könnyű telep, de sosa bántam meg, hogy oda helyezett a püspök atya, nagy kihívás volt a számomra, és 2 év után elég hamar akkor még lejjebb tettek a megye déli részére, Sár környékére, ahol a teljes szegénység, munkanélküliség, kilátástalanság volt tapasztalható. A hívek is nagy kritikával vártak és fogadtak engem, de fél év elmúltával összebarátkoztunk, és nagyon jó kapcsolatot és közösséget sikerült kialakítanunk. És igazán sorsforduló volt az, 2007-ben döntöttem úgy, hogy inkább a réteg pasztorációba ástam bele magam, és ez pedig az ifjúság. És így döntöttem, hogy jelentkezem a piarista rendbe. Urbán József tartományfőnök atya befogadott a rendbe, és 1 év után eldöntöttem, hogy akkor nem távozom vissza az egyházmegyébe, hanem maradok a piarista szerzetes rendbe, ahol 2013. szeptember 14-én tettem rögt fogadalmat. Ami érdekes volt és meghatározza így a renden belül, az első állomáshelyem az a Gödi Piarista szakiskola volt, és megint a szegénységgel szembesültem, ezt tudjuk, csak fiúiskola, és tényleg ott a srácok, ahogy megmutatkoztak számomra, az őszinteség, a nyíltság nagyon fontos volt. Ez is tapasztalat számomra, hogy minél egyszerűbb valaki, annál nyíltabb és őszintébb. És mindig nyitottabb is az Istenre. Az élmény volt számomra az első hónapban, hogy sírva jöttem ki a hittanórákról. Aki hitoktató tudja, hogy ma nehéz kihívás hittan tanítani bármilyen korosztálynak, de egy-két hónap után úgy belerázottam a rendszerbe, és tényleg úgy megszerettek egymást a diákokkal. Ami élmény volt számomra, egy év után egy diák a hittanórán megkérdezte, hogy adtak nekem egy beszenevet, és mit szólnék, ha ezt ugye az iskolába elterjesztenének. Mivel szakmunkás réteg, azt vele mondani, egy osztályból egy diák volt vallásos, a többi nem. Volt, aki sátánistának tekintette magát, valaki istentagadónak, megoszlottak így a sláncok, és akkor nagyon figyeltem, hogy milyen beszenevet találtak ki, féltem tőle, nagy valami csúnya legyen, valami istenellenes káromkodás, más csúnya beszéd, de végül is, amikor azt mondta ez a fiú, hogy azt a nevet találták, hogy atyabá, ez nagyon megérintett, mert benne van a tisztelet a szerzetes iránt is, meg azt, hogy igen, pót apának tekintettek a srácok, mert azt tudjuk azért, hogy a magyar társadalomban sokan tényleg így apák nélkül nőnek fel csonka családokban. Ebben a szakiskolában tényleg beleláttam a magyar társadalom életébe, és ha most is bárhol megfordulok az országban, és látom ezeket a srácokat, ezt a korosztályt, azt mondom, hogy megértem őket. Voltak azért pozitív életutak, voltak, akik tovább tanultak, főiskolára mentek, szakmát is elvégezték. Sajnos voltak olyan élmények, akik úgy lecsúsztak, és tényleg kábítószer, drog vagy alkoholba menekültek. Igazából nehéz volt elválni a Gödi Piarista iskolától, és ezután két éve most a Váci Piarista gimnáziumban tevékenykedem, és ott az igazgató a kollégium vezetésével bízott meg. Ez az iskolám koedukált, más kihívás. És ami fontos így az életemben és így a nevelési tendenciámban, inkább azt szoktam mondani, hogy nem tanítok, hanem nevelek. Az fontos, hogy a gyerekeket, akárfi, akárlány, mindig az életre nevelem. És ez az idézet azért is fontos a számomra, mert ebben a rohanásban, ahogy látom, a társadalmunkban is mindig a túlélésért kell küzdeni. Mind lelki szempontból, sokszor mind fizikai szempontból. És tényleg kedvenc mottom így a diákok számára, hogy fontos, hogy valaki toppol legyen szellemileg, lelkileg is, fizikailag is. És ez tényleg túléléssel jár. Kedvenc könyvem, amit emlékében tényleg elolvastam már másodszor, ez Richard Rohr, Ferences atya, a Férfi útja című könyvének második kötete, ha tényleg a férfi létről ír, öt üzenetet mond a keresztény férfiaknak, és a második üzenet számára mindig úgy megérint és megható, mert így szól, hogy meg kell halni. Ez kicsit lehet, hogy agresszívan hangzik, de azt mondom, hogy nekünk keresztények életében meg kell halnunk mind hitben, lelkiekben, sokszor pedig olykor fizikailag is. És ami élmény nekem, tőle a fizikai élmény ezzel kapcsolatban, amikor 1997-ben egyik paptársammal úgy döntöttük, hogy lefutjuk a maratont, a rektor atya nehezen engedett el, mert vasárnap volt, egy tavaszi vasárnap, végül is beadta a deleket, és azt mondja, hogy képviseljük az esztergomi szemináriumot, és elindultunk a maratonon, és akkor elékeztünk a fél távra, lesz 21. kilométer, ez hol pont? És úgy volt, hogy feladjuk a maratoni futást, és azt mondom, hogy ez a gondviselésnek így a jó indulata is az akarat, hogy egy motoros figura mellénk szegődött, és látta, hogy feladnánk ezt a küzdelmet, és azt mondta, hogy a srácok, látom, hogy feladnátok a maratoni futást, aztán ne adjátok fel. Gondoljatok arra, ha hazamentek, akkor mit fognak mondani majd

0: Abban mindig visszatekintettem ezekre az emberekre, hogy elnézés a kifejezésért, kicsit elmebetegek, hogy ilyen teljesítménytúrákra járnak. De amikor ott voltam közöttük, azt mondtam, hogy hát jó elmebetegnek lenni. Jó picit becsatlakozni egy profán közösségbe is, látni mindenkinek a szenvedését még egy túrán keresztül is. És érdekes beszélgetések alakultak ki ott idegenekkel kapcsolatban. Tényleg jó élettörténeteket hallottam, ami tényleg úgy fontos volt a számomra. És érdekesség volt, amikor golyatetére érkeztünk a féltávra, nagyon rosszul lettem és teljesen kidőltem. Megkérdezte a túratársam, hogy hívjon-e orvost, és gondolkodtam, hogy lehet, hogy tényleg orvost kellene hívni. És akkor engedtem a kísértésteket, és csak azt mondtam neki, hogy vegyél egy fél üveg Coca-Colát, és hozd el nekem. Megittem azt a kólát, és akkor beállt a vércukorszintem, adrenalin szint is megemelődött, és az utolsó 28 kilométert még futva is megtettük, és tényleg beértünk a célba. És mindig, amikor ilyen túra után előlök a szobámba, a fotelbe, elkezdek gondolkodni, és milyen is az életem. Tehát vannak holtpontok, amin át kell billenni, és azt mondjuk, hogy az Istenbe vetett hit az nem csak azt jelenti, hogy várom, hogy tegyen valamit az Isten az életemben, hanem nekem is bizony tennem kell. És talán mindannyian életében ez a nehéz, van a tekünk is lépni kell. És biztos, hogy könnyebb, hogy föladjuk a küzdelmet, azt az életutat, amelyet az Isten meghívott bennünket, de a sok-sok holtpontot megélünk, és tényleg küzdünk, és olykor lelkileg meghalunk, mindig azt szoktam mondani, hogy megtörténik a feltámadás, de ebbe Istennek és nekem is részt kell vennem. S elépül az egész életem mindig, hogy meghalás és feltámadás, nekem ez fontos gondolat és mozzanat, és mindig is a pélista szerzetes rendem is, meg akár az iskolába való feladatok, mindig új kihívásokat tesznek elém is. Sokszor először félek tőlük, nem merem elvállalni, de amikor benne vagyok, és amikor megtettem, vagy elvégeztem, mindig azt mondom, hogy hála Istennek, hogy ezt elvállaltam, és ezt a kihívást, ezt a küzdelmet sikerült így megvalósítanom. Embernek lenne a világban, ezen sokat gondolkodom, szerzetesnek lenni, kereszténynek, nem könnyű, hogy csak a magyar kis országunkat nézem. Nem mindig arra biztatom önmagamat, hogy a rám bízott diákokat is, hogy azért merjük felvállalni a keresztény hitünket, merjük tanúságot tenni. És szoktam mondani, hogy ha most ezt nem értik meg így a diáksereg, de később ez fontos lesz a számukra. Azt nézzük, hogy a magyarság, kereszténység, hogy is állunk, ezeket fontos megőrizni az életünkben, hogy hitten nevel az iskola, a családja, az élet, vagy a magyar társadalom. Ezt fontos mozzanatnak tartjuk. Amit úgy veszélyesnek látok, és talán én is ebbe a vonalba belesek, hogyha az ember elfárad, akkor ő is sodoltatja magát a világgal, és mindig megfogalmazódik bennem, hogy a kértékes kísértések is mindig ebben a helyzetben jönnek, amikor fáradt vagyok, akkor mindig azt mondom annak, hogy nekem ez jár. És valóban szerintem sokan így működünk, hogy azzal próbáljuk vigasztalni magunkat, hogy nekem ez jár. És akkor hozunk rossz döntéseket az életünkben, amit már később lehet, hogy nem tudunk visszaforgatni. Nem mindig azt mondom magamnak, hogy kellenek a rossz döntések is, mert ebből mindig tanulunk. És egyik diákom, egy szakiskolás diákom így a kezére tetováltatta a következő idézetet, ami nem öl meg, az nemesít, és igaza van, hogy ami nem öl meg, az tényleg nemesít és felemel, tehát ha egy holponton, mint említettem korábban túljutunk, akkor tényleg megtörténik a feltámadás, és ebből tanulunk is, és ebből később tanúságot is tudunk tenni.
1: Atya, hol találkoztál ezzel a gondolattal, vagy mióta vezérfonal ez a választott Biblia idézet számodra?
0: Igazából azért fontos nekem ez az idézet, mert egy református lelkésztől hallottam egyszer alkalommal, hogy az embert foglalkozhat másik emberrel, taníthat, akár pedagógus, vagy orvos, vagy bárki, aki tényleg így emberekkel törődik. Csak hogy tudja ezt megvalósítani, ha van lelki vezetője, vagy a mai modern nyelven mentora, van hobbija, és van kutyája. Kutyáma sajnos nincs, az volt. Nekem lelki vezetőm van, ez mindig is fontos volt a papi szerzetes életemben, akit havonta felkeresek és próbál helyreigazítani. Mindig megfogalmazom magamban, hogyha én lennék az ő szerepébe, akkor lehet, hogy akkor kőfaragó kalapács és véső kellene, hogy embert faragjon belőlem. Erre még nem kerül sor, de azért mindig megküzdünk egymásra így a lelki vezetés kapcsán. A hobbim pedig a sport, és ezért is választottam ezt a Szent Pál idézetet, mert Szent Pál a legkedvencebb szentem. És emlékszem, amikor 2002-ben először kijutottam Rómába, két épület ragadott meg, egy szent és egy profán. A szent az a Szent Pál bazilika, a falakon kívüli Szent Pál bazilika. Maga egyszerűsége, maga monumentalitása megtetszett nekem, és akkor beültem, csendben voltam, imádkoztam, az olyan megható volt a számomra, és tényleg sokat kaptam ott az Istentől, és akkor döntöttem, hogy a Szent Pál a legkedvesebb szentem lesz. A profán épület pedig a Kolosszeum. Amikor először belétom, azt mondtam, ez az élet, ez a küzdelem, ez a kereszténység. Sok keresztény elhullotta a vérét tényleg, a hitéért, a tanúságtevését, és azt gondolom, ez az életem, hogy A Kolosszeum épülete nap,

0: nap ott van. Sokszor a falakon belül nekem kell küzdeni, falakon kívül ott van a segítség, vagy észreveszem, vagy nem segítenek, de ezt a küzdelmet nekem kell megharcolnom.
1: Ez az ige hogyan segített át az életed nehezebb időszakain?
0: Ami fontos ez az idézet még a számomra, főként az, hogy futok a kitűző cél felé, és felejtem, ami mögöttem van. Sokan jelezték számomra, hogy nekem ez így karizmám, hogy hamar le tudok zárni dolgokat. Belegondolok, valakinek ez nehéz, valakinek könnyebben megy, és tényleg így működöm, hogy elég radikálisan le tudom zárni a múltat, és tudok tényleg úgy előre tekinteni, optimistán nézni a célt. És tényleg voltak holdpontjaim, elgondolkodtam már azon is, hogy elhagyom a papi pályát, hivatás, és talán családot alapítani, megnősülni. De mindig akkor így, hál' Istennek, vannak segítők, aki mellettem állnak, és azt mondják, hogy nem, Zoli, ezt folytatni kell tovább. Vannak holdpontok, de futni kell a cél felé, és azt tudjuk, hogy ez az örök élet. És számot kell adnunk tényleg a saját életünkről, tetteinkről, a ránk bízottakról, tényleg és a hivatásunkról. És ez a motto, ez mindig nekem lendületet, motivációt ad.
1: Hogyan változtatott téged az életed folyamán ebbe az igébe való kapaszkodás?
0: Ez mind a lelki életemben, mind a ugye az emberekkel való kapcsolatomban is sokat segített ez az idézet. A lelkéletben azt látom, hogy az fontos az, hogy élet bölcsességet szerezzen az ember a szerzetes élete folyamán is. És ami megragadó előadás volt számomra 3 évvel ezelőtt, piarista rendi találkozónkra meghívtuk Kapisztán Ferences atyát, és elmondta, hogyan is áll a szerzetes képzés mai Magyarországon, vagy az egész világban, és tetszett ez a 3-as motto neki, ez a 3-as pont. Azt mondta, hogy a novíciusok a szerzetes jelöltek, akik beérkeznek a szerzetes rendbe, azt hiszik, hogy szentek, de nem azok. Utána a 40-es, 50-es generáció azt hiszik, hogy szentek, de nem is akarnak szentek lenni, és az utolsó, ez a nagyapai korszak, ez a 60 fölötti generáció nem tudják, hogy szentek, de mégis azok. Kicsit elhűlve hallgattam, hogy én a közép generációba tartozom, nem akarok szent lenni, nem is az vagyok, de ez a motto azért nagyon nagy szíven ütött, és picit legyen az életem is, ez a futásba, rohanásba ezt megtapasztalom, vagy törekszem azért természetesen az élet szentségre, de vannak azért extra dolga, ami lehet, hogy tényleg nem abba az irányba mutat, de mégis azért fontos, hogy ez a motto, ez úgy előrendít engem. Gondolat jut eszembe, ez a barátság, ez egy 23 éves barátság, pap barátom, akivel szentelődtünk 2000-ben, ez azóta tart a pap növendékünk óta, és merem azt állítani, hogy ő az egyetlen személy, aki ismer engem. Tényleg ismer az édesanyám, a bátyám is, rendtársaim, de ő tényleg ismer engem. Tehát akár a telefonban hallja hangomat, az első látásra találkozunk, tudja, hogy most ölő van bennem, vagy pedig valami problémával küszködök. Távoli barátsági rendtársaim, nagyon jó a hangulat a rendházba. Mindig megfogalmazom magamban, hogy kecskeméti példási iskolában, hogy rám ragadt ez a munkamester feladat, és ezt próbálom most is ugye minden rendházban, mind az iskolában, hogy megőrizni, nem csak a gyerekek között, hanem akár a tantestet, vagy a rendtársaim körébe. Fontosak az emberi kapcsolatok, de ezt úgy nemrégében beszélgettem egy korombeli kollégával is, hogy azt megállapítottuk, hogy az ember, ahogy öregszik, csúnyadólag ezt mondom, úgy azért a kapcsolatokat korlátozza, és tényleg olyan kapcsolatokat alakítok ki, aki tényleg fontos a számomra, és amelyeket személyesen megélek. A modern technikai világ, Facebook, internet, vagy a mobiltelefon számomra, ezek személytelen kapcsolatok, valakivel beszélek, kommunikálok, nekem ez nem ad sokat. Az, ha valaki leülök és találkozok, bármely fehér asztal mellett, vagy bármilyen kötetlen beszélgetés mellett, nekem ez mindig fontos. Egymás szemébe nézünk tényleg, akkor látom, hogy milyen érzések vannak benne, hogyan gondolkodik, hogyan beszél. És fontos nekem a személyes kapcsolat, hogy valakivel így beszélgessek. És a diákokat is, akik rám van a bízza, mindig erre búzdítom és tanítom, hogyha valakivel beszélgetünk, akkor a mobiltelefont tegyük el, kapcsoljuk ki, mert fontos a személyes kapcsolat.
1: Volt-e olyan ember az életedben, aki jelentős befolyással bírt rád, akár a pályaválasztásodat tekintve?
0: Igen, ha visszagondol, hogy a gyerekkoromra, akkor a plébános, aki sajnos már nem él, ő tényleg szó szerint verte az asztalt, hogy nekem a kecskeméti piarista gimnáziumba kell mennem, nem akartam igazából.
1: Formálta ez téged most, hogy jelenleg tanárként is dolgozol, az ő példamutatásuk?
0: Igen, egyik ilyen profány elmondatom, hogy a klasszikus mindent visz. Ugye nagy veszély, látjuk a szerzetes rendekben, miénkben is előfordul, hagyományokat esetleg hátrahagyjuk, és megpróbálunk kicsit modernizálódni. Vannak előnyei, de vannak hátrányai is, és szoktam mondani is a diákok is, amikor meglátják a nyomógombos telefonomat, hogy na, a tanárom milyen konzervatív. Hát, rendben van, mondom. Biztos nem haladok a korral, de nekem ez a telefonálásra tökéletes. És mindig próbálom a gyerekeket úgy nevelni a saját életpéldámon keresztül, hogy tényleg azért, hogy mi rájuk a világban, mire kell felkészülniük. És ami fontos volt még Kapisztán atya előadásában, hogy visszatérve, nagyon mélyen szíven ütött, hogy ki ez a kijelentése, hogy 40. életkor alatt senki ne tanítson hittant. Öte sokat gondolkodtam ezen a kijelentésén, és igaza volt, mert nem csak hittant tanítunk, hanem beszélünk az Istenről, vagy én beszélek, és próbálom a hittant átadni, hanem megjelenik a saját személyes életpéldák. Sokszor jó nézni a serdülő korosztán, hogyha sztorizok, vagy történetet mesélek, akkor te úgy figyelnek az emberek, és hallják ezeket a történeteket, mernek kérdezni, olykor olyan kemény kérdéseket is, és nekem jó választ adni ezekre a kérdésekre. Már látom, hogy nem csak hitre tudás, hanem élete is nevelem őket.
1: Zoltán atya, édesapádat viszonylag korán elveszítetted. Hogyan hatott ez rád? Miben tanított téged?
0: Amikor meghalt előtte egy héttel, akkor a klinikai halál is beállt, és utolsó pillanatban észrevették az ügyetes orvosok, és visszahozták az életbe, és másnap azonnal berohantam a budapesti belklinikára, az Öliótra, és megkérdeztem tőle, hogy hát, apu, mondd el, milyen a halál után élet? És azt mondja, hát fiam, semmitség, csak sötétséget láttam, semmi más. Hogy éreztem, hogy akkor pont a teológián is így a halál feltámadás téma volt, hogy mit mond egy élő személy, akit visszahoztak így a halálból, konkrétan az édesapa, hogy mi van odát, mi van a halál után. Számomra ez megnyugtató válasz volt, és tényleg azt mondom, hogy ez az egy hét ajándék volt jó Istentől, hogy egy hétre még megkaptam őt, és megtudtam erre a kérdésemre választ. És tényleg pontosan rá egy héttel akkor eltávozott.
1: Zoltán atya, én máig emlékszem arra a prédikációdra, amikor az evezza mélyre volt az ige, és behoztad azt az evezőlapátot, amit az édesapától kaptál ezzel az írással. Megvan még, gondolom.
0: Igen. 1989-ben Földes Ferenc piarista atyával egy biatlon kirándulásra indultunk, a Fekete-erdőből indultunk, Tottlingenből ugye biciklivel, Győrbe átváltottunk Kenukra, és Belgrádig eveztünk. Sok édesapám 10 evezőt készített, tényleg fenyőfából, fogasolva, elő van írva, szakszerűen asztalos módjára, és akkor kiosztott ezt természetesen a piaristatyának, és akik a túratársatok mindenkinek. Én azt szoktam mondani, hogy számomra ez egy gyerekje. Fönn van a szobám falán, és mindig ránézek, hogy evez amire. És ez a hivatásom, hogy amilyen jó Isten állít, vagy a tartományfőnök megbíz ez egy feladattal, akkor mindig megpróbálok a mélyrevezni, akkor is, ha a küzdelmekkel jár, vagy pedig tényleg csak egyszerűen szemben az ára levezek. Ez fontos mozzanat.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm szépen a meghívást.
2: Radnics Zoltán, piarista szerzetessel, dr. Kovács Katalin beszélgetett.
3: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvas fel.
4: A jó pásztor Kánában. A galileai Kánában, ahol Jézust meghívták egy mennyegzőre, az édesanyja így szólt a szolgákhoz: tegyetek meg mindent, amit csak mond. János evangéliuma 2. fejezet 5. vers. Mária ugyanezt mondja nekünk is. Amit Krisztus mond nekünk a történelemnek ebben a percében, az felhívás egy erős imádságra a családokkal együtt és a családokért. A szűzanya arra hív bennünket, hogy egyesüljünk ebben az imában, és forduljunk az ő fiához, aki minden egyes családot szeret. Ő ugyanis megváltói küldetésének legelején kifejezte ezt a szeretetet szent jelenlétével a galileai Kánában, és ez a jelenlét ma is folytatódik. Imádkozzunk tehát Krisztus által, vele és benne az Atyához, akitől származik minden közösség az égen és a földön. A jó pásztor mindenütt velünk van, miként ő volt a vőfély a menyasszony és a vőlegény között, amikor rábízták egymásra önmagukat egy egész életre, úgy van velünk a jó pásztor ma is, mint reményünk értelme, szívünk erejének forrása, minden új lelkesedés kiindulása és a szeretet civilizációja győzelmi jele. Jézus, a jó pásztor azóta is vigasztal minket. Ne féljetek, én veletek vagyok. Én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Máté evangéliuma 28. fejezet 20. vers. Mi ennek az erőnek a forrása? Mi az oka bizonyosságunknak, hogy te velünk vagy, bár kivégeztek téged, ó Isten fia, és meghaltál, mint bármely más ember? János evangéliumának 13. fejezetének 1. versében az evangélista így mondja: szerette övéit, mindvégig szerette.
3: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvasott fel.

0: A Szentírás folyamatos olvasása következik. Korintusiaknak írt második levél.
1: A negyedik fejezet. Mivel Isten irgalmából ez a hivatásunk, nem veszítjük el bátorságunkat. Elutasítjuk a gyalázatos alattomosságot, nem alkalmazunk cselt, és nem hamisítjuk meg Isten szavát, hanem Isten jelenlétében nyíltan hirdetjük az igazságot, és rábízzuk magunkat az emberek lelki ismeretére. Ha evangéliumunk mégsem érthető világosan, csak azoknak nem érthető, akik elvesztek. Az ilyen hitetleneknek e világ istene elvakította értelmét, hogy Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világossága ne ragyogjon föl nekik. Mi ugyanis nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, magunkat csak úgy, mint a ti szolgátokat Jézus kedvéért. Isten ugyanis, aki azt mondta, a sötétségből támadjon világosság, a mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán fölragyogjon nekünk. Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Mindenfelől szorongatnak minket, de össze nem roppanunk. Bizonytalanságban élünk, de kétségben nem esünk. Üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk. A földre tepernek bennünket, de el nem pusztulunk. Testünkben folyton folyvást viseljük Jézus szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon a testünkön. Életünkben állandóan ki vagyunk téve a halálnak Jézusért, hogy majd Jézus élete is megnyilvánuljon a testünkön. Bennünk tehát a halál működik, de ti bennetek az élet. Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amiről írva van, hittem, azért beszéltem, mi is hiszünk, és azért beszélünk. Tudjuk ugyanis, hogy aki Jézust föltámasztotta, Jézussal együtt minket is föltámaszt, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, s így hálát is, mind többen adjanak Isten dicsőségére. Ezért nem veszítjük el a kedvünket, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. A mostani, pillanatnyi, könnyű szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét szerzi meg nekünk. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket, mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök.
0: Szentírási részletet hallottunk a korintusiaknak írt második levélből.

Kedves hallgatói család! Idén ismét lehetőség nyílik, hogy adójuk 2%-ával egy önök által kiválasztott szervezetet támogassanak. Idén fontos változás, hogy 2%-ot szüleink számára is felajánlhatunk. Ez viszont nem zárja ki, hogy ugyanezt megtegyük egy civil szervezetnek is. A felajánlott 2%-ok összeadódnak, nem helyettesítik egymást. Tehát két szülő esetében összesen 6%-ról rendelkezhetünk. Jogi személyek esetében az adóbevallást könyvelők végzik. Ez esetben elegendő megadni a szükséges adatokat, ezek megtalálhatók honlapunkon és közösségi oldalunkon. Változott a formanyomtatvány is. Amennyiben ön alkalmazott, adóbevallását a munkáltatója végzi. Ez esetben önnek egy nyilatkozatot kell kitöltenie és leadnia a munkáltatónak. Ezt a nyilatkozatot megtalálják az adóhivatal honlapján www.finansnasprava.sk, valamint egy a rádió adatait már előre tartalmazó nyomtatvány rövidesen elérhető lesz honlapunkon is. Buzdítjuk a Mária Rádió Miriam köré gyűlt hallgatói család tagjait, éljenek törvényadta lehetőségükkel, hiszen, mint azt már tudják, ez a fajta támogatás nem jelent többletkiadást az adózó számára. Bátorítsák dolgozó családtagjaikat, barátaikat, ismerőseiket egyaránt, rendelkezzenek ezen összeg felett saját meggyőződésük, értékrendjük szerint. Hálásan megköszönjük, ha választásuk idén a Szűzanya rádiójára esik.

0: Kedves gyerekek, esti mese következik.
1: Szervusztok, mesemondó Tündüs Manó vagyok. Ma este Móra Ferenc néha a bőködmön is szorít című meséjét halljátok tőlem. A nagy kalappal való történet egy kicsit gondolkodóba ejtett. Nini, hát ha a ködmön tündér is csak ilyen figurázás? Hát ha egyszer arról is kiderül, hogy egy morzsa tündérsel lakik a jubörben? Esti vetkőzéskor sokszor elnézegettem a ködmönt, hogy hát ha vallana valamit, de nem volt azon még egy feslés se. Még csak meg se kopott. Olyan friss volt minden virágja, mint az utolsó öltés órájában. Pedig hordtam télen-nyáron, akárhogy ellenkezett velem a tündérke, hogy az nem uras. Ebben az egyben nem engedtem neki. Azt mondtam mindig, megfogadtam az édesapámnak, hogy addig hurcolom a ködmön, míg benne tart, a fogadásomat pedig meg nem szeghetem. Makacs vagy, kis Gergő, mint az állott szövet, csóválta meg a fejét bosszusan a tündérke, és aztán hirtelen hozzátette, hogy tán szolgabíró koromban is a ködmönben akarok járni. Azt hitte, hogy ez borzasztó ravasz kérdés, de én még ravaszabb feleletet adtam rá. Azt, hogy miért ne járnék, a birka is csak azt a ködmönt hordja birka korában is, amit bárány korában viselt. Minden vitatkozásunk ezen végződött, és ilyenkor a tündérke nem tudott más tenni, mint hogy kivett egy kockacukrot a békateknős pixisből, és azt elfelezte köztem meg az öreg kanári közt. Szemmel láthatóan nagyon okos fiúnak tartott az ilyen feleletekért. Attól igazán nem kellett tartanom, hogy kitalálom nőni a ködbönt. Áldja meg az Isten a drága kezet, amely szabta, úgy volt a szabva, hogy kétszer is belefértem volna. Hanem azért tudja az Isten, hogy történt. Egyszer-kétszer mégis nagyon szűknek éreztem az én bőködmönömet. Egyszer például, ahogy a város szélén a homokbányák körül métáztunk a pajtársaimmal, látom, hogy az egyik bánya felől kikanyarodik az országútra egy asszony. A feje be van kötve nagy kendővel, a hátán zsákot cipel. Az bizonyosan tapasztó földdel lehet tele, mert nagyon meggörnyed alatta. Rátátom a szemem az asszonyra, s ahogy a szél megribenti a kötőjét, arra gondolok, hogy Nini, de olyan kötője van ennek a néninek, mint szülémnek. Vigyázz, Gergő! Kiált rám az adogató, a veszkény prókátor fia, és fölhajítja a labdát. Fölütöm olyan magasra, hogy tán vissza se esik többet, a fiúk hátra meresztett nyakkal néznek utána, de az én szemem megint csak a nénikén van. No, egészen a szülémet formázza így messziről. Az ámni, mint a mondta volna is szülém a múlt vasárnap, hogy tapasztani kellene már a malomházat, mert mind kimozgósodnak a téglák. Vigyázz, Gergő! Kiált megint veszkény Gyuszi, és akkorát csúhintok a labdára, hogy a szőlők aljáig szaladnak utána nagy kúrjongatva a többiek. Én meg nézek az asszony felé. Alig bír döcögni szegény. Le akarja tenni a zsákot, de inkább magától esik az le a válláról. Ráül, törüli az arcát a kötőjével, és felén fordul egy kicsit. Megdobban a szívem. Szülém, az csak ugyan. Valaki, mintha megtaszítana. Szaladj hamar, segíts neki! Mennék is én, de már szálingoznak vissza a fiúk. Sok az úri gyerek köztük. Mit szólnak azok hozzá, ha megtudják, hogy az én szülém az a zsákos néni? Visszaérnek a fiúk, azt javaslom nekik, forduljunk nap ellen, mert ha szemembe tűz a nap, nem látom a labdát, pedig nem a naptól akartam én elfordulni, hanem szülémtől. És csak ugyan hátat fordítottam az országútnak, hanem a többiek meg most kerültek vele szembe. A tarán kapitány Laci fia mindjárt el is kiáltotta magát. Fogadjunk, Gergő, hogy azt a nénit én ennyiről is hátba tudnám aítani. Elhiszem, nyitnám feleletre a számot, de abban a percben, mintha megszorítaná valaki a nyakamat. Oda kapok ilyetten, körülvesznek a fiúk. Mi az, Gergő, tán lódarás szállt a nyakadba? Szorít a ködmön, mondom, és kiereztem a gombot a nyakán. Nem ért a semmit. Most meg már úgy éreztem, mintha a vállamat szorongatná valami erős marok. Lopva hátra nézek, fölállt már szülém, nyalábolgatja a zsákot. Fölemelem az ütőfát, de ki is ejtem a kezemből mindjárt. Még el is jajdítom magam, mert most meg már a csuklomban érzek olyan szúrást, mint a csak ugyan a darás csípte volna meg. Vesd le a ködmönt! Kiált rám a nagy szintula. Az a bajod bizonyosan. Hogy lehet nyáron ködmönben járni? Vesd le, bíztatnak a többiek is. S megfogom a ködmön szélét, hogy majd kibújok belőle, mert csak ugyan nagyon akadozik már a lélegzetem. Az ám, csak hogy a ködmön nem ereszt, mentől jobban kapálódzom, annál jobban fog. Tapad hozzám, mintha összenőtt volna velem. No, majd segítünk, mondják a fiúk, s belém kapaszkodnak, hárman, négyen. Ő róluk csurog a berejték, én rólam meg szakad. Ahogy megfordulok birkózás közben, látom, hogy szülémnek hátán van már a zsák. Meg is indult vele, de úgy tántorok, hogy mindjárt elesik. Erre aztán elsikítottam magam. Édes szülém! És szétlögdösve a fiúkat, árkombokron keresztül rohantam ki az országútra. A többiek utánam. Mire utolértek, akkora én már ott érdeltem szülém előtt, és könnybe lábadt szemmel könyörögtem neki, hogy én vihessem haza a földet. Hová gondolsz, kis bolondom? Mondta nevetve, de az ő szeme is telefutott könnyel. Hiszen meg se bírnád mozdítani, aztán meg mind elkeverné a drága szép kis ködmönt. S megsimogatta a ködmönt, amely nem szorított már egy csöppet sem. Gyöngéden, puhán libegett rajtam, mintha a belevar színes virágok mind megelebenedtek volna. Szerettem volna, ha a fiúk is észreveszik ezt a változást, de azoknak csak a zsákon volt az eszük lelkük. Mind vinni akarta, és boldog volt, aki legalább hozzáérhetett. Utoljára nagy szintula kapta a hátára az egyik végét. Veszkény Gyuszi és Tarán Laci osztoztak a másikon, a többiek meg két oldalról kapaszkodtak bele. Nekem nem jutott belőle semmi. Szülémmel fogóztam össze, aki nem győzött hálálkodni, hogy neki milyen jó kisfia van. Az ám, a jó kisfiúnak égett az arca szégyenletében, mint a tűz. Csak azért nem vallottam be szülémnek, hogy én vagyok a világon a leghaszontalanabb fiú, mert nem akartam megrontani az örömét. Szegény nem tudott hová lenni a boldogságtól, ahogy a sok gyerek telezsibongta az öreg malomházat, amely ennyi vidám lármát százesztendő alatt se hallott. Tarán Laci mindjárt hozzá is akart fogni a tapasztáshoz, s ha ránk nem estellik, tám még most is ott gyúrjuk a sarat. Szép holdvilágos éjszakával végződött ez a nap. Malvinka nyitva hagyta az ablakunkat, s a behulló holdfényben alig tudtam elaludni. Csukogattam, nyitogattam a szemem, s egyszer, ahogy kinyitom, látom, hogy a szék karjára akasztott ködmön kinyújtja felém a két ujját. A tündér, gondoltam félálomban, és nem ijedtem meg egy csöppet sem. A két ködmön új pedig egyre közelebb jött hozzám, s mire az arcomig ért, akkora már kéz is volt benne. Reszelős, kemény, mégis puhán fogó kéz. Végig cirókálta az arcomat, éreztem, hogy az egyik ujján nagy gyűszű van. Apám, mondtam rebdeső szívvel, és boldogan sűjesztettem bele fejemet a két tenyerébe, úgy aludtam egész éjszaka. Reggel, ahogy elzavartam a szememből az álompillangókat, a ködmön ott volt a helyén, karjai üresen lógtak, mint akármilyen más ködmönnek a karjai. De az alján szinte lángoltak a peremérvirágok, mint a selymük most szaladt volna ki a tűből. És én megéreztem, hogy egy láthatatlan szempár vigyázza minden lépésemet, és csak akkor mosolyog rám, ha úgy viselem magam, hogy a ködmönnek ne legyen oka szorítani.
0: Kedves gyerekek, ez volt az esti mese. Lefekvés előtt imádkozzatok, jó éjszakát kívánok!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Kiválasztották a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó 5 védőszentjét. Kiosztották a díjakat a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya vármegyei levéltár családtörténeti versenyén Pécsen. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztő Konyorszkiné Bodnár Emese. Szent II. János Pál pápa, Kim Tagön Szent András áldozópa, Cabrini Szent Franciska, Bakita Szent Josefina és Szent Carlo Acutis lesznek a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó védőszentjei, jelentette ki a világtalálkozó helyi szervezőbizottsága, tájékoztat a Fidesz, a Vatikán hivatalos missziós hírügynöksége április 26-án. A 2027-es szöuli világtalálkozó védőszentjeinek kihívása egy időben elindult egy interaktív alkalmazás is, Fedezd fel védőszentjeidet címmel. A személyiségtesztek és az interaktív kvízek mintájára, amelyek manapság nagyon népszerűek a fiatalok körében, szerepel a helyi szervező bizottság által kiadott közleményben. A kezdeményezést Koreában azért hívták életre, hogy bevonják a fiatalokat az ifjúsági világtalálkozó előkészületeibe, írja a Magyar Kurír. A Mondj egy sztorit a Dédiről családtörténeti verseny 4. évadának díját adóján Pécsen a Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya vármegyei levéltárában április 29-én rendezték meg. A díjakat dr. Gőzsi Zoltán, a Baranya vármegyei levéltár igazgatója, főlevéltárosa adta át. Első helyezést ért el Halmi Noel Gábor, a pécsi Janus Pannonius gimnázium 8. osztályos tanulója. Második lett Konyorci Kaliz, a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma 7. osztályos tanulója. Harmadik helyen végzett Szarka Melinda, a Ciszterci Szent Margit általános iskola 8. osztályos tanulója. Külön díjat kapott Hoffmann Bálint, a Sombereki Kalász Márton általános iskola és alapfokú művészeti iskola 8. osztályos diákja. Az ünnepségen a felkészítő pedagógusok munkáját is elismeréssel jutalmazták. A legjobb pályaműveket pedig a levéltár honlapján is közzéteszik. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonala Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok, az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.
2: Ráhangoló.
3: Istenhez kiáltunk nemzetünkért, és a kiáltásunk mindenek előtt a hála szava. Hálát adunk azért, hogy itt vagyunk, hálát adunk azért, hogy annyi megpróbáltatáson túl, üldöztetésen túl is élünk. És nem volt olyan kegyetlen korszaka a történelmünknek, amelyik lehet, hogy halállal fenyegetett, mégis mindig volt feltámadás. Arra tanít bennünket, ha Istenre figyelünk, minden szava, minden üzenete, hogy amikor elnyomnak bennünket, amikor üldöznek, vagy éppen megsemmisíteni akarnak, akkor nem a mi végünk ez, hanem éppen a ránk törő végét és letörését jelenti, ahogy azt láthattuk az orosznál, a nácinál, az osztrákok ránk törő seregeinél, az oroszok ránk törő seregeinél, a töröknél, a tatárnál, mindenütt ez volt jelen. Mert az igazság fönnmarad, az igazságot nem lehet elsikkasztani, és az üldöztetésnek, a szenvedésnek, az élettel járó megpróbáltatásnak van értelme, mert éppen ezek az áldozatok hozzák a feltámadást. Márton Áront szeretném idézni ezügyben. Márton Áron, Erdély szentületű és áldott emlékű püspöke, akinek a boldoggá és szenti avatásáért egész Erdély imádkozik, ezt írta valamikor a 30-as években. Az ártatlan embernek az üldözése és teljes megsemmisítése nem az ellenséges hatalom győzedelmét, hanem annak a végét, annak a letörését jelenti. Krisztus kikelt a sírjából, anélkül, hogy a földi hatalommal törődött volna. És így kel fel minden üldözött, és így kel fel minden elnyomott igazság, bármilyen éberséggel álljon mellette őrt az erőszak. Az igazságot nem lehet megölni, nem lehet legyőzni. Ez vigasztalás, amelyet Krisztus a vérével pecsételt meg. Ebben mindnyajunk számára az a vigasztalás van, hogy az üldöztetésnek, a szenvedésnek, az élettel járó megpróbáltatásoknak van értelme. Bármilyen látható vagy láthatatlan hatalom késsel vág testünkbe, lelkünkbe, szenvedéseink útjának a végén feltámadás van, az igazság diadala vár. Minden helyzetben ezt a nagyon igaz és nagyon reális és nagyon optimista véleményt fogalmazta meg Márton Áron, Erdély áldott emlékű püspöke.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 20 óra. Kiáltás. Ima a nemzetért.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

0: az Atya, a Fiú élek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket. Mindenható teremtő atyám, mindenség atya, kéréssel fordulunk hozzád. Add meg a magyarságnak, gyermekeidnek a tisztánlátás képességét, hogy megláthassuk azt, amit szemeink eddig még nem láthattak. Add meg a tisztán hallás képességét, hogy meghallhassuk hívásodat, hogy hallhassuk szavadat, és az angyali seregek szavát, és hogy ne csak azt halljuk meg, amit szeretnénk, hanem azt is meghalljuk, ami az úton tart minket. Add meg, atyánk, a tisztán érzékelés képességét, hogy tisztán érzékelhessük szándékaidat, hogy tisztán érezhessük akaratodat, tisztán érezhessük vágyaidat, hogy érezhessük őseink szeretetét, és add meg nekünk a bölcsességet, hogy mindig úgy cselekedjünk, ahogy az a magyarságnak a legjobb. És ha a magyarságnak megvan a tisztán látása, tisztán hallása, és a tisztán érzékelése, akkor pedig adj nekünk tiszta szívet és végtelen szeretetet, mely által az emberiség felemelkedhet, hogy a Föld a béke és a szeretet paradicsomává váljon. Köszönjük és hálát adunk, hogy meghallgatott kéréseinket. Amen.
2: Mi atyánk,
3: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő, anyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
3: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
4: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

Hiszünk benned, Istenünk, jók jutalmazója, gonoszok büntetője. Hisszük, hogy egy vagy lényegedben, három személyedben, Atya, Fiú és Szentlélek. Hisszük, hogy Isten fia halhatatlan lelkünk megváltásáért emberré lett, és kín halált szenvedett. Hisszük és valljuk mindazt, amit Krisztus Úrunk tanított, az apostolok hirdettek, és a római katolikus anya szentegyház, hogy higgyük, elénk ad. E szent hitben álhatatosan akarunk élni és halni, mert te jelentetted ki azt, aki végtelenül bölcs és csalhatatlanul igaz vagy. Istenünk, erősíts minket hitünkben. Remélünk, Istenünk, végtelen irgalmadban és Krisztus Jézus érdemeiben. Reméljük, hogy megbocsátod minden bűnünket, megadod az örök üdvösséget, és elnyerésére a szükséges és hasznos eszközöket. E reményben akarunk élni és halni, mert te ígérted meg ezeket, kegyelmes Istenünk, aki hű vagy és hatalmas ígéreteid teljesítésében. Istenünk, erősíts minket reményünkben. Szeretünk, Istenünk, teljes szívünkből, mert szeretetre méltó és jóságos Istenünk vagy. Már csak oly tiszta és benső szeretettel szerethetnénk, mint amilyennek az angyalok és a dicsőült szentek szeretnek. Szeretjük, Istenünk, éretted minden fele barátunkat is, mert te parancsolod, hogy szeressük őket. Ezért teljes szívünkből megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétettek, azoktól pedig, akik ellen mi vétettünk, szent fölséged előtt bocsánatot kérünk. Mivel, hogy így szerettünk, Istenünk, teljes szívünkből, szánjuk és bánjuk életünk vétkeit, mert azokkal szeretetre méltó Istenünk, megbántottunk. Minden rossznál jobban utáljuk és gyűlöljük bűneinket, bár csak soha meg nem bántottunk volna. Készebbek vagyunk inkább meghalni, mint hogy bármilyen, de kivált halálos bűnnel megbántsunk. Erősíts meg kegyelmeddel, hogy föltett jó szándékunkban mindvégig megmaradjunk,

Olvasnám Szent Pál apostolnak a Tesszalonikiekhez írt második leveléből. Folytonos háladással tartozunk az Istennek, értetek, testvérek, akiket szeret az Úr. Mert az Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a lélek megszentelő erejéből és az igazságban való hitáltal megváltást nyerjetek. Evangéliumunk által épp azért hívott meg benneteket, hogy a részetek legyen Urunk Jézus Krisztus dicsőségében.

Dicséret és tisztelet Krisztusnak, aki örök hívéért tud közben járni értünk, és mindörökre érdekíteni tudja azokat, akik általa járulnak.

0: Könyörögünk. Urunk, boldogan vallunk téged, teremtő és gondviselő Istenünknek. Oltalmazd mindenkor híveidet, újítsd meg bennünk kegyelmi adományaidat, és megújult életünket őrizd meg jóságosan. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.
4: Zsolozsmát imádkoztunk.

0: A Napszentje című műsor következik.
1: Szent Fülöp és ifjabb Szent Jakab apostolok. Az apostolok cselekedeteiben kevés szó esik Fülöpről és ifjabb Jakabról. Nevüket megtaláljuk az apostolok névsorában, Fülöpöt az 5., Jakabot, Alfeus fiát a 9. helyen. Fülöp Betszaidában született. Halászember volt. Ő is Keresztelő János tanítványa lehetett. Ismerősétől, Andrástól hallott Jézusról. Az első között hívta apostolának az Úr. Lelke mélyéig megrendíthette ez a váratlan meghívás, hiszen nem is volt már fiatal. Családos lévén, feleségéről és 3 leányáról kellett gondoskodnia, de gondolkodás nélkül követte Jézust. Sőt, néhány nappal később legjobb barátját, Natánelt, a későbbi Bertalant is Jézushoz hívta. Mint apostol, Jézus szűkebb és bizalmasabb környezetéhez tartozott. Ezt Szent János apostoltól tudjuk, aki evangéliumában elbeszéli, hogy a csodálatos kenyérszaporításkor megkérdezte Jézust: honnan veszünk ennyi népnek kenyeret? Jézus szenvedés története előtt Fülöphöz fordultak a pogányok, mert szerettek volna Jézussal találkozni. És az utolsó vacsorán Fülöp volt az, aki Jézushoz fordulva arra kérte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus világosan megválaszolta a kérést: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem látott, az atyát is látta. Ő is tanúja volt Jézus megváltó kereszthalálának, föltámadásának és mennybe menetelének, valamint a Szentlélek kiáradásának. Kezdetben Júdeában térített, majd Frígiába ment apostolkodni. A szájhagyomány szerint itt dolgozott 26 esztendőn keresztül. 84 éves korában halt meg. Ezzel kapcsolatosan 2 változat is elterjedt. Alexandriai Szent Kelemen azt írja, hogy természetes halállal halt meg. Egy másik ősi hagyomány pedig azt állítja, hogy keresztre feszítették. Körülbelül 81-ben hunyhatott el, mert Szent Polikárp, aki 80-ban tért meg, még néhány hónapig együtt volt vele. Hierapolisban temették el, innen Erekéjét később Konstantinápolyba, majd első Pelágius pápa kormányzása idején Rómába szállították, ahol nagy tiszteletnek örvend. Leánya is keresztények lettek. Ifjabb Jakab apostolt az Úr testvérei néven emlegetik az írások, mivel Jézus édesanyjának, Máriának rokona volt, a másik Mária fia, mai szóval unokatestvére. Kora ifjúságától fogva a nazireusok, vagyis az Úrnak szenteltek közé tartozott. Így sosem evett húst, a húsvéti bárányt leszámítva, nem ivott szeszes italt, haját sem vágatta le, és mindig egyszerű ruhában járt. Nevét a Szentírás csak az apostolok névsorában említi. Júdás Tádé volt az édes testvére, akit az Úr vele együtt hívott meg apostolai közé. Jézus mennybe menetele és a Szentlélek eljövetele után ő lett Jeruzsálem első püspöke. Hűségesen eljárt az ószövetségi templomba imádkozni. Azt tartják róla, hogy a sok imádságtól, amelyet mindig térdelve mondott, a térbőre úgy megkeményedett, mint a teve térde. De a nem keresztény zsidók is nagyon tisztelték, igaznak nevezték. Ahol csak megjelent, köréje gyűltek, hogy legalább a ruhája szélét megérinthessék. Apostoltársa is nagy tisztelettel vették körül. Péter, amikor kiszabadult Heródes börtönéből, nála jelentkezett, Pál apostol pedig az egyház 3. tartó oszlopának nevezte Péter és János mellett. Maga Pál csak Pétert és Jakabot ismerte. Az 51-ben tartott apostoli zsinaton, Jeruzsálemben, Péter után Jakab is felszólalt. Ő is kimondta, hogy a pogányokra nem lehet ráerőszakolni a körülmetélés zsidó szokását. A Szentírás őrzi egy levelét. Ebben a jó cselekedetek fontosságát hangsúlyozza. Híres tétele, mert ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül. A zsidó ellenségek Annás főpappal az élen, Festus római helytartó távozását kihasználva, 62-ben több kereszténnyel a főtanács elé hurcoltatták, amely a mózesi törvény megszegése címén agyonkövezésre ítélte. de előbb a templom tetejére állították és felszólították, hogy vonja vissza tanait. Nem tehette, inkább Jézusról kezdett prédikálni. A felbőszült tömeg akkor a mélységbe dobta, nem halt meg. Agyonkövezték, egyikük pedig posztószövő ollójával szétzúzta a fejét. Holttestét a templom tövében temették el. Erekéi a 6. században Rómába kerültek. A szentmisében Szent Fülöp és Jakab ünnepén így imádkozunk. Istenünk, Te évről évre megörvendeztesz minket Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepével. Tekints imádságainkra, és add, hogy részesedve fiat szenvedésében és föltámadásában eljussunk örök látásodra, Krisztus a mi Urunk által.
0: A Nap Szentje című műsort hallották.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a fiút a világba, hogy elveszítse a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Ez volt az első ige, amit szívből megértettem, amikor elkezdtem a Bibliát olvasni 21 éves koromban. Azelőtt nem foglalkoztam ezzel a dolgal, nem vallásos családból nőttem fel. Amikor katona voltam, akkor káromoltam az ő nevét, nem törődtem vele egyáltalán. Nagyon mélyen megértettem akkor ennek az áldozatnak a nagyságát, és ez megrendített engem, és bevallom, hogy sírtam. Nagyon engedelmes akartam lenni Istennek, és nagyon rá akartam bízni azt, hogy ki lesz az én feleségem. Amikor megmutatta, és megmondtam neki, persze akkor még nem volt a feleségem, hogy szeretem, hát ez nagyon váratlanul érte őt, és aztán egy hét múlva nemet mondott. Nekem úgy kellett hinnem Isten ígéreteiben, hogy ő nemet mondott, és nagyon fájdalmas volt, amikor nem az ígéretre néztem, és nem ránéztem, akkor a poklok poklát éltem át, amikor pedig az ígéretre néztem, akkor olyan boldog voltam, mintha már a feleségem lenne. Itt megtanított Isten engem arra, hogy mit jelent hinni. Több mint egy évet, egy év, három hónapot kellett várnom, így. Itt jön a szerepbe a gyermeki bizalom. Hogy bízok-e Isten ígéretében annak ellenére, hogy a körülmények teljesen az ellenkezőjét mutatják.

Beregi László villamosmérnök informatikusnak, a Grace Ministries alapítvány vezetőjének gondolatait hallották. A Duna média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2018-ban.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Pray and Run futózarándoklatot rendeztek Mária Pócson. Köszöntötték a Nyíregyházi Egyházmegye nyugdíjas papjait. Ismét megnyílik a pesti alsórakpart a gyalogosok és a kerékpárosok előtt május 1-én. A hírszerkesztő Kovács néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Egy érintésre mottóval zarándoklatot tartottak a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyen április 25-én összekötve a mozgás örömét a közös imádsággal, írja a Magyar Kurír. Kicsik is nagyok egyaránt elindultak a családi örömfutás 1 kilométerén, de parókiák és iskolák csoportja is részt vettek a programokon. Többek között a speakerek, ifjabb Obbágy László atya és Szikora Gábor is feleltek a nap hangulatáért. Az összehangolt munkának a polgárőrség, a rendőrség, a mentőszolgálat, a görögkatolikus motorosok és a helyi atyák jelenlétének köszönhetően a metropólia minden szegletéből érkező futók biztonságban tölthették a napot. A célunk maga Jézus Krisztus, az úton pedig a szűzanya segít minket, tanított Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a napot elindító reggeli paraklízban. A részvétel ingyenes volt, a távok pedig lehetőséget adtak mindenkinek a bekapcsolódásra. Szocska Ábel megyéspüspök és munkatársai látták vendégül a Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott áldozó papjait a Nyíregyházi Szent Miklós házban április 23-án, írja az Egyházmegye. A találkozó testvéri együttlét is hálaadás volt az idős lelkipásztorok több évtizedes áldozatos szolgálatáért. Az ünnepségre az Ungvári Unió létrejöttének 380. évfordulójának előestéjén gyűltek össze. Horváth Tamás bírósági helynök beszédében kiemelte a jelenlévők példamutatását. Óriási dolog, hogy az elmúlt időszak több mint egy tizedét az itt lévő atyák szolgálata fedi le, mondta. Szocska Ábel megyés püspök beszámolt az egyházmegye aktuális híreiről. A püspök beszélt a kápolna ikonjairól is, melyeket kárpát-aljai művészek készítettek, akiket a háború kitörése sodort Magyarországra, illetve akik ott maradtak a pincik mélyén áram nélkül dolgoztak a közösségért. Május 1-ével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok és a kikapcsolódni vágyók előtt, az első időszakban a hétvégéken és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet, közölte a főpolgármesteri hivatal az MTI-vel kedden. Május 26-án és augusztus közepe között új rugalmas forgalmi rend lép életben. Hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége. A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasz lesz. A hétvégéket és ünnepnapokat érintő forgalmi változás október 25-ig marad érvényben. A nyitó hétvégén május 1-e és 3-a között közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. A rendezvények ingyenesen látogathatóak. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 21 óra. Életkérdések című műsorunk következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen. Szeretnénk bemutatkozni, folytatnánk az ember szenvedése, boldogulása, az ember küzdelme, győzelem, az ember halála, föltámadása témáját, de húsvét fényében, Jézus Krisztus evangéliumának az erejében, a Krisztusi Egyháznak a tapasztalata gazdagságában, és akkor bemutatkozunk Brückner Ákos előtt, ciszterci szerzetes plebános hittanár, szeretném bemutatni, vagy ide ajánlani kedves népemből, kedves enyémből a kedves tanárnőt, aki olyan lelkesen másul is eljött ide közénk, egy másik turnéra is, két diákkal együtt, akkor szeretném a nevet kérni.
4: Bércesi Katalin vagyok.
3: És mivel foglalkozik?
4: A Ciszterci Szent István Gimnáziumnak vagyok a tanára, magyar tanítok.
3: Hát az nagyon szép foglalkozás, magyar tanítani, ez is szép. És a következő?
5: Hegyi Laura vagyok, a Ciszterci Szent István Gimnázium végzős diákja.
3: Végzős, de azért nem hátat fordító diákja, igaz?
5: Nem, tervezem, hogy visszajövök tanítani.
3: Méghozzá, na hát akkor is, Enikő.
6: Krausz Enikő vagyok, és én is szintén a Ciszterci Szent István Gimnázium végzős diákja vagyok.
3: És merre haladsz tovább? Mi a terved?
6: Gyógypedagógiát szeretnék tanulni.
3: Hát akkor pontosan érint téged a mai téma, amikor az ember gyógyulásáról, szenvedésből, kilábolásáról beszélünk, és abban remélünk is, azzal szeretnénk vigasztalni is. Hát gondoljuk, azt mondanánk, hogy hát a szenvedésnek van értelme, van kilátásunk, van támaszunk, és ha végig gondolnánk, mert eddig is próbáltuk idézni, a Biblia az, az Isten szava eligazít. Méretetlen élményem az, amikor felfedeztem, hogy a Kalocsa Egyház katekizmusából olvasható, hogy abban olvasható, hogy azt mondja, nem a Biblia egyik vagy másik helye válaszol a szenvedésre, hanem a Biblia egésze. A Biblia maga egész szemléletével ad kulcsot ahhoz, hogy mi kibírjuk az életnek a nehezebb próbatételeit. Egy kicsit nézzük meg, hogy hogyan is gondolkodik ez a keresztény tanítás.
6: Krisztus a testnek, az egyháznak a feje. Ő a megváltás forrása. Felemelve az atya dicsőségébe, övé az elsőség mindenben. Elsősorban az egyházban, ami által kiterjeszti uralmát mindenre. Egyesít minket húsvétjával. Minden tagnak törekednie kell, hogy hozzá legyen hasonló. Ami Krisztus ki nem alakul bennünk. Így beépülünk életének misztériumaiba, társulunk szenvedéseihez, mert a test a főhöz tartozik, vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Gondoskodik a növekedésünkről, hogy minket maga fölé növeljen. Fejünk Krisztus testében, az egyházban rendelkezik azokkal az ajándékokkal és szolgálatokkal, amelyek által kölcsönösen segítjük egymást az üdvösség útján. Krisztus és az egyház tehát a teljes Krisztus. Az egyház egy Krisztussal. A szentek nagyon tudatában voltak ennek az egységnek.
3: Ilyen érdekes az, hogy Jézus nem recepteket osztogat, nem buzdít, meg tanácsokat ad, hanem velünk szenved, múltkor mondtuk, hogy Szent Bernát szerint, ugye hős harcosként küzd értünk velünk, hogy az egyházban mi Jézussal együtt cselekszünk, tehát nem a mi előtte vizsgázgató nagy hősieskedésünk a hitünknek az értelme és ereje és öröme, hanem az, hogy vele együtt küzdhetünk meg. Hányszor van ilyen, az ember egy bizonyos helyetet mégis Jézusra old meg. Mondjuk, hogy most megyünk imádkozni, mert ezt meg kell imádkozni, mert ezt kicsit el kell csendesednem, és át kell gondolnom, de akkor mindig arra gondolok, hogy hát végül Jézusra kell kiteregetnem a problémát, vagy olyan ember előtt, aki mint egy lelki segítőtárs, egy segítő beszélgetés kapcsán megér, de Jézus nevében, az egyháznak a támasza ott van Jézus szerepében, hogy akkor az ember nem maga viselje, és nem maga ködösödjön bele a gondjaiba, hanem lássa, hogy mások szolidaritása, és főként Jézusnak a mellettünk állása kisegít bennünket, hogy nem egyedül kell küzdeni. Ezt különösen szeretném elmondani, hogy amikor olvasgattam többször is a Beteg Keletinek a vezérkönyvét, mert a zsinat utáni nagyon-nagyon nem csak szabályokat mondó, hanem lelki tartalmat sugárzó írás, meghökkentem, mondja, hogy mennyire kell az orvosokat biztatni, hogy tegye meg mindent a betegét, mennyire mondja, hogy a család, a rokonság vegye külön a beteget, és biztosan segítse, álljon mellette. Tehát egy csomó olyan szempontja van, hogy szó sincs arra, hogy ezt valami mereven kéne, vagy ilyen automatikus szentségi lerohanásra kéne kezelni, a Szent Keretnek a mindenfölt Isten segítsége, meg mellette a családi, rokoni, szakértő, orvosi, ápolói gondoskodás biztos, hogy a betegnek a javára van, lelkileg egész biztosan. Tehát Isten ezáltal is érlel bennünket. Hát ezt nagyon szeretettel osztanánk meg, és akkor azt nézzük meg, hogy egy valami kedvenc verső volt itt szó, hogy is van az a bizonyos, nagyon kedvenc írás.
5: Általános iskolában szavaltam még ezt a verset egy 56-os megemlékezésen, és én nagyon vele szerettem, és a tanárnő is szereti ezt a verset, ha jól tudom. Szóval szerintem gyönyörű szép, és a szenvedéshez, meg Krisztus meghurcoltatásához is van köze. Ez egy Reményik Sándor vers. Reményik Sándor, kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszített körömszakadtig maradék erődet. Akarsz, eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak. Mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlőcéből nincsen menekvés. S akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárul ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat, haszontalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény, álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcsterem. Ez a magától, ez a kegyelem.
3: Hát csodálatos versben az előbb elmondott eszmei teológiai fejtegetés, hogy Jézussal így vagyunk együtt, hogy csak úgy magától az a ránk omló isteni szeretet, minket gyógyító, fájdalom csillapodó szeretet, az Istennek a közelsége a fiában, Jézusban, a Szentek tud erre minket érzékenyíteni, ez a legmélyebb megoldás. Csodálatos olyan társaink vannak, akik a szenvedést remekül tudták elviselni, értékesíteni. Tudnánk ilyeneket mondani, kinek van olyan kedvenc egyénisége, szentje, barátja, ismerőse égen, földön, aki a szenvedésben számára példát adott, vagy támaszt nyújtott, akiknek lehet a gazdagsága, a lelki egyensúly minket is megerősít.
7: Szent Margit?
3: Hát kiről is van igazán szó? Árpádi Szent Margitról?
7: Igen.
3: És miért olyanokon szemes neked ő?
7: Hát, mert önsanyargató életet élt, és ezt ő választotta, nem kellett volna neki így élnie, lett volna más lehetősége, de ő ezt választotta, és nagyon sokat tett az emberekért, segített mindenkinek, ahol csak tudott, és szerintem csodálatos dolgokat tett.
3: Hát érdekes, egy fiatal ezt mondja, hogy önsanyargató, hát mi volt benne, hogy érted ezt, hogy önsanyargató, és neked mégis okon szenves, nem hiszem, sokat sanyargatod magadat, hogy van ez? Csodálatos.
7: Nem az önsanyargatás a rokon szembes, hanem az, ahogy az emberekkel bánt.
3: Tehát ennek egy nagyon-nagyon kicsiszolt, nagyon fegyelmet, nagyon gazdag egyéniségé vált, pont ezáltal tudott olyan finom, amikor leöntötték mosogató lével, azt hiszem, a Szabina, akkor csak szerdekezett, miért te ez atyám fia, ugye, vagy miért teszed ezt, ugye? Mikor zaklatták, hogy mit kínzod magadat, ugye ez a végső nagy szenvedés, amikor az apja meg a bátyja egy másik tatjás lehet a hazánkba, és fölégettek kolosokat, templomokat, falvakat, szörnyű csata volt egy családon bele, csata apa meg fia között, hát ötig is nem volt egy könnyű fióka, és akkor ugye Margit vezekelt, engesztelt, és akkor engesztelt fölgött, és akkor ugye mondják, hogy mit kínzod magadat? És azt mondja, én nekem ne lenne közöm, és én nekem nem fontos az, mi történik itt. Hát mikor Krisztus saját tagja, megtértik, én is meg vagyok elszerve Krisztusát, nekem ne lenne fontos, hogy mit szenved ez az egyház, pont a családom miatt. És akkor többiek kéntek voltak elhallgatni, mert ez egy döbbenetes szolidaritás, mélylátás volt. Van-e neked is, Laura, ilyen kedvenc egyéniséged?
5: Kedvenc egyéniségem nincs. Ami így hirtelen beugrott nekem, az egy egyházi szervezet. Én először egy egyházmegyei hétvégén hallottam erről a szervezetről. Logos Hope a neve.
3: Na.
5: Ez egy hajó, ami így körbehajozza a világot végül is. És fiatalok vannak ezen a hajókon, akik mennek téríteni így szerte a világba, és az egész hajó tele van Bibliával és egyéb ilyen szent írásokkal, úgymond, és különböző afrikai országokba, ázsiai országokba mennek és térítenek, és hiába nézik le őket, ők akkor is reménnyel mesélnek erről az egészről, hogy ez nekik mekkora hatalmas élmény, hogy kijutottak. És így, amikor én erről a szervezetről összehallottam, engem nagyon szíven érintett, hogy vannak ilyen fiatalok, és tényleg, hogy ezt tekintik küldetésüknek.
3: Egész és fiatalok a bátor élni akarás, tenni akarás, vigasztani akarásokat számít, hiszen nyilván a Biblia tele van vigasztással, erősítéssel, és akkor ezt örülsz annak, hogy ezt sok fel elviszik.
5: Igen.
3: Jaj, de jó. Tanárnőnek is
4: nekem
3: van?
4: Teréz anya jutott eszembe, hogy neki is mennyit kellett küzdenie, hogy elérje a céljait, és hogy mennyit segített embereken, és biztos, hogy neki is nagyon sokat kellett szenvednie, illetve Kaszap István.
3: Az utóbbinak az éve van most, ugye március 25-től december 17-ig a földi születésnaptól mennyi születésnapig, hogy ő maga is ezt mondta. Hát meghökkent ez a kisportolt, munkájában kifogástalanra érlelődött, tudatos, erős akaratú fiú. Ez ahogy Jazsírta lett, az sorra másra olyan betegség támadták meg az orvos, hogy csóváltak a fejüket. Már tavasz volt, egy olyan azt mondta, hogy hát, ha láza nem megy le, akkor mentetlen. Döbbentes dolgokat élt át, és tudjuk, hogy akkor még az érzésen is más volt talán, hogy iszonyú kínokat kellett megszenvednie, görcsösen fogta az ágyi rácsát, de akkor is elviselte, és nem tagadta, hogy nehéz a szenvedése, mégis vállalta. Szeretettel, szenvedéssel szeretünk így beszélni az ő történetéről, ennek a életének erről a szakaszáról, ami hát sajnos végül is elég

0: mondani, hogy hogyan fogalmazta meg, hogy Jézussal együtt ezt ő mindenképpen vállalja, és ezzel nagyon sok jót tud tenni. A szenvedés hatalmas valuta, mert sokakat lehet segíteni. Hát Árpádi Szentesben is szívesen emlegettem, mert amit ő végszenved, egy nagyon kedves pap tanítványom egyszer megírta ilyen drámaszerűen Erzsébet négy karácsonyát. Hát nagyon tanulságos a gyerekkor, és aztán későbbi beleértve azt a menekülős korát, amikor ugye ott kellett hagyja a Warburgot, a fellegvárat, és elment ugye lent azok által se befogadták, hogy annyi jót tett, még a Ferences templom ugye énekelt a Te Deumot, ugye három gyermekével. Szóval hogy megrázó az, hogy egy ilyen nagyon érett, érzékeny hölgy hogyan tud annyi jót tenni, és pont a szenvedés olyan finomát teszi, hogy mindenki rögtön érzi a szolgálatot. És azt mondják, hogy a szentek azok, akikkel ha találkozunk, Isten jobban megértjük, hogy Istenre kell gondolnunk. Hát Erzsébet biztos ilyen volt, miközben a világra szólom, ő az a magyar szent, akit a világon mindent komolyan vesznek, és tisztelnek, és emlékeznek rá. Hát még lehetne folytatni ezt a sort, mert bizonyos, hogy sok ilyen kiváló ember van. Viktor Frankl, aki ugye átírta a koncentrációs tábort, és onnan mégis megszabadult ez a élet értelmét, logoterápiával, ugye az élet értelmét hangsúlyozó, kutató, arra biztató magatartást vált nagyon hitelesen, csodálatosan tudja ezt éleszt az emberben, ezt az élni akarást. Tehát ő nagyon sokat tesz mostában azért írásaival, hogy merjük vállalni az életünket és minden küzdelmünket. A katekizmusban van valami 39 egyhelyen 40 hely, mert a szenvedésnek a körülményéről ír. És a másik katekizmusban is felsorolta nekünk, hogy mennyi minden olyan kihívás között élünk, amely bennünket ugyancsak megpróbál. Ha elolvasnánk ezeket a mondatokat, akkor végül majd ennek a fejezetnek a záró szavaival fogjuk befejezni.
1: Egyensúly hiányok a mai világban. A dolgoknak így gyors és gyakran rendszert nem ismerő változása, sőt a világban uralkodó ellentétek mind elevenebb tudatosodása maga is új ellentmondásokat és egyensúlyzavarokat hoz létre vagy súlyosbít. A személyiségben gyakran megbomlik az egyensúly a modern gyakorlati észjárás és az elvont gondolkodás közt, mely nem képes úrrá lenni az ismeretek tömegén, s nem tudja kielégítően egységbe foglalni őket. Egyensúly hiány áll be a gyakorlati eredményességre való törekvés, meg az erkölcsi lelkiismeret követelései, továbbá igen sokszor az életkörülmények eltömegesedése és az önálló vagy éppen az elmélyült gondolkodás között. Felbomlik végül az egyensúly a tevékenység szakosodása és a teljes valóságot átfogó életszemlélet között. A családban ellentéteket idéznek elő a nyomasztó népesedési, gazdasági és társadalmi viszonyok, vagy az egymást követő nemzedékek közt felmerülő ellentétek, vagy pedig a férfiak és a nők közt létrejövő új társadalmi kapcsolatok. Nagy ellentétek vannak a fajok, a különböző társadalmi csoportok, a bőségben élő és a szegény, sőt nélkülöző népek között is, végül pedig egyrészről a népek békevágyából született nemzetközi intézmények, másrészről a saját ideológia terjesztésére irányuló törekvések, vagy pedig a nemzetek és egyéb társulások kollektív önzése között.
0: Azért olvastuk ezt, nem elvont ilyen taxatív leltártakunk nézni, de nem menjünk odáig, hogy fáj a kis ujjam, vagy mit tudom én, beteg a kutyám, vagy mit tudom én, nem maradjunk ilyen pici helyi szenvedések világába, vegyük észre világnak mennyi egyensúlyvesztése, mennyi feszültsége van, ez a leltár döbbenet, és 50 éve, ezt gondoljátok meg, 50 éve ezelőtt az én ilyen világosan látott már, azóta mindez sokkal hatványozottabban jelentkezik, szinte bő és az ember kell, hogy lássa azt, hogy ebben a felszűvőjában mégis van remény. Tehát most csak azért olvassuk ezt, hogy lássuk azt, hogy az egyház nem behúny szemmel él az emberek között, hanem tényleg szeretne segíteni. Ha elolvassuk ennek a bekezdésnek a záró mondatait, egy nagyon-nagyon szép üzenetet kapunk.
1: Az egyház pedig meggyőződéssel hisz Krisztusban, aki mindenkiért meghalt és feltámadt,

0: és Szent Lelke által világosságot meg erőt ad az embernek, hogy megfelelhessen nagyszerű hivatásának, de az ég alatt nem is adatott más név az embernek, amelyben üdvözölhetne. Hiszi továbbá az egyház, hogy ura és mestere az egész történelem kulcsa, középpontja és végső célja. Az egyház azt is hirdeti, hogy az összes változások mögött sok minden van, ami nem változik, és mindezeknek végső alapja Krisztus, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Krisztus, a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény első szülötte. Az ő fényességében kíván tehát szólani a zsinat mindenkihez, hogy világot vessen az ember titkára, és hogy mindenkivel együttműködve keressen megoldást korunk legjelentősebb kérdéseire.
1: És amikor egy Szent Margit annak idején képes volt elfogadni a szülő akaratát, és engesztelő áldozat adta önmagát, és nem lehet ebből már később kiszedni akármilyen dinasztiás érdek miatt sem, akkor Margit nagyon jól hitt abban, hogy amit ő személyesen tesz, az egész magyarság, egész Európa javára van. Amikor közelmúltban Kalkutai Teréz, Boldog Teréz megkérdezték, hogy mit tud tenni, hát minimális abban hatalmas Indiában, amit ő tesz. A világon minden, akár országban ott van, de mit tudott tenni, hazámban néhány nővére van itt érdemni, stb. Hát mit tud, vagy tömülcsel, mit tud tenni ő? Szóval igaz, hogy az egész világ gondját nem tudom megoldani, mert el is felsorolunk az egyensúlyvesztéseket, de az igaz, hogy egy csepp a tengerben az is valamiképpen számít, mert hiszen ennyivel szebb lesz a világ, meg van egy minta, egy reményjel, amit lehet követni, és valóban etalonná vált az ő stílusa is. Tehát ne felejtsük el, hogy a szenvedésben olyan valutát ragadhatunk meg, olyan kincset, amivel hihetetlen sokat lehet, és hihetetlen sokakat lehet menteni, segíteni. Hát ilyen értelemben nézekedtük ezeket a témákat, és azt gondolom, hogy ha van majd kedves verset kikészítve, akkor olvassuk ezt el, mert nézzük meg, mert a művészet ugyanezt az eszmény dolgot nagyon oldottan tudja kifejezni.
2: Avilai Szent Teréz, legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod, Uram. Minden körülmények között teljesedjék bennem szent akaratod. Ha azt kívánod, hogy szenvedjek, adj erőt, és én elviselem azt. Ha betegséget, gyalázatot, üldözést, szegénységet küldesz rám, íme, kész vagyok, atyám. Nem térek ki az utadból, rosszul tenném, ha a szenvedés elől elmenekülnék. Add nekem szent kegyelmed, amelyért szerelmes fiat könyörgött már, hogy bennem az ő szándékai megvalósuljanak. Tégy velem teljes tetszésed szerint, a tiéd vagyok. Ámen.
1: Az az érdekes, hogy ezt a Családok imakönyvéből olvasok, egy viszonylag frissen megjelent könyv. És érdekes, hogy ez pont az a valaki fedezte föl, aki Árván vagy befogadottan nevelkedett, egy sekrestésünk, aki Budapesten járva, már még Boltbeszt fölfedezte, és akkor még nekem is fölkínálta, hogy szerezünk ilyet, hogy az egyházunknak is jót fog tenni a Családok imakönyve, ami tele van ilyen fantasztikus, szép imádsággal. Az egyik nagy része a könyvnek, egy 300-nál több oldalas könyvnek, pont arról szól, a szenvedésről, tehát pont arról, hogy ha szenvedés bocsájtasz ránk, akkor mit tegyünk? Hát ezzel szeretnénk segíteni. És az egyik legnagyobb, amit tehetünk az, hogy fölkínáljuk azt az írást, amit Máskiáns pápa, Szent pápa adott nekünk közre, és ebben konkrétan az ő merénylete, szenvedése, akár erkölcsi egy pápát halálra kívánni, és ugyanakkor a gyógyulások az a nagyon bátor férfias vállása, ennek az élményéből írta ezt a enciklikát, és ezt a apostoli buzdítását, enciklikát mégiscsak, és négy kép a fedőlapon pont a betegségének a különböző helyzeteit mutatja, és ez nagyon érdekes, hogy ennek nagy, három rész van ennek a nagy írásnak összegezve, és azzal tudnám közreadni, ilyen lelki gyakorlaton és ilyen tridumokon is ezt próbáltam, hogy nagyon hasonlít ennek a mondani valója a középkort annyira behálózó, biztató Szent Kristóf legendához. Kristóf ugyanis, amikor már nem tudott eléggé nagy urat találni, mert már mindenféle fajta szakmát és hivatást kipróbált, Hát arra kapott indítást, akkor menjen másnak segítesse. Folyón akkor, mint egy révész, átgázolt a folyó sodrásán, és vitt a rászorultakat. És ez egy gyerek került a partra, a ivacsony nyakába kapta, hogy átviszi, de a gyerek hihetetlen nehézé vált. A folyó közepén majdnem megingott, majdnem elsüllyedt vele. Másrészt pápa világosan elmondja, hogy a szenvedés sokkal titok, mint gondolnánk. Itt most lehetne részezni a Bibliát úgy mondja, hogy a szenvedés egy hatalmas könyvét, amelyben megrázó üzenetek vannak, a szenvedés nagy könyve, tehát el is olvashatjuk ezt a részt az enciklikából.
3: A Szentírás a szenvedés nagy könyve. Elég, ha csupán néhány példát, helyzetet említünk az Ószövetségből, melyek a szenvedés, még pedig főként az erkölcsi szenvedés segélyt viselik. Halálveszély, a gyermekek, különösen az elsőszülött és egyetlen fiú halála, de ugyanígy az utódok hiánya, vágyódása haza után, üldöztetés és ellenséges környezet, a szenvedő ember kigúnyolása és kinevetése, magány és elhagyatottság, lelki furdalás, értetlenség a fölött, miért megy jól a rosszak sorsa, és miért szenvednek az igazak, a barátok és szomszédok hűtlensége és hálátlansága, s végül egy egész nemzet bal sorsa.
1: Szívesen mondanám, hogy ez első rész, tehát rövidre fogva ezt a nagyon gazdag tenetes beszédet, most el tudjuk elolvasni eredetiben, de az a veleje, hogy az ember nem lehet fölényes egy beteggel szemben, egy szemvel szemben. Mellé kell állni, és meg kell hallgatni őt, és csöndbe ott lenni mellette, ott állni az ágya mellett, vagy a szenvedő síró mi volt a mellett, hogy érezze, hogy nincs egyedül. Nem tudunk okosak lenni a helyzetbe, a szenvedés nagyobb titok, mint gondolnánk. Azért meg fiatal is lehet ezt el lehet fogadni, nem? Legalább mások szenvedését látva, a szenvedés nagyobb titok, mint gondolnánk. Nagyobb misztérium. Nem lehet fölényesen tanácsokat osztogatni, hanem csak csendesen meghallgatni, imádkozni, együtt érezni, hallgatónak a kezét megfogni, tehát valami fajta szolidaritással mellé állni. Amikor Kristóf aztán tovább mégiscsak átvergődött ezen a hullám szakaszon, akkor végül is nagy győzelmesen kikötött a túlsó parton, és rádöbbent arra, hogy a gyerek, akit ő vitt, az a gyermek, aki őt viszi, a világ ura Jézus Krisztus, aki kisgyermekként a nyakába csimpaszkodva kívánta tőle, hogy legyen vele szolidáris, vigy át a túlsó partra, de valójában Jézus volt az, aki az egész küzdelmet mintegy kívánta és megsegítette is. Ennek is van egy érdekes helye.
3: A szenvedés próbatétel. Pár mondatot csak kiemelek. Kifejezése jut benne a szenvedés nevelő értéke is. Ezek az üldözések népünknek nem csupán vesztére, hanem nevelésére is szolgálnak. A szenvedésnek a megtérést kell szolgálnia, az, hogy a jó helyre álljon a szenvedő alanyban.
1: Hát a pápa ez azzal teszi nagyon valószínűvé és vonzóvá, de azt mondja, hogy a húsvét titka, a Jézus föltámadásának a titka úgy körül öleli az embert a szenvedésében, hogy nem gondolhatná azt, hogy mennyire, mire tett ön vonzóvá, vagy legalábbis mennyire elviselő teszi számára. Tehát értelmet az egésznek, meg erőt hozzá. Tehát a húsvét titka az sokkal nagyobb erő, mint gondolnánk. Nem csupán egy példa, vagy történet tény, hanem egy itt és jelenleg ható, hatalmas tényező. Az Isten szeretne, mint egy új körbe öleli a szenvedőt, hogy ezáltal ő a mint egy magára megfelelkező Istenben tudja feloldani a szenvedését. És a harmadik mozzanata a legendának az, hogy Kristóf átévet a túlsópad és rádöbb, hogy kit vitt igazából, akkor a révész botját leszúrja a földbe, és az másnap a kivirágzik, és gyönyörű hát termést hoz, virágokat hoz. És a pápa ezt mi a harmadik szakaszban, ebben a enciklikában, hogy hát nem tudjuk elgondolni, a szenvedésnek sokkal nagyobb értelme, értéke van, mint gondolnánk. Nehezebb, mint gondolnánk, jobban körülöz Isten szeretet, mint gondolnánk, és méretetlenül termékenyebb, gazdagítóbb, áldottabb, mint gondolnánk.
3: Mindenek előtt így szól, kövess engem, jöjj, és szenvedéseddel védj részt a világ üdvösségének művében, amely az én szenvedésemmel teljesedik be. A szenvedés értelme akkor nyílik meg az ember előtt, ha felveszi keresztjét és lélekben egyesül Krisztus keresztjével. Az ember nem emberi szinten, hanem Krisztus szenvedésének szintjén fedezi fel az értelmet. Ugyanakkor pedig a szenvedés üdvözítő értelme Krisztus szintjéről alászáll az ember szintjére, és az ő személyhez szóló válaszává lesz. És az ember akkor megtalálja szenvedésében a belső békét, mi több, a lelki örömöt.
1: És ez a lényeges, aki igazán krisztusi, az nem nyűszítve tesz jókat, meg válja meg a bűneit, és ismételten rimánkodik, vagy mit tűn szentséghez járul, hanem az Krisztus erejével, örömével, szolidarizással találkozik, mint hallottuk, személyességével. A keresztény közösségi társadalmi személynek három vonása van, a személyesség, a szolidaritás és a szubszidiaritás. Szubszidiaritás mit is jelent? Hogy amit egy kisebb meg tud tenni a maga helyén, azt ne akarja a nagyobb lekörözni. Tanárnőt szeretik, mert megosztja a feladatokat a diákokkal, igaz, jól mondom ezt? Igen. Tehát gyakran a szubszidializást, és nem minden csak úgy tolva mond a fejük fölött, hanem igyekszik ezt bevonni ebbe. Igen, ez a szubszidializás. Úgyhogy ezek nagyon lényeges dolgok, és nagyon magyar is. Még egy gyönyörű szépet szeretnénk idézni, nem?
3: Minden ember, aki megáll egy másik ember szenvedése mellett, bárki legyen is az, irgalmas szamaritánus. Ez a megállás nem kíváncsiságból történik. Rendelkezésre kell állnunk, mint egy a szív belső tetrekészségéből fakadóan meg kell nyílnunk, és ennek érzelmileg is ki kell fejeződnie. Irgalmas szamaritánus minden ember, aki érzékeny mások szenvedésére. Az az ember, akinek megesik a szíve mások szerencsétlenségén. Ha Krisztus, aki ismeri az emberi bensőt, hangsúlyozottan említi ezt a megindultságot, akkor fontosnak kell tekintenünk a másik ember szenvedése szempontjából. Ápolnunk kell tehát magunkban a szív érzékenységét, amely a másik iránti együttérzésünkről tanúskodik.
1: Hát ez valami nagyon vigasztó, erőt adó igazság. Ez egy csodálatos enciklika, és még mondom, újra mondom, hogy ennek megvan az ára, fedezett a hitele, mert egy merjelete szenvedő pápa írta, a merjelete után nem túl sokkal később, tehát teljesen, személyesen, megbocsátóan és erőt adóan közölte azt az élményt, amely Istenőt méltatta, belevitte és megmentette. Egy fajta olyan élményt idézünk most, amit akinek épp a dédmamáját kellett nemrég az Istennek ajánlani, biztos mélyebb érzéssel fog elolvasni, hiszen mindjárt érezzük, hogy nem tudjuk soha eléggé megköszönni, amit azoktól kaptunk, akiket szeretünk, és ez megint mutatja, hogy valahol szeret meg a szemben is összefügg egymással, de ez végül is nagyon szép és jó így, mert így teljesedik ki az örökségnek a szeretete bennünk megbecsülése.
0: Mécs László, a királyfi három bánata. Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége teljét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék. Isten tudja honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygás derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem előre követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom, miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak Zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom, harmadik bánatom.
1: Ezt mi pedagógusok nagyon átérezzük, mert ugye nem csak családi vonatkozás ez a vers, hanem mindenki, ki szereti a másik szolgája, az milyen átérzi, mikor úgy látszik, hogy dühösek vagyunk, vagy valamit szivatunk, ugyanakkor tulajdonképpen mi nagyon szeretettel fogunk a fiatalra, mert szeretnénk abból a nyomorból kirángatni, belemászott, ebben nem tud kikerülni. Jót mondok én ezzel?
3: Igen, teljesen egyetértek az atyával.
1: Van erre valami élménye is, hogy amikor hogy a gyerekek, mi meg szoktunk szenvedni, vívódni, kijövünk az óráról, vagy mint az iskolából, és akkor magunk a hurcsők azt a vívódást, amit ott nem tudunk egészen megoldani, vagy próbáltunk mégis.
3: Hát persze, minden héten történik ilyen. Gyakori persze, amikor látjuk, hogy éppen nincs erő, vagy nincs kedv egy-egy diákban tenni a dolgát, és sajnáljuk azt, hogy elvesztegett heteket, hónapokat, mert mi már látjuk, hogy mekkora erőfeszítés kell majd neki, hogy behozza a lemaradást, és mi aggódunk érte, mert tényleg látjuk azt a nagy egészet, ami ott történni fog, és próbálunk mindent megtenni, csak hát itt sincs recept, mert a hány gyermek, annyiféle módon kell hozzájuk közelíteni, és igyekszünk a legjobb tudásunk szerint eljárni ezen ügyekben, de van, hogy azt gondolom, hogy van, hogy annak is építő ereje van, hogyha a hármat hátralépünk, és hagyjuk, hogy egy kicsit ő elgondolkodjon, és belássa a saját rossz döntéseinek a következményét.
1: De soha nem dőlünk hátra.
3: Hátulról figyeljük, kicsit hátrébből figyeljük, és amikor érezzük, hogy már hatna a szavunk, akkor lépünk oda.
1: És ilyen fiatal egy tanárnak vannak arra élményei, hogy ez megéri, mert előbb-utóbb valahol ez kamatozik, ahogyan a szenvedés egész titka a világnak olyan mélységes gyöngye, gyémántja, amit a világ él és tovább él, mert az Jézus szenvedése nyomán és abba kapcsoltan minden elfogadott krisztusi szegély, Krisztusban fogadott szenvedés, az valahol építi a történelmet, az embert, a környezetet. Van erre élménye, ilyen fiatal már, hogy a diákok valahol ezt valahol visszahonorálták, vagy visszaköszöntek erre.
3: Persze, csak ilyen élmény van, amikor tényleg belátta a diák, hogy a saját érdekében muszáj tennie a dolgát, és én annak örülök igazán, amikor belátja, hogy nem az én kedvemért fontos ezt csinálni, vagy anya kedvéért, vagy apa kedvéért, hanem hogy ez neki önmagának is rettenetesen fontos. És nagyon sokat jelentett nekem, amikor egyszer hallottam a Böjte Csaba egyik beszédében, ő is ugye, hogy gyerekekkel foglalkozik sokat, és ő is arra biztatta az ilyen hivatást választókat, hogy nem kell kétségbe esni, hogyha nem látjuk rögtön a munkánk eredményét, mert hogy ez ugyanolyan, mint a mag, amit elvetünk, hogy hosszú távon lesz igazán eredménye.
1: Hát bizony így van, és egy fiatal hogyan látja ezt a kérdést? Tehát észreveszitek, hogy néha tanárok is vívódnak miattatok? Van erre élményetek? Kérdezem.
2: Hát tanárnak készülök, ezért én igyekszem mind a két oldalról látni a dolgot.
3: Egy másodperc szólnék csak közbe. A lányokat ugye csak szeptember óta ismerem, de azt gondolom, hogy ők pont olyan diákok, akikkel, hál' Istennek, a tanároknak nincs sok gondja, úgyhogy szerintem azért saját példát nem tudnak mondani, maximum osztálytársak körében.
1: De az annál szebb, hogy tisztán látok, tehát nem megszavart egyéniségek, és akkor mit mondj, folytsak tovább, mert nagyon érdekeset mondtál.
2: Hát, hogy tanárnak készülök, és így a nyári hittantáborokból azért látom azt, amit a tanárnő is elmondott, hogy néha háttérbe kell állni, és figyelni, ahogy elszenvedi a saját hibáit, mert egyszer nem érti meg, amit mondunk, akkor azután se fogja megérteni, és hogyha saját maga megtapasztalja, akkor talán végre meg fogja érteni, hogy az mégis mi akartunk neki jót. Tehát mint te nyári táborban nem tudtam megmagyarázni egy kisfiúnak, hogy ne mászkáljon a köveken mezítláb szakadó esőbe. Rohangált kint a köveken, most én nem fogom tudni beszedni az esőről egy negyedikes kisgyereket, és addig-addig rohangált, míg elesett. Nem rohangált utána.
1: megértette, hogy
4: igen.
1: Nem volt rossz a kis anyás szó. Igen, tanárnő?
3: Én közben csak az jutott még eszembe, hogy ugye egyáltalán nem mindegy, hogy milyen korosztállyal dolgozunk éppen idézőjelesen, mert amíg egy kis ötödikesnek egyszerűbb azért elmagyarázni dolgokat, mert ők még annyira nyitottak, és tényleg elfogadják, amit az ember mond, ahogy kamaszodnak, ugye egyre nehezebb szavakkal meggyőzni őket. Sok gyerekben ilyenkor van egy lázadás, és azt gondolom, hogy így ki is kapcsolnak, ó, most éppen valami nagyon bölcs gondolatokat akar a tanárnő megosztani, és mintha tudatosan nem akarnának erre figyelni.
1: Én és pont... most ráérik erre a liberalizmusnak ez a szélsőséges lazító hatása.
3: De aztán ennek is megvan a hatása, csak őket máshogy kell, azt gondolom, így megfogni.
4: Én pont azért szeretnék gimnázium mi tanár lenni, mert hogy a gimnazistákban szerintem a középiskolásokban sokkal nagyobb a kihívás, hogy megszerettessem az adott tantárgyat, amit tanítani akarok.
1: Helyes. És Enikő, mit szólsz mindez a bölcs vallomás kötekhez? Te is érzed ezeket a dolgokat?
5: Hát én nekem személyes tapasztalatom nincsen, mert...
1: Hát hála Istennek, igen.
5: De
1: együttérzés van benned.
5: Abszolút.
1: És gondolom meg, hogy egy papnak, egy lelki, egy hittanának mennyivel még izgalmasabb, amikor mert régen nem tudja kémiát, meg a fizikát, vagy a magyar verseket elfejtene, talán már nem mindenki teszi ezt, akkor még mindig ott van az üdvösség kérdés, az Isten kérdés, az életek a nagy kérdés egész konkrétan és egészen kívül. Tehát még izgalmasabb, hogy meg tudjuk-e szeretetni azt, ami gazdánkat és annak az ajándékait, aki az életnek a ténylegesen egyetlen végső kulcsa. Ne felejtsük el, húsvét titka, az annyit emlegetett Pascal misztérium, hústitok, az három olyan kérdésre ad választ, amelyet semmilyen filozófia, semmilyen irodalom, semmilyen emberi bölcsesség nem old meg. Melyik ez a három? Ha egyszer szeretnék boldog lenni, miért kell? Szenvedni. Ha szeretnék egyszer élni, miért kell?
5: Meghalni.
1: És ha szeretnék tiszta lenni, és boldog, és önérzetes, és sugázó, mit kezdjek a bűneimmel? Ugye ez a három kérdés, ugye erre senki nem tud választ adni. Lehet körülírni, lehet körülversenni, lehet körül okoskodni, de ez azért ugye a szenvedés titka, a halál titka, és a bűn titka, a lelkehalál titka ebben a sorrendben az ennek a legnagyobb három titka. És mi a húsvétban pont ezt köszönjük Jézusnak, hogy ezekre nem csak hogy választ adod, de kimenekvést, szóval kiutat belőle, a föltámadás ténye pontosan kiút mind a háromba. Valamiért meg kell a szemes, hogy Jézus maga ezt vállalta. Valamiért kell egy a halálnak, ezt a szörnyűségnek, hogyha Jézus ezt átélte, vállalta. És kell legyen valami megoldása az ember mocskosságának, ha Jézus ezért adta az életét kértünk, és ennek oldásáért támad fel a javunkra. Hát nagyon örülök ennek, hogy ezt végiggondolgattuk, aztán nincs más mód, mint egy zászót mondani, tehát azt gondolom, hogy ki mit szeretne együttézéssel azoknak sugározni, akik most bennünket is hallgattak, és hát a közöttük van, mi ezt nem tudhatjuk, olyan szenvedő, vagy olyan küszködő testvér, vagy olyan akár elakadt, akár pedig hősiesen magát Isten adó ember, akinek ez most vagyon élménye, vagy esetleg pont kihívás, hogy ezt még mélyebben látja, mint mi mondjuk, hát ő még ezt még tovább folytatná. Mit gondolunk erről? Mit mondjunk egy zárószóként? Kinek?
4: Szerintem az a legfontosabb, hogy Jézus minden körülmények között vigaszt jelent. Tehát, hogy hozzá bármikor fordulhatunk, ő sose fog elfordulni tőlünk, tehát érhet minket bármilyen nagy nehézség, amit lehet, hogy nem tudunk leküzdeni, de Jézus enyhíteni tudja a szenvedésünket, és reményt tud adni nekünk.
1: Adja az Úr, hogy ezt mind mennél többen észrevegyék.
3: Én is első körben a hitre gondoltam, ami minden helyzetben erőt ad, másrészt pedig a Jóisten olyan embereket is ad mellénk bajok, problémák esetén, akik nagyon sokat tudnak segíteni, illetve, hogy azt gondolom igaz az a mondás is, hogy a bajban ismerszik meg az igazi barát, az igazi társak, úgyhogy fogadjuk el az emberek segítségét is.
5: Én egyetértek az előttem szólókkal.
1: És válasz is mindezt a magad módján, és még lesz módod ezt szétkamatoztatni, osztani. Én pedig Ferenc Pávval mondom, aki a Evangelii Gaudium az Evangelii örömével mondja, hogy Istennel egyesülve meghallunk egy kiáltást. Szeretnénk meghallani a kiáltást. Kinek-kinek a kiáltását, akár a felsziszenő jaj kiáltását is Isten egyesülten. Ezért vagyunk, ezért kaptunk annyi mindent tőle, hogy másokra iránt érzékenyek legyünk. Így szeretnénk tényleg a szó értelmét nagyon mélyen mondani, hogy
6: dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
7: Életkérdések című műsorunkat hallották.
8: Miriam Rádió, Érsekújvár, FM 94,6.
7: Jegyzet.
9: Krizsiu, Kalnas, Keresztek hegye Litvániában számos ember számára nagyon fontos helyé vált. Sokan zarándokolnak ide a világ minden részéről. Természetesen elsősorban a litván nép számára zarándokhely, hiszen mindez saját népüknek fájdalmából született. A sok veszteség, amelyet a háborúk okoztak, utána pedig a kommunista diktatúra, az elnyomás. Ebben élték meg saját szenvedésüket. Litvánia, amely többségében katolikus ország, a keresztekben találta meg életének értelmét. Mert hogy a keresztény ember a kereszten keresztül talál rá mindarra, ami a legfontosabb számára. Amikor ott jártam zarándok társaimmal együtt, elgondolkodtam azon, hogy ki miért is jön ide. Nyilván mindenki a saját szempontja szerint tekint erre a hegyre. Voltak, akik csalódottan tekintettek a kicsi, akár talán 10 méter magas dombocskára. Hegyről van szó, azt gondolták, hogy talán 1000 méter magasra fogunk menni. Volt, aki megdöbbenve a sok-sok kis keresztet látva eltűnődött azon, miért is hozták ide mindezeket mások. Volt, aki saját szenvedését és küzdelmét látta a sok-sok keresztben. Talán együttérzést érzett azokkal, akik idehozták hosszú évtizedek alatt ezeket a kereszteket. Volt, aki kíváncsiságból ment oda. Ki helyezettél keresztet, és miért? Olvasta a feliratokat. Ez is nagy élmény, különleges élmény. Mindannyian más-más szempontokból nézünk a keresztre, nem csak a keresztek hegyére. Saját küzdelmeinkre is. S valljuk be őszintén, hogy erre a keresztre nyilván csak úgy tudunk rátekinteni, ahogy gondolkodunk és ahogy érzünk. A szívünk és a gondolataink határozzák meg, hogyan és miképpen viszonyulunk a kereszthez, a saját küzdelmeinkhez. Megtaláljuk-e benne az értelmet, megtaláljuk benne mindazt, amit Isten üzenni akar számunkra, vagy elkeseredetten tekintünk rá, vagy lehet, hogy éppen kíváncsiságból. Miért is történt velünk? Miért pont velünk? Egészen biztos üdvözítőnk Jézus Krisztus azért jött el, hogy a kereszt számunkra az élet küzdelme olyan kihívás legyen, melyen keresztül más emberek lehetünk. Ezért gondolatainkban, érzéseinkben, a fejünkben és a szívünkben rendet kell tennünk folyamatosan, nap mint nap. Komoly feladat, de megéri. És így a keresztek hegyén egyre inkább a valóságot fogjuk látni. Azt, amiért igazából az a hegy létrejött.
7: Jegyzet című műsorunkat hallották.

0: Egyszerű szavak című műsorunk következik.
1: Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. 2. Korintusi levél 3.17.

sötétségből a világosságba. Az ember olyan, mint egy mező, és ebben a mezőben kincs rejlik. Belső világod legmélyén elképzelhetetlen kincs rejtőzik, az isteni élet. Mielőtt elérnéd ezt a kincset, számos rétegen kell keresztül hatolnod, se közben számtalan különféle dologgal találod szembe magadat. Úgy tűnhet, ez aztán minden, csak nem kincs. Meg fogsz lepődni, mekkora halom rendetlenséget és piszkot találsz magadban. Feltétlenül tudnod kell, voltaképpen mit keresel, nehogy megállj vagy elveszítsd a bátorságodat, amiatt, amivel szembe találod magad. Világosságodat keresed, de kikerülhetetlenül bele fogsz ütközni a sötétségeidbe. Pedig éppen azáltal, hogy magadba engeded a világosságot, így veszel tudomást a sötétségedről. Ha őszintén a jóságra és a szeretetre törekszel, felfedezed, mennyire telve vagy rossz indulattal, mennyire nincs benned szeretet, és minél jobban erőlködsz, hogy igaz legyél, képmutatásod annál jobban a napvilágra kerül. Szükségtelen mindent mozgósítanod hibáid feltárása érdekében. Ha egész szívedből Istent keresed, hibáid maguktól is napvilágra kerülhetnek. Akkor ne huny szemed fölöttük, inkább teljes nyomorúságukban vedd szemügyre azokat. Nem túl lelkesíti, amikor szembesülünk magunkban hordozott tisztántalanságokkal. Az a helyzet, amikor szembesülnünk kell a magunkban hordozott tisztántalansággal, akár reménytelenségbe is sodorhat. Márpedig pontosan ez a kétségbeesés vezethet el a kincshez. Csak ne tapadj a nyomorúságodhoz, hanem fordítsd a nyomorúságaidban a tekintetedet Istenre. Valójában ő maga a te kincsed.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: 14. Leó pápa telefonon egyeztetett António Costával, az Európai Tanács elnökével. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Simoni bíboros albán vértanú kerekéit ajándékozta 14. Leó pápának. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Konyorcikné Bodnár Emese. 14. Leó pápa telefonon egyeztetett António Costával, az Európai Tanács elnökével április 29-én, adta hírül közleményében a Szentszéki Sajtóközpont. A szívélyes hangvételű beszélgetés során megvitatták a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a palesztin államra, Ciszjordániára, valamint a Dél-Libanonban élő keresztények helyzetére. A beszélgetés későbbi részében a Szentatya megosztotta gondolatait nemrégiben tett afrikai apostoli látogatásáról, hangsúlyozva a vallásközi párbeszéd, a béke előmozdítása, valamint a kontinens leghátrányosabb helyzetű közösségeinek nyújtott támogatás fontosságát. Zárul a sajtószolgálat közleménye. A beszélgetés jelzi a Szentszék és az Európai Unió közötti szoros párbeszédet a humanitárius válságok kezelésében és a diplomáciai megoldások keresésében. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonala Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok, az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli. A 97 esztendős albán Ernest Simoni bíborost és hozzátartozóit audiencián fogadta 14. Leó pápa az apostoli palotában a hét elején. Öröm és remény töltött el a Szent Atya arcát látva, amely Jézus arcát jelképezi, hogy a béke és a testvériség és a szeretet jó hírét hirdessük az egész világon. Nyilatkozott az audienciáról Ernest Simoni, akit a kommunista rezsim üldözött hazájában. A pápák termében zajlott a találkozó, amelyen jelen volt a főpásztor, mintegy 40 fős rokonsága is. Tájékoztat a Vatikáni Rádió. Simoni bíboros, aki néhány éve Firenzében él, és időskora ellenére beutazza a világot, az audiencia végén nyújtotta hát ajándékát a pápának, egy keresztet és albán vértanú kerekjéit. Simoni bíboros nemrég ünnepelte pappá szentelése 70. évfordulóját, Ferenc pápa 2016-ban bíborossá kreálta, és háláját fejezte ki tanúságtételéért. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 22 óra. Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Jelencsics Erik atya műsora következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a mai hittanóra kapcsolatával a kedves Miriam Rádió hallgatóit. A mai hittanóra katekézis témája a szeretet igaz arca lesz. Isten szeret téged. Ez az kulcsfontosságú üzenet, amelyet az egyház hirdet, és hirdetni is fog a világ végéig. Mert ez a leglényegebb üzenet, hogy Isten végtelenül szeret minket. Be kell vallanom azonban, hogy sokáig ezt a mondatot, hogy Isten szeret téged, ezt az állítást, vagy hit igazságot, ahogy nevezzük, úgy éltem meg, mint valami elméleti, távoli, absztrakt dolgot. Valamit, amivel nem tudtam azonosulni. És gondolom, sokan is így voltak ezzel, vagy még mindig így vannak vele. Amit nem tudtam, és én sem igazán elfogadni, mert nem tapasztaltam meg, hogy Isten szeret minket. Milyen módon? Hogy szeret bennünket az, akit nem látunk, aki láthatatlan, de mégis jelen van az életünkben. Egy levelet szeretnék felhozni C.S. Lewis-tól. Sokan ismeritek őt. Biztosan olvastátok a Narnia krónikáját, vagy láttátok ezt a filmet. Egy fiú, aki olvasta a könyveit, írt neki egy levelet, amelyben megköszönte az írásait, és ezt mondta. Konkrétan idézem. Van azonban egy problémám, kedves Lewis. Rájöttem, hogy jobban szeretem Aszlant, mint Jézust. Ez zavar engem. Mit tegyek? A híres regényíró Lewis így válaszolt neki. Köszönöm a leveledet. Nagyon bátorított. Örülök, hogy örömet szereztem neked és a könyveim. De szeretnélek megnyugtatni. Nem kell emiatt aggódnod. Mert Aszlan minden, ami benne szép, nagyszerű, fenséges és vonzó, valójában Jézus. Azért hoztam fel ezt a történetet, ezt a példát, mert gyakran könnyebben azonosulunk a szeretettel itt a földön. Az emberekkel, akit szeretnek minket, szülőnkkel, barátokkal, ismerősökkel. De Isten szeretete sokszor távolinak tűnik, mintha a felhőkben lenne, vagy valamilyen hosszú távlatban, messzi távlatban. Hosszú időbe telt nekem is, amíg ezt teljesen befogadtam, és azonosultam ezzel a szeretettel. És valóban megtapasztaltam, hogy nem csak elméletben, nem csak absztrakt módon fogadtam el azt, hogy Isten szeret. Lassan jött le az, hogy ezt megértsem. Volt egy áttörő pillanat, amikor az evangéliumban, ahol Jézus főpapi imája szerepelt, János evangélium a 17. fejezete, Jézus közvetlenül halál előtt az atyához imádkozik. És ezt mondja. Atyám, ha megismertettem velük a nevedet, mutasd meg nekik, hogy szereted őket. Hogy úgy szereted őket, ahogyan engem szeretsz. Kedves hallgatók, ebben az evangéliumi szakaszban észrevehető, hogy az Atya, Isten ugyanazzal az intenzív szeretettel szeret minket, mint Jézust. Ez hihetetlen. Ezt lehet mondani, hogy forradalmi. Isten nem szereti jobban Jézust, mint engem. Korábban én úgy képzeltem, hogy Isten persze fokozatosan szereti, vagy ilyen fokozatban működik, hogy először szereti a teremtett világot, utána élő lényeket, persze a teremtés csúcsa az ember, és végül a legjobban szereti Jézust. De ez nem igaz. Az Atya Jézust öröktől fogva fiának látja, mi pedig a keresésben fogadott gyermekei vagyunk, és ugyan azzal a szeretettel szeret. Úgy gondolom, hogy ezt az igazságot még sokan nem is fedezték fel, vagy nem azonosultak vele. Sokan ülünk igen a templomban, a szentmiséken, és nem is tudjuk, hogy most egy olyan Isten előtt állunk, vagy imádkozunk, aki végtelenül szeret minket. És miért szeret minket ennyire? Mert nem tud másképpen szeretni. És ugyanazzal a szeretettel szeret. Engem, téged, mint Jézust. A másik érdekes dolog, hogy Isten nem kicsiben szeret. Nem egy picit jobban, egy kicsit kevésbé, attól függ, hogy hogyan viselkedek, hogyan nézek Istenre, milyen módon kapcsolódok be az egyház életében. Mert ő teljesen szeret. Minden életkörülmények között. Sokan úgy nevelik a családjaikban a gyerekeket, hogy ki kell érdemelni a szeretetet. Rendbe kell rakni a dolgokat, segíteni kell otthon, és azáltal, hogy segítünk, kapunk érte elismerést, vagy dicséretet. Ezt sokan viszont hasonlóan átviszik az Istennel való kapcsolatban is, hogy a szeretetet Istentől is ki kell érdemelni. Azt akarok megmutatni neki, mármint Istennek, hogy én jó vagyok, hogy én vallásos vagyok, hogy én imádkozok, hogy én gyónok, de Isten nem azért szeret, mert ezeket a vallásos vagy jó dolgokat tesszük neki. Akkor is szeretem, ha ezt nem tenném. Ő nem tesz különbséget. Szereti jókat és rosszakat is egyaránt. Felkelti a napját igazakra és igaztalanokra egyaránt. Ez sokak számára nehéz. Elfogadni, hogy Isten nem személyválogató. Hogy Isten akkor is szeret, ha én nem viszonyulok hozzá adekvát módon. Van, aki azt mondja, Isten túlságosan irgalmas, vagy nagy lelkű. De Isten valójában ilyen. Nem tud más lenni, csak nagy lelkű. Csak irgalommal teljes. Isten szeret úgy, ahogy vagyok. Tökéletlenül, gyengénen is, bűnösen is. Másik dolog az, ami viszont fontosabb, hogy túlságosan szeret ahhoz, hogy ilyenek maradjunk. Tehát egyik dolog az, hogy igen, szeret Isten, akármilyen is vagyok. Másik dolog viszont nem akarja, hogy olyanok maradjunk, amilyenek vagyunk, hanem hogy növekedjünk az ő szeretetében. Az ő szeretete át akar formálni. Egyre inkább hozzá hasonlóvá akar tenni. Szeretőbbé, szentebbé, nemesebbé. Tehát igen, Isten szeret téged, engem úgy, ahogy vagy, de túlságosan szeret ahhoz, hogy hagyjon ugyanolyannak maradni. Tehát egy szinten. Isten nem ellensége az embernek, hanem tényleg lehet úgy mondani, hogy szívből szeretné, hogy megértsék, és elfogadják, hogy ő hogyan és milyen módon szeret. Nem kell kiérdemelni az Isten szeretetét. Ő akkor is szeret. Érdem nélkül. De az életünk viszont válasz erre a szeretetre. Nem azért tesszük a jót, hogy szeressen, hanem azért, mert már szeret. És ez nagyon fontos üzenet. Mert öröktől fogva szeremt, mert szeret, mert akart minket, mert megteremtett minket, mert Isten maga szeretett. Ahogy János apostol írja az evangéliumába. Fontos tudni azt is a szeretetről, hogy nem csak formál, hanem szabaddá is tesz. A Szentírás több helyen összekapcsolja a szeretetet a szabadsággal. A szeretet megszabadít a félelemtől, mert a szeretetben nincs is félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, ahogy az első János levelében olvashatjuk, negyedik fejezet 18. versében. Jézus arra tanít, hogy a szabadság az igazsághoz és Istenhez való kapcsolódásból fakad. Az igazság szabaddá tesz titeket, írja János evangéliuma 8. fejezet 32. verse. A keresztény értelmezés szerint tehát pedig Isten maga a szeretet, tehát a szeretetben élni egyben szabadságot is jelent. Szent Pál apostol szerint a szeretet a törvény beteljesítése. Római levél 13. fejezet 10. verse. Ez azt jelenti, hogy aki a szeretetben él, az nem kényszerből cselekszik, hanem belső szabadságban él, és onnan cselekszik. A szeretet légkörében az ember növekedik, kiteljesedik. Onnan lehet megtudni, hogy az, aki igazán szeret bennünket, annak a légkörében növekedünk, és nem kicsinyedünk. Isten légköre pont ilyen. Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk mindenestől abban, aki a fej, a Krisztus, olvasható az Efezusi levél 4. fejezet 15. versében. Engedjék meg, kedves hallgatók, egy rövid történetet pont arról, hogy olyan környezetben, ahol a szeretet van, minden kivirul, kibontakozik. Egy fiatal tanítvány minden áron igazat akar mondani, de szavai gyakran sebeztek másokat. Nem volt valahol tekintettel a másik emberre. Mestere egyszer egy kis növényt adott neki, és azt mondta: locsold, de ne tépd. A fiú értetlenkedett, de végül engedelmeskedett. Napok múlva a növény erősödni kezdett. Látod? Mondta a mester. Az igazság olyan, mint a víz. Ha szeretettel adod, növekedést hoz. Ha erővel, gyökerestől kitéped, vagy eltiprod. Ez a történet azt hangsúlyozza, hogy a szeretettel átadott igazság segít a lelki fejlődésben, vagy növekedésben. Szent Pál apostol szerint a tudás felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. 1. Korintusi levél, 8. fejezet 1. verse. Az épít szó itt konkrétan azt jelenti, hogy felemel, fejleszt, növekedésre segít másokat. Egy haszi történet arról szól, hogy egy faluban két tanult ember élt. Az egyik minden vitát megnyert. A másik inkább kérdezett és figyelt. Az emberek mégis a másodikhoz mentek tanácsért. Amikor az első megkérdezte, miért,

csak értelmiségi, azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy tudjuk Istent szeretni, embert, vagy éppen, hogy őszintén szeretni, szükséges az érzelmi intelligencia, vagy valamilyen magas IQ. Nem. Nem feltétlenül kell magas érzelmi intelligencia ahhoz, hogy tudjunk szeretni. De viszont az érzelmi intelligencia segít abban, hogy a szeretetet jól tudjuk megfogalmazni, hogy jól működjön és növekedést hozzon. A szeretet nem csak képesség, hanem döntés is. A Szentírás szerint a szeretet sokszor tudatos választás. A türelem, jóság, megbocsátás a végső kimutatkozás ennek a szeretetnek. Ezeket akkor is lehet gyakorolni, ha valaki nem különösebben, idézőjelben érzelmileg kifinomult. Az érzelmi intelligencia viszont segít, hogy jól tudjunk szeretni. Az érzelmi intelligencia, az önismeret, empátia, önszabályozás abban segít, hogy észrevegyük, mire van szüksége a másik embernek. Hogy ne bántsuk akaratlanul, hogy a konfliktusban is valahol tényleg a szeretetben maradjunk. Vagyis nem maga a szeretet forrása, hanem annak minőségét javítja. Szeretet nélkül is lehet idézőjelben valaki érzelmileg ügyes. Valaki lehet nagyon jó mások érzéseinek olvasásában, mégsem szeret igazán vagy tisztán. Például, amikor manipulál. És sok ember pont ebben a érzéki szegénységben, vagy emocionális deprivációban szenved. Ezért a kettő nem ugyanaz. Az őszinte, tiszta szeretet, vagy érzelmileg ügyes ember. A szeretet fejleszti az érzelmi intelligenciát. Érdekes módon fordítva is igaz. Ha valaki őszintén szeret, idővel türelmesebb lesz. Jobban tud odafigyelni másokra, és jobban is érti önmagát is. Jézus tanításaiban a szeretet gyakran megelőzi az úgynevezett megértést. Előbb szeress, és közben tanulsz meg igazán látni. Szeretni tudunk érzelmi intelligencia nélkül is, illetve nem kell magas érzelmi intelligencia hozzá. De ha fejlődik benned, a szereteted mélyebb, tisztább és építőbb lesz.

0: Sokszor azt gondoljuk, hogy a szeretet egy érzés, egy emóció. Valami, ami jön és megy. De a szeretet ennél sokkal több. József Ratzinger bíboros, egykori Benedek pápa azt mondja, hogy a szeretet egy tudatos döntés. Egy tudatos igen a másik ember irányába, akkor is, amikor könnyű, és akkor is, amikor nehéz. Egyik legfontosabb gondolatát a Deus Carita Est című írásban találjuk. Már a cím is beszédes. Isten a szeretet. Ez azt jelenti, hogy a szeretet nem csupán emberi érzés, hanem a forrása is. És ez a forrás maga Isten. Ratzinger, bíboros, kétféle szeretetről is beszél ebben a műben. Az egyik az úgynevezett érosz, a vágyakozó, a lelkes, a felemelő szeretet. A másik az agapé, az önzetlen, az adó szeretet, az ajándékozó. És mi az igazán érdekes? Azt mondja, hogy a kettő együtt adja az igazi szeretetet. Nem elég csak érezni, és nem elég csak kötelességből adni. A szeretet akkor teljes, ha szívből jön, és önmagát ajándékozza. De mit jelent ez a mindennapokban? Azt, hogy a szeretet, az akkor hallgató, a szeretet, az amikor meghallgatunk valakit, amikor segítünk, amikor türelmesek vagyunk, amikor kitartunk valaki mellett. Mert ahogy 16. Benedek pápa tanítja, a szeretet mindig cselekvés. És talán ez a legmélyebb gondolat, hogy nem mi kezdjük és kezdeményezői vagyunk a szeretetnek, hanem előbb minket szerettek, vagy szeretnek. És Isten szeret. És mi erre válaszolunk. Talán érdemes ma ezen elgondolkodni, hogy nem csak érzem a szeretetet, és nem mi kezdjük a szeretetet. Valaki előbb minket szeretett, vagy szeret. És ennek a forrása maga Isten. Erich Fromm pszichológiájában a szeretet nem romantikus érzelem, hanem tanulható művészet. A leghíresebb művében, a szeretet művészete, radikálisan másképp közelíti meg a kérdést, mint a hétköznapi gondolkodó ember. A legtöbben úgy gondolunk a szeretetre, mint valamire, ami idézőjelben megtörténik velünk. Találkozunk valakivel, érzünk valamit, és azt mondjuk, szeretünk. Fromm szerint ez tévedés. A szeretet nem passzív élmény, hanem éppen ellenkezőleg aktív képesség szeretni. Nem az a kérdés, hogy találunk-e valakit, akit szerethetünk, hanem az, hogy képesek-e vagyunk-e szeretni. Gondoljunk csak bele. Hányszor mondjuk, hogy belé szerettem valakibe vagy valamibe. Mintha a szeretetet, mintha a szeretet valami lenne, ami csak úgy megtörténik velünk. Mint egy villámcsapás. Azt mondja, a szeretet nem passzív élmény, nem szerencse kérdése, hanem képesség. Lehet tényleg olyan, mint a művészet. Olyan, mint egy hangszer megtanulása. Figyelmet igényel. Fegyelmet. Türelmet. És mindenek előtt gyakorlást. És természetesen nem szavakban, mert nem elég valakit szeretni, meg is kell érteni őt, elfogadni. Nem elég közel lenni, hagyni kell, hogy a másik önmaga legyen. A szeretet ezért nem érzés, hanem gyakorlat. Erich Fromm azt mondja, a szeretet olyan, mint egy mesterség. Ahogy tényleg, mint egy hangszert, amikor megtanulok játszani rajta. Közismert pszichológus szerint az érett szeretetnek 4 alappillére van. Az első a gondolkodás, gondoskodás, tehát a szeretetnek az első arca, hogy törődöm a másik életével. Utána a felelősség, hogy válaszolok a mások szükségleteire. A harmadik a tisztelet, hagyom, hogy a másik önmaga legyen. A negyedik az ismeret, valóban meg akarom érteni a másikat. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, a szeretet torzul. Erich Fromm egyik legszebb gondolata, ami nagyon tetszik, az élet szeretet paradoxona. Hogy nem azért szeretlek, mert szükségem van rád, mert ez nem szeretet, hanem szükségem van rád, mert szeretlek. Ez igen szép Erich Frommtól. Tehát az élet szeretetben nem függünk a másiktól, de mégis választjuk őt. És ezért óriási itt a különbség. Az egyik függőség, a másik szabadság. Az egyik kapaszkodik, a másik tud adni. A modern embernek sajnos problémája van. Nem csak a szeretet forrásával, hanem magával a szeretet fogalmával is. Fromm, pszichológus, kritikusan látja a modern társadalmat. Szerinte sokan úgynevezett piaci szemlélettel közelítünk a szeretethez. Mit jelent ez? Azt, hogy elég jók vagyunk-e? Elég értékesek vagyunk a másik számára? Mintha egy csereüzlet vagy biznisz lenne a szeretet. Ez szerinte eltorzítja a szeretetet. Mert a valódi szeretet nem az. És igaza van, mert a szeretet nem üzlet, hanem ajándékozás. Nem az a kérdés tehát, hogy szeretnek-e engem, hanem az, hogy én tudok-e szeretni. Mai kor kulcs problémája, hogy csak a szeretet nézni szeretni, és nézve szeretve lenni. Kevésbé tud szeretni, vagy pedig csak külsőleg, nem belsőleg. Iránt kell változtatni, belülről kifelé. De ez is megoldható. A külső is válhat belsővé, hogy a belső külsővé váljon. Megoldás ehhez a szemlélet lehet. A szemlélődés, vagy kontempláció, az igazságnak a megragadása. Nyitottság a természet feletti felé, az isteni titkok felé. Amikor az imádkozó ember lát, tapasztal is, de nem a saját erejéből. Az ember lelki szárasságként, a lélek sötét éjszakájaként éli meg az utat, amely sokszor a belső csöndbe vezet. Amikor megtapasztal Isten hallgatását a világban, és fölismeri, hogy a világ nem Isten, oda hallgat Isten szavára, ahogy keresztelő Szent János is mondja, a szemlélődés hallgatak szeretet. Az igazság megismerésének az egyik útja mindenki számára. Az evangéliumban olvasható, amikor a nép nem találta Jézust, elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék, hogy lássák. Kik azok, akik keresik? Kik azok, akik látni szeretnék Jézust? Emberek, nép, és mindenki, sokasság, nem csak egy páran, vagy csak akik érdeklődnek. Kik azok, akik keresik Istent ma? Azok, akik templomba járnak? Akiknek vallási érzékük van? Nem, mindenki. aki Isten pecsétjével születik a homlokán és a szívében. Mindenki, aki Isten képmását hordozza a szívében. Akik az igazi szeretet után szomjaznak. Azok, akik keresik Istent. Akik ehhez az Isten képhez ragaszkodnak. Ezt keresik egész életükben. Ehhez irányultság, ez a mi irányultságunk az élethez, aki szintén a szeretet forrása. Isten nem csak egy jó dologban található meg. Isten keresés egy folyamat, és ugyanúgy egy rátalálás is. Olyan, mintha a gyöngyszemeket keresnénk, és ezeket gyűjtenénk. Ezek a gyöngyszemek a mosoly, a szeretet, a megbocsátás, a béke, a jókedv. Isten olyan követőket akar, akik keresik őt, akik kutatnak utána, akik éhezik őt, akik látni akarják. Itt vagyunk a nagy hét kapujában, talán pont most ez segíthet nekünk megérteni és megismerni Isten szeretetét. Talán elég lesz ott elkezdeni, amikor Jézus keresztjére nézünk. A szeretet szimbóluma nem a szívecske, hanem pont a kereszt, melyen rajta függ a megváltó Isten. Szívvel kell nézni, hogy lássuk, mit tett Isten az emberért. Ő vált átokká, hogy áldásban részesüljünk. Az ő halála lett a mi életünk. Szívvel tekintsünk a megváltás és a szeretet szimbólumára. Mert a szív az ember belső embere. Amikor a szív bölcs, akkor az ész jó irányba gondolkodik. Az érzelmek tisztán áramlanak, és az akarat jót cselekszik. A szív intelligenciája nem más, mint a belső harmónia, amelyben az ember képes szeretni, de már Isten módjára. A keresztény élet egyik legmélyebb igazsága, hogy az ember szívből él, szívből dönt, szívből szeret, és szívében találkozik az Istennel. A szív intelligenciája maga a szeretet bölcsessége. És ha szívünket formáljuk, akkor életünk minden területe átalakul, mert az élet forrása a szívből fakad. A szív intelligenciája a belső béke útja. Azt javaslom, hogy imádkozzuk át, vagy elmélkedjük át, akár ezután a rádió műsor után, amikor van egy kis időtök. És nyissátok ki János evangélium a 3. fejezetének 16. versét. Ez a Szentírás központi mondata is. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten úgy szerette a világot, Isten így szeret téged és engem. Egyformán, mint Jézust. Ezután, hogy ezt átimádkoztad, gondolkodj el. És ne csak gondolkodjunk, hanem nyissuk meg a szívünket, hogy tényleg Isten beléphessen, és nem csak a nagy hét külső eseményeit éljük át, hanem belsőségesen vele együtt, hogy tényleg a húsvét örömébe vezessen minket. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
1: Jelencsics Erik atya műsorát hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Litániát imádkozunk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve a szűz anya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve Isten szent temploma,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve a magasságbeli szent szekrénye,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve minden erénynek mélysége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve minden szív királya és központja,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, aki után ősatyáink vágyakoztak,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, az élet és szentség forrása,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, lándzsával átvert szív,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, minden vigasztalás forrása,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, békességünk és kiengesztelődésünk,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, bűnösök áldozata,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, benned remélők üdvössége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, haldoklók reménysége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk, Jézus.
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
2: alakíts szívünket a te szíved szerint.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerólt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik szent fiad Jézus Krisztus nevében irgalmasságodért esedeznek, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Litániát imádkoztunk. Mirjam Rádió, Rimaszombat, FM 102,4. Szijjénai Szent Katalin, Dialógusok című könyvéből Szabó Tamás olvas fel.
3: Szijjénai Szent Katalin, Dialógusok című könyvéből Szabó Tamás olvas fel.
4: 22. fejezet. Isten megmutatja a léleknek az égbe vezető híd nagyságát. Nyisd fel az értelem szemét, és meg fogod látni az elvakultakat és a tudatlanokat. Meglátod majd a tökéletleneket, de a tökéleteseket is, akik valóban követnek engem. Azért mutatom meg neked mindezt, hogy tudj bánkódni a tudatlanok kárhozatán, és örvendezni szeretett fiaim tökéletességén. Azt is látni fogod, hogyan élnek azok, akik a fényben, és azok, akik a sötétségben járnak. Előbb azonban szemléld a hidat, és én egyszülött fiamat. Úgy akarom, hogy meglásd e híd nagyságát, amely az égből a földig ér. Azaz lássad, hogy a ti emberségtek földje mi módon egyesült Krisztusban az Istenség nagyságával. Ezért is mondom, hogy ez a híd az égből a földig ér. Tehát épp az egyesülés miatt, amelyet az ember Istenben hoztam létre. Miként már mondtam, a megrongálódott utat azért kellett újjáalakítani, hogy eljussatok az élete és kilábaljatok a világ keserűségéből. A földből nem lehetett volna akkora hidat készíteni, hogy elegendően átívelje a folyót, és az örök életet adjon nektek, mivel az emberi természet földje nem elegendő arra, hogy elégtételt nyújtson a bűnért, és eltávolítsa Ádám bűnének gennyét, s azt a gennyet, amely megrontotta és megbetegítette az egész emberi nemet. Szükséges volt tehát, hogy az emberi természet egyesüljön az én természetem fölségével, az örök istenséggel, s így elegendő legyen arra, hogy elégtételt nyújtson az egész emberi nemért. Krisztusban az emberi természet viselte a szenvedést, míg az isteni természet, amely egyesült az emberivel, elfogadta az én fiam áldozatát, mert azért ajánlottak fel neki, hogy elvegye halálotokat és nektek ajándékozza az életet. Így a fenség lealacsonyította magát az emberségtek földjéig, s egyiket a másikkal egyesítve maga lett a híd és az út. Miért lett út? Azért, hogy ti valóban eljussatok oda, ahol együtt örvendeztek majd az angyalokkal. De ahhoz, hogy nektek életetek legyen, nem volna elegendő, hogy az én fiam hiddá lett, ha ti nem járnátok ezen a hidon.
3: Szijjénai Szent Katalin, Dialógusok című könyvéből Szabó Tamás olvasott fel.
0: Szijjénai Szent Katalin, Dialógusok című könyvéből Szabó Tamás olvasott fel.
5: Imádság a békéért.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
6: Mennyei Atyánk, ma hozzád fordulunk kiáltásunkkal, hogy jóságodért esdekeljünk. Nézd le a sok szenvedést áttélt emberekre, akiket annyiszor fenyeget erőszak és háború.
2: Halld meg kiáltásainkat, és nézd sok bajunkat, béke utáni vágyunkat most.
0: Jézus Krisztus, béke fejedelme, költözz be szíveinkbe. Te azért jöttél a világba, hogy legyőzd a gonoszt, ami gátol minket abban, hogy testvéri kapcsolatban éljünk egymással. Segíts, hogy leromboljuk az emberek és népek közötti falakat, hogy béke uralkodjon az egész világon.
2: Halld meg kiáltásainkat, és nézd sok bajunkat, béke utáni vágyunkat most.
7: Szentlélek Úristen, világosíts meg minket, hogy a béke eszközei lehessünk. Mutasd meg nekünk az utat a béke világának felépítéséhez, amelyben együtt élhetünk testvérekként.
2: Halld meg kiáltásainkat, és nézd sok bajunkat, béke utáni vágyunkat most.
6: Jó atyánk, nézd könnyeinket, gyermekeid könnyeit, és béke utáni szomjunkat. Áldj meg, és óv minket, hogy mindenkor visszataláljunk a békéhez vezető útra, ha eltévedtünk, vagy elfáradtunk.
2: Amen.
0: Imádkozzunk Szent Kalkuttai Teréz anyával a békéért.
5: Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket egy csodálatos világban. Ámen.
8: Atyáink Istene, nagy és teljes irgalmú, mindennek atya, te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését. Gyűlölöd a háborút, és elnyomod az erőszakosak büszkeségét. Azért küldted fiadat, Jézust, hogy a közelieknek és a távoliaknak békét hirdessen, és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze. Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását, az egész emberiség sürgető kérését, ne legyen többé háború. Visszafordíthatatlan kaland, ne legyen többé háború, a szomorúság és erőszak útvesztője.
0: Máriával, Jézus anyjával együtt újra és újra kérünk téged. Szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez. Tartóztasd fel a bosszú és számonkérés logikáját. Lelked által adj ösztönzést új megoldásokra. Nagy lelkű és tisztességes gesztusokra, a párbeszédre és a türelmes várakozásra, amelyek gyümölcsözőbbek, mint a be nem tartott háborús feltételek. Add meg korunknak a béke napjait, soha többé háborút. Ámen. Szent II. János Pál imája.
6: Krisztus Urunk, a béke fejedelme, kérjük az ő békéjét magunk és az egész világ számára.
1: Küldd el, Urunk, a vigasztaló szent lelket, hogy megtanítsa a világot a te békéd evangéliumára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
7: Ajándékozd meg egyházadat békével és egyetértéssel, és add meg teljes egységét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
8: Ébreszd rá a világot, hogy ne a fegyverek erejében, hanem a testvéri egybetartozás munkálásában lássa a béke biztosítékát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Őrizd meg a családtagokban az egymás szolgálatára kész szeretetet, a béke kötelékét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Vedd el rólunk bűneink nyomasztó terhét, hogy megkönnyebbült lélekkel élvezhessük a tiszta lelki ismeret békéjét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
9: úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária!
9: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
9: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Dicsőséges királyunk, Jézus Krisztus! Tiéd minden hatalom a mennyben és a földön. Hallgasd meg esedező néped imádságát. Adj igazi és tartós békét földi életünkben, utána pedig védj fel minket az örök béke honába, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
9: Amen.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
9: Amen.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 23 óra.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa találkozott az olasz püspöki konferencia alkalmazottaival. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. A Szent Atya beszéde az amerikai pápai alapítványhoz. Köszönet, amiért segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Fogadjuk el magunkat, főként nehéz helyzetekben, és ajánljuk életünket a Jóisten kegyelmébe. Kapaszkodjunk az ő megtartó kezébe. Stúdióbeszélgetés Makkai László, görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával. Leó pápa az olasz püspöki konferencia alkalmazottainak. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. Szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa az olasz püspöki konferencia dolgozóit és családtagjait, mintegy 200 főt. Szolgálat, hovatartozás és küldetés. Ez a három alapszempont kell, hogy meghatározza mindennapi munkájukat, amelyen részt vesznek az egyház életében.
3: Vi saluto cordialmente e vi ringrazio per il prezioso servizio che svolgete presso la Conferenza Episcopale Italiana.
2: A Szent Atya örömmel és hálával köszöntötte az olasz püspöki konferenciánál és az ahhoz kapcsolódó hivataloknál dolgozó alkalmazottakat, akik Matteo Zuppi bíboros elnök és Giuseppe Baturi főtitkár vezetésével érkeztek az audienciára. Kényes és fontos feladatot látnak el, mivel az olasz püspöki konferencia az Olaszországban működő részegyházak hiteles szeretet közösségének a jele. Isten népének jogos képviselete az országban, mely a püspök karon belül segíti az egységes működést, összhangban Péter utódával, Róma püspökével, Olaszország prímásával. Köszönet tehát mindazért, amit a különböző szinteken tesznek, a legrejtettebb és leghétköznapibb feladatoktól a legismertebbekig. Minden intézménynél fontos a hűség, amellyel munkájukat végzik, legyen az egy odafigyeléssel végzett ügy, egy jól előkészített értekezlet, türelemmel meghallgatott személy, odaadóan kivizsgált kérdés, vagy a környezet rendben tartása. Egyszerű, de hasznos és Isten előtt nagy dolgok, melyek mindenki a vált szolgálják. Az egyház életében semmi nem kicsi dolog, ha hittel, szeretettel és közösségi szellemben végzik. Leó pápa három szempontot ajánlott megfontolásra a püspökkari hivatali dolgozóknak. Az első, munkájuk szolgálati természete.
3: I vari uffici in cui operate non sono strutture fini a se stesse.
2: A hivatalok nem önmagukban működő rendszerek, hanem olyan eszközök, amelyek segítik az olaszországi püspököket és egyházakat a szeretett közösség szálainak megtartásában, az egység megőrzésében, mely evangéliumban gazdag és bővelkedik a felebaráti gesztusokban. Nagy felelősséget igénylő munka ez, ami a szolgálatot szolgálja, mások munkáját segíti, lehetővé téve sokak hozzájárulását, a helyi egyházak támogatását a jó hír terjesztésében. Részt vesznek Isten nagy családjának küldetésében. Az egyházban szolgálni ugyanis nem egyszerűen azt jelenti, hogy betöltünk egy funkciót, hanem tevékeny tagokként részt veszünk annak a testnek az életében, amelynek feje az Úr. Sosem mi, vagy hivatalaink, programjaink állnak a középpontban, hanem ő, és minden tevékenység akkor leli meg értelmét, ha valamilyen módon segíti a vele való találkozást és egységet. A másik szempont a hovatartozás.
3: La sposa di Cristo, infatti, non si può servire da spettatori.
2: Krisztus jegyesét ugyanis nem lehet nézőként szolgálni, csak annak a szeretetével, aki tudja, hogy oda tartozik, a hit és a szeretet közösség kötelékében, ami elsősorban kegyelmi ajándék, Isten ajándéka. Végezzék ezért mindennapi munkájukat egy misztérium, egy történet, egy terv részeként, ami megelőzi őket és túlmutat rajtuk. Az a hivatásuk, hogy környezetükben formába öntsék az evangéliumot, elősegítsék az egységet és a békét, türelmesen és alázattal, kölcsönös gondoskodással. Ennek tudata határozza meg azt, ahogyan önmagukra tekintenek, ahogyan beszélnek, másokat hallgatnak, kijavítanak és támogatnak, valódi evangéliumi stílusban élve életüket. Isten népe életének harmadik alapvető dimenziója a küldetés.
3: A Chiesa esiste per annunciare Cristo.
2: Az egyház azért létezik, hogy Krisztust hirdesse, hidakat építsen, kötelékeket hozzon létre, befogadást és segítséget nyújtson mindenkinek, aki támaszra, meghallgatásra, szeretetre szorul. És az olasz püspöki konferencia dolgozói részt vesznek ebben a küldetésben. Olyan korban élünk, ahol mély átalakulások jellemzik a családot, az iskolát, a munkát, a kommunikációt, a társadalmi részvételt, a hitátadást Olaszországban is. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy ne zárkozzunk be, ne féljünk, hanem nagylelkűen munkálkodjunk azon, hogy az evangélium elérjen és megvilágosítson minden embert. Szűz Mária, Assisi Szent Ferenc és Szénai Szent Katalin Olaszország védőszentjei oltalmába ajánlva az olasz püspöki konferenciát, az olaszországi egyházakat és Isten egész népét, Leó pápa Isten áldását kérte rájuk. Leó pápa az amerikai pápai alapítványhoz. Segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Zarándoklatuk alkalmából fogadta a Szent Atya a Papal Foundation 1988-ban alapított amerikai jótékonysági szervezet tagjait, mintegy 800 főt a Vatikánban. Köszönetet mondott azért a támogatásért, amelynek révén papok, szerzetesek folytathatják tanulmányaikat, a helyi egyházak működését lehetővé teszik, részt vesznek a pápa karitatív szolgálatában.
3: Well, this is our first opportunity to meet since I was called to take on the role of Bishop of Rome, Pope.
2: Jól lehet ez az első alkalom, hogy pápaként találkozik a szervezet tagjaival, már korábban megtapasztalta működésük áldásos eredményeit. Perui püspökként személyesen látta, hogy a Csiklájói Egyház megyében számos projektet segítettek nagylelkűen. Pápasága első éve alatt pedig építő volt szembesülni az alapítvány segítő tevékenységének volumenével. Leó pápa mély háláját fejezte ki, amiért állandóan segítik Péter utódát abban a küldetésében, hogy gondját viselje az egyetemes egyháznak. Örömteli az a hír is, hogy évről évre nő az alapítvány tagjainak száma, valamint hogy növelni akarják a támogatást és új módokat találni a segítésre.
3: Your visit occurs during the Easter season, a time focusing on mission as well as peace.
2: Látogatásuk a húsvéti időszakra esik, amikor a küldetésre és a békére összpontosítunk. Feltámadása után Jézus azt a feladatot bízta az apostolokra, hogy legyenek hírnökei, és megígérte nekik, hogy mindig velük lesz ebben a küldetésben. A pápa és a püspökök az apostolok utódaiként ezt a feladatot folytatják az igehirdetésen és az evangelizáló munkán át. De a keresztség erejében az egyház minden tagja osztozik az evangélium hirdetésének felelősségében, a szavak és a szeretet szolgálat révén. Azáltal, hogy projekteket, humanitárius segélyeket és ösztöndíjakat finanszíroznak szerte a világon, a pápai alapítvány tagjai részt vesznek az egyház állandó evangéliumi küldetésében. Nagy lelkűségük végtelen sok embernek lehetővé tette azt, hogy közösségében konkrétan megtapasztalja Isten jóságát és kedvességét. Papok és szerzetesek részesülhettek felsőfokú képzésben segítségükkel, aminélkül nem tanulhattak volna Rómában a pápai egyetemeken, és így az egyház jövőbeli vezetőjévé nevelték őket. Leó pápa mindannyiuk nevében mély elismerését fejezte ki az amerikai jótékonysági szervezetnek. Kedves hallgatóink, a következő percekben stúdióbeszélgetést hallhatnak Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával.
1: Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Makkai László atyát, pasztorálpszichológust, aki egy könyvvel érkezett a kezében. Olvasom a címét: Mélységek mentén, a papi hivatás tízisei és kísérése pasztorálpszichológiai nézőpontból. Utolsó beszélgetésünk alkalmával éppen a papi életről szóltunk, a papi élet örömeiről, szemben a nehézségekkel. Folytassuk ezt a beszélgetést itt először is, arra kérlek, kedves László atya, hogy mutasd be ezt a könyvedet.
4: Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm a rádióhallgatókat. A Mélységek mentén című könyvnek a bemutatója az nagy héten volt. Fábri Kornél püspök atya írta az előszót a könyvhöz, és mit is jelent az, hogy mélységek mentén? Én azt gondolom, hogy a papságunk többféle mélységeken megy keresztül. Az egyik ilyen mélység talán az, amikor az imádságnak a mélységében tudunk létezni, amikor valóban akkor megszólítjuk az Istent, vagy akár a szentmisét bemutatjuk, annak a mélységét át tudja élni egy pap. Ez egyfajta lelki öröm, és nyilván egy lelki töltekezés is a pap számára, és egy másik mélység, amikor viszont krízisbe kerül, nehézség éri, kudarcok érik, esetleg nem találja a saját küldetését, hogy mit is kellene csinálni, hogyan is kellene végezni a dolgát a mindennapokban, ez szintén egy másik mélység, ami az ellentéte annak a ima mélységnek, amit a papság esetleg a krízisekben meg tud élni, és ez a mélység talán drámaibb, nagyon nehezen tud olykor-olykor egy-egy pap segítségül hívni azt a szemét, aki éppen akkor az ő mélységéből ki tudja hozni. Önmagában a könyv nagyon egyszerű, Kornél püspök úr is fogalmazza, nem ad mindenre választ, de kísérni tud azokon az utakon, ahová a papa kríziseit éli meg. Három olyan területet emelnék ki, ami nagyon fontos a könyv tekintetében. Talán az első az, hogy fókuszál a könyvre, a prevencióra, a preventív oldalára. Ez nyilván a kispapságot, papnövendékeket érinti.
1: A megelőzésre.
4: Hogyan tudjuk esetleg segíteni már, hogy felkészültebben érjen krízis kispapokat, papokat, hogyan tud erre felkészülni, hogyan tudja felismerni ennek a jeleit, a krízisnek a jeleit, hogyan tud ez ellen küzdeni, honnan, kitől kérhet segítséget. Értelemszerűen érdemes az egyházmegyét bevonni ebbe a folyamatba, hiszen fontos, hogy az egyházmegyék számára is legyenek olyan lehetőségek, hol a pap tud és mer segítséget kérni, akár egyházmegyei spirituálistól, akár keresztény pszichológustól, pasztorálpszichológustól, vagy akár paptestvértől, de sok esetben tapasztalom azt, hogy a püspököket is fel lehet hívni, hogy valaki elmondja maga krízisét, bánatát, szomorúságát. Egyfajta kooperáció is benne van a könyvben, amikor a papság és a püspök együtt tud kooperálni azon a krízisen, azon az ügyön, amiben éppen benne van, akár egy alkoholizmusnak a nehézségéből hogyan lehet kijönni, akár egy olyan mélységből, mély krízisből, amikor a küldetés, mint olyasmi, torpan meg a pap életében, hogyan lehet ezen túllendülni, hogyan lehet akár egy helyezéssel is új kívások elé állítani az adott atyát, vagy hogyan lehet esetleg új feladattal megbízni, ami szintén egyfajta inspirációt tud adni az újrakezdésre, hiszen minden egyes változás az ember életében egy újrakezdésnek is a lehetősége. Éppen ezért írtam a könyvben is, hogy a krízis az nem a vég, hanem sokszor az átalakulásnak a kapuja.
1: A krízis maga elkerülhetetlen?
4: Mivel olyan segítő hivatásban vannak az atyák, szeretesek, szeretesnővérek, hogy napi szinten találkozunk emberekkel, emberi sorsokkal, nehézségekkel, megpróbáltatásokkal, ezért a krízis azt gondolom, hogy nem elkerülhető. Tehát valamilyen szinten bele tudunk jutni a krízisbe, legfőképpen azért, mert amikor az ember már csak ürességet érez a munkájában, nem lát benne kihívást, vagy éppen azt tapasztalja, hogy amit én végzek, az senki nem köszöni, nem hálálja, meg nem mond egy jó szót azért, amit én tettem, hiszen sokszor mi ezt is várjuk, emberek vagyunk, jó esik egy válveregetés, egy készfogás, egy beszélgetés, egy kávézás valakivel, tehát fontosak, hogy a kiutat is meg tudjuk találni, és valóban, akik emberekkel foglalkoznak, segítőhivatásban dolgoznak, előbb-utóbb ez a mélység, ez eléri a papot, a szeltes, szeltesnő.

0: kapja ezt a feladatot meg, akkor azt gondolom a krízis nem elkerülhető.
1: Kicsikét fényerhúzom az értelmezési mezőt, orvosok, tanárok, tehát hasonló kvalitású emberek életében a krízis hasonlóképpen elkerülhetetlen?
0: Hasonlóképpen elkerülhetetlen. Nyilván vannak megtartó erők, amik segítenek átlendíteni a krízisen, tehát én például javaslom mindig azt, hogy legyen valami hobbing, legyen valami olyan kikapcsolódásunk, ami nem a munkánkhoz köt, tudjon egy egyházi személy sportolni is, ha arról van szó, tehát fontosak azok, hogy az ember megtalálja a rekreációnak is azt az oldalát, ami segíti azt, hogy ő ember tudjon maradni. Ugyanakkor a papságban van még egy örömteli helyzet, megküzdési mód, ezt így is szokták hívni, mégpedig az ima élet, a szentmise, vagy a Krisztussal való találkozás, vagy éppenséggel a gyónás, amikor valaki egy életgyónást le tud tenni, vagy éppen a problémáit tudja feldolgozni lelki beszélgetésben, gyónásban. A megküzdési palettáink sokkal tágabbak, mint akár a más hivatásban élők, akár szociális szférában dolgozók, orvosok, ügyvédek, bárki, akinek esetleg szintén emberekkel tartja a kapcsolatot. Nekünk papoknak, ha az ima életünk rendben van, és már pedig miért ne legyen rendben, akkor mindig ott van az, hogy van valaki felettünk, a gondviselő Isten, aki ki tud bennünket hozni ebből, akarok is kijönni belőle, és csak az Istenért szeretnék megváltozni azért, hogy jobb ember legyek, jobb pap legyek, és az Isten az a legfőbb erőm, aki ebben ki tud hozni, és mozgatni tud azért, hogy én valóban újból a hivatásomnak tudjak a mélységében élni.
1: Azért a pap az evangélium, az öröm hírembere. Így indultam el 82-ben, amikor engem pappá szenteltek, és ma is örömhír hirdetek. És összegségét tekintve az én napjaimnak a közepe, itt Rómában most már 12 esztendeje egyfolytában, azért öröm, ezt én merem mondani. És hogyha valaki megkérdez, hogy havárjú, kameva László, hogy hogy érzed magad, akkor szóval visszakérdezek, hogy hát nem látod? Nézem az arcomra. Én azt érzem, hogy van bennem valami, és nincsen bennem semmi rendkívüliség. Csak egyszerűen azt tapasztalom, amit a jó Isten ad mindannyiunknak, hogy az ő kezében vagyok, és ez egy nagyon jó dolog.
0: Én azt gondolom, hogy igen, rajtunk embereken kell, hogy látszódjon, és rajtunk papokon is, hogy mi az örömhírt visszük, és az örömhírt adjuk, és nem csak adjuk, szeretnénk tartóssá tenni ezt az örömhírt az emberek életében. Olyan ez, mint amikor az ember belép egy templomba, és vagy azt mondjuk, hogy egy díszletet látunk a templomban, vagy azt látjuk, hogy ez a templom nagyon át van imádkozva az emberek imádsága által, és hogy van olyan kisugárzása a templomnak, hogy meghív az Istennel való találkozásra. Ilyenek vagyunk mi emberek is, papok is. Nagyon érdekes az első helyen, mert amikor kerültem, és a templomban mosolyogva mondtam el a prédikációmat, mert örültem, hogy ott vagyok, és a végén megvártak fiatalok, és velük is beszélgettem, és mosolyogtam rájuk, és később mondta el az egyik hittanosom, hogy az anyukájának az első kérdése az volt, hogy mosolygott-e rátok a pap, rátok fiatalokra, mert ha nem mosolygott, akkor egy szomorú pap, és nem fog benneteket szeretni. Tehát, hogy apró dolgokból tudják a hírek leszűrni azt, hogy az az ember, akivel ott találkozol, az valóban az örömhírnek a hirdetője, látszik rajta, éli azt, amit ő megimádkozott, és amit ő tovább akar adni, és én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen fiatal papnak kellene lenni, de még az idősebb papokban is látom azt a kegyelmi állapotot, ahogy az ő az egész életét az Istennek szentelve megimádkozta, a nehézségből kijött, ki tudott jönni, segítettek neki. Volt, amikor tényleg azt tapasztalom idősebb paptestvérek, amikor megkeresnek, hogy én nem vagyok boldogtalan pap, így nyugdíj előtt, azt mondja, mindig boldog pap voltam, és ezt adtam át a híveknek is. És hogy én ezt kérem a fiatal papoktól, hogy ne csontosodjunk be a struktúrába, hanem merjük megélni szabadon az örömünket, ezt adjuk tovább, és tegyük tartósra az emberek életében.
1: Nagyon köszönöm, így legyen, kíséri áldás a mélységek mentén könyvedet. Köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
2: Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Miriam Rádió, Rozsnyó, FM 90,5.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Radnics Zoltán, piarista szerzetessel,

0: Dr. Kovács Katalin beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a budapesti stúdióban kedves vendégünket, Radnitz Zoltán piarista szerzetest. Szervusz Zoltán atya! Arra kérlek, hogy a beszélgetésünk elején oszd meg velünk a választott bibliai idézetet.
2: Felejtem, ami mögöttem van, és az előttem lévő után rugaszkodom. Futok a kitűzött cél felé. Ez az idézet Szent Pál apostol Filippiekhez írt leveléből származik, ez az öröm levele, és ez az idézeteken nagyon fontos az életemben. Miért is választottam ezt az idézetet? Rátekintek a világra, az emberek életére, lehet valaki keresztény, nem keresztény, rohanásban élünk, rohanás az egész világ, de a rohanásban, a futásban azért figyelnünk kell önmagunkra. És ezt fontosnak tartom, hogy ez sokszor elfelejtődik. Nem ismerjük a csendet, az elvonulást, komoly beszélgetéseket, inkább kicsit engedjük magunkat sodoltatni a világgal. Igazából is honnan is származik ez az idézet, miért fontos nekem? Ha belegondolok az életemben, honnan indultam, Tökörről származom, Csepel-sziget közepéről, ez egy horvát nemzetiségű falu volt. Fontosak volt a gyerekkoromban a hagyományok, a délszláv táncos mulatságok, a horvát szentmiség, tényleg az a közeg, ami a falu adott számomra. Amit a családomból megtanultam, édesapám és édesanyám példáján, az fontos volt, hogy egyszer emberek voltak, édesapám asztalos, édesanyám munkahogyi előadó volt, és hogy az emberekkel bántak, empatikusak voltak velük szembe, ez maradt meg bennem igazából, mindenkivel szemben segítőkésznek mutatkoztak. Ami fontos volt még utána a családon való kiruccanásomból, ez a Kecskeméti Piarista Gimnázium, ahol 4 évet töltöttem el, és ez a 4 év, ez tényleg fontos 4 év volt az életemben, és így visszaemlékezem így a első tanórára, amikor a piarista atya megnézte a névsort, és azt mondta nekem, hogy mit kereselt ebbe az iskolába, te szerb nacionalista? Erre nem hagytam magam, fal is módján visszaválaszoltam. Kikérem magamnak, én horvát katolikus vagyok. Az atya ezzel látta, hogy azért nem akárkivel áll szemben, és ettől kezdve a hangulat jóvá vált mind az iskolában, és mind a kollégiumban. Kollégium volt a legfontosabb nevelő az életemben, mert havonta egyszer engedtek haza Kecskeméti iskolából, és mi kollégisták ott 50-60-an nagyon összefoltunk, és ma is te jó barátságban vagyunk. Ezután, ami fontos mozdanat volt az életemben, katonai szolgálat letöltése után választottam a papi hivatást. Sokan megkérdezik, hogy miért. Azt szoktam mondani erre, nincs válasz. Fontos volt a hitlenevelés a családomban, amit kaptam, Kecskeméti Piarista Gimnázium, és tényleg a piarista atyák példaképei számomra fontosak voltak, akik tényleg arra motiváltak, hogy válasszam így a papi hivatást. És utána ez a 6 év a teológián eltöltött 6 év, ennek gyümölcse ma is él, mert akivel 2000-ben szentelődtünk, minden hónap szerdán ma is találkozunk, és mindig megosztjuk egymás örömét és élményét. És ami fontos, hogy a egyházmegye és lelkipásztor életemben, hogy az első állomásom Dunajaváros volt, az egy missziós város, tudjuk, nem könnyű telep, de sosa bántam meg, hogy oda helyezett a püspök atya, nagy kihívás volt a számomra, és 2 év után elég hamar akkor még lejjebb tettek a megye déli részére, Sár környékére, ahol a teljes szegénység, munkanélküliség, kilátástalanság volt tapasztalható. A hívek is nagy kritikával vártak és fogadtak engem, de fél év elmúltával összebarátkoztunk, és nagyon jó kapcsolatot és közösséget sikerült kialakítanunk. És igazán sorsforduló volt az, 2007-ben döntöttem úgy, hogy inkább a réteg pasztorációba ástam bele magam, és ez pedig az ifjúság. És így döntöttem, hogy jelentkezem a piarista rendbe. Akkor Urbán József tartományfőnök atya befogadott a rendbe, és 1 év után eldöntöttem, hogy akkor nem távozom vissza az egyházmegyébe, hanem maradok a piarista szerzetes rendbe, ahol 2013. szeptember 14-én tettem rögt fogadalmat. Ami érdekes volt és meghatározza így a renden belül, az első állomáshelyem az a Gödi Piarista szakiskola volt, és megint a szegénységgel szembesültem, ezt tudjuk, csak fiúiskola, és tényleg ott a srácok, ahogy megmutatkoztak számomra, az őszinteség, a nyíltság nagyon fontos volt. Ez is tapasztalat számomra, hogy minél egyszerűbb valaki, annál nyíltabb és őszintébb. És mindig nyitottabb is az Istenre. Az élmény volt számomra az első hónapban, hogy sírva jöttem ki a hittanórákról. Aki hitoktató tudja, hogy ma nehéz kihívás hittan tanítani bármilyen korosztálynak. De 1-2 hónap után, hogy belerázottam a rendszerbe, és tényleg úgy megszerettek egymást a diákokkal. Ami élmény volt számomra, egy év után egy diák a hittanórán megkérdezte, hogy adtak nekem egy beszenevet, és mit szólnék, ha ezt ugye az iskolába elterjesztenének. Mivel szakmunkás réteg, azt felem mondani, egy országból egy diák volt vallásos, a többi nem. Volt, aki sátánistának tekintette magát, valaki istentagadónak, megosztottak így a sláncok, és akkor nagyon figyeltem, hogy milyen beszenevet találtak ki. Féltem tőle, nagy valami csúnya legyen, valami istenellenes káromkodás, más csúnya beszéd. De végül is, amikor azt mondta ez a fiú, hogy azt a nevet találták, hogy atyabá, ez nagyon megérintett, mert benne van a tisztelet a szerzetes iránt is, meg azt, hogy igen, pót apának tekintettek a srácok, mert azt tudjuk azért, hogy a magyar társadalomban sokan tényleg így apák nélkül nőnek fel csak a családokban. Ebben a szakiskolában tényleg beleláttam a magyar társadalom életébe, és ha most is bárhol megfordulok az országban, és látom ezeket a srácokat, ezt a korosztályt, azt mondom, hogy megértem őket. Voltak azért pozitív életutak, voltak, akik tovább tanultak, főiskolára mentek, szakmát is elvégezték. Sajnos voltak olyan élmények, akik úgy lecsúsztak, és tényleg kábítószer, drog vagy alkoholba menekültek. Igazából nehéz volt elválni a Gödi Piarista iskolától, és ezután két éve most a Váci Piarista gimnáziumban tevékenykedem, és ott az igazgató a kollégium vezetésével bízott meg. Ez az iskolám koedukált, más kihívás, és ami fontos így az életemben és így a nevelési tendenciámban, inkább azt szoktam mondani, hogy nem tanítok, hanem nevelek. Az fontos, hogy a gyerekeket, akár fiú, akár lány, mindig az életre nevelem. És ez az idézet azért is fontos a számomra, mert ebben a rohanásban, ahogy látom a társadalmunkban is, mindig a túlélésért kell küzdeni. Mind lelki szempontból, sokszor mind fizikai szempontból. És tényleg kedvenc mottom így a diákok számára, hogy fontos, hogy valaki toppol legyen szellemileg, lelkileg is, fizikailag is. És ez tényleg túléléssel jár. Kedvenc könyvem, amit emlékében tényleg elolvastam már másodszor, ez Richard Rohr, Ferences atya, a Férfi útja című könyvének második kötete, ha tényleg a férfi létről ír, öt üzenetet mond a keresztény férfiaknak, és a második üzenet számára mindig úgy megérint és megható, mert így szól, hogy meg kell halni. Ez kicsit lehet, hogy agresszívan hangzik, de azt mondom, hogy nekünk keresztények életében meg kell halnunk mind hitben, lelkiekben, sokszor pedig olykor fizikailag is. És ami élmény nekem, tőle a fizikai élmény ezzel kapcsolatban, amikor 1997-ben egyik paptársammal úgy döntöttük, hogy lefutjuk a maratont, a rektor atya nehezen engedett el, mert vasárnap volt, egy tavaszi vasárnap, végül is beadta a deleket, és azt mondja, hogy képviseljük az esztergomi szemináriumot, és elindultuk a maratonon, és akkor elékeztünk a féltáv, lesz 21. kilométer, ez hol pont. És úgy volt, hogy feladjuk a maratoni futást, és azt mondom, hogy ez a gondviselésnek így a jó indulata is az akarat, hogy egy motoros figura mellénk szegődött, és látta, hogy feladnánk ezt a küzdelmet, és azt mondta, hogy a srácok, látom, adatotok, hogy feladnátok a maratoni futást, aztán ne jöjjátok fel. Gondoljatok arra, ha hazamentek, akkor mit fognak mondani majd, akik bíznak bennetek, hogy ti elindultatok, és képviseltetek azt a közösséget. És utána tényleg előre lendültünk, és sikerült. Lefutnunk, és átbinnen a holdponton. A másik, ami egy új mozzanat volt az életemben, ez 2014. április 12-én történt. Van egy barátom, egy túrázó barátom, akivel teljesítménytúrákra járunk. Meghívott a Mátra Bélce az 56 kilométer teljesítménytúrára. Először féltem tőle, azt mondja, biztos atya menni fog neked. És emlékszem, amikor reggel 7 óra elindult a rajt, és elindultunk. Korábban mindig visszatekintettem ezekre az emberekre, hogy elnézést a kifejezésért, kicsit elmebetegek, hogy ilyen teljesítménytúrákra járnak. De amikor ott voltam közöttük, azt mondtam, hogy hát jó elmebetegnek lenni. Jó picit becsatlakozni egy profán közösségbe is, látni mindenkinek a szenvedését még egy túrán keresztül is. És érdekes beszélgetések alakultak ki ott idegenekkel kapcsolatban. Tényleg jó élettörténeteket hallottam, ami tényleg úgy fontos volt a számomra. És érdekesség volt, amikor golyatetére érkeztünk a féltávra, nagyon rosszul lettem és teljesen kidőltem. Megkérdezte a túratársam, hogy hívjon-e orvost, és gondolkodtam, hogy lehet, hogy tényleg orvost kellene hívni. És akkor engedtem a kísértéseket, és csak azt mondtam neki, hogy vegyél egy fél üveg Coca-Colát, és hozd el nekem. Megittem azt a kólát, és akkor beállt a vércukorszintem, adrenalin szint is megemelődött, és az utolsó 28 kilométert még futva is megtettük, és tényleg beértünk a célba. És mindig, amikor ilyen túra után előlök a szobámba, a fotelbe, elkezdek gondolkodni, és milyen is az életem. Tehát vannak holdpontok, amin át kell billenni, és azt mondjuk, hogy az Istenbe vetett hit az nem csak azt jelenti, hogy várom, hogy tegyen egy valamit az Isten az életemben, hanem nekem is bizony tennem kell. És talán mindannyiunk életében ez a nehéz, valamit nekünk is lépni kell. És biztos, hogy könnyebb, hogy föladjuk a küzdelmet, azt az életutat, amelyet az Isten meghívott bennünket, de a sok-sok holdpontot megélünk, és tényleg küzdünk, és olykor lelkileg meghalunk, mindig azt szoktam mondani, hogy megtörténik a feltámadás, de ebbe Istennek és nekem is részt kell vennem. S elépül az egész életem mindig, hogy meghalás és feltámadás, nekem ez fontos gondolat és mozzanat, és mindig is a példista szerzetes rendem is, meg akár az iskolába való feladatok, mindig új kihívásokat tesznek elém, és sokszor először félek tőlük, nem merem elvállalni, de amikor benne vagyok, és amikor megtettem, vagy elvégeztem, mindig azt mondom, hogy hála Istennek, hogy ezt elvállaltam, és ezt a kihívást, ezt a küzdelmet sikerült így megvalósítanom. Embernek lenne a világban, ezen sokat gondolkodom, szerzetesnek lenni, kereszténynek, nem könnyű, hogy csak a magyar kis országunkat nézem. Nem mindig arra biztatom önmagamat, vagy a rám bízott diákokat is, hogy azért merjük felvállalni a keresztény hitünket, merjük tanúságot tenni. És szoktam mondani, hogy ha most ezt nem értik meg így a diáksereg, de később ez fontos lesz a számukra. Azt mondjuk, hogy a magyarság, kereszténység, hogy is állunk, ezeket fontos megőrizni az életünkben, hogy hitten nevel az iskola, a családja, az élet, vagy a magyar társadalom. Ezt fontos mozzanatnak tartjuk. Amit úgy veszélyesnek látok, és talán én is ebbe a vonalba belesek, hogyha az ember elfárad, akkor ő sodoltatja magát a világgal, és mindig megfogalmazódik bennem, hogy a kértékes kísértések is mindig ebben a helyzetben jönnek, amikor fáradt vagyok, akkor mindig azt mondom annak, hogy nekem ez jár. És valóban szerintem sokan így működünk, hogy azzal próbáljuk vigasztalni magunkat, hogy nekem ez jár. És akkor hozunk rossz döntéseket az életünkben, amit már később lehet, hogy nem tudunk visszafordulni. Nem mindig azt mondom magamnak, hogy kellenek a rossz döntések is, mert ebből mindig tanulunk. És egyik diákom, egy szakiskolás diákom így a kezére tetováltatta a következő idézetet, ami nem öl meg, az nemesít, és igaza van, hogy ami nem öl meg, az tényleg nemesít és felemel, tehát tényleg egy holponton, mint említettem korábban túljutunk, akkor tényleg megtörténik a feltámadás, és ebből tanulunk is, és ebből később tanúságot is tudunk tenni.
1: Atya, hol találkoztál ezzel a gondolattal, vagy mióta vezérfonal ez a választott bibliai idézet számodra?
2: Igazából azért fontos nekem ez az idézet, mert egy református lelkésztől hallottam egyszer alkalommal, hogy az embert foglalkozhat másik emberrel, taníthat, akár pedagógus, vagy orvos, vagy bárki, aki tényleg így emberekkel törődik. Csak hogy tudja ezt megvalósítani, ha van lelki vezetője, vagy a mai modern nyelven mentora, van hobbija, és van kutyája. Kutyám sajnos nincs, az volt. Nekem lelki vezetőm van, ez mindig is fontos volt a papi szerzetes életemben, akit havonta felkeresek és próbál helyreigazítani. Mindig megfogalmazom magamban, hogyha én lennék az ő szerepébe, akkor lehet, hogy akkor kőfaragó kalapács és véső kellene, hogy embert faragjon belőlem. Erre még nem kerül sor, de azért mindig megküzdünk egymásra így a lelkivezetés kapcsán. A hobbim pedig a sport, és ezért is választottam ezt a Szent Pál idézetet, mert Szent Pál a legkedvencebb szentem. És emlékszem, amikor 2002-ben először kijutottam Rómába, két épület ragadott meg, egy szent és egy profán. A szent az a Szent Pál bazilika, a falakon kívüli Szent Pál bazilika. Maga egyszerűsége, maga monumentalitása megtetszett nekem, és akkor beültem, csendben voltam, imádkoztam, az olyan megható volt a számomra, és tényleg sokat kaptam ott az Istentől, és akkor döntöttem, hogy a Szent Pál így a legkedvesebb szentem lesz. A profán épület pedig a Kolosszeum. Amikor először belétem, azt mondtam, ez az élet, ez a küzdelem, ez a kereszténység. Sok keresztény elhullotta a vérét tényleg, a hitéért, a tanúságtevését, és azt gondolom, ez az életem, hogy a Kolosszeum épülete nap mint nap ott van. Sokszor a falakon belül nekem kell küzdeni, falakon kívül ott van a segítség, vagy észreveszem, vagy nem segítenek, de ezt a küzdelmet nekem kell megharcolnom.
1: Ez az ige, hogyan segített át az életed nehezebb időszakain?
2: Ami fontos ez az idézet még a számomra, főként az, hogy futok a kitűzött cél felé, és felejtem, ami mögöttem van, sokan jelezték számomra, hogy nekem ez így karizmám, hogy hamar le tudok zárni dolgokat. Belegondolok, valakinek ez nehéz, valakinek könnyebben megy, és tényleg így működöm, hogy elég radikálisan le tudom zárni a múltat, és tudok tényleg úgy előre tekinteni, optimistán nézni a célt. És tényleg voltak holdpontjaim, elgondolkodtam már azon is, hogy elhagyom a papi pályát, hivatás, és talán családot alapítani, megnősülni, de mindig akkor így, hál' Istennek, vannak segítők, akik mellettem lesz, és azt mondják, hogy nem, Zoli, ezt folytatni kell tovább. Vannak holpontok, de futik el a cél felé, és azt tudjuk, hogy ez az örök élet. Számot kell adnunk tényleg a saját életünkről, tetteinkről, a ránk bízottakról, tényleg és a hivatásunkról. És ez a motto, ez mindig nekem lendületet, motivációt ad.
1: Hogyan változtatott téged az életed folyamán ebbe az igébe való kapaszkodás?
2: Ez mind a lelki életemben, mind a ugye az emberekkel való kapcsolatomban is sokat segített ez az idézet. A lelki életben azt látom, hogy az fontos az, hogy életbölcsességet szerezzen az ember a szerzetes élete folyamán is. És ami megragadó előadás volt számomra 3 évvel ezelőtt, piarista rendi találkozónkra meghívtuk Kapisztán Ferences atyát, és elmondta, hogyan is áll a szerzetes képzés mai Magyarországon, vagy az egész világban. És tetszett ez a 3-as motto neki, ez a 3-as pont. Azt mondta, hogy a novíciusok a szerzetes jelöltek, akik beérkeznek a szerzetes rendbe, azt hiszik, hogy szentek, de nem azok. Utána a 40-es, 50-es generáció azt hiszik, hogy szentek, de nem is akarnak szentek lenni. És az utolsó, ez a nagyapai korszak, ez a 60 fölötti generáció, nem tudják, hogy szentek, de mégis azok. Kicsit elhűlve hallgattam, hogy én a közép generációba tartozom, nem akarok szent lenni, nem is az vagyok, de ez a motto azért nagyon új szíven ütött, és picit legyen az életem is, ez a futásba, rohanásba ezt megtapasztalom, vagy törekszem azért természetesen az élet szentségre, de vannak azért extra dolga, ami lehet, hogy tényleg nem abban az irányban mutat, de mégis azért fontos, hogy ez a motto, ez úgy előrendít engem. Gondolat jut eszembe, ez a barátság, ez egy 23-es barátság, pap barátom, akivel szentelőttünk 2000-ben, ez azóta tart a pap növendékünk óta, és mellem azt állítani, hogy ő az egyetlen személy, aki ismer engem. Tényleg ismer az édesanyám, a bátyám is, a rendtársaim, de ő tényleg ismer engem. Tehát akár a telefonban hallja hangomat, az első látásra találkozunk, tudja, hogy most ölő van bennem, vagy pedig valami problémával küszködök. Távoli barátság, a rendtársaim, nagyon jó a hangulat a rendházba. Mindig megfogalmazom magamban, hogy kecskeméti példási iskolában, hogy rám ragadt ez a munkamester feladat, és ezt próbálom most is ugye mind a rendházban, mind az iskolában, hogy megőrizni, nem csak a gyerekek között, hanem akár a tantestet, vagy a rendtársaim körében. Fontosak az emberi kapcsolatok, de ezt úgy nemrégében beszélgettem egy korombeli kollégával is, hogy azt megállapítottuk, hogy az ember, ahogy öregszik, csúnyadólag ezt mondom, úgy azért a kapcsolatokat korlátozza, és tényleg olyan kapcsolatokat alakítok ki, aki tényleg fontos a számomra, és amelyeket személyesen megélek. A modern technikai világ, Facebook, internet, vagy a mobiltelefon számomra, ezek személytelen kapcsolatok, valakivel beszélek, kommunikálok, nekem ez nem ad sokat. Az, ha valaki leülök és találkozok, bármely fehér asztal mellett, vagy bármilyen kötetlen beszélgetés mellett, nekem ez mindig fontos. Egymás szemébe nézünk tényleg, akkor látom, hogy milyen érzések vannak benne, hogyan gondolkodik, hogyan beszél. És fontos nekem a személyes kapcsolat, hogy valakivel így beszélgessek. És a diákokat is, akik rám van a bízza, mindig erre búzdítom és tanítom, hogyha valakivel beszélgetünk, akkor mobiltelefont tegyük el, kapcsoljuk ki, mert fontos a személyes kapcsolat.
1: Volt-e olyan ember az életedben, aki jelentős befolyással bírt rád, akár a pályaválasztásodat tekintve?
2: Igen, ha visszagondolj a gyerekkoromra, akkor a plébános, aki sajnos már nem él, ő tényleg szó szerint verte az asztalt, hogy nekem a kecskeméti piarista gimnáziumba kell mennem, nem akartam igazából.
1: Formálta ezt téged most, hogy jelenleg tanárként is dolgozol, az ő példamutatásuk?
2: Igen, egyik ilyen profányi elmondatom, hogy a klasszikus mindent visz. Ugye nagy veszély, látjuk a szerzetes rendekbe, miénkben is előfordul hagyományokat, esetleg hátra hagyjuk, és megpróbálunk kicsit modernizálódni. Vannak előnyei, de vannak hátrányai is, és szoktam mondani is a diákok is, amikor meglátják a nyomógombos telefonomat, hogy na, a tanárom milyen konzervatív. Hát, rendben van, mondom. Biztos nem haladok a korral, de nekem ez a telefonálásra tökéletes. És mindig próbálom a gyerekeket úgy nevelni a saját életpéldámon keresztül, hogy tényleg azért, hogy mi vár rájuk a világban, mire kell felkészülniük. És ami fontos volt még Kapisztán atya előadásában, hogy visszatérve, nagyon mélyen szíven ütött, hogy ki ez a kijelentése, hogy 40. életúr alatt senki ne tanítsa hittant. Tehát sokat gondolkodtam ezen a kijelentésén, és igaza volt, mert nem csak hittant tanítunk, hanem beszélünk az Istenről, vagy én beszélek, és próbálom a hittant átadni, hanem megjelenek a saját személyes életpéldák. Sokszor jó nézni a serdülő korosztán, hogyha sztorizok, vagy történetet mesélek, akkor tényleg úgy figyelnek az embere, és hallják ezeket a történeteket, mernek kérdezni, olykor olyan kemény kérdéseket is, és nekem jó választ adni ezekre a kérdésekre. Már látom, hogy nem csak hitre tudás, hanem élete is nevelem őket.
1: Zoltán atya, édesapádat viszonylag korán elveszítetted. Hogyan hatott ez rád? Miben tanított téged?
2: Amikor meghalt előtte egy héttel, akkor a klinikai halál is beállt, és utolsó pillanatban észrevették az ügyetes orvosok, és visszahozták az életbe, és másnap azonnal berohantam a budapesti belklinikára, az Öliótra, és megkérdeztem tőle, hogy hát, apu, mondd el, milyen a halál utáni élet? És azt mondja, hát, fiam, semmitség. Csak sötétséget láttam, semmi más. Hogy éreztem, hogy akkor pont a teológián is így a halál feltámadás téma volt, hogy mit mond egy élő személy, akit visszahoztak így a halálból, konkrétan az édesapa, hogy mi van odát, mi van a halál után. Számomra ez megnyugtató válasz volt, és tényleg azt mondom, hogy ez az egy hét ajándék volt. jó Istentől, hogy egy hétre még megkaptam őt, és megtudtam erre a kérdésemre választ. És tényleg pontosan rá egy héttel akkor eltávozott.
1: Zoltán atya, én máig emlékszem arra a prédikációdra, amikor az Evezza mélyre volt az ige, és behoztad azt az evezőlapátot, amit az édesapától kaptál ezzel az írással. Megvan még, gondolom.
2: Igen. 1989-ben Földes Ferenc piarista atyával egy biatlon kirándulásra indultunk, a Fekete-erdőből indultunk, Totlingenből ugye biciklivel, Győrbe átváltottunk Kenukra, és Belgrádig eveztünk. Sok édesapám 10 evezőt készített, tényleg fenyőfából, fogasolva, elő van írva, szakszerűen asztalos módjára, és akkor kiosztott ezt természetesen a piarista atyának is, és akik a túratársadok mindenkinek. Én azt szoktam mondani, hogy számomra ez egy gyerekje. Fönn van a szobám falán, és mindig ránézek, hogy evez amire. És ez a hivatásom, hogy amilyen jó Isten állít, vagy a tartományfőnök megbíz egy feladattal, akkor mindig megpróbálok a mélyre vezni, akkor is, ha a küzdelmekkel jár, vagy pedig tényleg csak egyszerűen szemben az ára levezek. Ez fontos mozzanat.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm szépen a meghívást.
0: Radnics Zoltán, piarista szerzetessel, dr. Kovács Katalin beszélgetett.

0: Az imaórák liturgiája. Az egyház hivatalos imája következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
1: Kedves testvérek, vasárnap van az Úr napja, az ünnepnap végén. Szálljunk magunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket.

0: Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk,
1: mert vétkeztünk ellened.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
1: és add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Immár a nap leáldozott, teremtőnk kérünk tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nékünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törőrút éjhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel is veled, uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
1: Ezt mondja az Úrnak, te vagy menedékem és erősségem, Istenem, benned bízom.
0: Megment ő téged a vadászok tőrétől, és a gonosz beszédtől.
1: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
0: Pajzs és páncél az ő hűsége, nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben ólálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
0: Essenek el bár ezren oldaladon, és tízezren jobbod felől, nem érhet téged semmi bántódás.
1: Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bűnösök bűnhődését.
0: Mert az Úr a te védelmező várad, a magasságbelit választottad oltalmadul.
1: Így nem ér semmi baj, otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
0: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
1: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőbe ne üsd lábadat.
0: Áspis kígyón és viperán lépdelsz, kígyót és oroszlánt eltiporsz.
1: Hűséges hozzám, azért megmentem, oltalmazom, mert nevemet ismeri.
0: Ha kiált hozzám, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom, és dicsőséget szerzek neki.
1: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől.
2: Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Én hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk,
1: s alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgass meg alázatos kérő szavunkat, hogy minden rossztól mentesen a Te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
2: Amen.
0: Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője.
1: Könyörgésünket nevesd meg szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engesztel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak.
2: Amen.
3: Zsolozs Mát imádkoztunk.

0: Miriam Rádió. Értéket közvetít.
1: A fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
3: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér első titka, akit érettünk vérrel verítékezett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Amen.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyom,

0: Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, és Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas Rózsa füzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozta.

0: órája, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.